0: A fordított szórendű igekötős igék rossz hangsúlyozása, hangsúlycsúszások, a minősítő és a kijelölő szerepű jelzők összecserélése. Amikor 2007. május 23-án hangzott el az utolsó adásunk, a Magyar Rádióból el kellett jönnünk, illetve ott megszüntették a műsorunkat, akkor gyakorlatilag olyan választási lehetőségeink voltak, hogy valahol, valamilyen rádiónál esetleg elhelyezni a műsort, vagy hát elbúcsúzni tőle, elköszönni tőle. Akkor már Juhász Judit alapításával működött a Magyar Katolikus Rádió. Juhász Judit akkor még eleinte csak az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének volt a tagja, aktív tagja, később aztán több cikluson át az elnöke volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, és Demme professzor úr és Kerekes Barnabás tanár úr a főszerkesztő és szerkesztő, akkor Juhász Juditot felkeresték azzal a kéréssel, kérdéssel, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez a műsor ott folytatódjon a Magyar Katolikus Rádióban. Judit lelkesen első szóra, mivel ismerte azokat az embereket is, akik előtte dolgoztak a műsorban, Zöld utat engedett, és akkor mi körvezetők minden évben egy-egy táboron veszünk részt a nyár folyamán. Úgy mentünk el a tokai táborba, hogy na, akkor még egyszer utoljára együtt, és akkor egy könnyes öleléssel elbúcsúzunk egymástól, műsortól. És ott jelent meg Juhász Judit, Szabó Csilla volt, aki elkísérte, szintén a Magyar Katolikus Rádiótól, és bejelentette, hogy szeptembertől a műsor a Magyar Katolikus Rádióban folytatódhat. Nagyon nagy volt az öröm, és egy kicsit izgultunk is. Ugyanis mindig fennáll, hogyha pár hónap, pár hét szünet van, az a veszély, hogy vajon megmaradnak-e azok az emberek, akik eddig velünk voltak. Illetve még egy változás volt, ami nem is kis változás. Említettem, hogy a Magyar Rádióban a rádió hangarchívumából kaptuk a példamondatokat, azokkal dolgoztunk. Demme professzor úrnak kikötése volt, hogy Magyar Katolikus Rádiónál nem válogatunk hangarchívumból, nem keresünk példamondatokat. Mi kell, hogy példamondatokat állítsunk elő valahonnét. Néhány hónapig maga Demme professzor úr szolgáltatta ezeket a példamondatokat, utána rám bízta, és az én feladatom lett egyrészt a példamondatok megkeresése, megtalálása, másrészt közösen bejelölve Kerekes Barnabás tanár úr, hogy mi, hogy gondoljuk helyesen a hangsúlyokat, szüneteket, hanglejtést, ezeket elemezni, és a műsorban egy blokként ezeket hallgatókkal megosztani. El kell mondanom, hogy egyetlen egy szakkör sem morzsolódott le. Mindenki követett bennünket, mindenki velünk maradt, és hát ez egy életforma nekünk, akik a beszélni nehéz mozgalomhoz tartoztunk. Aki nyugdíjba ment, és nem tudott maga helyett az iskolában körvezetőt találni, az vagy egyéni levelezőként folytatta, vagy baráti társaságok, könyvtári olvasókörök alakultak, és ők kapcsolódtak be, és éltetik a műsorunkat, hisz a műsor nem attól él, hogy mi hárman, három vendégnyelvésszel felváltva, akik megszólalnak, illetve Kerekes tanár úr és én megszólalunk a rádióban, hanem attól, hogy kapjuk a leveleket, nem keveset, 90-100 levél érkezik két hetente, ezekben mindben a jelölés mellett, amit beküldenek, beszámolnak azokról az eseményekről, ami az adott régióban fontos az anyanyelvápolás szempontjából. Kazinci versenyek, az édesanyanyelvünk nyelvhasználati verseny, táborok, konferenciák, számos eseményünk van. Nagyon gazdag, nagyon szép programok azok, amik így aztán a rádió hullámhosszán keresztül megosztásra kerülnek egy-egy levél író kapcsán, a közösségek más helyszínére is eljutnak ezek az örömhírek.
1: Anyanyelvünk folyamatosan változik, alakul, különböző hatások érik. Gondolok itt az angol jövevényszavakra, mozaikszavakra, különböző rövidítésekre, szlengekre. Egy példamondatot is hoztam. A szó a flex, a flexelés, a példamondat pedig úgy hangzik, csak flexel az új kocsijával. Vagyis felvág, henceg, kérkedik, ticsekszik. Mennyi sok szép szinonimánk van erre a szóra. Én vagyok lemaradva, vagy úgynevezett generációs különbségek miatt természetes az idegenkedésem. Ha és amennyiben ezt a szót inkább a mai gimnazista korosztály érzi a saját

0: mondok rá egy példát, akik az iskolai közösségben a média különböző felületein találkoznak hírekkel, óhatatlanul átveszik. Időnként talán azért is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy én nem vagyok annyira művelt, hogy ezt nem ismerem, ezt a kifejezést, de ahogy Szakonyi Károly, a Kazinczy Díj Alapítvány elnöke, Kossuth Díjas író, és nagyon jó barátságban van az Anyanyelvápolók Szövetségével is, zsűrizik minden rendezvényünkön, egy írásában mondta, hogy a nyelv megtisztul, olyan, mint a folyó. Ami hordalék, ami nem jó, azt kihordja a szélére, azt elhagyja, és úgy megy tovább. Már azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, azokat a nyelvi formákat tovább víve, amik viszont igényesek és megőrzésre és továbbadásra is érdemesültek. Mondtam az előbb, hogy egy példát én is mondok rá. A kis unokám, 11 éves a gyerek, és mondta, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy programhoz. És én a program lehetőségek közül kiválasztottam kettőt, és mondtam, hogy hát szerintem ez nem rossz kombó. És mondta, hogy mama, hát ez nem olyan nagymamás így mondani, hogy nem rossz kombó. Deme László professzor urat nagyon sokszor idézzük, emlegetjük. Egyszer azt mondta, hogy leányom, amit nem lehet kimondani magyarul, azt nem érdemes kimondani. A magyar nyelv megmaradása a nyelvhasználók kezében van. Ezért aztán nekünk pedagógusoknak, akik gyerekekkel dolgozunk, akik hallgatók elé tárunk gondolatokat, mondatokat, ez a felelősségünk megvan, hogy ezt így adjuk tovább. A nyelv, az köszöni szépen, jól van. Nekünk kell, akik használjuk a nyelvet, úgy használni, hogy ne mondhassa más azt, hogy veszélyben van a magyar nyelv. Mert mondjuk teletüzdeljük angol kifejezésekkel, teletüzdeljük szlenggel. Szoktam mondani, hogy a beszélt nyelvet is az emojikkal meg lehet tüzdelni. Amikor egy olyan egy szót mondok, amiről azt hiszem, hogy három gondolat eszébe jut a másiknak. Nem, illetve ha igen, akkor nem kell három mondatot mondani, hanem annyit, amennyiben azt a gondolatot tudom közölni. Talán a szépkiejtési versenyeknek, a Kazinczy versenyeknek a kulcsszava, hogy értő és értető felolvasás. Na hát a beszédnél is az értő és értető. Tehát én megértsem, amit a másik mond, és értessem meg a másikkal azt, amit én gondolok. És az összes többi az már színesítő elem lehet, de nem lehúzó, nem ólomsúly nehezék, hogy ne tudjon úgy lebbenni tovább az egyik embertől a másikig, mint ahogy azt a nyelv képes rá, hogy megtegyen.
1: Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval című műsor társszerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett. Egy rövid zene után folytatjuk az akvarell kulturális palettát, méghozzá a hétvégén megrendezendő Várkert Fest programjaival. Maradjanak velünk!

Kovács Katitól Lakatos Mónika folk trióján át Pál István szalonna és bandájáig, koncertekkel, gyermek és családi programokkal, budai vársétákkal, mozival és táncházzal várja idén is a látogatókat a Várkert.

0: Podcast. A június 6-án és 7-én megvalósuló programsorozatot immár harmadik alkalommal rendezik meg, a hétvégi nyitányt követően pedig elindulnak a rendszeres nyári programok is a Várkert bazárban. A beharangozó sajtótájékoztatón Zsoldos Szilvia járt, aki elsőként Sikota Krisztinát, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettesét kérdezte.
1: Az idei a harmadik Várkert Fest. Ilyenkor mindig elindítjuk azokat a nyári programsorozatainkat, amelyek rendszeresen lesznek majd láthatóak a Várkert bazár kertjében, a Neoreneszánsz kertben, az Öntőház udvaron. Ilyen például az a táncest és táncház sorozat, ahol Szalona és bandája, illetve az általuk meghívott népzenészek és néptáncosok segítségével a hozzánk látogató magyar és külföldi vendégek is egy-egy táncot megtanulhatnak, és ez egy rendkívül hangulatos táncház, hiszen kint a kertben, a panoráma teraszon zajlik. Tavaly indítottuk el ezt a programsorozatot, és nagy sikerű volt. Ugye, hogy elindul a Várkert Festen a Várkert mozi is, illetve a Várkert kertmozia, hiszen a Szárazárok színpadon vetítjük a filmeket. A Várkert Festen két kultfilmen indítjuk ezt a sorozatot, a Moszkva térrel és a Made in Hungáriával. Aztán két hetente jelentkezik majd a Várkert mozi, aminek a különlegességét az is adja, hogy ide akár a kutyussal, a házi kedvenceinkkel is érkezhetünk. Ugyanilyen sorozat a nyárnak azok az esti DJ szettek, amit DJ Meta vezet nálunk itt a Várkert bazárban, ez is elindul a Várkert Festen. Rendkívül hangulatos esti zárásra lehet egy forró nyári napnak.
2: Az egész évadnak az összefoglaló színessége mind megjelenik ezen a két napon is, ami maga a Várkert Fest.
1: A Várkert Fest tulajdonképpen mindig megmutatja azt, hogy mennyire gazdag műfajokban a Várkert bazár kulturális program kínálata, úgyhogy idén is lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, ingyenes gyerek zenei produkciók, vagy bábelőadás is. Aztán ezeken a napokon indítjuk el azt a szintén sorozatot, ami a Mama Néz címre hallgat, olyan édesanyáknak, vagy szülőknek, nagyszülőknek kínál tematikus sétát itt a Várkert bazárban, hova nyugodtan elhozhatják babakocsiban, vagy éppen babahordozóban is. A gyerekeket mindenki kisgyerekkel érkezik, úgyhogy talán, ha egy-egy kisbaba sír, az nem annyira zavaró. Tehát június 6-án és 7-én. A gyerekprogramok mellett természetesen várjuk a felnőtteket, a fiatalokat is különböző programokkal. Lesznek nagy koncertek, hiszen a Várkert bazár színpadán lesz látható és hallható Kovács Kati, vagy hogyha a népzenét említjük, Lakatos Mónika folklor tiója, de a műfajok fúziója vagy keveredése is megjelenik, hiszen Bogi és Petruska formációja különleges élményt nyújt majd a népzene és a gitár fúziójával, de a színpadon látható majd Ripoff, Raskolnikov bandája is, akik pedig a blues világából hoznak majd produkciót a Várkert bazárba.
3: Mucsai Zoltán vagyok, a Gruppensing zenekar frontembere, énekese.
2: Jubileumi lesz ez a nagy koncert, mire számíthatunk?
3: Amikor egy születésnapi, ugye 20 éves jubileumi koncertről beszélünk, akkor ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy a pályafutásunk alatt, tehát a 20 év alatt melyek azok a dalok, amiket nem hagyhatunk ki, és minél színesebben próbáljuk ezt a repertoárt ugye összeállítani. Mivel 5 nagy lemezünk van, azért a koncertnek a 80%-a az saját repertoárba fog állni, a saját dalainkat fogjuk eljátszani.
2: Említette, hogy egy garázsban kezdték 2006-ban. Honnan, hova jutottak el itt a 20 év alatt?
3: Igen, egészen Budapest legpatinásabb rendezvénytermeibe, illetve külföldre is eljutottunk. Volt szerencsénk a 2025-ös Oszakai Világexpon föllépni Japánban. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az országunkat képviselhettük, illetve voltunk néhány évvel ezelőtt Dubajban is, és Hollandiában, illetve Németországban is többször voltunk. Szóval a jazz, a swing az egy olyan stílus, amilyen azt gondolom, hogy nemzetközi, és emiatt a külföldi közönség is nagyon-nagyon nyitottan fogad.
2: Például a japánok ezt hogy fogadták? Mert ugye ez mégsem egy távol-keleti stílus.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar dalainkra tomboltak, és a végén álló ováció fogadott minket, és utána körülbelül 200 ember még gratulált, és én bevallom őszintén, hogy el is érzékenyültem, annyira extázisban voltunk, annyira tetszett az ottani közönségnek, úgy, hogy nem is értették. És ezért szoktam mondani, hogy a zenének ugye valami olyan érzésvilága van, olyan empátiát ébreszt az emberekben, hogy a zenében mindenki egy nyelven beszél.
2: a Várkert bazárban mikor lépnek föl, mi lesz a helyszín, illetve voltak-e már itt korábban?
3: Így a Gruppenswinggel még nem voltunk. Én néhány évvel ezelőtt a Széchy Pál emlékestet tartottam, ott a vendégem volt Tóth Vera, illetve tavaly az Ulla Gandhi vendége voltam a Nagy Találkozások című koncerten. A mi koncertünk is, a 20 éves jubileumi koncert is a rendezvény nagy teremben lesz, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki szereti a swinges zenéket, szereti a populáris zenéket, ugyanis ebben vagyunk kicsit különbözőek a többi formációnál, hogy mi a stílusokat ötvözzük, és ha legyen az egy popdal is, swingesítve adjuk elő, és egy teljesen új köntösbe új értelmet nyer ugyanaz a dal.
2: Említsük meg párat, ami biztos, hogy el fog hangozni.
3: Tőlünk a Swing, amíg élek lemezről a Amíg élek című dal, akkor a saját repertoárban Játszom tovább című dal is el fog hangzani, és akkor mondok pár feldolgozást, itt New York, New York, vagy például a Musk filmbetét dal a Hey Pacsukó, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozásba fogjuk eljátszani, illetve lesz a Feeling út, az talán Michael Bublé vitte újra sikerre, tehát ilyen emblematikus dalok is lesznek, illetve lesznek olyan dalok is, ami nagy hatást gyakorolt ránk, mint például a Don't Stop Me Now, a Queen egyik dala, vagy például az Elton Johnnak a I'm Still Standing. Szóval egy eklektikus, nagyon-nagyon színes koncertet fogunk adni, és a mi koncertünk is szerintem lesz 2 óra legalább.
4: Vég Mátyás, Meta. Ez a metamorfózisból jött, mert én először vizuállal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy a koncertek alatt, ami volt vetítés, azt mi csináltuk, és mellette elkezdtem zenélni, és akkor a kép és a hang hogyan alakítja át az érzéseket. A metamorfózis volt először a koncepció, és abból lett a meta.
2: Naplemente előtt és után milyen különlegességek várják majd a Várkert Festen és utána a közönséget?
4: Naplementéig egészen könnyed, ilyen családbarát zenék lesznek, és ahogy megy le a nap és indul be a tánc, úgy kezdünk mi is egy picit a dögösebb elektronikus zenébe elmozdulni. Szerintem ez olyan, mint egy házi buli, hogy amíg nagyon világos van, az emberek egy picit szégyenlősek, és ahogy egy picit kezd sötétebb lenni, úgy kezd mindenki feloldódni.
2: Milyen zenéket fog válogatni?
4: Több kedvenc zeném is van, de nem tudatos listával jövök, hanem próbálok reagálni arra, hogy mire van igény. Amúgy ezek olyan elektronikus zenék, amiket rádióban nem lehet hallani, és ettől is különleges, hogy olyan zenével táncoltatni az embereket, amiket nem ismernek. Ez számomra a kihívás. Nyilván van egy-kettőször olyan, amit esetleg ismerhetnek, de a célom az, hogy olyan zenékkel bulit csinálni, amit sokan nem ismernek. Az mindig egy győzelem.
2: Ez nagyon nehéz szerintem.
4: Igen, ez egyre nehezebb amúgy, csak egy ikonom mondta azt, hogy slágerekkel minden bohóz tud csinálni bulit, de olyan zenékkel, amiket nem ismernik, azzal valami újat létrehozni, az tényleg az kihívás.
2: Akkor azt jelenti, hogy folyamatosan zenét hallgat?
4: Igen, éjjel-nappal keresem, és egyre nehezebb amúgy. Nehéz inspirálódni, mert kicsit olyan érzésem van, mintha már mindent hallottam volna, de azért keresem a gyöngyszemeket.
2: Nem lehet, hogy azért meg kicsit egyformák?
4: De nagyon egyformák, pont ez a baj. Tehát, hogy nehéz olyat találni, ami mondjuk időtálló zene. Nem véletlenül van ez, hogy most orvaszájban a régiek feldolgozását lehet ilyen gagyiba hallgatni, mert már nem tudnak újat kitalálni.
2: És ezt hogyan dönti el, hogy melyik a gyöngyszem?
4: Ja, hát nagyon egyszerű, amelyik jó zene, attól libabőrös leszek. És igazából az érzéseimre hagyatkozom, meg az ízlésemre, de van jó zene, meg rossz zene is. Az idő általában bebizonyítja, hogy melyik milyen, és ha visszanézek az elmúlt 25 évre, nagyon sokszor beigazolódott, hogy amire én azt gondoltam, hogy jó lesz, az valóban utána felépült, és ugyanígy fordítva.
2: Ez már 25 éve csinálja?
4: Igen, de már 7 éves koromtól vegyes kazettákat csináltam, úgyhogy már az általános iskolában is azt szólt, amit én csináltam.
2: Nyáron milyen időközönként lehet majd jönni bulizni?
4: Minden hónapban egyszer leszünk hallhatóak. Castle Session, budavári sorozat a sorozat neve, és július 4 lesz utána, aztán augusztus 29 és szeptember, minden hónapban találkozunk.
2: Indul a nyár a Várkert Festtel, és azt mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy aznap van a születésnapja, a születésnapi ajándék lesz ez a június 7-i koncert.
5: Pál István Szalonna vagyok, a Szalonna és Bandája művészeti vezetője. Hát nekem biztosan, mert van egy kisbabánk, aki 5 hónapos, és ugye nagyokat nem tudunk vele utazni, ezért őt is ki tudom hozni a koncertre, és már ez ajándék, hogy ott lesz a kisfiam is, és neki is tudok muzsikálni. Meg az, hogy tényleg egy gyönyörű szép helyen játszhatunk a zenekarral, ez nekünk mindig öröm itt a Várkert bazárban muzsikálni, ha táncház, ha koncert. Tavaly is azt élveztem irgalmatlanul, hogy elkezdesz muzsikálni, és így a domboldaltól egészen a széksorokig ugye elkezd megtelni. És ugye a várlata, hogy végignézel, annyira szép az egész.
2: Mit hallhat a közönség aznap este?
5: Ugye nekünk a Szalonna Bandával a repertoárunk az az autentikus népzen, tehát a hagyományos népzen, mi nem nagyon játszunk feldolgozásokat. Lényegében azt lehet mondani, hogy a moldvai csángók muzsikájától egészen a Pest megyei Galgamente népzenéjén keresztül a Rába közig minden meg fog szólalni. Hát igyekszünk a nyár folyamára egy újdonság repertoárt játszani, amelynek ez lesz a nyitó alkalma.
2: Azt mondta, hogy nem annyira kötött ez a repertoár. Hogyan befolyásolja a közönség azt, hogy mit fognak játszani?
5: Az elmúlt 20 pár év tapasztalata alapján, mikor elkezdünk játszani, tehát itt mondjuk a régi stílusú és az új stílusú népzenéket, vagy a tánzenésebbeket, vagy igazából a hajnali muzsikákat, tehát amik lassúbb tempójukat, annak a változatossága meg még tájegységet választom. Tehát azt látom a közönségen, hogy hoz kell rámozdulni, vagy milyen hangulatban van, és akkor igyekszem egy kicsit abba az irányba vinni, tehát az elmúlt éveknek a szempillantásai alapján alakulnak ki tényleg ezek az érzések, amiket én a koncerten szoktam változtatgatni.
2: Ez egy nyitány, és utána még nyáron is folytatódik a táncház sorozatuk, ami igen sikeres volt akár a külföldiek körében is.
5: Az, hogy visszatérő külföldi vendégek is lesznek ezekben a táncházakban, az tényleg szerintem csodaszámba ment, és pontosan megértették azt, hogy ez mitől egyedi egy vár árnyékába.
2: Ugye a táncház az egy hungarikum, mondhatjuk így is. Nem csoda, hogy szabadtéren egy nyári este ez egy különleges lehetőség.
5: Amikor nem táncolsz, és csak kinézel onnan föntről, kapsz egy gyönyörű vizuális élményt. És ahogy megy le a nap, szól a muzsika, élő zene szól, és ha kedved van, táncolsz, ha nincs kedved, nem táncolsz, ha kedved van, énekelsz, ha nincs kedved, nem énekelsz. Tehát itt senki nem kötelez bármit is csinálni, de mégis a hangulat az az embereket bevonza, és elkezdenek részesei lenni. Ma azt érzik, hogy ez egy olyan fajta közösségi élmény, maga ez a táncház módszer, ami, ahogy említette is, nem véletlenül az UNESCO világörökség listájára is fölkerült, maga a táncház és a táncház módszer, és hát azért 50 jó néhány esztendeje beivódott a világ nagyon sok helyén az emberek szívébe.
2: Milyen zenészként megélni a nyári estéket?
5: Én nagyon szeretem. Igazából egy ilyen táncházat muzsikálni, mint hogyha kiülnél egy teraszra, és a barátaiddal találkoznál és sütögetnél. És ennek a terasznak pontosan megvan ez a hangulata, hogy mi szabadon muzsikálgatunk, a táncmester az emberekkel foglalkozik, nincsenek megkötések, egyedül csak annyi, hogy egyszer vége van. Bármikor, amikor egy ilyen alkalmat kimozdítunk a természetbe, és teljesen mindegy az, hogy ezt egy erdőbe csináljuk, egy csűrbe csináljuk, vagy itt a teraszon, akkor az ember úgy egy kicsit kiereszt a bezártságból, és valóban természetes közegébe kerül, lehevernénk a fűbe, és ténylegesen csak megvárnánk a napfelkeltét, és szóljon a muzsika.
2: Mikor várják a közönséget a Várkertfesten?
5: Június 7-én fogunk a Szalonna Bandával muzsikálni, és utána már meg is indítjuk az első táncházat, amelyek 2 hetente, 3 hetente fognak egész nyáron megvalósulni.
0: Sikota Krisztinát, a Várkapitányság vezérigazgató helyettesét, Mudzsahid Zoltán énekest, Vég Mátyást, vagyis DJ Metát, valamint Pál István Szallonnát hallották a Várkertfestet bemutató sajtótájékoztató kapcsán. A fesztivál most szombaton és vasárnap lesz, sok ingyenes programmal és néhány fizetős esti koncerttel. A nyáron több program sorozatként valósul meg a Várkert bazárban, de mások mellett fellép majd Király Viktor énekes is, ősszel pedig Kis Tibi és az Arany Akkord. További részletekért keressék fel a várkertbazár.hu weboldalt.

0: Az akvarell hátralévő idejében a Kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben a nyár első heteire ajánl programokat a figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Június 6-án és 7-én újra életre kell a FIX, azaz a Független Iparművészeti Kortárs Szalon, ezúttal nyári kiadásban. A FIX June névre hallgató program a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében, passzázsában és emeleti dísztermeiben várja a látogatókat egy kétnapos, szabadtéri kulturális élményre. A múzeumkertben elhelyezett piknik takarók ezúttal nem csupán a piknik részei lesznek, hanem a FIX iparművészeinek különleges alkotásai is. A résztvevő művészek saját vizuális világukon, stílusukon és eszköztárukon keresztül formálnak egy-egy takarót egyszerre használható tárgyá és szabadtéri kortárs installációvá. A két nap során közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, a szombati programot pedig egy szabadtéri pódiumbeszélgetés zárja, amely a hazai kortárs iparművészet és dizájn, valamint az újrahasznosítás aktuális kérdéseit járja körül. A rendezvény díjmentesen látogatható, amelyről bővebben a fix.hu weboldalon tájékozódhatnak. Május végén ismét megnyitotta műtermeit és különleges alkotótereit a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A képző tanévvégi kiállításai közel két héten át engednek bepillantást abba a sokszínű és intenzív művészeti munkába, amely az egyetem falai között egész évben zajlik. A hagyományos évvégi osztálykiállítások idején az egyetem műtermei, műhelyei és folyosói mini galériákká alakulnak, így a nagy közönség is megcsodálhatja a különböző tanszékeken született hallgatói alkotásokat. Az esemény ritka lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók beléphessenek az egyetem máskor zárt műtermeibe és ikonikus tereibe. Az érdeklődők egy élő, folyamatosan formálódó művészeti közegben barangolhatnak, az Andrássy úti főépület historikus termeitől az Epreskert sajátos atmoszférájáig nem csak készművekkel találkozhatnak, hanem magával az alkotói folyamattal és gondolkodással is. A Magyar Képzőművészeti Egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók a hétvégéig. Egész napos szabadtéri rendezvényre várják az érdeklődőket június 7-én a budapesti Liszt-Ferenc térre. A Liszt Piknik elnevezésű programon bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada, melynek keretében fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A vasárnap 10 órakor kezdődő rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A Liszt Pikniken való részvétel ingyenes, a részletekért keressék fel a koncert.zeneakadémia.hu oldalt. Már a jövő hétvégén, június 13-án egy különleges, gondolatébresztő zenei estel várja az érdeklődőket az Udvari Kamara Színház. A Bolondulásig szeretni volna jó című koncert a magyar film történetének emblematikus dalait idézi meg Orbán Bori és Páncél Kristóf előadásában. A két részes örömzenélés programjában Karádi, Jávor, Sota, Páger, Latinovics és mások szellemét idézik színpadra a Kelecsényi László szerkesztésében és moderátori közreműködésével felcsendülő örökzöld dallamok. Az este során elhangzik többek között a Meseautó, a Mindig az a perc, a legszebb perc, a Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még című dal, valamint az Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte, és a Nincs kegyelem. Ezek a dalok nem csak a magyar film aranykorát idézik meg, hanem egy korszak hangulatát, lelki állapotát is megjelenítik. A Bolondulásig szeretni volna jó című zenei est szombaton 19 órakor kezdődik Budapest 13. kerületében a Pozsonyi út 58-as szám alatt található Udvari Kamara Színházban. Szintén június 13-án egy rendhagyó francia dokumentumfilmet láthatnak az érdeklődők az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című alkotás már a május elején megrendezett keresztény film és könyvnapokon is terítéken volt, amely a legnagyobb érdeklődést kiváltó film volt a magyar közönség körében. Eközben Franciaországban egyfajta megtérési lázat indított el, melynek köszönhetően több mint 500 000 tekintették meg a mozikban, és még a fiatalokból is olyan hatást váltott ki, hogy mélyen megérintődve távoztak a vetítésekről. A Sabrina és Steven J. Gunnell házaspár által rendezett dokumentumfilm Isten bekorlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről szól, bemutatva többek között a 17. században élt Alakok Szent Margit Mária alakját. Az alkotók filmjük mottóját Ferenc pápa Dilexit Nos, azaz Szeretet bennünket kezdetű enciklikájából vették, az ő nyílt szíve előttünk áll, és feltétel nélkül vár. A kifejezés Szent Pál apostol rómaiaknak írt leveléből származik, és Krisztus irántunk tanúsított határtalan szeretetére utal. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm tehát jövő szombaton is várja a közönséget 11 órai kezdettel az Uránia dísztermében. Ha pedig előzetesen is többet meg szeretnének tudni a különleges alkotásról, akkor keressék fel a Magyar Kurír katolikus hírportált, ahol egy hosszabb ajánlót olvashatnak róla.
0: Az Akvarell program ajánló rovatát, a Kultúrmorzsát hallották.

Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Az elmúlt percekben Szalóki Ági, a Galileo, Zappama és Omará Portuondo egy-egy felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2006-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: A 10 parancsról szóló elmélkedéseink során elérkeztünk a 10. parancshoz, de szokás szerint végig kell pörgetnünk az összes parancsnak az útmutatását röviden, mert, mint már sokszor elmondtam, minden parancs az 1. parancsnak a részterülete, annak a következménye. Az 1. parancssal az ember Istent állítja élete centrumába. Csak őt fogadjuk el Istenként az életünkben. Vele szőjük össze az életünket. A 2. parancs, hogy ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a beszédünkbe. A 3. parancs, hogy az Isten kapcsolatot belevisszük az ünneplésünkbe. 4. parancs, ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a szüleinkkel való viszonyba. 5. parancs, az Istennel való kapcsolatunkat belevisszük az emberi élettel való tiszteletteljes kapcsolatba. 6. parancs, az Isten viszonyunkat belevisszük a másik nemmel való kapcsolatunkba. 7. parancs, az Isten kapcsolatunkat megéljük az anyagi javakkal szembeni viszonyban. 8. parancs, az Istennel való szövetségünket megéljük a másik ember becsületével kapcsolatban. 9. parancs, legutóbb ezt láttuk, hogy az Isten kapcsolatunkat, az Isten iránti hűségünket meg kell, hogy jelenítsük a házastársi hűséggel, a válásnak az elkerülésével. És most a 10. parancs azt mondja, hogy ne csak, hogy ne vegyük el a másik tulajdonát, hanem ne is irigykedjünk rá. Nagyon érdekes, hogy ezek szerint a 10 parancs közül ugye 2 is foglalkozik a szexualitással, és 2 is foglalkozik az anyagi javakkal. Tehát valahogyan Isten azt üzeni, hogy ez az a 2 olyan területe az életünknek, ahol nagyon kell vigyáznunk, hogy az Istennel való szövetséget megéljük, hűségesek legyünk. Hogy ez az a 2 terület, ahol a legtöbb hiba lehetőségünk, vagy hibázási alkalmunk van. Na most a 7. parancsnál már láttuk az anyagi javaknak a helyét, szerepét az életünkben. Hangsúlyoztuk azt, hogy ugye Isten teremtménye a valóság, és Isten teremtménye jó. Tehát az, hogy az ember, mint Isten képmása, birtokolja, uralja ezt, az nem rossz, az nem gyanús, hanem Isten helyetteseként kell az embernek uralkodnia a világon és az anyagi javakon, és ez adja meg az erkölcsi feladatainkat. Most eredetileg a 10. parancs így szólt a mózesi könyvekben, hogy fele barátod házát, rabszolgáját, rabszolganőjét ne kívánd, se marháját, se szamarát, se semmijét, ami a fele barátodé. Tehát abban az időben ezek voltak az embernek a legfontosabb tulajdonai. A háza, az ingatlana, a szolgái, az állatai. Most ezt a mózesi parancsot Szent Ágoston lerövidítésében úgy ismerjük, úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy fele barátod tulajdonát ne kívánd. Így szoktuk még egyszerűsíteni, hogy ne legyünk irigyek. Most ez az isteni követelés 2 programot ad egy keresztény embernek. Az első az, hogy ki kell tépni magunkat a földi értékeknek olyan értelmezéséből, hogy ezeknek a birtoklása valamiféle üdvösséget ad nekünk. Egyszer meglátogattak barátaim, házaspár, velük volt a 7-8 éves gyerekük, sétáltunk, és én akkor láttam közelről, hogy a gyermek mennyire spontán módon mindent birtokolni akar, hogy elmentünk a vattacukros mellett, ő azt akar enni, nem lehet majd ebéd után, stb. Nem sokára ott volt ilyen papír árus, ilyen papír madarakat lehetett ott kapni, amiket az ember eldobott, akkor egy darabig röpültek, ő azt akarja. A gyerek állandó nyomás alatt tartja a szüleit, mert mindent megkíván, mindent birtokolni akar. Az óvodában egy kislány azt mondja a szüleinek, hogy minden óvodás barátnőmnek, csoporttársamnak van Barbie babája, nekem is kell. És a szülő megveszi, hogy az ő gyereke ne szenvedjen hiányt, és kicsit nagyobb lesz, akkor már azt mondja, hogy kisiskolás korában, hogy minden osztálytársamnak van, nem tudom, milyen pittyegős karórája, nekem is kell, és a szülő kielégíti ezt a vágyat. És aztán jön nagyobb korában, hogy mindenkinek van ilyen walkmanje, zenehallgató készüléke, nekem is kell, azután, hogy ilyen divatos csizmánt kell nekem, mint a többieknek van, hogy bicikli kell, és így tovább. Tehát a gyerek nem is veszi észre, meg a kis kamasz nem is veszi észre, hogy állandóan egy ilyen fogyasztási terrorban tartja a szüleit, és hogy úgy néz ezekre a dolgokra, ahogyan a média manipulálja a gyereket, hogy ha ezt nem szerzed meg, akkor nem leszel boldog. Ha ezt megszerzed, akkor boldog leszel. Tehát valamiféle üdvösség, idézőjeles üdvösség a tulajdon. Azt ígéri, hogy ha én ezt birtokolni fogom, akkor boldog leszek, ha nem birtoklom, akkor nem leszek boldog. Isten pótlékká tud válni az anyagi javaknak a valósága. Néhányszor, amikor középiskolásokhoz meghívtak lelki napra vagy beszélgetésre, akkor azért mindig láttam a szemükben a megdöbbenést, hogy szóba hoztam, hogy csak arra gondoljatok 15-6 évesek, hogy az elmúlt mondjuk 2 évben mennyi butaságot ki préseltetek, vagy ki hízelektetek, vagy ki tapostatok a szüleitekből, és hogy ezeket mikor megszereztétek, nem lettetek boldogok, és ott van, nem is törődtök velük, hogy a horgászbot, meg a gitár, meg a nem tudom milyen póló, meg a milyen ruha, és benne vagytok ebben a sodrásban, hogy akkor leszek boldog, ha ez az enyém lesz. Na most mi ennek a következménye? Nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy szülő életében épp azért sorvad el a vallásgyakorlás, mert a családnak az igényeit ki akarja elégíteni, és vasárnap is dolgoznia kell, hogy legyen annyi pénze, hogy a gyerekeknek azt a színvonalat nyújtsa, mint az osztálytársak szülei tudják nyújtani, és nem jut Istennek hely vasárnap az egy órás időtartamot kitevő szentmisére, vagy fordítottját is lehet látni, hogy annyira kizsigereli magát a szülő a munkában, mert szükséges ezeknek az anyagi javaknak a megteremtése, fenntartása, így ítéli meg, hogy ezek szükségesek, és akkor vasárnap azt mondja, hogy én annyira fáradt vagyok, ez az egy napon van, amikor végre kialszom, kipihenem magam, és megint kimarad emiatt az ember életéből a szentmise. Tehát az első gondolatunk, amivel az irítséget le kell győznünk, az, hogy Istennek kell első helyet adnunk az életünkben, és hogyha Isten áll az első helyen, akkor ez a sokféle földi érték, mert ezek értékek, majd még mindjárt szóba hozom, ez a sok földi érték, ez mind relatív érték lesz. Relatív érték, tehát nem abszolutizálódik egyiknek sem a jelentősége. A második nagyon fontos gondolat, amivel mi az irítségnek a spontán lendületéből ki tudjuk tépni magunkat, az, hogy meg kell tanulnunk lefelé is tekinteni. Minden ember spontán a nálánál gazdagabbakra figyel, hogy ők mit birtokolnak, milyen autójuk van, milyen házuk van, milyen bútoruk van, milyen szabadidő kitöltésük van, és az ember spontán módon megpróbálja őket utánozni. A keresztény gondolat azt mondja, hogy tessék megtanulni lefelé is tekinteni. Észre kell vennünk a nálunknál szegényebbeket, és velük szemben pedig, ha észrevesszük őket, akkor ott van az erkölcsi kötelesség, a valamiféle segítségadás. A világ az elmúlt évszázad dokban, de főleg az elmúlt évszázadban hihetetlen sok ragyogó technikai találmánnyal, felismeréssel valóban kényelmesebbé és még hosszabbá is tette az emberi életet. Gondoljunk arra, hogy ezelőtt 100 évvel hogyan mostak az emberek, hogy vizet kellett hozni a kútról, és utána nagy katlanokban fölmelegíteni, és utána kézzel mosni. Most az ember beteszi az automata mosógépbe, és majdnem, hogy szárazan kiveszi. A technika az emberi életet segíti, megkönnyíti, és most már nem görbülnek el az idősebb nőknek az ujjai, akik még kézzel mostak, csavartak. Gazdagabb és emberibb lett az életük. Vagy hogy 100 évvel ezelőtt hogyan fűtöttek, fát szerezni, szenet szerezni, azt levinni a pincébe, onnan apránként fölhordani, és aztán begyújtani, kisalakolni, stb. Most úgy fűtünk, hogy egy csapot arrébb kapcsolunk, és már is jön a meleg. Ez mind érték, ez mind jó. Az emberi életet valóban emberebbé, emberibbé változtatja.

az embert, se az ember körülötti világot. Azt mondjuk, hogy ez mind érték, sőt, még hozzáteszem, hogy ez a fogyasztói logika, ez még a kutatást is, az emberi fejlődést is szolgálja. Hogy tényleg csak olyan példát mondok, ami praktikus, hogy kitalál valaki egy jó minőségű, megbízható porszívót, és ezzel tényleg gyorsabban, hatékonyabban a lakást ki lehet takarítani. És mivel ez jó, ezért nagyon sok ember megveszi. Most ebből a sok pénzből, amit a gyártó kap, ebből még jobb porszívót tud megterveztetni a szakemberekkel. Tehát igenis, hogy ebben a fogyasztói modellben ugye van logika, van érték benne, csak azt mondjuk, hogy ez nem megváltó erő. Nem innen jön az embernek az üdvössége, és adott esetben kiderül, hogy ez a technikai apparátus, ami az életünket megkönnyíteni, gyakorlatilag inkább kiszolgáltatottá teszi az embert, mert valami apró meghibásodás van, és csak magasan kvalifikált szakember tudja megjavítani majd valamikor. Vagy a másik véglet, hogy ez a technikai apparátus az embert rabszolgává teszi, és nem tud az illető naponta X óra számítógépezés nélkül meglenni, rabszolga lett belőle. Szóval az evangéliumi gondolkodás, amelyik ugye a világot értéknek kezeli, anyagi javaival együtt azt mondja nekünk, hogy valami okos önmérsékletet a szeretet és a hitnek a látásmódjával ki kell tudnunk alakítani, és az is beletartozik, tehát ez a második szempont, hogy ha észreveszem a nálamnál szegényebbet, akkor tulajdonképpen megélem a Jézustól jövő ember szeretet parancsát. Tehát az irítséget, mint láttuk az első vonatkozásban, úgy tudjuk az életünkből száműzni, hogy nem engedjük, hogy bármelyik dolog Isten helyére lépjen. Tehát megtartjuk életünkben Istent és Isten imádásának, és Isten imádásának a közösségi vonatkozásának a prioritását megtartjuk elsőként, első helyen. És a másik szempont pedig, hogy kitépjük magunkat a spontán fölfelé való gondolkodásból vagy viszonyításból, és ezáltal a másik ember is, az nálunknál kevésbé jó anyagi helyzetben élő ember is életünknek az élő tartozéka tud lenni. Igen ám, de előfordul, hogy az ember nem tud ellenállni az anyagi javak csábításának, és kialakulhatnak a bűnök. Milyen bűnök is vannak az anyagi javakkal kapcsolatban. Ugye először is a lopást kell megemlítenünk, aminek ugye az a lényege, hogy elveszek egy olyan értéket mástól titokban, ami nem az enyém, akár egy személytől, akár egy közösségtől. Most tudnunk kell, hogy a lopás sajnos olyan erős ingert tud adni az embernek, hogy néha a legerősebb is elesik, vétkezik. És ezért már a jóvátételt is a Biblia kellett, hogy szabályozza, és úgy állapította meg Mózes törvénye, hogy a korabeli viszonyok szerint mondjuk valaki ellopott egy birkát egy másik embertől, és megtalálták nála, akkor nem csak, hogy vissza kellett adnia az ellopott jószágot, hanem még egy másik birkát is kellett adnia, vagy annak az árát. Ha pedig az illetőnél már nem találták meg az ellopott értéket, meg közben megette vagy eladta, akkor pedig négyszeresen kellett visszatéríteni. Ez volt az ószövetségi jóvátétel, és csak egy rövid utalás az újszövetségi Zakeusra, a vámosra, aki megtérése után bejelenti, hogy ő önként a nehezebbet, a négyszeres megtérítést választja, annyira mutatni akarja az ő életének és gondolkodásának a megváltozását. A lopással kapcsolatban egy rövid idézetet felolvasok 20. századi nagy opera énekesnőnknek az önéletrajzából, Sándor Judit. A 30-as években ilyen családi ismerettség által, amikor ő 11 pár éves volt, minden nyáron 2 hónapot Ausztriában töltött el, egy olyan családnál, ahol egy vele nagyjából egyidős kislány volt szintén a családban, és leírja a Zene zarándok útján című önéletrajzi munkájában, hogy körülbelül 7 éves volt, amikor lopott. Szó szerint idézem.
Életem első és egyetlen lopásának ez a szégyenletes története. A lakás ebédlőjében csak vasárnap étkeztünk, és néha, amikor egy-egy rokon megérkezett.

0: Egyik alkalommal valami családi elszámolás zajlott, és utána a félig leszedett asztal sarkán egyszer csak egy ott felejtett 2 shillinget pillantottam meg, és szinte gondolkodás nélkül magamhoz vettem. Úgy látszik, a csábítás olyan nagy volt, hogy nem tudtam ellenállni, csak következményeket nem gondoltam végig. A szegény néni feltúrta a szobát a pénzt keresve, és nekem még hazudnom is kellett, hogy nem láttam. Akkor már nem volt visszaút, a pénzt valahogyan el kellett költeni, ami nem volt egyszerű dolog, mert mindig Edittel mentünk mindenhova. Úgy emlékszem, hogy egy ideig a hálószobában levő játékok között tároltam, aztán a felét elköltöttem fagylaltra. A pénz maradékát úgy emlékszem, hogy egy templomi persejbe dobtam. A történetnek azonban még nincs vége. Évekig éltem a nyomasztó érzéssel, annélkül, hogy meg tudtam volna szabadulni tőle. Néhány évvel később mi hívtuk meg Editet egy nyári hónapra, időközben pedig meghalt az édesanyja. Tavasszal írtuk a levelet, és hamarosan ki is volt tűzve életem első zongora vizsgája. Már napokkal előbb rosszul aludtam, de a vizsga előtti estén végképp nem tudtam elaludni. Az évek óta gyötrő lelki furdalás egy pillanat alatt ment át egy kényszer neurózisos állapotba. Meg voltam győződve, hogy ha nem szabadulok meg a bűnöm terhétől, nem fogok tudni zongorázni. Talán már 11 óra is elmúlt, hogy anyukámat hívtam, és mindent elmondtam neki nagy sírás közepette. Anyunak jó ötlete támadt, azt tanácsolta, hogy ha Edit nálunk lesz, és majd, ha alkalmilag elhunyt édesanyjáról beszélünk, adunk neki néhány pengőt, hogy annak megfelelő shillingből vigyen a nevemben virágot az édesanyja sírjára. Persze ez egy szimbolikus gesztus volt csak, de meghozta a pillanatnyi nyugalmat. Igazi bűnhődés tehát nem történt, de az a néhány évnyi szenvedés is bűnhődés volt nekem, és nem is akármilyen. Egy tiszta, gondolkodású ember bármilyen picike értékben is megsérti a tiszta kezűséget, az nyomasztó lelki ismereti teherré változik, és addig, amíg valahogyan nem hozzuk helyre, addig az nem is enged lelki nyugalomhoz minket. Másik tulajdona elleni bűn még a csalás, amely főleg a gazdasági életben fordul elő, ahol azért a keresztény vállalkozóknak komoly feladat, hogy persze sikeresek akarnak lenni a piaci versenyben, de azért nem csak a büntethetőség határán át nem lépést kell megvalósítaniuk, hanem a tisztességes versenyt. A rablás az azért súlyosabb bűn, mert nem csak, hogy elveszem a másét, hanem még erőszakkal a jelenlétében veszem el. A sikkasztás tulajdonképpen az egy bizalmi pozícióval való visszaélés, hogy egy tanárt megbíznak az iskolában a kirándulásra, pénzgyűjtéssel, és akkor ő elsikkasztja. Nyilván ez felháborító. Tehát a sikkasztás az mindig azért súlyos bűn, mert valaki olyan élt vissza, akinek a tudását, szakértelmét a jóra kellett volna fordítania. Na és végül ide tartozik a károkozás. Ha az ember utazik vonaton, hány szétszabdalt vonatfülkét lát, vagy amíg még pénzes telefonok voltak, nem kártyás telefonok, addig hány telefon volt tönkretéve, azért ne kifosztották a perseit. Szörnyű dolog tud lenni a vandalizmus, ami biztos, hogy önfegyelem hiányra és lelki éretlenségre vezethető vissza. Az erkölcs teológusok a jóvátétellel kapcsolatban mindig is hangoztatták, hogy akár lopás, csalás, rablás, a többi, bármilyen bűnt követünk el, akkor nem elég ezeket meggyónnunk, hanem a gyónásunk is csak akkor érvényes, ha a jóvátételnek a szándéka megvan bennünk. A módjával kapcsolatban pedig a 3 klasszikus moralista kérdés, hogy kinek kell a jóvátételt megcsinálnunk, kifelé. Nyilvánvaló afelé, akitől elvettük, akit megkárosítottunk, akár egyén, akár közösség. Mikor kell megcsinálnunk? A válasz: minél hamarabb. Nem szabad hagynunk, hogy a lelki furdalás sokáig morzsoljon minket. A 3. kérdés, hogy hogyan. Itt viszont erkölcsileg jogosnak és megengedhetőnek ítélik meg a moralisták, hogy nem vagyunk kötelesek nyíltan megvalósítani a jóvátevést. Tehát valakitől titokban loptunk, nem kell nyilvánosság előtt megvalva visszaadnunk, hanem titokban is visszacsempészhetjük azt az értéket, vagy annak a megfelelő árát. Láttuk azt, hogy a mózesi törvény az a Mózes korabeli viszonyokat tartja szem előtt. Milyen tulajdon volt akkor, ugye ház, mező, állat. Ha Mózes most élne, akkor bizonyára a szellemi tulajdonnal is kiegészítené, mert közben kialakult ez a fogalom is, ez a valóság is. Igenis van szellemi tulajdon, hogy valaki szakdolgozatot ír, akkor tisztességesen idéznie kell, hogy ez a gondolat honnan való, tehát szellemi lopás is van, nem beszélve a szabadalmaknak a jogtalan átvételéről. És végezetül azt is mondhatjuk, hogy kérem szépen lelki tulajdon is van, másoknak a jó híre, erre sem szabad irigykednünk, vagy mások sikerére, papoknak mások lelkipásztori sikerére. De hát ez a vonatkozás azért a 8. parancsnál a mások becsületének a védelménél megfelelő isteni határokat már megkapott. Összefoglalva, mit mondunk? Az anyagi javak jók. Minden kereszténynek ki kell alakítania azt a prófétai látásmódot, hogy mi a szerepe az anyagi javaknak az ember életében. Szükségünk van ruhára, étkezésre, pénzre, vagyonra, de prófétai módon kell látnunk. A próféta a látnok, aki Isten szemével lát, és ha látom a pénznek a fontosságát Isten szemével, akkor a pénz érték lesz az életemben, de relatív érték marad. Látom az öltözködés fontosságát, de soha nem lesz a ruha abszolút érték, és így tovább. Azt mondja Szent Pál, hogy keresztények, minden érték értetek van. De vigyázat keresztények, mert ti viszont Krisztuséi vagytok. Ez a keresztény látásmód. Mindent értéknek tekintek, de életemnek az első vonatkozása az, hogy én Krisztushoz tartozom. Szent Pál, mint láttuk legutóbb, ezt úgy fogalmazza meg, hogy tudok bővelkedni, tudok nélkülözni. Tehát, aki megtartja a 10. parancsot, és nem irigykedik, az nem valósít meg mást, mint hogy Istent tartja életének az első helyén. Az első parancsot éljük meg, tehát az anyagi javakkal való viszonyunkban, azt az első parancsot, hogy csak Istent tartjuk Istennek, és csak a vele való szövetségben tudjuk elképzelni az életünket. A legközelebbi utolsó alkalommal a 10 parancsot utólag áttekintjük és összefoglaljuk.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk.

0: Georg Philipp Telemann Hámol koncertó Haránt fuvolára, vonósokra és kontinúóra című művének első tétele hangzott el. Előadta a Kamerata Köln. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük korábbi adásunkat. Ránki György meseoperája, a Pomádé király új ruhája ősbemutatójának évfordulója alkalmában részleteket hallanak a műből. Elsőként a bevezetőt játssza a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Pál Tamás vezényletével.

Most a címszereplő áriáját énekli az első Pomádé király, Székely Mihály, az opera második felvonásából. A Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezéli.

Ránki György meseoperájából az Operaházi ős bemutató sikerének köszönhetően 1954-ben két szvitet is írt a legnépszerűbb melódiákból. Most az első részleteit hallják a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának felvételéről, Pál Tamás vezényletével.

Ránki György Pomádé király új ruhája című operájának részleteit hallották a Dallamív most elhangzott adásában, operaházi bemutatójának évfordulója alkalmából. Szerkesztette Magyar Kornél.

0: Nyikolaj Rimszkij-Korszakov a Mély röpte Dongó című szerzeményét Horgas Eszter és Víg Andrea szólaltatta meg. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című műsorom szól, amelyben ezúttal a pünkösdi ünnephez kapcsolódó népi szokásokról, hagyományokról beszélgetek dr. Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával. Majd a folytatásban a mustár magadásában Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnöke, templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel 1 óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk! További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
2: Műsorunk elején kérem most hallgassák meg Pióván Győző Pünköstkor című versét. Piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövérem, hogy termésen nőjön, s vihar ki ne tépjen. Piros pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogadd szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot. Így szól tehát Pióván Győző Pünköstkor című versem. Portréműsorom pünkösdi különkiadásához is kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusát. A húsvét utáni fontos egyházi ünnepünk a pünkösd. Na de mit is tudhatunk ezen szó jelentéséről, mit mondhatunk el pünkösd ünnepéről?
5: A pünkösd elnevezés egy görög szóból származik, a pentekosztész, vagyis 50. szóból, ami arra utal, hogy húsvét utáni 50. napon ünnepli az egyház a Szentlélek kitöltetését, amikor a Szentlélek az apostolokra kiáradt, és ezáltal megerősödve tulajdonképpen létrejön az ősegyház, az egyház születésnapja is ebben az értelemben. És a 3 nagy ünnep, amelyet a népi hagyományok, a néprajztudomány is számon tart, a karácsony, húsvét, pünkösd, ez az a nagy hármasság, ami az egész esztendőt leginkább meghatározza. És a néprajzi gondolkodásban ez egyúttal a tavaszi ünnepkör végét is jelenti, mint mozgó ünnep, tehát ennek az időpontja nyilván húsvéthoz kapcsolódóan elég széles határok között változhat. Többnyire májusban, június első felében van pünkösd, és ez a tavaszi ünnepkörnek a lezárása, és a nyári nagy mezei munkák mindig pünkösd után kezdődtek, az aratás és egy más időszaka már az esztendőnek. Nagyon sokféle egyházi és világi szokás, hagyomány kapcsolódik pünkösdhöz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy talán az egyik legszínesebb ünnepe az esztendőnek, abban az értelemben is, hogy a Kárpát-medence egészére, ha rátekintünk, akkor a különböző tájegységeken rendkívül sokféle mozaikszerű, nagyon színes és nagyon összetett hagyományokkal találkozunk. Sok-sok vidéken csak egy-egy pici elem, csak egy-egy pici apró szokás maradt fenn, aminek a rokonság, a párhuzoma esetleg a Kárpát-medence túlsó végén bukkan fel hasonló formában, tehát egy rendkívül izgalmas időszaka ez az esztendőnek.
2: Javaslom, hogy akkor most a beszélgetésünk folytatásában említsünk is meg jó néhányat ezen népi szokások és hagyományok közül. Melyikkel kezdjük?
5: Talán azt érdemes elsőként említeni, hogy milyen érdekes módon vált el régen egymástól az egyházi és a világi hagyomány. Az egyházi rendelkezések a 16.-18. század között kifejezetten tiltották azoknak a világi szokásoknak a gyakorlását, mint a pünkösdi királyné ültetés vagy királyválasztás, a májusfák állítása, vagy a pünkösdi táncolás, táncmulatságok, így fogalmaztak a 17. század végén, hogy mely pogányoktól maradt szokás ezután is tilalmas. Tehát kifejezetten ezekből a tiltó rendelkezésekből tudjuk azt, hogy mi mindenféle szokásokat gyakoroltak. Talán a királyválasztás az egyik legismertebb, szoktuk is mondani a magyar nyelvben, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, ami nem pusztán egy szimbolikus dolog volt, hiszen a legények a saját közösségükből különböző erőpróbákkal, versenyekkel, leginkább lovas versenyekkel, vagy birkózással, erőpróbákkal kiválasztott pünkösdi király rendelkezett valós, úgymond hatalommal, előjogokkal is. Például az ő családjának az állatait a mezőn egész évben ingyen őrizték, a bálban elsőként táncolhatott, vagy rendelhetett nótát a zenészektől, a kocsmában egyes vidékeken egész évben a közösség fizette az ő fogyasztásának a számláját. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pozíció volt a legény társaságokban a pünkösdi király. Az eredete egyébként a katonaságra megy vissza. A 18. században tudjuk, hogy a huszár ezredekben választottak május királyt, és nagyon érdekes ennek a szokásnak a továbbélése. A 20. századra, ahogyan a királyválasztás szokása már kiveszett, megkopott, csak egy-egy vidéken maradt meg, a gyermekjátékok között nagyon szépen továbbélt az emléke. Így például a bodrogközi cigándor népi gyermekjáték formájában átalakult változata él, ahol már nem lovas versenyt rendeznek a nem legények, hanem kisfiúk, hanem egész egyszerűen kis vesszőparipákat, fa játékokat használva eljátsszák a királyválasztást, és kis egyszerű gyermekdalokat énekelnek hozzá. Ez talán az egyik legismertebb pünkösdi szokásunk.
2: És akkor valóban rövid volt az a pünkösdi királyság?
5: Általában ez egy esztendeig tartott, tehát minden évben újabb és újabb pünkösdi király választására került sor, és nagyon sok vidéken összekapcsolódott a legény társaságba való befogadásnak a rítusával, a legény avatással.
2: Ez mit jelent?
5: Nagyon sok helyen nem királyt választottak, hanem az erőpróbák végeredményeképpen avatták fel az új legényeket és fogadták be a társaságba, ami azt jelenthette, hogy most már a korosztálybeli cimborákkal együtt ők is járhattak mulatságokba, bálokba, fölkérhettek lányokat táncolni, járhattak udvarolni, és fogyaszthattak a kocsmában. Ez volt a legénységnek a fokmérője, és a pünkösdi királyválasztáshoz kapcsolódhatott sok vidéken a legény közösségbe való befogadás.
2: Ha már pünkösdi királyválasztás, akkor beszélnünk kell a pünkösdi királyné járásról is, sőt voltak pünkösdi királynők is, nem csak pünkösdi királyok?
5: Ennek már csak az írott emlékei maradtak meg, a néprajzkutatás már élő formájában ezt nem tudta rögzíteni a 19.-20. században, de tudjuk azt, hogy a pünkösdi király mellé Gömörben és a Csalló közben, tehát a Felvidék két tájegységén választottak pünkösdi királynét is, akinek a külsőségei tulajdonképpen egy menyasszonyra emlékeztettek, és ők tulajdonképpen mint egyfajta bálkirály és bálkirálynő a pünkösdi táncmulatság alkalmával kaptak ilyen kitüntetett szerepet, és azok a gyermekjátékként továbbélő szokások, amiket pünkösdi királyné járás formájában ismerünk, hogy a kis királyné fölé tartanak egy kendőt a lányok, és így körbe járják a falut, és eléneklik az ide kapcsolódó éneket, aztán a kis királynét a magasba dobják, és azt mondják, hogy ilyen magasra nőjön a kentek kendere, vagy ilyen nagy legyen a kis királynénk. Szóval mindezek az elemek eredetileg és valamikor a felnőtt nagylányok, nagylegények valós, igazi szokásai voltak, és aztán gyermekjáték formájában érték meg azt a 20. századot, amikor a néprajzkutatók ezt már filmezni vagy hangfelvételre rögzíteni is tudták. A királyné járásnak ez a gyermekjáték változata a leggazdagabb formában a Dunántúlon élt, egészen a közelmúltig a Rába köz falvaiban, még az 1960-as években is eredeti formájában házról házra járó és ilyen adománygyűjtő népszokásként gyakorolták, és ma is talán leginkább ez épült be a pünkösdről való tudásunkba, annak köszönhetően, hogy az általános iskolákban, óvodákban, a pedagógiai munkában nagyon nagy szeretettel foglalkoznak ezzel a szokással. Talán azért is, mert nagyon szép az ének hagyomány, ami hozzá kötődik. Hát csak egyet, ha megemlítünk, a pünkösnek jeles napján kezdetű közismert ének 1675-ben a Cantus Catholici már úgy említi, mint régi ének. Vagy a szövegekben felbukkan Szent Erzsébet, a rózsacsoda kapcsán, ugye a pünkösd egyik jelképe a pünkösdi rózsa, így kötődik össze a nép képzeletében pünkösd és Szent Erzsébet alakja, de nem véletlen, hogy a királyné járás folklor hagyománya egészen a közelmúltig, sőt napjainkig is nagyon népszerű a pedagógusok munkájában.
2: Az énekekből pedig hát többet is tudunk idézni, ugye elhozta Isten piros pünkös napját, vagy mi van ma piros pünkös napja. Olyan érdekes, hogy a pünkösthöz mindig hozzátársul a piros, mint egyfajta jelzős szerkezet. Piros pünkösd napja. Miért?
5: Ennek igazából három okát is megemlíthetjük. Az egyik oka a katolikus hagyományból származik, hogy a mise színe, a piros

nyugati határszélen, Sopron megyében, ahol néhány településen a török kiűzésének emlékére, vagy legalábbis arra utaló eredetmondákkal összekapcsolva, végigjárják a falut egy török basának beöltöztetett figurával, egy legény, akinek a lepedőkből készült ruháját szalmával kitömik, és egy nagy kövér törököt jelképez, akit aztán végighurcolnak a falun, és mindenütt megvesszőzik, mint egy büntetésképpen azért, amit a törökök a magyaroknak okoztak. Érdekes ez a figura azért, mert bár itt a Sopron megyében pünkösdi időszakban jelenik meg ez az alak, a legtöbb vidéken a farsangi hagyománynak része ez a török figura, a szalma török, például a mohai tikverőzésnek nevezett Fejér megyei farsangi népszokásnak is egyik központi figurája, egy ugyanilyen török basa, és a felvidéken is a tejfalusi csallóközi dőrejárás során föl szokott bukkanni ez az alak. Érdekes módon Sopron megyében ez a pünkösdi időszakra maradt ennek a figurának a megjelenése a szokásokban.

0: Ha pünkösd, akkor táncmulatságok és párválasztás, mint ahogy már ön is említette. Nos, milyen szép népi hagyományok és szokások is kapcsolódnak ehhez az ünnephez a párválasztás terén?
1: A párválasztás kapcsán azért kitüntetett időpont a május, mert ilyenkor volt lehetősége a fiataloknak a régi hagyomány rendje szerint az egész közösség számára nyilvánvalóvá tenni az ő kapcsolatukat, és ez általában májusfa állítása, május kosár küldése, mátkatál vagy virágküldése, vagy szerelmi ajándékok küldése formájában nyilvánult meg. Érdekes, hogy a májusfa, mint szokás, nagyon sokféle időponthoz kapcsolódhat, és többféle formáját ismerjük. Az egyik formája az, amikor a legény a lánynak a kapujára, vagy a házra, vagy az ablak elé májusfát állít. Ez történhet május 1-én is, de nagyon sok vidéken pedig pünköstkor történik ennek a májusfának a fölállítása, illetve ugyanilyen többféle időponthoz kapcsolódó szokás a kosár küldése. Ez már egy újabb divat, egy polgáriasabb, városiasabb divat, amikor vásárolnak a legények már pénzért egy hatalmas nagy virágcsokrot vagy kosarat, állítanak össze a virágkötők, és ezt a kosarat küldik el a kedvesüknek pünkösd hajnalán, vagy május 1-e hajnalán, illetve a különböző szerelmi ajándékok. Például egy nagyon érdekes szokás a Sárközben, Dunamenti Sárközben, Szeremle községben, az úgynevezett ladikázás, a pünkösdi ladikázás, amikor a Dunára kimennek csónakázni, zöldága a földíszített csónakban csónakáztatja meg a legény a kedvesét pünköstkor, és ehhez kapcsolódik az úgynevezett lány evező, amit a fiúk faragnak, egy nagyon szépen, díszesen kicifrázott népművészeti tárgy ez a bizonyos evező, amelynek magyarországi múzeumokban, különösen ott azon a vidéken nagyon sok szép példánya fönnmaradt. Ehhez hasonló volt például a mi vidékünkön a úgynevezett mancsozó botoknak a szokása. A mancsozás az egy tavaszi lány játék, egy labdát.

0: a játék. Egy pici, rövid, körülbelül 30-40 cm-es fából készült bottal egy bőrlabdát ütnek, különböző szabályok szerint. Nem is a labdajáték, inkább a közösségi együttlét a lényeg ebben a játékban. És itt magát a labdát is, illetve magát az ütőfát, ezt a mancsozó botot, a legények különös műgonddal készítették, vagy készítették fafaragó specialistákkal, vagy bőrös mesterekkel, és vásárolták a kedvesüknek szerelmi ajándékképpen az év ilyen időszakában.
1: Május faállítás és zöldág hordás. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két szokás?
0: A zöldágjárás vagy zöldághordás, ez kifejezetten a felvidéknek a szokása, tehát a Kárpát-medence északi részében egy úgynevezett falu feljáró szokás, ami azt jelenti, hogy a falu széléről elindulva a település valamennyi utcáján végigjárnak a lányok, és zöldágakat hoznak magukkal, és viszik aztán körbe az egész falun, és énekelnek olyan énekeket, amelyek a szerelemről, párválasztásról és a tavasz érkezéséről szólnak. A májusfa és a zöldág érdekes módon jelent meg, vagy jelenik meg az egyházi hagyományokban is. Tessedik Sámuel, a 18. századi evangélikus lelkész, például kifejezetten tiltja a májusfáknak és zöldágaknak a templomba való behordozását, mert amint írja, szegény gazdák ilyenkor viszont látták a legkedvesebb gyümölcsfáikat is kivágva. És ennek igyekezett a felvilágosult szellemiségű evangélikus lelkész véget vetni. Jól mutatja ez, hogy azok a szokások, amelyeket tiltanak, azok bizony nagyon élőek lehettek abban a korban. Érdekes módon megérte ez a szokás a 20. századot, sőt a 21-et is, hiszen napjainkban ismerjük Pest megyében, Budapest környékén, Maglódon, Mendén és azon a vidéken az evangélikus szlovák nemzetiség köréből a pünkösdi templom díszítésnek a hagyományát, mert pontosan ez a lényege, hogy pünkösd szombatján a férfiak az erdőről, a falu határából nyírfákat hoznak, zöld ágakat, amelyek az egész templom belsejét beborítják, a nők és a gyermekek pedig horgolt és hímzett kendőket akasztanak, kötnek ezekre az ágakra, és ezzel a díszítéssel készül el a pünkösdi ünnepi istentiszteletre és úrvacsora vételre a templom belseje, és aztán ünneplő, nagy ünneplő népviseletben vesznek részt ma is azon a vidéken a szlovák közösség tagjai az istentiszteleten. Tehát ez a sok száz éves szokás olyannyira élő maradt ezen a vidéken, hogy a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült néhány évvel ezelőtt a pünkösdi templom díszítés hagyománya.
1: Párválasztás, a párválasztáshoz pedig a mátkatál szép szokása is kapcsolódik.
0: Igen, ez kifejezetten Heves megye, Eger környéke, Dél-Borsodi, Bükkalja szokása volt. A mátkatál, mint egymás megajándékozásának formája, többféle változatban létezett. Talán ismertebb, amikor a lányok küldenek egymásnak mátkatálat, ez általában húsvéthoz szokott kapcsolódni. Itt a pünkösdhöz kötődően viszont kifejezetten szerelmi ajándék volt, és a párválasztást jelentette, amikor a fiatalok fiú a lánynak, a lány pedig a fiúnak küldött mindenféle finomságokkal megrakott mátkatálat, jelezvén a választásuknak a komolyságát, és azok a kislegények, akik ezt házhoz vitték és kézbesítették, ők pedig néhány krajcár apró pénz ajándékot is kaptak ezért.
1: Megfigyelések is kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez, akár az időjárás terén, akár a pünkösdi harmat, ugye, hogy hogyan szépíti meg a lányok arcát. Milyen megfigyeléseket is emelhetünk ki?
0: Ezek közül talán a vízhez kapcsolódóak a legfontosabbak. A víz, mint a termékenység és az élet szimbóluma. A pünkösdi eső aranyatér szoktuk ma is mondani. Ezek fontos elemei a időjárás jóslásnak, és a zöld ágakhoz kapcsolódott olyan hiedelem is, hogy a jó időjárást, a termékenységet és az ártó gonosz erőknek, boszorkányoknak a távoltartását is szolgálta a házakra tett zöld ág. Tehát nem csak a szerelmi ajándék, hanem egy kicsit az időjárás varázslás is benne volt ebben a régi gondolatban.
1: Pünkösd ünnepe, búcsújárás. Ez a két fogalom is egymáshoz társítható, és véleményem szerint a leghíresebb, az egyik leghíresebb pünkösdi búcsújáró hely Csíksomjó. Beszéljünk akkor most a búcsújárás és pünkösd kapcsolatáról.
0: A csíksomjói búcsút valóban mindenképpen említenünk kell, mint az összmagyarság talán legfontosabb pünkösdi eseménye, napjainkban, és évről évre azt látjuk, tapasztaljuk, hogy egyre erősebb Csíksomlyónak a vonzereje és a szűzanya kultusza, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világ magyarsága körében mindenfelé. Tudni kell azt, hogy Csíksomlyó kiemelkedik a Mária kegyhelyek közül, de az egész Kárpát-medencében 130 máriás búcsújáró helyet ismerünk. A pünkösdi időszak nyilván Csíksomlyóhoz kapcsolódik, más-más helyeken, más-más Mária ünnepeken tartanak búcsút, azonban ezek a búcsújáró helyek egy nagyon sűrű, szövésű hálózattá alakultak már napjainkra. Jól jelzi ezt például a Mária útnak a zarándok hagyománya. Mária Celből Csíksomlyóra gyalogosan zarándokolnak a legvállalkozóbb szellemű zarándokok, és a csíksomlyói búcsú pedig a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően ma már valóban az egész magyarságnak a legfontosabb és legnagyobb pünkösdi ünnepe lett. Olyannyira, hogy a már említett szellemi kulturális örökségben ez a búcsújáró hagyomány is bizony ott szerepel, és az UNESCO védettségét ma már élvezi, és kitüntetett figyelemmel kíséri ezt az egész világ folklorista és néprajzos közvéleménye.
1: Nagyon sokféle fajta népi hagyományról és szokásról beszéltünk, de jogosan merül fel az emberben a kérdés, ezek közül a szokások közül melyek azok a népi hagyományok, amelyek mind a mai napig élnek a különböző tájegységeken?
0: Azt gondolom, hogy az egyházi szokások közül a bérmálás és a konfirmáció az nagyon fontos, ugye pünkösdhöz kötődő esemény, és azért nevezhetjük ezt most idézőjelesen tulajdonképpen mai kortárs népszokásnak, vagy velünk együtt élő közösségi hagyománynak, mert azon túl, hogy a templomban a bérmálásnak, illetve a konfirmációnak az ünnepélyes része megtörténik, szinte minden családban családi ünneplés, események, rokonlátogatások kapcsolódnak hozzá, tehát megélik az emberek az egyházba való befogadásnak az ünnepét a saját személyes életükben is. És ez azért fontos, mert ezek a hagyományok ezáltal válnak igazán élővé. Ugye a katolikus egyházban a bérmálás kifejezés egy egyházi szláv kifejezésből, szóból származik, latin szóval ezt konfirmációnak, vagyis megerősítésnek nevezzük, ezt a kifejezést pedig a protestáns egyházak tartják, és ők használják, de mind a kettő tulajdonképpen a felnőtt egyháztaggá válás és a Szentlélek kiáradásának a személyes eseménye az egyén életében. Érdekes az, hogy régebben, amíg a közlekedés nehéz volt, addig a bérmálásra sokkal ritkábban került sor. Tehát ugye a püspök atya körül jár, hogy egy-egy településre mikor jutott el még a régi nehéz közlekedésű időkben, hát bizony-bizony sok-sok évet kellett várni egy-egy faluban, egy-egy közösségben, hogy ott bérmálásra kerülhessen sor. Ma már azért ez nem így van. Pünkösdöt megelőző vagy azt követő a körüli vasárnapokon, gyakorlatilag minden egyházközségben, minden templomban ennek az ünnepnek elkövetkezik az ideje.
1: Beszélgetésünk végén akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk, pünköst szent ünnepe, tényleg egy színes és népi hagyományokban gazdag ünnep.
0: Igen, és talán a mozaik szerűsége a legérdekesebb, nevezetesen az, hogy az ország különböző pontjain mindenütt egy-egy kis, apró színfolt, nagyon sokféle színes szokáselem maradt meg a 20. századra, és ebből aztán egy ilyen nagyon érdekes, változatos képet kaphatunk a pünkösdi hagyományok megünnepléséről.
1: Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusának a riportot. Köszönöm szépen, hogy felelevenítettük a szavak segítségével pünkösd ünnepéhez kapcsolódó népi hagyományainkat, és önnek is áldott pünkösdi ünnepeket kívánok.
0: Köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
3: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Buda Péter, egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnöke, templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel, Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
4: Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk, azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyház megye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az egyházmegye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogyha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház, őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. Ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a pankotai főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos számunkra. Látjuk, hogy ez az óriási terület a középkorban virágzó kereszténységgel, katolikus egyházzal rendelkezett. 1332-37-es pápai tizedjegyzék 878 plébániát sorol föl, ahonnan begyűjtötték a pápai tizedet. A 16. század elejére ez még tovább nőtt, körülbelül 1200-1300 plébánia volt az egyházmegyénk területén. És utána következett a két súlyos válság, ami megrendítette a mi egyházmegyénket is. Egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ehhez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és az igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 kápláról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső-Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó, mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy feloszlatta a nem tanítással, plébániai lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetes rendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszög, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztes püspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön.

0: A példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyúrnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyurasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Törökszent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségé volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most. Még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt. Az anya megáldása az 12 krajcárba került. A házassági hirdetések, ugye amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal. És hát a házasság kötés ugye az még drágább volt. Egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint. Ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes személyt kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes személyt kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam, minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vett az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves külső Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van följegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig hát az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestyések és a harangozókról is kevés följegyzésünk van. A legtöbb templom rendelkezett egyébként. Nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestyéseknek a dolga volt, hát amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendben tartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestyések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. Hát a harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestyéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent. szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, a török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.
1: Buda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnökét hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Boldog Kolumba Marmion imája. Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Tompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió szállítása.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniájának harmadik tételét hallották. Előadta az amsterdami Concertgebouw zenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Nem mindennapi szakmai kalandon vannak túl a Békés megyei Népművészeti Egyesület tagjai. Az Erasmus Plus program támogatásával olyan helyekre jutottak el a népi kézművesség képviselői Csehországban és Hollandiába, ahová átlagos turisták szinte soha. A Békés megyei népi kézművesség kiválóságai világhírű üveggyárakban, titokzatos gyöngykészítő műhelyekben, UNESCO védelem alatt álló manufaktúrákban és különleges csipkekészítő közösségeknél jártak. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke, és Farkasné Jeszenszky Anita, az egyesület munkatársa elmondta, a program nem csak látványos élményeket adott, hanem komoly lehetőséget arra is, hogy a Békés megyei népi kézművesség új lendületet kapjon, és a fiatalabb generációk számára is vonzóvá váljon. A csehországi szakmai út egyik legfontosabb állomása Jablonec nad Nisou volt, melyet egész Európában az üveg és a gyöngygyártás fellegváraként tartanak számon. A békési alkotók híres üzemekbe jutottak be, ahol testközelből láthatták, hogyan készülnek a világszerte ismert cseh üveggyöngyök. A gyárakban betekintést kaptak a teljes gyártási folyamatba, az olvasztott üveg húzásától kezdve a precíziós vágáson át, egészen a tűzpalírozásig. A résztvevőket lenyűgözte, hogy a több száz éves hagyományok mellett mennyire modern technológiákat alkalmaznak ma is. Különösen nagy élményt jelentett számukra a Rautis manufaktúra meglátogatása. Poniklá településhez kötődő fújgyöngy karácsonyfadísz készítése az UNESCO szellemi kulturális örökségének része, és ma már szinte egyedül őrzik az ősi technikát. A magyar csoport saját szemével láthatta, hogyan fújják, ezüstözik és vágják a vékony üveggyöngyöket. A tanulmányút egyik legszebb pillanata az volt, amikor a békési népművészek hagyományos magyar ékszereket mutathattak be a vendéglátóiknak. A különleges darabok hatalmas érdeklődést váltottak ki, és több helyszínen mini kiállítást is rendeztek a magyar alkotásokból. A résztvevők szerint külön öröm volt megtapasztalni, hogy a magyar népi kézművesség külföldön is komoly elismerést kap. A program egyik legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők új módszereket és oktatási mintákat ismerjenek meg. A csoport ellátogatott egy kiemelkedően felszerelt jabloneci üvegipari szakiskolába is, ahol azt tanulmányozták, miként adják tovább a mesterség tudását a fiataloknak. Pál Miklósné, az egyesület elnöke hangsúlyozta. A felnőtt oktatás és az utánpótlás nevelés ma kulcskérdés a népi kézművességben. Az Erasmus Plus program keretében összesen 6 országban szerveznek szakmai utakat. Hollandia és Csehország után még Észtország, Törökország, Norvégia és Írország várja a résztvevőket. A program lehetőséget nyújt arra, hogy tagjaik szélesebb szakmai látókört szerezzenek, új kapcsolatokat építsenek, és megismerjék más országok hagyományőrző kultúráját, fogalmazott az elnök. A hollandiai út szintén rengeteg élményt tartogatott az 5 békési csipkeverő számára. A csapat különleges holland csipkekészítési technikákat tanult, miközben tulipán fesztiválon járt, múzeumokat látogatott, és helyi kézműves közösségekkel találkozott. Az Erasmus program nem csak külföldi utakat jelent. A következő hónapokban Norvégiából bőrműves, Észtországból szövő, Törökországból pedig nemezzelő oktatók érkeznek a Békés megyei Népművészeti Egyesület nyári táborába. A szervezők szerint ez óriási lehetőség a helyi közösség számára, hiszen a résztvevők első kézből tanulhatnak Európa különböző hagyományőrző mesterségeiből. Mintegy 1000 oldalon, 2 kötetben meséli el a csabaiak utóbbi 300 évét, az évtizedekig egyeken élő békés csabai író. Bauer Barbara a Hídépítő című ikerkötet első részét ősszel, a másodikat pedig most mutatta be a Békés megyei könyvtárban. Bauer Barbara író és férje Valastyán Pál jogász 2025. októberében közösen mutatták be a Hídépítő, a jövő kezdete, illetve a múlt héten a Hídépítő, a múlt ereje című köteteket. Az író elmondta, az első rész írásakor könnyebb helyzetben volt, hiszen a város történetének a kezdeti, jó 150 évéből alig maradt fenn dokumentum. Míg a második rész papírra vetésénél már lényegesebben meg volt kötve a keze, kvázi sokszor ki kellett kapcsolnia a fantáziáját. Ez nem egy dokumentumtörténet, nem egy tényirodalom,
hanem fikcióval dúsított regény, mondta Bauer Barbara, hiszen nem voltunk ott, amikor a tótok megérkeztek, hanem el kellett képzelnem. Tudom, hogy milyen ruhákat viseltek, hogy nézett ki az akkori táj, milyen nyomok maradtak itt a mai Csaba területén török dúlás után. Mácsai Sándor, a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke csodálatosnak véli, hogy egy nem csabai ilyen tüzetesen foglalkozik a város történetével. Hozzátette, korábban már közösen készítettek egy Máté Péter estet is. Barbarával elhatározták, hogy amikor ez a könyv mindkét része elkészül, akkor közösen feldolgozzák. És már most tudja, szeptember 28-án lesz a hídépítő rendkívüli bemutatója közös fellépéssel az evangélikus templomban. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármestere szerint a Hídépítő című regény bemutatója nem csak irodalmi különlegesség, hanem egy lélekemelő esemény is, hiszen Békés Csaba történelmének több mint 300 évét az új áttelepítést követi, dolgozza fel egy családregény formájában. Bauer Barbara nagyszerűen megírta, hogy a csabaiakra, akik itt éltek, szlovákokra, magyarokra, zsidókra, németekre, mindig az volt a jellemző, hogy a nehéz élethelyzetben is hittel, kitartással formálták saját privát életüket és a közösség életét. Azon felül a cím is arra utal, hogy a közösség tagjai közül nagyon-nagyon sokan hidat képeztek, és minden nehézség ellenére Békés Csaba 1718-as újratelepítését követve most is élő és nyüzsgő város maradt, fogalmazott Szarvas Péter, a város polgármestere. Orosháza határában ezekben a hetekben különleges színkabalkát borítja a mezőket. A vörös pipacsok és a liláskék szarkalábak együtt látványos, szinte festményszerű tájat alkotnak. A pipacs a szenvedélyes szerelmet, a szabadságot, egyben a törékenységet, míg a szarkalábat a nyárral, a könnyedséggel és a komolytalansággal azonosítják. Ez a kettős éppen ezért különleges harmóniát teremt a tájban. A mezők nem csak természeti jelenségként, hanem szimbolikus üzenetként is értelmezhetők, amelyekben a törékenység és a felszabadultság, az érzelem és a játékosság találkozik. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Budapesten és Debrecenben 50 millió forint alatt szinte nincs lakás, írja az MT. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millió. A 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépő szint 11 millió forintnál kezdődik. Balog László elmondta, hogy az elmúlt években tapasztalt dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, ami annak is köszönhető, hogy a vevők már elérték a pénzügyi teljesítőképességük felső határát. Ennek következtében pedig a legolcsóbb lakások árában sem lehet újabb ugrásra számítani. Rengeteg mentőst díjaztak, Debrecenben, írja a HAON. Jár az elismerés a hősöknek. A mentők napja alkalmából több díjat is kiosztottak a debreceni református kollégium dísztermében május 26-án kedd délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet által rendezett ünnepségen azokat a mentődolgozókat jutalmazták, akik elhivatottan és kiemelkedő teljesítménnyel végezték eddigi munkájukat. A rendezvényen főigazgatói elismerő okleveleket, illetve balesetmentes közlekedésért járó okleveleket osztottak ki a kiemelt mentődolgozók és bajtársak számára, szakmai elismerést, valamint a hűséges szolgálatért szintén elismeréseket adtak át a vezetők. Korcsmáros Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója kiemelte, idén ünneplik az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78., a szervezet életmentésnek pedig a 139. évfordulóját. Majd a mentők munkáját méltatta, akik véleménye szerint, mióta Magyarországon szervezet életmentés létezik, 3 alappillére helyezik a szolgálatukat. Hajdubiharban 15 mentőállomás 54 mentőegységgel összesen 81 ezer mentési feladatot látott el. A mentőautók több mint 3,5 millió kilométert tettek meg, a mentők pedig több mint 124 ezer órát töltöttek úton. Korcsmáros Ferenc kiemelte, hogy az Országos Mentőszolgálat a nemzetközi Angels D legmagasabb gyémánt minősítését kapta meg a sztrókos betegek gyors és kiemelkedően magas szakmai színvonalú ellátásáért. Az elismerés azt mutatja, hogy a magyar sürgősségi betegellátás ezen a területen a nemzetközi élvonalhoz tartozik. Filmfesztivállal búcsúzik a debreceni Apollo mozi nagy terme, amely mostani kinézetét még az ezredforduló előtt

a hajnalban, kora reggel, kora délelőtt, és így tovább. Minden idők leghosszabb vetítés sorozata indul el Debrecenben. A fesztivál filmkínálata, amely a friss premierek mellett tartalmazni fogja az 1997 és 2026-os évek közötti legsikeresebb filmeket. A bejelentésből persze az is kiderült, a mozi nagyterme szeptember 7-én teljesen új formában tér majd vissza. Megnézhetjük, milyen is az a szubjektív Debrecen. Új tárlattal jelentkezik a 95 éve létező debreceni fotós közösség, olvasható a De Híren. Amikor a Debreceni Fotóklub 1931-ben megalakult, előtte már voltak fotós körök a városban, rendkívül sok fotós tevékenykedett akkoriban itt, nagy, élénk fotós élet folyt. A közösség tagjai között manapság vannak hivatásos fotósok, vannak klasszikus amatőrök, akik hobbiból fotóznak, és elismert művészek, akik a Magyar Fotóművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagjai. Ahogy pár éve a klub vezetője, Máté András nyilatkozta a De Hírnek, országosan sem beszélhetünk sok hasonló ideje létező klubról, talán a debreceni a harmadik legrégebbi. Május 28-án csütörtökön a Debreceni Fotóklub új tárlattal lépett a közönség elé. Szubjektív Debrecen címmel. A helyszín a Sétakert utcai DSC Kreatív Technikum. A tárlat megtekinthető június 15-ig az iskola nyitvatartási idejében. Kincskereső kalandon vettek részt az egyeki Szent János Katolikus Iskola diákjai Szabolcs községben. Történelmi időutazáson vettek részt az egyeki 7.-8. osztályos diákok a NEP keretében Szabolcs község történelmi emlékhelyén. A napsütéses időben is a gyönyörű természeti környezetben zajló program a Tomori Kúria ispánsági várak kora látogató központjából indult. A résztvevők egy múzeumi kisfilm és egy rövid helytörténeti bevezető segítségével ismerhették meg Szabolcs vezér, Szent István és Szent László korát. A tízfős csapatok történelmi séta keretében fedezték fel a település kulturális és épített örökségét. Az útvonal, a Tiszapartot, a honfoglaláskori földvárat, az Árpádkori református templomot, a Szent István emlékpontot és a Móricz Zsigmond nevéhez is fűződő Mudrány kúriát is érintette. A kaland fénypontja a kincskereső játék volt, melynek keretében a tanulók felkutatták az elrejtett rovás írással írt táblákat. Az írást a bázisra visszaérve fejtették meg, a győztes csapat tagjai Szent István koronázási érmének másolatát is megkapták. Robotkutyák, űrutazás és látványos kísérletek, izgalmas nyári programokkal várja a családokat az Agóra, tudta meg a De Hír. Az Agóra júniusban is folytatja tudományos programsorozatait. Június 6-án Mérgező szépségek címmel tartanak foglalkozást a Botanikus kertben, ahol a gyerekek a növények védekezési módszereivel és a mérgező anyagok szerepével ismerkedhetnek meg. Június 13-án Ragacsságok címmel különleges kísérletek várják a gyerekeket. Furcsa állagú anyagokkal, stresszlabdákkal és ragacsos keverékekkel dolgozhatnak a kémia laborban. Június 15-én rendezik meg a Watch pályaorientációs program záró eseményét. A középiskolások által készített interaktív fejlesztések között digitális kaleidoszkóp, reflexfal, gamma detektor és fotókuckó is szerepel majd. Június 25-én nyílik meg a Mikrobi kiállítás, amelyek óvodások robotikai alkotásait mutatja be. A tálaton kizárólag újrahasznosított anyagokból készült robotépítések láthatók majd. A kiállítás augusztus 30-áig ingyenesen látogatható az Agóra fogadóterében. Bő egy hónapra áthelyezik az egyik debreceni buszmegállót, tudta meg a dehír.hu. Május 26-án kedden 10 órától útburkolatjavítási munkák miatt a Harsona utcán található Nyugati Ipari Park Szervizút 1 elnevezésű megállóhelyet ideiglenesen lezárták, közölte a DKV. A munkák végéig előreláthatólag július 31-én pénteken üzemzárásig a nagyállomás irányába közlekedő 21-es és 42-es autóbuszjáratok a 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek utascserét. Remekeltek a DSI versenyzői, nagy blankáik a világkupán, írja a Haon. A franciaországi Saint-Maur adott otthont a női párbajtőrözők világkupájának, amely viadalon a DSI Debrecen kiválóságával, nagy blankával felálló magyar négyes a harmadik helyen zárt. A szezon utolsó erőpróbája várt nagy blankára, aki társaival, Borsodi Emmával, Büki Lilivel, Muhari Eszterrel képviselte a 34-es mezőnyben a magyar színeket a csapatversenyen. Lányaink kezdésként a brazilokkal találkoztak és nyertek 45-34-re, majd a nyolcad döntőben Svájc négyesét 45-37-re múlták felül, írta a dsidebrecen.hu.
A legjobb nyolc között az olaszok sem tudták megállítani a magyar hölgy

szorút, ezt a párharcot 40-36-ra nyerték. Az elődöntőben a koreaiak egy találattal bizonyultak jobbnak, így kvartettünk a bronzmeccsen lépett Pástra zárásként. A franciák vártak lányainkra, és egy végletekig kiélezett összecsapás végén egy tus döntött a magyarok javára, így csapatunk a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Az őserővel zárják az évadot a Kodály Filharmonikusok Debrecenben. Az évadzáró hangverseny a késő romantika két nagyszabású alkotását kínálja június 5-én és 6-án a Debreceni Kölcsei Központban. Szergej Rachmaninov második C-moll zongora versenye a zongora irodalom egyik legnépszerűbb darabja. Gustav Mahler monumentális második szimfóniája az emberi lét alapkérdéseit járja körül. Mindenről és egyéb tervekről beszélgettünk Somonyi Tóth Dániel karmesterrel, a Kodály Filharmónia Debrecen vezetőjével, Debrecen város főzeneigazgatójával.
1: Miért őserő a neve?
2: A zeneművészet nagyon izgalmas terület, mert két helyről táplálkozik, ez végül is bármelyik előadó művészetre igaz. Az egyik a maga kompozíció, vagy maga a mű, ami egy valahol egy élettelen dolog, tehát az ott le van egy papírra vetve, de önmagában nem értelmezhető. Ez egyik része, a másik pedig azt interpretálni kell, előadni kell, tolmácsolni kell, az pedig a másik része. És kollégáim azért adták ennek a koncertnek ezt a címet, mert mind a mű, vagy akár a műveket is lehet mondani, de főleg itt a második felében lévő, már a második szimfóniáról van szó, olyan roppant energiát és erőt rejt magában, ami azonnal ezt a címet jutatta eszükbe. Viszont aki ezt majd tolmácsolni fogja, karmesterként, az egésznek az irányítójaként, Alekszandr Szlatkovszkij, a világ egyik legjelentősebb karmestere, gyakorlatilag róla is elmondható ez. Bármit vezényel különben, bármit vezényel, abba elképesztő energiát tesz bele magába az előadásába. Tehát itt a mű, a főmű, a Mahler második szimfónia és Alekszandr Szlatkovszkij esetében is ez a megfogalmazható ez a szó, és akkor a kettő együtt pedig az ős előtagot is eszünkbe juttatta. Szóval igen, ez a koncert duplán is egy őserőt fog, azt hiszem, hogy megjeleníteni. Ez természetesen ehhez az kell, hogy az előadók a színpadon erre készen álljanak, és büszkén mondhatom, hogy a Kodály Filharmonikusokban és a Kodály Kórusban is ott van ez az hatalmas erő, ami kibontakozásra fog várni azon az estén. Én azt gondolom, hogy a Kölcsei Központban mindkét alkalommal ez a mű egy igazán emlékezetes este lesz. És hát ugye ez a koncert ráadásul gigantikus, mert önmagában ez a mű csak nem másfél óra. Ez a koncert második felében lesz viszont, és a szünet előtt egy rövidebb mű, egy félórás mű, Rachmaninovnak a szintén második, de nem szimfóniája, hanem zongora versenye lesz műsoron. Giovanni Bertolazzi kiváló olasz zongoraművész barátunkkal, aki Debrecennek mind a Kodály Filharmónia koncertjei, mint a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán visszatérő vendége, és közkedvelt, hát egyik, akár azt is mondanám, hogy közönség kedvence, fogja ezt a csodálatos Rachmaninov zongora versenyt előadni, egyik legnépszerűbb zongora verseny különben az irodalomban, és engem pedig az a szerencséje, hogy ezt vezényelhetem, ezt a művet. Több előadó lesz, rengetegen lesznek a színpadon a Mahlerben, külső zenekarra eleve gigantikus zenekar is kórus hadak fognak felsorakozni. Szóval igen, a kérdésre ez a válasz az őserőt tekintve.
3: Nekem felrémlik az energia megmaradás törvény, és ebből az őserőből lehet-e 100, 200, 300 évvel később is táplálkozni? Lehet-e ugyanazt az őserőt előszedni? Honnan lehet ezt az őserőt előszedni, hogy az ugyanolyan lelkesedéssel, elsöprő erővel szóljon, mint ahogy azt megálmodta anno Mahler? Vagy akár Rachmaninov is.
2: Ez egy borzasztó fontos kérdés, és ugye ezek viszonylag friss művek, tehát ezek a 20. század elejéről származó stílusvilághoz tartoznak. Mahler maga budapesti operaháznak is volt főzeneigazgatója, tehát nem is kell messze mennünk a mi kultúránktól se ahhoz, hogy vele kapcsolódni tudjunk, és időben se nagyon. Az a helyzet, hogy ez a kérdés, ez viszont nyugodtan vonatkoztatható a 3-400 évvel ezelőtti művekre is, akár Bachra, akár Handelre, akár Vivaldira. A zeneművészet mindenképpen amiatt, hogy egy valahol egy teljesen elvonatkoztatott világ, tehát nem szól igazán semmiről. Nem egy olyan történetet nézünk végig a színpadon, vagy a képernyőn, mint a filmművészetben, vagy a színházművészetben, ami direkt módon mesél el egy A-ból B-be eljutó históriát. Itt kifejezetten és csak az érzékeinkre ható, az érzelmeinkre ható, és mindenkire máshogy ható világról van szó. Tehát ahogy mindenki máshogy interpretálja azt a bizonyos Bach, vagy Mozart, vagy Rachmaninov, vagy Mahler művet, ugyanúgy mindenki az a nézőtéren máshogy éli ezt meg. Mást idéz benne föl, más élethelyzeteit, más érzelmeit asszociálja hozzá. Ez egy fantasztikus dolog, és ezzel mindennapi kapcsolatban lenni, ezzel az erőtérrel, így is mondhatnám, nálunk itt a Kodály Filharmóniában 150-en foglalkoznak ezzel, ez egy hatalmas adomány az élettől, természetesen megterhelő is nagyon sokszor. Tehát amikor akár az ember a zenekarba ül, akár vezényli, akár énekli, ha egy Puccini pillangó kisasszony átmegy rajtunk előadókon, akkor azért mire ennek este 10-kor vége van, az igencsak igénybe veszi az ember érzelmeit, az ember mentális kapacitásait, és másnap reggel be kell ülni sokszor egy olyan műbe, ami meg egy teljesen más világot képvisel. Ez egy csoda. És az, hogy ezt mivel rejlik ennek az újraértelmezése, az maga a pillanatnyi, a koncert élményt jelentő művészeti helyzet.
0: Bár az őserő, az évadzáró koncert, a nyáron sem pihen a Kodály Filharmónia, például a Virágkarneválon is találkozhatunk velük a klasszikusok éjszakáján, valamint egyéb más koncerteket is terveznek, amelyről bővebben a kodályfilharmonia.hu weboldalon találhat információt. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Dave Coase felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatón bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Hétfő reggel a miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor Palotában. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán aláhúzta, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét, és a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A Fidesz közleményében hétfőn Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek nevezte, és kiemelte, csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani hivatalából. Az ellenzéki párt azt írta, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Emlékeztettek, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter jogász professzorként alkotmányos stabilitást és jogállamiságot ígért. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az államfő távozásának alkotmánymódosítással visszamenőleges hatályú döntéshozatallal történő kikényszerítése meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, és a kormányzati cikluson messze túlnyúló, hosszú távú kárt okoz. Ősztől összesen mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormánya 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna, vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Hazánk időjárásáról. Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük. Kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 13-tól a 17. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach Vivaldi D-dur koncertójának részletét Szepes András szólaltatta meg. 5 óra 40 perc van, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkös ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekizésében a Szent Atya. A pápa utal Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
2: Ci presenta Nikodémo.
1: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején kereste fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
2: Dio ha tanto amato il mondo,
1: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
2: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
1: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
2: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
1: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
2: Angelus Domini nunciavet Mariae.
1: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalomcsillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándul sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
2: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
1: Híveinek, azoknak, akik bizalomba térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékelünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
2: Pace ai lontani e ai vicini.
1: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
2: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
1: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szonyúságának. Nem mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
2: Il nostro, eccomi.
1: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
2: formare i giovani
1: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatására szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábmosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik.
2: E la fraternità resa possibile.
1: Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
2: La chiesa e la società.
1: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatón bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Hétfő reggel a miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor Palotában. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán aláhúzta, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmánya szerepét, és a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A Fidesz közleményében hétfőn Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek nevezte, és kiemelte, csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani hivatalából. Az ellenzéki párt azt írta, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Emlékeztettek, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter jogász professzorként alkotmányos stabilitást és jogállamiságot ígért. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az államfő távozásának alkotmánymódosítással visszamenőleges hatályú döntéshozatallal történő kikényszerítése meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, és a kormányzati cikluson messze túlnyúló, hosszú távú kárt okoz. Ősztől összesen mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormánya 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna, vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Hazánk időjárásáról. Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég. Napközben keleten egyre több helyen napos idő, valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Carmania von Weber, Andante és Rondo, Ungaréze, opusz 35. Előadta a Lavotta János kamarazenekar. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Kérésünkkel újra és újra Istenhez kell járulnunk. Nem csak a szükség idején, hanem egy teremtő hatalmáért és megszentelő kegyelméért vágyakozó állandó kiáltásként. Ezért a kérő ima mindig magában rejti a feltételezést. De ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Máté 26.39. Nem tudjuk, hogy valóban jó-e az, amit kérünk szorongattatásunkban. Nem tudjuk, hogy jó-e az az irány, amit egy helyzetnek adni szeretnénk. Életünk nem olyan, mint a kereskedő vagy az építőmester munkája, amely saját meghatározott tervei szerint alakul. Az eseményeknek csak kisebbik része az, amit látunk és értünk, a nagyobbik rész Isten titkából ered. Ebbe hatol be a kérő ima. Így el kell fogadni azt, amit az Úr helyesnek tart. Aztán nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy minden kérés valamelyest magában rejti a kérőnek akaratát is. És nem csak a jó, a helyes kívánságot, amely a lét és az élet gazdagodását szolgálja, melyben a cselekvés, az alkotás feszültsége rejlik, hanem a helytelent is, az önzést, amely saját ényét teszi a világ közepévé, s mindent alárendel saját kívánságainak. Ez a romlott akarat is benne rejlik az Isten felé irányuló kérő imában. S ha a Szent elé kerülhet, mindenek ura elé, akkor alá kell vetnie magát az ő ítéletének, késznek kell lennie, hogy megszűnjék vagy átalakuljon, ha ő úgy akarja. Minden kiáltás mélyén a kérések kérése rejlik. Legyen meg a te akaratod. Nem csak azért, mert ez az akarat kikerülhetetlen és ellenállhatatlan, hanem azért is, mert igaz és szent, mert minden érték megvan benne, amiért érdemes élni. Végül is a

Érő ima nem csak a legmagasabb igazságosság és hatalom felé, a jó értelemben vett rend felé száll, hanem az élő Isten szeretetéhez. A szeretet azonban szabadság is. Önmagunk megnyitása s ajándékozás, tiszta forrásból származó teremtés. S a kérő imának meg kell ezt hagynia, hogy amikor szükségeivel, szenvedéseivel, kívánságaival kopogtat, Isten szeretete saját elhatározásából teremtő módon cselekedjék. A mondat, legyen meg a te akaratod, mélyebb értelemben így szólhatna, uralkodjék a te szereteted rajtam. Mihelyt a kérő ima beteljesedik, hálával alakul át. Ez is ugyanolyan magától értetődéssel fakad a szívből. Ezzel válaszol az ember Isten ajándékára. S ezt nem csak akkor kell megtennie, ha kérése meghallgatásra talált, hanem mindig. Az ember szívének állandóan választ kell adnia a gondviselő és szerető Isten jóságos uralkodására. A válasz abban áll, hogy tudatában vagyunk, amik csak vagyunk, ami csak történik velünk, az mind Istentől származik. Meg kell ezt vallanunk, s hálát adnunk. Az apostol figyelmeztet, legyetek hálásak. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok általa hálát Istennek, az Atyának. Hogy mennyi rosszat sejt, ha megfeledkezünk a háláról, azt az Úr szívéből fakadó kiáltás teszi érthetővé számunkra, amikor meggyógyította a 10 leprást, s csak egy jött vissza hálát adni, egy szamaritánus, Jézus felkiált. Nem de 10 tisztultak meg? Hol a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Az Isten fájdalmának szívből fakadó kiáltása ez, amely a próféták szavára emlékeztet, amikor a néphez szóltak, ahhoz, akivel Isten szeretete oly nagy dolgokat cselekedett, s a nép mégis elfelejtette őt. Nem szoktuk megköszönni azt, ami magától értetődő. Ha ismerem a természet törvényeit, s látom, amint egy bizonyos szabályszerűség a neki megfelelő hatást váltja ki, semmi hálát nem érzek, ha még oly jó is számomra ez a hatás. Hiszen ennek így kellett bekövetkeznie. Ugyanígy nem keletkezik hála bennem, ha eladok egy árut, s az árát kifizetik. Ez az én jussom. Csak ha nem szükségszerűségből, nem jogi kötelezettségből, hanem az önmagát megnyitó szív szabadságából fakad valami, akkor ébred a szép, bensőséges, s magában oly szabad érzés. Köszönöm. De ehhez fontos felismerni, és pedig nem csak eszünkkel, hanem a szívünkkel, hogy alapjában véve semmi sem természetes. A világban még csak magától értetődő néhány dolog, de mihelyt a nagy egészet tekintjük, megszűnik ez a magától értetődőség. A világban élünk, s a létezésünkhöz szükséges anyagokat és erőket belőle merítjük. Az okok és okozatok ezernyi szálával kötődünk hozzá. Ezért egyszerűen olyan adottságnak tűnik a számunkra, amely nem is lehet másképp. Ez a természet, amely minden más egyébnek az előfeltétele. Ez azonban pogány gondolkodásmód, mert valójában messze nem magától értetődő, hogy fennáll a világ. A világ nem szükségképpen létezik, s az is előfordulhatna, hogy nem létezik. Csak azért van, mert Isten akarta, s azért akarta, mert egyszerűen így látta jónak. Itt már megszűnnek az okok, s a tiszta szabadság birodalma kezdődik. A világ Isten szabadságából keletkezett, s ez a szabadság szeretet. Ezért kell hálával válaszolnunk rá. Valóban nagy, igazság szerint való cselekedet tehát hálát adni Istennek a világ teremtéséért. Épp oly kevéssé magától értetődő azonban az is, hogy én vagyok. Önmagamban találom meg magamat. Önmagamban élek. Így saját létezésem épp úgy, mint a világ létezése, sőt, talán még jobban adottságnak tűnik, s minden egyéb dolog előfeltételének. De azért jól tudom, hogy ez másképp is lehetne. Hogy előfordulhatna az is, hogy nem vagyok. Már 2-szer előfordult a kifejezés, hogy valami egyszerűen adottság.
kétszeresen is mély értelme van. Értjük rajta az épp jelen való dolgot, amely az összes többinek előfeltétele. De azt is jelentheti, hogy azt valaki adta, azért adottság, s ezáltal egyáltalán nem magától értetődő. Nem szükségszerűen létezik, sem pedig valamely jog alapján, hanem szabad tetszésből, kegyelemből fakad létezése. Ezt is a szívem mélyén kell éreznem, s tudnom, hogy önmagamat a teremtő s ajándékozó Isten kezéből származó adománynak kell tekintenem. Általában a kegyelem szóval olyasmit jelölünk, amely nem a dolgok vagy az emberek által adott lehetőségből adódik, hanem Istentől jön megvilágosítva, segítve, megszentelve életünket, s a kegyelemnek ezt a fogalmát szembeállítjuk a természettel. A szót azonban, hogy tágabb értelemben úgy is használhatjuk, mint minden olyan dolog eredetét, amely nem szükségképpen létezik, hanem Isten szabad elhatározásból való adomány, akkor pedig értjük rajta a világot, az embereket, önmagunkat, mindazt, ami nem Isten. Minden adottság, adomány. Tőle származó, aki az egyetlen adományozó.

0: A Te Hans szerzeményét Herbert Henk szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvari Erzsébet. Köszöntöm Önöket. Főpíreink röviden. Ha Sulyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt módosítja az alaptörvényt. A Fidesz alkotmányjogilag semmisnek és törvényellenesnek nevezte Magyar Péter ultimátumát. Sulyog Tamás köztársasági elnök úgy véli, eltávolítása hatással lehet az uniós források lehívására. Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Sulyog Tamás köztársasági elnök elmondta, a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Ha Sulyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Véleménye szerint a rendszerváltás akkor válik teljessé, amikor az állam intézményei is visszatalálnak az alkotmányos demokrácia által kijelölt szerepükhöz. A kormányfő közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Közölte, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás. De a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. Úgy fogalmazott, nem személyre szabott jogalkotással fognak élni, hanem helyreállítják sok millió magyar egyértelmű erős felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és a demokráciát. Közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. A miniszterelnök azt is kiemelte, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát. Abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Facebook közösségi oldalon azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Azt is elmondta, ismételten egyértelművé tette, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által az igazságügyi miniszter jelenlétében tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Az ennek folyamán kialakuló alkotmányos válsághelyzet véleménye szerint mélyíti a társadalmi megosztottságot és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
0: A Fidesz Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából. Így reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében. Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek és alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte az ellenzéki párt. Azt írták, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amelyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti, mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolítatni a szólás és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat. A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is, emlékeztettek arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogász professzorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent. Kiemelték, az igazságügyi miniszter alkotmányos stabilitást ígért és jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta a miniszterelnök álmok futását és az igazságügyi miniszter kínos zavarát a Sándor palota előtt. A Fidesz jó szégyenkezést kívánt az igazságügyi miniszternek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője hétfőn méltatlannak nevezte, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából. Az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, aláássa a magyar állam méltóságát, lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán.
0: Ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, azon belül a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja majd. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett. Az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben jelezte, hogy nemmel szavaztak a migrációs paktumra. Kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Magyar Péter hangsúlyozta, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogköreit. Azt is közölte, Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, amely 2021-ig visszamenőleg tud majd vizsgálódni. Magyar Péter kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. Hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Tovább nőtt a civil áldozatok száma. Nyílik a jelenti.
4: A dél-ukrajnai Herszon megyébe meghalt egy helyi lakos orosz drón támadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkív és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére, és a Kirovi régióban tudott jelentős kárt okozni. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcsszerepét hangsúlyozta a háborúban. Közleményükben kiemelték, az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú útszakaszát nyomás és támadás alatt tartják a katonai repülőszerkezetekkel, így kevesebb katonára van szükségük a hadműveletek kivitelezéséhez.
0: A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon. Mindeközben Teherán leszögezte, az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Iráni katonai célpontokat támadott a hétvégén az Egyesült Államok és az Irán forradalmi gárdája válaszcsapására sem kellett sokat várni. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A bizalmatlanság, az ellentmondásos amerikai álláspontok és Izrael Libanon elleni folytatódó támadásai miatt húzódik el az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárását célzó diplomáciai folyamat. Erről beszélt hétfőn Esmail Vagai, iráni külügyi szóvivő. A szóvivő azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy továbbra is megsérti az Iránnal kötött ingatag tűzszünetet. A felek múlt hét végén kölcsönösen katonai csapásokat hajtottak végre egymás ellen. Bagai leszögezte, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Megerősítette, hogy pillanatnyilag az atomprogram kérdése nincs a tárgyalások napirendjén. Kuwait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő hiányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Mindeközben az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn Brüsszelben felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a katonai eszkalációval Libanonban, és tartsa tiszteletben Libanon szuverenitását és területi integritását. Izrael hétfőn csapásokat rendelt el Beirut déli külvárosai ellen, miután a Hezbollah rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre, köztük Haifa térségére. Az izraeli hadsereg előző nap 26 év óta legmélyebbre hatolt be dél-libanoni területekre. Mindeközben az amerikai-iráni béketárgyalás lassan halad, és a tűzszüneti megállapodás továbbra is gyenge lábakon áll. Amerika csapást mért egy iráni kommunikációs toronyra, amire válaszul az iráni hadsereg hétfőn lebombázott egy amerikai bázist a régióban. Az Egyesült Államok és Irán között április 11-én kezdődtek meg a tárgyalások a 6 hétig tartó fegyveres konfliktus után.
0: Sergio Mattarella olasz államfő a Quirinale elnöki palotában személyesen fogadta a látogatókat hétfőn, így indítva az olasz köztársaság két napon át tartó ünneplését, amely idén rendkívülinek számít a 80. évforduló miatt. Idén a meghívottak a fogyatékkal élők, idősek és hátrányos helyzetű családok. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság államformája között. Az olasz városokban megnyitották az intézmények székházait. 80 évvel ezelőtt volt az első alkalom, hogy olaszországi választásokon a nők is részt vehettek. Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. Jelezte, a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra. A miniszterelnök rögzítette, a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. A miniszterelnök beszámolója szerint Varga Mihály tájékoztatta őt a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt elindított büntető eljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalt a hétfői egynapos ülésén a parlament. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Annak kapcsán, hogy a Tisza párt csökkenteni a polgármesterek fizetését, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke és egyben frakcióvezetője azt javasolja, hogy előbb legalább egyeztessenek a település vezetőkkel. Torockai László nehezményezte, hogy egyik parlamenti vizsgálóbizottságot sem vezeti ellenzéki politikus. Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette, a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter előterjesztésére június 1-i hatállyal a honvédvezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot, Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn. Az államfő közölte azt is, hogy altábornagy rendfokozatba léptette elő Kunszabó István vezérőrnagyot, a honvéd vezérkar főnökének helyettesét, valamint vezérőrnagyi rendfokozatba Apáti Zoltán dandártábornokot, a honvéd vezérkar törzsigazgatóját. Több mint 3,2 milliárd forintos bevételre tett szert tavaly a Tisza párt, amely a 2024-es veszteséges év után 180 millió forintos nyereséggel zárt. A párt pénzügyi beszámolója szerint főleg adományokból gazdálkodtak. A párt az egy évvel korábbi jelentős pénzügyi erősödést mutat a Tisza párt 2025-ös gazdálkodása. A párt az egy évvel korábbi 36 millió forintos veszteség után tavaly már mintegy 180 millió forintos nyereséggel zárta az évet, tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Tisza. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László. A testület ifjabb Lobnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé. Erről a visszavonuló elnök tájékoztatott hétfőn. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatornakarbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A miskolci fővonalon Vámosgyörg és Ludas között felső vezetéki hiba lassítja a közlekedést. Az Intercity menetideje néhány perccel meghosszabbodhat. A Vámosgyörg Füzesavony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri-Agria interrégiók állnak meg ezen a szakaszon. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon is dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár, két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Békésvár megyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda esti pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Végül hazánk időjárásáról. Kedden, keleten egyre több helyen napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Főpirenk még egyszer, röviden. Ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt módosítja az alaptörvényt. A Fidesz alkotmányjogilag semmisnek és törvény ellenesnek nevezte Magyar Péter ultimátumát. Súlyog Tamás köztársasági elnök úgy véli, eltávolítása hatással lehet az uniós források lehívására. Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállítóhajót állított meg az Atlanti-óceánon. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Vixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Múlt idéző. Iványi Balást hallják. 2026. június 2-a van kedd, Isten éltesse Carmen és Anita nevű hallgatóinkat. A Carmen héber spanyol eredetű név, jelentése Carmel hegyi, kert. Az Anita héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Június 2-án ünnepli az egyház Szent Marcellin és Szent Péter emléknapját. A két római vértanú a Diocletianus féle keresztény üldözések idején szenvedett vértanú halált a 4. század elején. Marcellin pap volt, Péter pedig ördögűzőként szolgált az egyházban. Nevük bekerült a római mise legősibb kánonjába is, ami korai tiszteletük jelentőségét mutatja. Sírjukat a Via Labicana menti temetőben tisztelték, ahol később első Konstantinus bazilikát emeltetett, és ide építette édesanyja Ilona mauzóleumát is. Erekjéik a 9. században Zeiligenstadtba kerültek. Június 2-a Olaszországban a köztársaság kikiáltásának napja. Az olasz királyság 1861-ben jött létre, de Velence csak 1866-ban, Róma pedig 1870-ben került az egységes államhoz. Benito Mussolini 1922-es hatalomra jutása után diktatúrát épített ki, majd Hitler oldalán belépett a II. Világháborúba. A vereség után harmadik Viktor Emmanuel lemondott, és az 1946. június 2-ai népszavazáson az olaszok többsége a monarchia megszüntetése mellett döntött. Így 85 év után Olaszország köztársaság lett. 455. június 2-án a vandálok elfoglalták és kifosztották Rómát. A várost Geizerik vandál király seregei foglalták el, miután a nyugat-római birodalom belső válsága teljesen meggyengítette az egykori világhatalmat. A fosztogatás 2 hétig tartott, rengeteg kincset és műalkotást hurcoltak el Észak-Afrikába, a vandál királyság központjába. A korabeli források szerint a pusztítás kevésbé volt véres, mint Róma korábbi elfoglalásai. Az esemény mégis mély nyomot hagyott az európai emlékezetben. A vandál szó később a barbár rombolás szinonimájává vált. 1793. június 2-án fordulóponthoz érkezett a francia forradalom. A párizsi felkelők és a nemzeti gárda nyomására a zsirondista vezetőket eltávolították a konventből, és a hatalom a radikális jakobinusok kezébe került. Maximilien Robespierre ettől kezdve meghatározó szerepet játszott Franciaország irányításában. Megkezdődött a forradalom legkeményebb időszaka, amelyet később a terror uralmaként emlegettek. A politikai ellenfelek üldözése és a gyorsított ítélkezések egész Európát megrázták. A hatalomváltás néhány nap alatt rendezte át teljesen Franciaország politikai életét. 1944. június 2-án brit és amerikai bombázók több magyar várost is támadtak a Frantic fedő nevű hadművelet részeként. A légicsapások Miskolcot, Szolnokot, Szegedet, Debrecent és Kolozsvárt is elérték. A célpontok között vasúti csomópontok, ipari létesítmények és katonai objektumok szerepeltek, ám a bombázások a civil lakosságot sem kímélték. Magyarország ekkor már közvetlenül is a II. Világháború hadszínterévé vált, és a támadások jelezték, a front egyre közelebb kerül az országhoz. 1946. június 2-án alakult meg a Magyar Úttörők Szövetsége. A cserkész mozgalom helyére állított gyermekszervezetnek a szocializmus évtizedei alatt az iskolás gyermekek többsége kötelező jelleggel volt a tagja. Bár az úttörő mozgalom sok hagyományt átvett a később betiltott cserkészettől, alapvető célja az volt, hogy tagjait a párt iránti szeretetre és hűségre, valamint a proletár nemzetköziségre nevelje. A rendszerváltozás után 1990-ben a tömegbázisát elvesztő szervezet hamar feloszlott. 1951. június 2-án halt meg Hóman Bálint történész és politikus, a magyar történetírás egyik jelentős alakja. 1925-től tanított, majd az 1930-as és 40-es években több kormányban is vallás és közoktatásügyi miniszter volt. Legismertebb munkája a Szegfű Gyulával közösen írt Magyar történet. A II. Világháború után a népbíróság háborús bűnösként életfogytiglani börtönre ítélte. A Váci fegyházban halt meg, újra temetésére csak 2001-ben került sor. 1952. június 2-án koronázták meg II. Erzsébetet a londoni Westminster székesegyházban, Nagy-Britannia és Észak-Írország királynőjévé. A koronázás különlegessége az volt, hogy a televízió jóvoltából először követhették milliók élőben egy brit uralkodó megkoronázását. 1986. június 2-án a magyar labdarúgó válogatott súlyos, 6-0-ás vereséget szenvedett a Szovjetuniótól a mexikói világbajnokságon. A mérkőzés előtt sokan reménykedtek a sikeres szereplésben, hiszen a csapat a selejtezők során biztató teljesítményt nyújtott. A nyitó mérkőzés azonban sokként érte a magyar szurkolókat. A szovjet csapat gyors és hatékony játéka ellen a magyar válogatott teljesen esélytelennek bizonyult. A vereség után a válogatott még Kanada ellen győzni tudott, de a mexikói torna végül csalódást keltő szerepléssel zárult. Ez volt az utolsó szereplése mindezidáig a magyar válogatottnak a foci VB-ken.
8: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Jó reggelt, Jézusom, tied ez a napom, ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg, áld meg apát, anyát és a testvéremet, amen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Merva Péter atya, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét élő Vivianért, Andrásért, Józsefért, élő és elhunyt családtagokért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, a Te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Testvéreim, várjátok és siettessétek az Úr eljövetelének napját, amikor az egek tűzbe borulnak és elpusztulnak, az elemek a hűségben elolvadnak. Mi tehát új égre és új földre várunk, az igazságosság hazájára, melyet ő megígért. Szeretteim, miközben erre vártok, nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, fedhetetlenül és békességben találjon benneteket. Használjátok fel Urunk türelmét üdvösségetekre. Testvéreim, ti már előre tudtok mindezekről. Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat. Gyarapodjatok, Urunk és megváltunk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most, és az örökké valóság napján. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt, miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hagyj lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

Krisztusban, kedves testvéreim! A ma elhangzott szentírási részek arra hívják föl a figyelmünket, hogy a keresztény ember nem a véletlenek sodrásában él, és nem bizonytalan dolgokban remél. Péter apostol szava irányt ad, új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Ez a remény azonban nem egy menekülés, sokkal inkább egy biztos várakozás, amely tisztaságra, felelősségre és helyes döntésekre indít. Az evangéliumban Jézus rendet tesz a szívekben. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Nem ketté szakítja az életet, hanem helyes sorrendet ad. A pénzérmén a császár képe van, de az emberben pedig az Isten képe. Ezért a földi kötelességek mellett a szív egészében Istenhez tartozik. Úgy is mondhatnánk, hogy a reményünknek kell formálnia hétköznapjainkat. Az Isten meghív bennünket, hogy felelősen álljunk hozzá világi kötelességeinkhez. A keresztény ember nem kivonja magát a közösségből, hanem tisztelettel és tisztességgel végzi a munkáját, betartja a törvényeket, és figyel arra, hogy jelenléte békét és rendet teremtsen maga körül. A hit tehát nem menekülés a világból, hanem felelős jelenlét benne. A szívünket azonban Istennek kell adni. A legbensőbb tartozásunk Istené, a hitünk, az imádságunk, a döntéseink tisztasága, a megbocsátásra való készségünk és a szeretetünk. Ezek azok a rejtett helyek, ahol az ember Isten képmását hordozza, és ahol naponta újra odaadhatja magát neki. A remény azonban nem egy érzelmi optimizmus, hanem Isten ígéretére épülő életmód. Aki remél, az nem félelemből próbál túlélni, hanem tudja, Isten új egészet készít, ezért érdemes igazul, tisztán és szeretettel élni a mai nap is. Három egyszerű lépésre szeretnélek bíztatni benneteket az elhangzott gondolatok fényében. Először is legyen reggel egy napindító fohász, amely megadja a napunk irányát. Akár így is szólhat, Uram, köszönöm, hogy ma is felébredtem, kérlek tisztítsd meg a gondolataimat, hogy ne a félelem, ne a kapkodás, ne a sodródás vezessen, hanem a te világosságot. Adj csendet a szívembe, hogy meghalljam, merre hívsz. Adj békét, hogy ne reagáljak indulattal. Adj szeretetet, hogy ma is téged hordozzalak azok felé, akikkel találkozom. Uram, ma a te utadon szeretnék haladni, a munkámban, a döntéseimben, a beszédemben, a türelmemben és a szolgálatomban. Őrizd meg attól, hogy csak sodródjak, taníts meg arra, hogy mindenben téged keresselek. Legyen ma a szívem nyitott, a tekintetem tiszta, a szavaim igazak, a kezem kész a jóra. Kísérj ma, Uram, és formáld bennem a reményt, hogy amit teszek, azt ne félelemből, hanem a te ígéretedből éljem. Ez az elmondott imádság, vagy ehhez hasonló imádság, lehet, hogy csak egy fél perc, de segít abban, hogy ne sodrodjunk, hanem tudatosan Isten felé forduljunk. Aztán nagyon fontos, hogy minden nap legyen,

0: és az újrakezdés reményével. Kedves testvéreim, építsünk Isten ígéretére, várjuk az új eget és új földet, és adjuk meg Istennek, ami az övé, így lesz helyes az is, amit a földön testvéreink felé teszünk. Árassz el minket, Urunk, irgalmaddal, hogy szívünk a te képedet hordozza, és reményünk igaz legyen a jelenben. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt, és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vivianért, Andrásért és Józsefért, hogy az életben megtalálják a szükséges feladatokat, élő és elhunyt családtagjaikért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus a mi Urunk által.

Áldott vagyok a mindenség is, amit a bűnözőségedből, a pokorban, a fölajánlék, mint a szőlőtől, termésítve, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a szőlőtől, a sz

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkból tisztelettel oltárodra helyezzünk. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Ölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus

által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Aláldat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és jó tettekkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Márva Péter atya, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatón bejelentette, ha a Súlyog Tamást nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Hétfőn reggel a miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt a Sándor Palotában. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le a köztársasági elnök. Súlyog Tamás hétfőn közösségi oldalán hangsúlyozta, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét, és a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmány jogpolitikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök kiemelte, az ennek a folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamiság feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A Fidesz közleményében hétfőn Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek nevezte, és kiemelte, csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani hivatalából. Az ellenzéki párt azt írta, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépésért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Emlékeztettek, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter jogász professzorként alkotmányos stabilitást és jogállamiságot ígért. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az államfő távozásának alkotmánymódosítással visszamenőleges hatályú döntéshozatallal történő kikényszerítése meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, és a kormányzati cikluson messze túlnyúló, hosszú távú kárt okoz. Ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak Udvarhelyi Erzsébet szerkesztésében. Hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Szél-Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A miskolci fővonalon Vámos, György és Ludas között felső vezetéki hiba lassítja a közlekedést. Az Intercity menetideje néhány perccel meghosszabbodhat, a Vámos-György Füzesavony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri-Agria interrégiók állnak meg ezen a szakaszon. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon is dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömöl között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár. Két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Békésvár megyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda esti pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Lapszemle. A Politico hétfői elemzése szerint a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot eredményezhet, és az uniós pénzek lehívásának akadályát jelentheti. Hag Péter alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta, sem közjogi, sem alkotmányos indok nem támasztja alá az államfő elmozdítását, a Magyar Péter által tervezett lépés pedig veszélyes precedenst teremthet a magyar belpolitikában. A volt SZDSZ-es honatja a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta, nincsenek közjogi alkotmányos érvek az államfő elmozdítása mellett. Ha lennének, akkor az alkotmányban, majd alaptörvényben 1990 óta szabályozott megfosztási eljárást kellett volna elindítani. Hag Péter arról beszélt, hogy az államfőnek politikai feladata van, ám politikai felelőssége nincsen. Az alaptörvény nem teszi lehetővé, hogy ízlésbeli, ideológiai vagy politikai okokból elmozdítsák. Hag Péter úgy vélte, az államfő megtette, amit tehetett azzal, hogy kikérte a Velencei Bizottság véleményét. A Magyar Hírlap arról ír, hogy mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából pénteken nyílt tárlaton a Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója a megnyitót követő tárlatvezetésen hangsúlyozta, a kiállítás 4 teremben látható. Az elsőbe az alapító Stingl Vince és Fischer Mór időszakában készült alkotások kerültek, a másodikban a világkiállításokon felvonultatott porcelánok tekinthetők meg. A harmadik teremben kaptak helyet a monarchia és a két világháború közti időszakban készült alkotások, míg a negyedik teremben az 1980-as évektől kezdődő időszakban az innováció jegyében készült porcelánok tekinthetők meg. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. június 2-a kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a technikai munkatársam Urbán Péter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk ma önöket. 7 óra 50 perckor Kovács Éva Rebeka interjúját hallgathatják meg Uszkai Teklával a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításáról. Placid 110 címmel egyháztörténeti konferencia lesz a Pannonhalmi főapátságban, ebből következik most egy rövid részlet.
6: Ez a Placid Atya projekt, amit tavaly szeptemberben hirdetett meg a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Pannonhalmi főapátság közösen, egy több elemből álló vállalkozás tulajdonképpen, és az egyik legfőbb eseménye az ez a konferencia Pannonhalmán. Szerettük volna Placid Atya életét a mostani generáció elé is példaként állítani, ezért egy kreatív, alkotói pályázatot is hirdettünk gimnazisták számára. Ennek az eredmény hirdetése is például ennek a konferenciának a keretében kerül majd sorra.
0: A teljes beszélgetést 8 óra 8 perckor hallgathatják meg, számít figyelmükre a szerkesztő Tóth János András. 8 óra 32 perckor Házunk táján című műsorunkban Mózesi Gergely egyháztörténész, levéltáros, az Egyházmegyei gyűjteményigazgató méltatja az Egyházmegyei Múzeum Ne féljetek című vándor kiállítás magyar verzióját. 8:30-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd ezt követően 8 óra 42 perckor a ma délutáni Aquarell ajánlóját hallgathatják meg. 8 óra 47 perckor pedig az Agrárvilág következik, hírek a mezőgazdaságból. Várja önöket a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, hallgassanak minket!

0: 7 óra 46 perc. Következik a reggeli riport. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tárt kapukkal fogadja ez évben is azokat az érdeklődőket, akik a jövő képzőművészeinek alkotásait szeretnék látni. A képző tanévvégi kiállításain a hallgatók legfrissebb munkái lepik el az egyetem ikonikus tereit, amelyek ilyenkor valódi minigalériákká alakulnak. A kiállításról és az egyetem belső életéről mesél Uszkai Tekla egy helyszíni riport keretében Kovács Éva Rebekának.
1: Az egyetem életében talán ez a legkiemeltebb és a legfontosabb időszak, ugye a tanév vége, ugyanis ilyenkor láthatjuk azt, hogy ilyen alkotások születtek az egyes tanszékek hallgatói körében. Azért ez a legfontosabb időszak, mert ilyenkor egyfajta visszatekintés, nyilván osztályozás is, ez a mesterek ilyenkor osztályoznak is, tehát ez egy vizsgakiállítás is. Az egyetem minden épületében és minden műtermében kiállítások vannak most.
2: Miben más egy ilyen nyitott műtermi kiállítás, mint egy hagyományos galériatárlat?
1: Mindenképpen más, mert ugye ez nem galéria, tehát nem úgy kell elképzelni, nyilván attól még nem lesz ez egy white cube, vagy nem lesz múzeum. A műtermek annyiban módosulnak, hogy ki vannak ürítve, és rend van és tisztaság. Adott esetben az is előfordul, hogy kifestik ilyenkor az egyes osztályok vagy mesterek a hallgatókkal kifestik a műtermeket, hogy szép rendben legyenek. Az is előfordul, hogy szalon jellegű kiállítási installatív megoldásokat látunk, tehát egymás fölött alatt is helyezkednek el munkák. Ugye az egyetem műtermei nagyon szép nagy belmagasságokkal rendelkeznek. Annyiban is más, hogy ugye nem kurátori koncepció alapján alakulnak a kiállítások, hanem mesterosztályoknak egy-egy osztályban, ahogy a hallgatók elfoglalják a helyüket, illetve elrendezik a kiállítást egymáshoz képest. Nyilván igyekeznek úgy összeválogatni a kiállítást, vagy úgy összeállítani, összerendezni a kiállítást, vagy a műteremben a munkákat, hogy az mondjuk egymást erősítse, két egymás mellett lévő munka, de nem feltétlenül van olyanra lehetőség, mint egy klasszikus kurátori kiállítás esetében, hogy egy egységes koncepció mentén szerveződjön az anyag.
2: Mit láthat a közönség a készműveken túl az alkotói folyamatból?
1: Ugye egyrészt azt láthatja a közönség, hogy mondjuk az elsősök a harmadévesekhez képest hol tartanak, vagy egy ötödéveshez képest hol tartanak. Tehát egymással összetudják hasonlítani a látogatók. Van egy ilyen fejlődési irány, ami kiolvasható ilyenkor. Ugye letapogatható az, hogy milyen irányok, milyen médiumok, technikák, műfajok, koncepciók és megvalósítási módok vannak nálunk. Nagyon nagy mediális sokszínűséget fed le a képző oktatási palettája. Láthatóak videóperformanszok, installációk, hagyományos festmények, de a szobrászrestaurátorok munkái az Epreskertben, vagy ugye a szobrászmesterek, nem csak kész végleges műalkotásokat láthatunk, hanem stúdiumokat is kihelyeznek ilyenkor.
2: Milyen témák foglalkoztatják most leginkább a fiatal művészeket?
1: Idén is visszatérő tendencia az önreflexió, illetve a traumafeldolgozás, de hát egészen különleges, egészen egyedi megoldások vagy gondolkodásmódok vannak. Pen erről beszélgettünk is nemrégiben egy műterem bejárás során. Például a geometrikus absztrakt az nem tipikus, nem olyan nagyon általános nálunk. A figurális festészet sokkal népszerűbb, vagy sokkal jellemzőbb a képzőn. Narratívák, vagy személyes narratívák jellemzően bontakoznak ki. Olyan narratívák, amelyek saját tapasztalatokon alapulnak. Ugyanígy a vizuális művészet tanszéken is, akár installatív megoldásokban, vagy a videókban is gyakran magukat helyezik a műalkotás középpontjába.
2: Mit jelent a mostani fiatal alkotók számára az Amadeusz művészeti díj és az ezzel járó támogatás?
1: Az Amadeusz ösztöndíj, mert régen ugye az Amadeusz az ösztöndíj volt, ebben az évben 26 éve támogatja a hallgatóinkat, korábban ugye meg kellett pályázni ezt az ösztöndíjat, tavaly óta most már művészeti díj van, ez azt jelenti, hogy nem kell pályázniuk a hallgatóknak, hanem teljes évvégi anyagot végignézi egy 5 fő zsűri, és részben külsős szakmai zsűri, és ebből választunk ki 2 hallgatót, aki egy 1 millió forintos támogatásban részesül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez összegben is, presztízsben is egy igazán jelentős támogatás a hallgatóknak, illetve most már egy plakettet is, amelyet az egyik 5. éves szobrász hallgatónk Kis Károly tervezett, úgyhogy ez névre szóló lesz ez a plakát, illetve oklevelet is vehetnek át, úgyhogy 1 millió forint szerintem nagyon, nagyon szép támogatás. Szeretném kiemelni annak a két támogatónak a nevét, akiknek köszönhető ez a támogatás. Az egyik Balog Péter, az Amadeusz Alapítvány elnöke, a másik pedig Zsdrál Márkó, a Zsdrál, illetve Zsdrál Galéria. Úgyhogy Zsdrál Galéria támogatásával idén most plusz 1 millió forintot tudunk átadni majd.
2: A kiállítás meddig látható, és van-e lehetőség arra, hogy a későbbiekben is találkozzon az érdeklődő közönség fiatal művészeknek a kiállított alkotásaival? Tervezite meghosszabbítani meg a kiállításoknak az időszakát?
1: Magukat az évvégi kiállításokat, tehát ezeket az osztálykiállításokat azért úgymond csak 10 napig vagy 2 hétig, tehát június 7-ig látogathatóak a kiállítások. Azért csak eddig, mert utána kezdődnek a felvételik. A felvételi időszakban viszont már nem bejárható az egyetem, akkor maguk a hallgatóink sem tudnak bejönni, akkor csak a felvételizők és az oktatók vannak az egyetemen. Ez az időszak, ez rendszeresen ilyen rövid, hogy úgy mondjam. De természetesen folyamatosan szervezünk a hallgatóinknak kiállításokat. Egyrészt az Andrássy úti főépületben, az aulában, az egyik kiállítóterünkben, ott rendszeresen 3 hetente nyílnak kiállítások, illetve önszerveződő módon is számos hallgatói csapat külső galériákban is bemutatkozik, olyan galériákban, ahol partner kapcsolatunk van. Ezentúl szervezünk az őszi időszakra egy olyan programsorozatot, mert immár most már 3. esztendeje, amikor itt vagyunk a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Most idén első alkalommal Bécsbe is visszük a hallgatói munkákat egy a Vienna Parallelre, illetve egy partnerintézményben egy kortárs művészeti vásáron is részt veszünk, ott nagyjából egy olyan 60-70 hallgatói alkotással, majd egy aukciót is szervezünk a hallgatói munkákból novemberben. Folyamatosan szervezünk kiállításokat, most már nyáron is, tehát minden kiállításunk mindig ingyenes. Tavaly Barcsai Jenő életművén egy új megvilágításban rendezett kiállítását rendeztük meg a nyár folyamán, amely 2-2,5 hónapig volt látogatható, és ilyenkor megnyitjuk az Andrássy út nagy kapuját. Ugyanígy egy évados kiállítást rendezünk most Stróbla Lajos szobrászművész munkáiból, ez is nyáron látható lesz ingyenesen. Zepreskertben is van egyébként egy kiállítóhelyünk, ahol rendszeresen szobrász kiállítások vannak, tehát azt a kiállítóteret a szakmai tartalommal a szobrásztanszék tölti meg, úgyhogy a hallgatói és kurátori kiállításaink is mind ingyenesek és folyamatosan látogathatók, természetesen a nyitvatartási időben és a kiállítási időszak alatt.

Uszkai Teklával, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításainak kurátorával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A kiállítások ingyen megtekinthetők május 28-a és június 5-e között, minden nap 10-től 18 óráig Budapesten 4 helyszínen, a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében, valamint az Epres kertben, a Fesztiházban és az Intermédia tanszék épületében. A pontos címek megtalálhatóak honlapunkon.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba, tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t. A szabadtéri programoknak idén is a II. János Pál pápa tér ad otthont, ahol minden nap ingyenes koncertek és közösségi események várják az érdeklődőket. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. pálteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A kegyelem és az ünnepi megemlékezés helyszínévé vált május 30-án a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely, ahol a Nyíregyházi Egyházmegye éves zarándoklata keretében a Szent Liturgián áldozó pappá szentelték Magyar Rihárd Zsolt diakónust. A zarándokokat Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök köszöntötte. A liturgia első részében egyházmegyei elismerést adtak át, Horváth Tamás áldozatos lelkipásztori szolgálatáért díszes papi süveget vehetett át a főpásztortól. A liturgikus ünnepet követően a zarándoklat közösségi programokkal folytatódott Kovács Csaba pasztorális referens szervezésében. Az Emmanuel Zarándok Központ előtt intézményi sátrak, kézműves foglalkozások és termékek várták a látogatókat. Ünnepi konferenciát szerveztek a Babesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara alapításának 30. évfordulója alkalmából, május 28-a és 30-a között Kolozsváron. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A konferencia azt vizsgálta, miként járulhatnak hozzá a világi teológusok, a teológiai képzettséggel rendelkező világiak az egyház, a társadalom és a kultúra közötti párbeszédhez, hogyan vállalhatnak hídépítő szerepet az egyház és a plurális társadalom között, és hogyan járulhatnak hozzá ezáltal az egyház küldetése teljesítéséhez. Másrészt tekintettel arra, hogy az egyház küldetése a papok és világiak közötti együttműködésben valósul meg, a konferencia azt is elemezte, miként vállalkozhatnak papok és teológiai képzettséggel rendelkező világiak közösen, a hit közvetítésére. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, nyugaton néhol még előfordulhat zápor. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 9 perc. Sugárka felvétele után reggeli riportunk következik. Placid 110 címmel egyháztörténeti konferencia lesz a Pannonhalmi főapátságban, most csütörtökön és pénteken. A részletekről Tóth János András kért tájékoztatást.
1: Beszélgető társam a konferencia egyik előadója, Virtné Diera Bernadett történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa, aki 2019 óta a vallásgyakorlás, mint kulturális ellenállás a kommunista diktatúra idején című projekt intézményközi kutatócsoportjának szervezője és résztvevője. A témánk apropója pedig a Placid Atya projekt, amely tavaly a Pannonhalmi főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködésében jött létre, azzal a céllal, hogy Olofszon Placid bencei szerzetes tárgyi és szellemi hagyatékát ápolja, feldolgozza és bemutassa. Gondolom, ennek gyümölcse ez a konferencia.
2: Igen, ez a Placid Atya projekt, amit tavaly szeptemberben hirdetett meg a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Pannonhalmi főapátság közösen egy több elemből álló vállalkozás tulajdonképpen, és az egyik legfőbb eseménye az ez a konferencia Pannonhalmán. Szerettük volna Placid Atya életét a mostani generáció elé is példaként állítani, ezért egy kreatív, egy alkotói pályázatot is hirdettünk gimnazisták számára. Ennek az eredmény hirdetése is például ennek a konferenciának a keretében kerül majd sorra. Városi séta, szabadulószoba, TikTok videó és pulóver tervezés volt ebbe, tehát igyekeztünk tényleg a művészeti ágaknak minél teljesebbjét lefedni. Én úgy tudom, hogy az első három helyezett az már meghívást kapott mindegyik kategóriában a konferenciára, de még nem tudják azt, hogy ki hanyadik lett, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes színfolt lesz, amikor ott kiderül a konferencián.
1: Ugye hármas évfordulója van Placid atyának idén, illetve jövő év elején. 110 éve született, és a letartóztatásának a 80. illetve a halálának a 10. évfordulója is apropója ennek a konferenciának, ami jelentős előadókat vonultat föl. Néhányat emeljünk ki.
2: A célunk az, hogy bemutassuk ezt a gazdag életutat, de úgy, hogy beleágyazzuk abba a történeti kontextusba, ami ezt a 100 évet föleöleli, ugye 1916-tól 2017-ig. És ez a 100 év alkalmat ad nekünk is arra, hogy végig menjünk Placid Atya élete kapcsán azon, hogy mi az, ami a nagyobb értelmezési keretet adja az ő életének. És akkor ezzel is kezdődik a konferencia, hogy ott a 45-ös újraindulás az állam, ugye az egész háború utáni borzalmak, sok és a rombolás után, hogy hogy indul újra az élet Magyarországon is, politikailag, egyházpolitikailag kitekintünk a többi felekezetre is, tehát egy ilyen nagy képet próbálunk fölvázolni.
1: Ugye ez Földvári kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének a beszédében lesz a protestáns kitekintés, de hát nagyon sok előadó lesz, például szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottsága részéről Sós Viktor Attila is előad, és ráadásul egy kevésbé köztudott életszakaszáról Placid atyának, ugyanis az 1930-as években, 37-ben egy szociális tanfolyamot indított többek közt Placid atya, méghozzá 13. Leó pápa rerum

0: És akkor elkezdtük nézni, akkor bontakozott ki előttünk ez a történet, és Viktor az első pillanatban mondta, hogy ez valami nagyon fontos dolog, és utána ő is ásta bele magát, és valóban, tehát ugye itt Placid atya 1937-ben még csak bencés pap növendék, tehát 39-ben szentelték pappá, és két másik növendéktársával együtt szervezte meg egyházmegyei kispapok számára ezt a szociális tanfolyamot. Azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon úttörő és előremutató vállalkozás volt azoknak, akiket ez érdekelt, és hát azért olyan nevek voltak már e között a papnövendékek között, akik aztán utána később jelentős szerepet töltöttek be az egyházra nézve is.
1: Bencések adnak otthont a rendezvények értelemszerűen, de több szerzetes rend is képviselteti magát. Németh Emma a szociális testvérek részéről, hiszen a szociális testvérek is bencés lelkülettel élik a mindennapjaikat. Szóval Németh Emma fog előadni Placid atya és a szociális testvérek munkakapcsolatáról, a ferenceseket pedig Kálmán Peregrin atya, a belvárosi Ferences templom templomigazgatója fogja képviselni. Ő Kis-Szaléz vértanú ferencessel összefüggésben fog előadást tartani, és rengeteg jeles közismert előadó lesz még, Brückner Ákos elődatya, Dejcsics Konrád a bencések részéről, de talán arról érdemes a leginkább szólnunk, ami a saját témája, az már az 1950-es évek, illetve az azt követő időszak Placid atya életében.
0: Még hogyha egy fél gondolatot megenged itt a szerzetesekkel kapcsolatban, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a szociális testvérek jelenléte, mind a ferencesek képviselete, hogy az nem egy ilyen díszítő elem, hanem nagyon szoros kapcsolatban volt Placid atya a szociális testvérekkel. Ez kiderül abból a naplóból, amit ő 1938 és 45 között vezetett. Ez a napló egyébként most kiadás alatt van, tehát valószínűleg még ebben az évben meg fog tudni jelenni, és ebből a naplóból is nagyon szépen kirajzolódik az, hogy Komáromban volt ugye Placid atya ebben az időszakban néhány évig, és hogy az ottani testvérekkel, a budapesti testvérekkel, Slakta Margittal mennyire szoros munkakapcsolatot ápolt, ami ugye már megindult a háború alatt, és aztán a háború után pedig folytatódott. Azt gondolom, hogy a széles közönség számára kevéssé ismert szál, amiről nagyon fontos, hogy tudjunk. És én pedig arról fogok majd beszélni, hogy 1955 után, amikor ugye ő hazatér a gulágról, hogy mi az, ami történik vele, ugye?
1: Mosodás volt.
0: Igen, tehát pontosan, hogy van néhány, hogy fizikai munkás volt, mosodába dolgozott, tehát hogy mondjuk két-három mondatot tudunk mondani erről, de hogy mi az a tágabb élethelyzet, ami emögött volt. És a hagyatékban megmaradtak például szakmunkás oklevelei, különböző a társadalombiztosítással kapcsolatban fönnmaradt iratai, tehát nagyon szépen végig tudjuk követni egyrészt azt, hogy ő mikor pontosan hol dolgozott, mi történt vele, ez az egyik oldala, de a másik oldala az, és most nem lelőni akarom az előadásom poénját, de az, hogy neki a bencés rendel, ugye, ezt ugye kincésnek szokták mondani azokat a bencéseket, akik nem kerülhettek bele az állam által engedélyezett keretbe, tehát hogy ő kincésként élt, de hogy ő mind a rend, mind ő, hogy mennyire fontosnak tartotta a kapcsolatnak a föntartását abban az időben, amikor ezt hivatalosan nem lehetett megtenni, de mégis vannak olyan levelek, utalások mind a két irányból, amik ezt mutatják meg, hogy a bencések Legányi Norbert főapát számon tartja az összes olyan szerzetes társát, aki kívülre került, és hogy ezek a szerzetes társak is, de most akkor itt tényleg Olofszon Placid atyát mondva, hogy ő is mennyire végig bencés szerzetesként apostrofálta magát.
1: A 70-es évek végén került az akkor, hát hivatalosan nem létező ciszterci rend

0: templomába, tehát nagyon sokáig titokba lehetett csak pap. Az előadásában meddig követi nyomon Placid atya élettörténetét?
1: Az utánam jövő előadó majd Szutné Gyóni Eszter lesz, aki éppen arról beszél majd, hogy itt a Szent Imre plébánián ő hogyan működött, tehát én át fogom neki adni itt a 70-es évek közepén a stafétát. Ugye 77-ben ment nyugdíjba Placid atya, és akkor onnantól kérte felőtt Szabó Géza, akkori plébános, hogy akkor hivatalosan is kisegítőként ott működjön. De már vannak bizonyítékaink arra, hogy már korábban is rendszeresen misézett, prédikált a templomban, tehát a hagyatékában megvannak 75-ből mondjuk beszédvázlatai, látszik, ahogy készült az ottani Szent Imrés miséire, tehát valamikor itt a 70-es évek közepén fogom átadni a stafétát a következő előadónak.
0: Most csak töredékeket tudtunk felhozni a kétnapos konferencia tartalmából. Aki nem tudott lenni, az hogyan juthat majd hozzá ezekhez az információkhoz? Hozzájuthat-e valahogy?
1: Igen, mert szeretnénk azt, hogy tényleg az a kutatás, amit most végzünk, azt azért el kell mondani, hogy itt a történészek a hagyaték alapján is, meg különböző más történeti források alapján is egy új szemmel próbálnak ránézni Placid atya életére, és ezért majd mindegyik előadónkat meg fogjuk kérni arra, hogy tanulmány formájában, írásban is készítse el az előadását, és aztán ezt szeretnénk tanulmánykötetben megjelentetni, és akkor azért ez bárki számára hozzáférhető és olvasható lesz.
2: A Pannonhalmi főapátságban most csütörtökön és pénteken Placid 110 címmel megrendezésre kerülő egyháztörténeti konferenciáról Virtné Diera Bernadett történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársával Tóth János András beszélgetett.

0: Johann Sebastian Bach első hámol hegedű partitájának 5. tételét Baráti Kristóf játszotta. 8 óra 23 perc. Kedves hallgatóink, a házunk táján ajánlóját hallják. A Prágai Lengyel Intézet által készített, a Magyarországi Szent Adalbert Alapítvány által honosított Ne féljetek című vándorkiállítás magyar verziója Budapest és Szombathely után Székesfehérvárra érkezett az Egyházmegyei Múzeumba. A tárlat a katolikus egyház közép-kelet-európai történetét tekinti át a szocializmus időszakában. Célja annak a bemutatása, hogy milyen társadalom formáló szerepe volt az egyháznak a túlélésben, a diktatúra lebontásában, a szabadság kivívásában. A házunk táján műsorában a kiállítást Mózesi Gergely egyháztörténész, levéltáros, az Egyházmegyei Gyűjtemény igazgató méltatja.
1: Nagyon fontos az, hogy felmutat párhuzamosságokat. Ugye ez egy Csehországban a cseh és lengyel egyház kapcsolatáról csinált kiállítás, amit magyarítottak és ezzel behoztak egy harmadik szállat a történetbe. Nem mondom azt, hogy teljes Közép-Kelet-Európát lefedi, hiszen nagyon sajátos nehézségei vannak ebben a térségben a Baltikumnak, amelyiket bekebel a Szovjetunió, a görög-katolikus egyháznak mindenhol, hiszen nagyon sok helyen a létezését is megkérdőjelezik, és ez vértanúságok tömegéhez vezet. De utalhatnék Jugoszlávia helyzetére, ahol a sokkal később a szétesésnél, a nemzetállamok születésénél a vallási kérdések is meghosszanlást hoznak az országban, természetesen más nemzetiségi és nyelvi problémák mellett. Tehát nem fed le ez mindent, de ez a három ország, ez nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen a térségben. Lengyelországnak még 20 évvel ezelőtt is 90% fölött volt a katolikusok lélekszáma az ország lakosságához képest. Mások János Pál szülőhelye, tehát megkerülhetetlen, hogyha ennek a korszaknak a katolicizmusáról beszélünk. Csehországot mindig úgy nézi a kutatás, hogy egy alapvetően iparosodott és ezért nagyon szekularizálódott terület, amely nem nagyon vallásos. Magyarországon meg érdekes módon általában kurucos hagyományokban gondolkodunk, és valahogy nem a katolicizmushoz, hanem más felekezetekhez szoktuk kötni az államhatalommal való szembenállás kérdéseit. Néhány éve volt a parlament felsőházi termében egy mindszenti konferencia, egy nemzetközi mindszenti konferencia, és az arról beszélt, hogy ami Magyarországon a Rákosi korszak, az ugyanúgy lezajlik Közép-Kelet-Európában, minden államában, mindenhol. És az, hogy miként bánnak el az egyházzal, az majd, hogy nem mellékes attól, hogy milyen szintű és milyen artikulációjú az az ellenállás, amit a helyi egyház megfogalmaz a kommunizmus ellen. Mindszenti, akit bíborosként bebörtönöznek, az a szélsőség, de hát nagyon sok minden más és nagyon hasonló dolgok vannak.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: Antonio Vivaldi émol fagott versenyének első tételét a Capella Savaria adta elő. 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Fülöp Tamás. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. pálteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A Magyar Tudományos Akadémia székházában Budapesten mutatták be a nagyközönségnek Valacka András az Új Ember kiadványok sorozatában megjelent Kapunyítás vagy mégse című kötetét június 1-én, írta meg a Magyar Kurír. A bemutató moderátora Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője volt. Kuzmányi István bevezetőjében elmondta, ez a kötet akár füves könyvként is olvasható, hiszen akárhol is ütjük fel, mindenütt találkozhatunk benne inspiráló gondolatokkal. Valacka András könyve csak úgy, mint az előző Kamasz Katasztrófa című kötete, egyfajta új stílust képvisel, amit irodalomba oltott mentál higiénének is lehetne nevezni. Valacka András szerint ebben a könyvben valóban jelen van a mentál higiéné, mint ahogyan az irodalom is, de ez mégis elsősorban kulturális antropológia, fogalmazott. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 6-os villamos nem közlekedik a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd Budai híd fő között, járműhiba miatt. A járattal Új-Buda központ felé utazhatnak. Tart a műszaki mentés a pesti alsó rakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé, a Kiserdőnél. Nehéz az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól befelé, a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délfelé a Lánc hídig. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határ úttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, illetve a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Lapszemle. A Politico hétfői elemzése szerint a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot eredményezhet, és az uniós pénzek lehívásának akadályát jelentheti. Hag Péter alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta, sem közjogi, sem alkotmányos indok nem támasztja alá az államfő elmozdítását, a Magyar Péter által tervezett lépés pedig veszélyes precedenst teremthet a magyar belpolitikában. A volt SZDSZ-es honatja a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta, nincsenek közjogi alkotmányos érvek az államfő elmozdítása mellett. Ha lennének, akkor az alkotmányban, majd alaptörvényben 1990 óta szabályozott megfosztási eljárást kellett volna elindítani. Hag Péter arról beszélt, hogy az államfőnek politikai feladata van, ám politikai felelőssége nincsen. Az alaptörvény nem teszi lehetővé, hogy ízlésbeli, ideológiai vagy politikai okokból elmozdítsák. Hag Péter úgy vélte, az államfő megtette, amit tehetett azzal, hogy kikérte a Velencei Bizottság véleményét. A Magyar Hírlap arról ír, hogy mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából pénteken nyílt tárlaton a Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója a megnyitót követő tárlatvezetésen hangsúlyozta, a kiállítás 4 teremben látható. Az elsőbe az alapító Stingl Vince és Fischer Mór időszakában készült alkotások kerültek, a másodikban a világkiállításokon felvonultatott porcelánok tekinthetők meg. A harmadik teremben kaptak helyet a monarchia és a két világháború közti időszakban készült alkotások, míg a negyedik teremben az 1980-as évektől kezdődő időszakban az innováció jegyében készült porcelánok tekinthetők meg. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Canaro felvétele után folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében. 8 óra 39 perc van, most a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is három témával készültünk. Műsorunkban hallhatnak a közelmúltban bemutatott Az édes szép zöld fáim, Jókai Móra Svábhegyen című kötetről. Továbbá most is lesz kultúrmorzsánk rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig szólunk a Semmelweis utca 4 szám alatt működő S4 közösségi és kulturális központba került zongoráról, illetve az S4 programjairól, benne elsősorban a Zeneszerzők testközelben című sorozat következő alkalmáról, melyet Baráz Ádám zeneszerző, zongoraművész tart, Beethoven az ember címmel. Előjáróban itt az ő identitásáról és művészeti krédójáról hallhatnak a vele készített riportunkból kiemelt részlettel.
2: A népzenei indítatás a zenei tanulmányaimhoz tulajdonképpen déd nagyanyámnak és nagyanyámnak köszönhető, hiszen balassagyarmati születésű vagyok, és amikor kicsi voltam, az udvar közepén állt egy hatalmas nagy diófa, és azon volt egy hinta. És órákon át énekelgették nekem a félig meddig vasi, félig meddig nógrádi népdalokat, a anyai ágról vasmegyeiek a felmenők, és ez a világ, ez nekem nagyon tetszett. És amikor én óvodába kerültem, akkor sok óvónéninek és sok dadának én tanítgattam óvisként azokat a dalokat, amiket én tudtam, de hát ők nem tudtak. Ebből kifolyólag lett aztán az, hogy hát elkezdett érdekelni maga a zene, így unblock mindenféle, és hát ott most bele kell érteni a popzenét, a mulatóst, a rockot, a klasszikus, de hát a klasszikus vonal volt az, amiben igazából megnyugvást találtam, és a legtöbb érdekességet. És onnantól a zeneiskolában tanultam, amit kellett, nagyon jó mesterem volt, Somogyvári Ildikó tanárnő, és gyakorlatilag olyan alapokat kaptam tőle, hogy utána szárnyalni lehetett a jövőben, és én nagyon sokszor, amikor tanítok, nyelvnövendékeim vannak, magánnövendékeim jelen esetben egész sok, hogy ezekre az alapokra próbálom tanítani őket, hogyha kezdők, akiknek pedig hiányosságaik vannak, azokat ezekkel az alapokkal próbálom azokat a lyukakat betömködni, hogy stabilak legyenek, és ez a legfontosabb talán a stabilitás ebben.
1: Baráz Ádám zeneszerző, zongoraművészt hallották. A vele készített riportunkat az S4-ben adott programsorozatáról teljes egészében, valamint Jókai Mórnak a svábhegyi kötődéséről kiadott kötetéről rögzített beszélgetésünket és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Aquarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.

0: Ludwig van Beethoven Ezdúr szonátájának negyedik tételét Fischer Anni játszotta. 8 óra 47 perc. Az agrárvilág következik, hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Június 9-ig nyújthatják be egységes kérelmeiket a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő, a megkésett dokumentumokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. A termelők az zökkenőmentes beadásban továbbra is számíthatnak a falugazdászok és a szaktanácsadók segítségére. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mostani időszakban 54 közvetlen, illetve vidékfejlesztési jogcímen lehet támogatást igényelni, kifizetési kérelmet benyújtani, és ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A kaposvári tejüzem ügyvezető igazgatója lett 2025-ben az év női agrárvállalkozója. Szommerné Egyed Linda a szakmai elismerést a Portfólió Agrárszektor konferenciáján vehette át Siófokon. Az ítészek szerint ő nem csak az íróasztal mellől irányítja a céget, de a mindennapi termelésben is aktívan részt vesz.
2: Megtapasztaltam és rájöttem arra, hogy mennyire fontos az, hogy ami nekem fontos, az lesz fontos a vezetőimnek is, és az embereknek is, úgyhogy tényleg igyekszem jelen lenni, ha nem is tudok minden pillanatban és minden területen, de ott, ahol fontos, vagy ami a legfontosabb terület azon a héten, abban a hónapban, ott vagyok, bent vagyok az üzemben, én is kipróbálom azokat a fejlesztéseket, javításokat, ami a hatékonyságunkat szolgálja, és ezt a jelenlétet igyekszem jó példával mutatni a vezetőknek is, ezt várjuk el tőlük, és azt látom, hogy az embereknek ez fontos. Mindenki arra néz, ahogy mondtam, amerre a vezető néz, és ha engem nem érdekel, ha én nem kérdezek rá, akkor nem marad fent. Szerintem a stabilitásunk alapja ez a csapat, és az emberek, az itt dolgozó emberek, az, hogy folyamatosan fejlődjünk, meg legyen a nyitottság mindenkiben arra, hogy egyrészt a hibáinkkal szembenézzünk, abból tanuljunk, és ahogy már beszéltünk róla, jó csapatban összetartóan oldjunk meg helyzeteket, találjunk ki új dolgokat, úgyhogy az embereink fejlesztésébe akár szaktudásról legyen szó, akár tényleg csapatmunka, együttműködési kompetenciákról, kommunikációs képzésekről, tehát az ő fejlesztésükbe továbbra is teszünk időt, energiát, pénzt.
1: A Somogyi Vármegye Székhely Felsőoktatási Intézményei évtizedek óta a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari képzések egyik fellegvárának számítanak. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza nemrég újabb lépést tett a még teljesebb portfólió kialakítása felé azzal, hogy 2023-ban fenntartója lett a Móri Zsigmondról elnevezett szakképzőnek is. Ennek jelentőségéről Vörös Péter főigazgató egy szakmai konferencián így fogalmazott.
3: Itt azt a célt tűztük ki, hogy sokkal inkább elkezdjük harmonizálni a szakiskolai képzést az egyetemi képzéssel. Az agrárterületen ez kiválóan működött, hiszen akik az agrártechnikus képzésben vannak, tudtak ide hozzánk jönni mezőgazdasági mérnöknek, és utána tudták folytatni agrármesterképzésen, és amit elindítottunk, ez 2024. szeptemberében volt, a mezőgazdasági gépésztechnikus képzést. Akik ott végeznek, azok tudnak hozzánk majd jönni gépészmérnök képzésre, és ami a következő újdonság, amit most 2026. szeptemberében indítunk el, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus képzést, aki viszont ezen tanul, az tudja folytatni a tanulmányait majd élelmiszermérnök képzésben. És ami számomra egy óriási eredmény, és nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy a Móri Zsigmond szakközépiskola 2025. decemberében az ország legjobb mezőgazdasági technikuma lett, minden ágazatot egybevéve Somogy megyében a legjobb technikum, de ha Dél-Dunántúlt nézzük, akkor meg a harmadik legjobb technikum. Én azt gondolom, hogy ez komoly eredmény, és azzal, hogy Móricz Zsigmond szakközépiskola hozzánk került, kinyílott azok a lehetőségek a szakközépiskolás diákok előtt, amit a MATE kínál, többek között itt is a teljes duális képzési háttere a MATE-nak megnyílott a diákok számára. Ez mellett komoly eredményt értünk el, hogy folyamatosan fejlesztjük a tangazdasági infrastruktúránkat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ebben is komoly eredményt értünk el, hiszen megújult a teljes tangazdasági infrastruktúránk, beleértve egy embrióátültető központ, egy fejőrobotos istálló, egy ütejesítmény vizsgáló, egy felújított hallabor, egy baromfi teljesítmény vizsgáló. Tehát a célunk az az, hogy egy korszerű tangazdasági hátteret tudjunk a diákoknak mutatni, mint a középiskolai képzésben, mint pedig az egyetemi képzésben.
1: 26. alkalommal rendeztek Bor és Pálinka mustrát Kaposfüreden. A szakmai, egyben közösségépítő rendezvény egyik ötletgazdája, a településrész önkormányzati képviselője Nagy Attila.
4: Ez már egy régi hagyomány itt Kaposfüreden, meg hát a környező falvakban, hogy így összejönnek a bortermelők, és most az utóbbi időben már nagy divat lett a pálinka, és hozzácsapódott ez a dologhoz, és hát ez nagyon sikeres programmá alakult, nem csak itt nálunk Füreden, hanem akkor oda-vissza alapon a gazdálkodók mind mennek, és akkor bemutatják a saját termékeiket egymásnak, és akkor nyilván meg lesznek a díjazások az eredményhirdetés során. Azt hiszem, hogy nem lehet panasz, néhány termék egészen kiválóra sikerül, akár még egy borvidék borával is versenyezhet.
1: Az idei szemlén 60 bor és 75 pálinka mintát értékeltek az ítészek. Tudtuk meg a főszervezőtől, a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesületének elnökétől, Baca Tibortól.
5: 26. alkalommal rendezzük meg Füreden a bor és pálinka mustánkat. A környező településekről hívjuk meg a szőlősgazdákat, illetve azokat a gyümölcs termelőket, akik a terméket ki is főzetik pálinkának. Nagyon szép eredmények születtek az idejében is. Kategóriák nyilván a boroknál a fehér borok, a rozé borok, vörös borok, illetve direkt termőkből készült borok. Pálinkáknál gyümölcs pálinkák, a törkő szőlőpálinkák, illetve mindegyik kategóriának ugye van egy főnyertese, ami a kategóriájában a legjobb, illetve vannak szponzoraink, a részönkormányzat is felajánlott egy vándorkupát a legjobb bor kategóriában. A kaposfüredi egyházközségnek is lett egy bora, amit egy kis erleggel díjaznak, illetve még van a Főnix Nagyasszonyok Egyesülete, akivel szintén tartjuk a kapcsolatot, ők is felajánlottak egy kupát, nyilván arra érdemes versenyzőnek.
1: A tavaly elhunyt Kis Gábor villányi bortermelőnek ítélték oda a 2026-os Borászok Borásza elismerést. A jövő borászadíjat Kajdócsi András borász hallgató kapta, aki 1 millió forint ösztöndíjat is elnyert egy külföldi szakmai gyakorlatra. A Borászok Barátja elismerésben Szigeti Gábor író, színház történész részesült. A Borászok Borásza jelöltjeinek, azaz Magyarország 50 legjobb borászának listáját a korábbi évek győztesei állítják össze. Ezután az 50 kiválasztott egy-egy szavazattal két forduló alatt választja meg a végső győztest.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén a Magna Cum Laude felvételével búcsúzunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint technikai munkatársam Urbán Péter nevében is, a bemondó Fülöp Tamás. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hosszabb menetidőre kell számítani a Miskolci vasútvonalon, mert kedre virradó éjjel egy tervonat mozdonyának áramszedője megsérült, és egy mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felső vezetéket, közölte a MÁV Inform a honlapján. Vámos György és Füzesabony között a személy vonatok nem közlekednek, helyettük az Egri Agria Interrégió szerelvények állnak meg. Vámos György és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak. A helyreállításig a Miskolci fővonalon meghosszabbodhat az Intercity és az Agria Interrégió vonatok menetideje. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagy színpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba, tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t. A szabadtéri programoknak idén is a II. János Pál pápa tér ad otthont, ahol minden nap ingyenes koncertek, táncelőadások és közösségi események várják az érdeklődőket. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. pálteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szent Lélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Ünnepi konferenciát szerveztek a Babesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara alapításának 30. évfordulója alkalmából, május 28-a és 30-a között Kolozsváron, írta meg a Magyar Kurír. A konferencia azt vizsgálta, miként járulhatnak hozzá a világi teológusok, a teológiai képzettséggel rendelkező világiak az egyház, a társadalom és a kultúra közötti párbeszédhez, hogyan vállalhatnak hídépítő szerepet az egyház és a plurális társadalom között, és hogyan járulhatnak hozzá ezáltal az egyház küldetése teljesítéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia székházában Budapesten mutatták be a nagyközönségnek Valacka András az Új Ember kiadványok sorozatában megjelent Kapunyítás vagy mégse című kötetét június 1-én, írta meg a Magyar Kurír. A bemutató moderátora Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője volt. Kuzmányi István bevezetőjében elmondta, ez a kötet akár füves könyvként is olvasható, hiszen akárhol is ütjük fel, mindenütt találkozhatunk benne inspiráló gondolatokkal. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: 2020 nem csak Szent II. János pápa születésének évfordulója, hanem a kommunizmus bukásának is egy fontos éve volt Közép-Európában. 1990-ben tartották ugyanis az első szabad választásokat. Ezt a kettős jeles évfordulót összekapcsolva született a Ne féljetek, a katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé című kiállítás alapötlete. A tárlat egy csehországi bemutató magyar verziója, amelyet még 2020-ban a Prágai Magyar Intézet és a Prágai Lengyel Intézet együttműködésével hoztak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A kiállítás az egyháznak a kommunista diktatúra évtizedei alatti történetét mutatja be, az 1940-es évek végétől a 80-as évek végéig. Rendkívül jól foglalja össze az egyház szerepét a kommunizmus túlélésében, a diktatúra lebontásában és a szabadság kivívásában. A vándorkiállítás magyar verziója Budapest és Szombathely után Székesfehérvárra érkezett az Egyházmegyei Múzeumba, amelynek falai között nem először jelenítik meg Szent II. János pápa személyét. Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója örömmel fogadta be a tárlatot az egykori ferences rendházba.
1: Igazgató úr, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum nem először kapcsolódik össze II. János pápa személyével.
2: Nagyon örültem, amikor január elején Otto Mészáros Sándor, a Szent Odalbert Alapítvány kuratóriumának elnöke megkeresett azzal a kérdéssel, hogy ezt a bizonyos kiállítást, amelyet megnyitunk, elhozhatnák ide Székesfehérvárra. Nagyon örültem, amikor Spányi Anton megyes püspök a kezdeményezés mellé állt, és meghatározhattuk a kiállítás nyitásának időpontját. Valójában azért tettük egy ilyen kora nyári időszakra, mert a múzeum folyosója, mert az egykori ferences rendháznak a kvadruma mellett található, ilyenkor már alkalmas arra, hogy kiállításokat rendezzünk. A kiállítás azért is fontos számunkra, mert tavaly novemberben nyitotta meg Erdő Péter bíboros úr a Veletek vagyok minden nap című kiállításunkat, ami az egyházról szól, a világegyház és az Székesfehérvári egyház milyen kapcsolatáról, és ebben a konstelláció, ebben a szellemi erőtérbe, amelyet a múzeum emeletén helyeztünk el, nagyon jól illeszkedik ez a kiállítás, hiszen a katolikus egyháznak Közép-Európában kifejtett szerepéről szól, ami abban a nagy történelmi folyamatban játszó szerepét mutatja be a katolikus egyháznak, amely a kommunizmus bukásához vezetett.
0: Spányi Antal püspök a tárlat bemutatón a szocialista államhatalom idején zajló egyházüldözésekre tekintett vissza.
3: A 20. század kelet-európai nagy bíboros érsek személyiségei nem a politikába avatkoztak be. Az emberért emeltek szót, az emberért akartak tenni, és ezért kellett oly sok szenvedést vállalniuk, oly sok szenvedésben kiállniuk. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, Karol Wojtylát, a világ csodálkozott és megdöbbent. És elhangzottak azok a szavak, amelyeket azóta is innen is, onnan is felhasználnak. Akár kampánytémaként is, ne féljetek. Nyilván nem kampánytéma volt ez Karol Wojtyla, II. János Pál pápa ajkán, hanem egy Istenre figyelő, szentéletű pápának a meggyőződése, aki Krisztust képvisel, és aki Krisztust akarja adni az embereknek. Krisztus szavát hirdette, hogy az embernek soha többet nem kell félni.
0: Közép-Kelet-Európa sorsa sajátosan egy és egymásra utalt volt. A sztálini időkben a teljes térségben hasonló forgatókönyv szerint zajlott le az egyház megtörése. Ahogy a mélységekben, úgy a túlélésben is hasonló utat jártak be a közösségek. Ez a kiállítás is ezeket a párhuzamokat erősíti, hangzott el Mózesi Gergely egyháztörténész levéltárostól, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatójától.
1: Mózesi Gergely történésznek. Azt hiszem hazai pálya ez a kiállítás, hisz nagyon régóta kutatja a diktatúra és az egyház kapcsolatát. Ez a kiállítás miben más, miben különbözik más kutatásoktól, vagy hogyan foglalja össze, tematizálja azokat a kutatási témákat, amelyeket ön is ismer?
4: Nagyon fontos az, hogy felmutat párhuzamosságokat. Ugye ez egy Csehországban a cseh és lengyel egyház kapcsolatáról csinált kiállítás, amit magyarítottak, és ezzel behoztak egy harmadik szállat a történetbe. Nem mondom azt, hogy teljes Közép-Kelet-Európát lefedi, hiszen nagyon sajátos nehézségei vannak ebben a térségben, a Baltikumnak, amelyiket bekebel a Szovjetunió, a görög katolikus egyháznak mindenhol, hiszen nagyon sok helyen a létezését is megkérdőjelezik, és ez vértanúságok tömegéhez vezet, de utalhatnék Jugoszlávia helyzetére, ahol a sokkal később a szétesésnél, a nemzetállamok születésénél a vallási kérdések is megkosolást hoznak az országban, természetesen más nemzetiségi és nyelvi problémák mellett. Tehát nem fed le ez mindent, de ez a három ország, ez nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen ebben a térségben. Lengyelországnak még 20 évvel ezelőtt is 90% fölött volt a katolikusok lélekszáma az ország lakosságához képest. Mások János Pál szülőhelye, tehát megkerülhetetlen, hogyha ennek a korszaknak a katolicizmusáról beszélünk. Csehországot mindig úgy nézi a kutatás, hogy egy alapvetően iparosodott és ezért nagyon szekularizálódott terület, amely nem nagyon vallásos. Magyarországon meg érdekes módon általában kurucos hagyományokban gondolkodunk, és hogy nem a katolicizmushoz, hanem más felekezetekhez szoktuk kötni az államhatalommal való szembenállás kérdéseit.
1: Egy hatalmas kutatói munka van most már a diktatúra idején történtekről, az egyház szerepéről.
4: Néhány éve volt a parlament felsőházi termében egy mindszenti konferencia, egy nemzetközi mindszenti konferencia, és az arról beszélt, hogy ami Magyarországon a Rákosi korszak, az ugyanúgy lezajlik Közép-Kelet-Európa minden államában, mindenhol. És az, hogy miként bánnak el az egyházzal, az majd, hogy nem mellékes attól, hogy milyen szintű és milyen artikulációjú az az ellenállás, amit a helyi egyház megfogalmaz a kommunizmus ellen. Mindszenti, akit bíborosként bebörtönöznek, az a szélsőség, de hát nagyon sok minden más és nagyon hasonló dolgok vannak. Ez a kiállítás arra mutat rá, hogy ahogy abban is párhuzamosságok vannak, hogy miként törik meg az egyházat, úgy a kiút, a túlélés, a szabadság keresése is nagyon hasonló módon történik. Van itt egy tabló, ami arról szól, hogy a lengyel egyház miként segíti könyvekkel, szamizdattal, egyházi irodalommal a cseh egyházat. Magam is tudom, hogy hogyan zajlott ez magyar viszonylatban. Egyrészt csempészték be Bécsből az OMC kiadványait ide, másrészt meg Magyarországból hasonló módon Náthi zsákok mélyén, Bőröndök alján, Erdély felé indult ez a folyamat tovább. Nagyon ismerős ez. De természetesen nem minden egyezik meg. Ahogy a politikai változásokban nagyon komolyan kiveszik a részét Csehországban, Lengyelországban katolikus gondolkodók, úgy valahogy nálunk ez elsikkad. Az MDF-nek van egy kereszténydemokrata öröksége, erre úta is a tabló, de jellemző, hogy itt a politikai átmenet kapcsán nem kerül föl arc, katolikus arc a magyarított tablókra. És a politikai gondolkodás keretrendszerében beszélünk, akkor is a legelső, ami eszünkbe jut a kiállítás címéről, hogy ne féljetek, ezt nálunk Bibó István fogalmazza meg, aki evangélikus. Ő arról beszél, hogy nem kell félni, a demokratának lenni minden került annyit, hogy nem félünk. Ugye Mások János Pál hirdeti ezt meg, megválasztása utáni első beszédében háromszor mondja ki ezt a szót, és pontosan tudja, hogy a változás, ami elindul, a félelem nélküliség, az át fogja alakítani Kelet-Európát, és ő nagyon sokat tesz ezért, személyesen, meghallgatással, arról kiállítást nem beszél, hogy egyébként pénzzel is, tehát a szolidaritást azért Róma segíti, szó-mi-szó, a Mások János Pál idején fű alatt és csendesen, de valóban itt indul el egyfajta erjedés, és nagyon nagy ennek a szerepe a diktatúrák összeomlásában. Hogy pontosan mekkora, szerintem nem tudjuk, exaktan nem mérhető. A pápa jelenléte, szavai, támogatása épp úgy latba esik, mint a világpolitikai folyamatok és a gazdasági folyamatok, és hogy ezek milyen százalékban veszik ki magukat egy

0: útja a szabadsághoz című összeállítás magyar fordítását a Szent Adalbert Alapítvány készítette.
1: Mi, akik megéltük II. János Pál pápa beiktatását, mi tudjuk, hogy ennek a két szónak mekkora jelentősége van. Ne féljetek!
2: Hogyan jöhetett létre ez a tárlat, ahol a katolikus egyház szerepét mutatják be Közép-Európában, nyilván kiemelve II. János Pál pápa személyiségét?
3: Az eredeti kiállítás az nem magyar nyelvű, hogyha a látogatók ránéznek, akkor látják, hogy 2020-ban készül, de nem egy régi, 6 éves kiállítás, ez egy friss, magyar nyelvű, új kiállítás. 2020-ban emlékeztünk meg II. János Pál pápa születésének a 100. évfordulójáról, és arra az alkalomra készült ez a kiállítás cseh nyelven, Csehországban, Prágában, a Prágai Magyar Kulturális Intézet, illetve a Prágai Lengyel Intézet együttműködésében, és most készült el ennek a kiállításnak a magyar mutációja. A szöveget egy lengyel újságíró, egyház történész Grzegorz Gurni készítette, és Grzegorz Gurni szövegét lefordítottuk magyarra, illetve hát az eredeti képekkel elkészítettük ennek a kiállításnak a magyar mutációját.
2: Hatalmas kutatói munka van most már a diktatúra idején történtekről, az egyház szerepéről, hogyan tudták ezt ebben a 13 tablóban, miket emeltek ki, hogy ezt bemutathassák.
3: Igen, a kiállítás szövege az Grzegorz Gurni dicséri, ő egy lengyel újságíró, egyháztörténész, és ő rendkívül jól, tömören összefoglalta azokat a történeti eseményeket, amik a kiállítás csomópontjait adják, az egyházüldözést, Közép-Európa meghatározó egyházi személyiségeit, Mindszentit, Visinszkit, Berán bíborost, Korec bíboros életét, az egyház vértanúit, a vértanúságukat, a föld alatti egyházat, az ellenzéki mozgalom és az egyház kapcsolatát, és ami még nagyon fontos szerintem, hogy rendkívül jó képanyagot is sikerült a kiállításhoz összegyűjteni. Lengyel, cseh, szlovák, magyar képarchívumokból, magángyűjteményekből gyűjtöttünk képeket, amik rendkívül jól illusztrálják a kiállítás mondani valóját.
2: Már a cím, az alcím is nagyon beszédes, a katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé, amely nyilván sugallja II. János Pál pápa szerepét, de ugyanakkor egy nagyon komoly munka áll mögötte, hogy ezeket a szabadság felé vezető utakat önök feldolgozták.
3: Igen, ugye 2020-ban volt a pápa születésének a 100. évfordulója, és amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy miről is szóljon a kiállítás, akkor adta magát, hogy tulajdonképpen ez egy olyan kerek évforduló, amikor Közép-Európában az első szabad választásokat is tartották, ugye 30 éves évfordulója volt a politikai átmenetnek a diktatúrából a demokráciában, és e köré szerveztük a kiállítást, bemutatni azt, hogy az egyház egyrészt milyen üldöztetést szenvedett el 1945 után, ennek milyen hősei voltak, az egy kicsit fájdalmas is, hogy ezekről a hősökről mintha megfeledkezni látszanánk. A másik pedig, hogy az egyház milyen fontos szerepet töltött be abban, hogy a szabadság egy kis szigeteként a diktatúra évtizedeiben tulajdonképpen a szabadságot, a szabadság központja lehetett Közép-Európában, hát az akkor ugye úgy hívták, hogy szovjet blokk országaiban, és e köré, a témakör köré épült a kiállítást.

0: A Prágai Lengyel Intézet által készített, a Magyarországi Szent Adalbert Alapítvány által honosított Ne féljetek című vándorkiállítás magyar verziója június 16-ig Székesfehérváron látogatható az Egyházmegyei Múzeumban. A kiállítás szövege Gregorz Gornit lengyel újságíró egyháztörténészt dicséri, aki rendkívül jól és tömören foglalta össze azokat a történeti eseményeket, amelyek a kiállítás csomópontjait adják. Az egyházüldözést, Közép-Európa meghatározó egyházi személyiségeit, az egyház vértanúit, a föld alatti egyházat, az ellenzéki mozgalom és az egyház kapcsolatát. A tárlathoz különösen jó képanyagot is sikerült összegyűjteni lengyel, cseh, szlovák, magyar kép archívumokból, magángyűjteményekből, amelyek jól illusztrálják a kiállítás mondani valóját. Tudtuk meg Mészáros Andortól, a Szent Adalbert Alapítvány elnökétől. Az első tabló hirdeti címével is, hogy az akkori diktatúra hogyan gondolkodott a hitről, a vallásról, az egyházakról. Mi tudjuk, mit jelent ez a kifejezés, a nép ópiuma.
1: Igen, ugye ez az első tabló, ami azt meséli el, hogy az 50-es évek legelején, 1949 után tulajdonképpen hogyan próbálták nem hogy visszaszorítani az egyház szerepét a társadalomban, hanem egész egyszerűen fogalmazva, hogyan törekedtek arra, hogy az egyházak megszűnjenek, ugye feloszlatták nagyon sok országban a szerzetes rendeket, és úgy gondolta az akkori hatalom, hogy az egy elérhető távlati cél, hogy az egyházakat tulajdonképpen egy ilyen történelmi képződménynek nyilvánítva gyakorlatilag eltüntessék a társadalomból. És ezt az első tabló ennek az ilyen ideológiai alapját mutatja be, ugye Rákosi Mátyás idézettel, illetve bemutatja azt, hogy hogyan szedik le az egyházi iskola táblát az iskola épületről. Van egy kép, ami a 1950-es a csehszlovákiai szerzetes rendek feloszlatásának a napját, hogy az egy nap alatt ment végbe. Ez a szerzetes rendek feloszlatása, utána pedig a női rendek feloszlatása, és van egy ilyen nagyon beszédes kép, ahogy a teherautók állnak a kolostor bejáratánál, és gyakorlatilag egy nap alatt számolják fel a szerzetes rendeket Csehszlovákiában.
0: A harmadik tabló bemutatja, hogy valóban megvalósult pokolkapui se vesznek erőt majd az egyházon, de nyilván azok, akik ebben a korban éltek, megélték a poklot, és kénytelenek voltak a föld alatti egyházban folytatni a hitüket, hogyan lehetett egyáltalán valami lehetőség arra, hogy megmaradjanak.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes közép-európai jelenség volt, hogy gyakorlatilag párhuzamos egyházi struktúrák alakultak ki, és hát ez a csehszlovák egyház történet egyik ilyen speciális kifejezése, a föld alatti egyház, gyakorlatilag ez szinte minden szovjet blokkbeli országban megvalósult, Lengyelország volt a kivétel, ahol a hivatalos egyház mellett, alatt egy titkos egyházi hierarchia is működött. Csehszlovákiában volt talán ez tényleg a legerősebb, ahol hát egy ilyen teljes egyházi struktúra működött titokban. Itt az egyik képen látható Vlk bíboros, aki a föld alatti egyház tagja volt, és hát civil foglalkozásában egy kirakat mosó munkás volt, és senki sem sejtette, aki Prágában sétált, hogy tulajdonképpen a föld alatti csehszlovák egyház egyik fontos személyisége mossa éppen a kirakatot az utcán.
0: Ha be akarjuk mutatni, hogy hogyan is működött, és mit tett a diktatúra a magyar papsággal, akkor azt hiszem méltó és igazságos, hogy ez Vincenti bíboroson keresztül legyen bemutatva.
1: Igen, tulajdonképpen minden közép-európai egyházban van egy nagyon nagy jelentőségű, kitüntetett személyiség, aki életútjával, mártíromságával tovább éltette az egyházat, aki nagyon kitüntetett személyiség volt, és Magyarországon a Vincenti bíboros életét mutatja be, Vincenti bíboros szerepét a magyar egyház megtartásában, de a további tablókon meg más közép-európai személyiségek szerepelnek. ugye Wyszyński bíboros a lengyel egyházban töltött be hasonló szerepet, vagy Korett bíboros, aki pedig a szlovák egyházban, illetve József Berán, ő pedig a cseh egyház hasonló személyisége volt. Neki külön-külön tablókat szenteltünk a kiállításon.
0: És ha beszéltünk a föld alatti egyházról, akkor nyilván beszélnünk kell azokról a katolikus ellenzéki mozgalmakról is, amelyek azért megvalósultak ebben az időben. Kiket hoztak ide nekünk példaként?
1: Hát, tulajdonképpen arról mesélnek ezek a tablók, hogy a katolikusok az ellenzéki mozgalmakban, hogy rengeteg olyan katolikus értelmiségi volt, aki hanem is az egyház berkein belül, vagy az egyház kötelékében, de katolikus értelmiségiként bekapcsolódott a diktatúrával szemben fellépő ellenzéki mozgalmakba. Ugye itt a Szolidaritás, a lengyel Szolidaritás szakszervezetben működő lengyel katolikus értelmiségieknek van egy tablója, illetve a Csehszlovák Karta 77 ellenzéki mozgalom, ami ugye van egy kép, ahol egymás mellett állnak a Karta 77 vezetői, Václav Havel, aki ugye a Csehszlovákia első szabadon választott köztársasági elnöke volt, és Dominik Duka, aki tavaly hunyt el, ő ugye prágai érsek volt, és ő is együttműködött a csehszlovák ellenzéki mozgalommal. Rengeteg ilyen tulajdonképpen névtelen hős volt Közép-Európában, akik kiálltak a diktatúra ellen, katolikus értelmiségiként kockáztatták hát nem is csak a karrierjüket, hanem a szabadságukat, de sok helyen az életüket is azért, hogy fellépjenek az elnyomással szemben.
0: Nyilván a rendszeren kívül nagyon nehéz volt bármit is tenni abban a korszakban, de hogyan találtak terepet a hívők arra, hogy megélhessék a hitüket?
1: Hát nagyon fontos szerepe volt Lengyelországnak. Azért több tabló is van, ugye van egy ilyen Segítség Lengyelországból című tablónk is, ami azért nagyon fontos elmondani, hogy ugye Lengyelország egy egyedülálló helyzetben volt Közép-Európában, nagyon sok vonatkozásban a 56-os magyar forradalmat is megelőlegező 56-os poznányi munkás felkelés eredményeinek köszönhetően. Ott ugye nem csak a kollektivizálás nem ment végbe, de az egyház is megőrizhette az autonómiáját, tehát a szerzetes rendeket nem oszlatták föl, az egyházi iskolarendszer fennmaradhatott. Lengyelország volt az egyetlen olyan kommunista ország, ahol katolikus egyetem működhetett, és ezért a közép-európai katolikusok bízhattak abban, hogy Lengyelországból segítséget kaphatnak. És nagyon sok ilyen példa volt a lengyel támogatással, ugye templomok épültek, a csehszlovákiai papképzésben besegített, a föld alatti egyház működtetésében a lengyel egyház, és ugye ez a Szabadság terepe című tablónk, ez pedig azt mutatja be, amikor a hívek összefogásával tulajdonképpen egy még nagyon sok esetben a hippik és a katolikus pánkok szerepével is azért az egyház megmutathatta magát, és voltak olyan, hát népi kezdeményezésnek nevezhető akciók, amiknek a hatalom sem tudott gátat vetni. Magyarországon például az jut eszembe, amikor fölépült a Káposztásmegyeri lakótelep, és templom nélkül fölépítettek egy hatalmas lakótelepet, és ott a lakótelepen élő egyszerű katolikus hívek érték el egy ilyen alulról jövő kezdeményezésként, hogy azt mondta a hatalom, hogy jó, ha ennyire akarják, akkor csináljanak maguknak templomot, és csináltak. Ugye ennek az egyik legszebb példája az II. János Pál pápának a még krakói érsekként tett kezdeményezése, a dél-lengyelországi ipari körzetben egy templom építése volt.
0: Nyilván összeköt minket a múlt, de mi az, ami igazából ezt a három nemzetet, a cseh, a szlovák és a magyar nemzetet, mint közép-európai államokat összeköti?
1: Hát sokszor felmerült ez a kérdés, hogy lehet-e Közép-Európának valamilyen közös szentje. És nagyon érdekes, hogy Prága második püspöke Szent Adalbert, aki egész Közép-Európában nagyon fontos térítő munkát végzett, tanítványai nagyon fontos szerepet kaptak a közép-európai egyházakban. Egy nagyon érdekes személyiség, aki összekapcsol minket. Ráadásul, amikor hát a modern közép-európai nemzetté válás megindult a 18.-19. században, és a szent tisztelet is kapott egy ilyen nemzeti hátteret, és megszülettek a modern nemzeti mozgalmak, nemzeti szentjei, akkor szinte minden országban Szent Adalbert nemzeti szent lett, még a szlovák nemzeti mozgalom is Szent Adalbert egyesület nevű egyesületet hozott létre a Magyar Szent István Társulat példájára, vagy társaként, és ezért adja magát azt, hogy Szent Adalbert egy olyan személyiség, egy olyan egyház történeti alak, aki össze tudja kötni a mai közép-európai nemzeteket, egy olyan közös közép-európai szentünk, aki egy olyan példát ad, ami alapján a közép-európai országok együttműködése szerveződhet, egy közép-európai, hát ilyen összekötő kapocs manapság is.
0: Mi hisszük azt, hogy a lengyel pápa, Szent II. János pápa mély hittével, imádságával és bátor kiállásával valóban a kommunizmus bukását idézhette elő, de hogyan lehet ezt tényekkel bizonyítani?
1: Hát igen, amikor ugye a II. János pápát megválasztották, és a lengyelek meglátták őt az erkélyen, és elhangzott a híres ne féljetek, akkor hát rengeteg lengyel történész, lengyel értelmiségiek azt mondták, hogy akkor tulajdonképpen a lengyel társadalom számára világossá vált, hogy mindjárt vége a diktatúrának. Ez most már tulajdonképpen nem kérdés, csak az a kérdés, hogy mikor lesz vége. És II. János pápa azt a lengyelországi látogatásai, azok a tömegek, akik a többi országból is, pedig le voltak zárva a határok, nagyon ügyeltek rá, hogy minél kevesebben jussanak Lengyelországba. Részt tudtak venni ezeken a látogatásokon. II. János pápának a személyisége az egy fontos katalizátora volt tulajdonképpen a közép-európai politikai változásoknak, és aztán annak az ünnepnek is egy fontos szereplője volt, amikor Közép-Európa visszanyerte a szabadságát, újra szabad választások voltak Közép-Európában, akkor a közép-európai országokban tett pápalátogatások azok mind-mind a szabadság ünnepei voltak.
0: A pápa hogyan tudott mindazoknak a hangja lenni, akik nem beszélhettek, vagy egyenesen el is tűntek?
1: Hát II. János pápa tulajdonképpen önmagában a megválasztása egy nagyon fontos szimbólum volt. Ugye egy nagyon váratlan esemény volt, hogy Krakó, hát fiatalnak számító érsekét pápává választották, és II. János pápa tulajdonképpen a diktatúra blokkján kívül tudta képviselni az elnyomott közép-európai, nem csak katolikusokat, de tulajdonképpen az elnyomott közép-európai társadalmakat is. Ebben is nagyon-nagyon fontos szerepe volt. Ő nagyon tudatosan figyelt ezekre. Van egy olyan képünk, ez egy nagyon híres kép, amikor lengyelországi látogatására átszökött, ugye a lezárt határon átszökött csehek fölemeltek egy táblát, hogy emlékezz cseh gyerekeidre, és akkor a pápa abba hagyta a prédikációját, és elkezdett csehül a csehekhez szólni, ami egy nagyon fontos pillanat volt, gyakorlatilag azonnal híre ment Csehországban, vagy Csehszlovákiában, hogy a pápa nem felejtkezett el a cseh és a szlovák katolikusokról. Hasonló esemény volt Magyarországon is az 1986-os esztergomi mise, ugye a krakói érsek képviselőnek a részvételével, ugye ez egy fontos 300 éves évfordulója volt a Párkányi csatának, Buda felszabadulásának, és az tulajdonképpen egy hasonló esemény volt, mindenki tudta, hogy II. János pápa Esztergomra figyel, és nem véletlen a lengyel celebrálás ezen az évfordulós szentmisén. József Berán bíboros Szent Adalbert koponyájával, ugye ez egy nagyon fontos erekje, Prágában őrzik, Esztergomban is van egy koponya erekje, darabja Szent Adalbertnek, és a Szent Adalbert jubileumok azok mindig egy nagyon fontos eseményei a közép-európai egyházaknak. Jövőre, ugye 997-ben szenvedett mártír halált Szent Adalbert, jövőre 1030. évfordulója lesz Adalbert mártír halálának, úgyhogy Szent Adalbert közép- és kelet-európa kutatásokért alapítvánnyal készülünk is egy esztergomi tudományos konferenciára. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna egy visegrádi koncelebrált szentmise, azokból az országokból érkező atyák koncelebrálása, amik Szent Adalbert tiszteleti köréhez tartoznak.
0: Elnök úr, akkor már csak annyit, hogy június 16-áig látogatható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban ez a tárlat, de mi lesz a további sorsa?
1: Igen, visszük tovább, ugye ez már a harmadik helyszín, először a Budapesten a Párbeszédházában mutattuk be, aztán Szombathelyen, a Martineumban volt a kiállítás megnyitónk, most vagyunk Székesfehérváron, nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük a múzeumnak a befogadást, és aztán innen majd Veszprémbe fogunk tovább menni, illetve természetesen Esztergomban is lesz kiállítás megnyitó.
0: Mai adásunkban a június 16-ig Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban látogatható Ne féljetek! A katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé című kiállítás megnyitóján jártunk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

Elhangzott a házunk táján. Kedves hallgatóink! Chopin émol zongora versenyének első tétele Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának játékában csendül fel, vezényel Vásári Tamás.

0: Elhangzott Chopin é-moll zongora versenyének első tétele. Farkas Gábor és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Vásári Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Francia kristály ritkaságok, magyar modern klasszikusok és Art Deco tárgyak is szerepelnek a Bávárt június 3-a és 12-e között megrendezendő online aukcióján, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A Bávárt tájékoztatása szerint a nyár elejé árverés a 20. századi magyar és nemzetközi képző és iparművészet válogatását kínálja, modernista festményekkel, szecessziós és Art Deco tárgyakkal, valamint ékszerekkel. Kiemelték a képzőművészeti tételek közül Gyarmati Tihamér Nyomok ismeretlen térben című zománcművét, amely 850 ezer forintos kikiáltási áron került kalapács alá. A Magyar Kajakkenu Szövetség szeptember 12-én újra meghirdeti nyílt napját, melynek keretében az ország különböző pontjain nyílnak meg a tagszervezetek kapui a vízisportok iránt érdeklődőknek. A szervezet honlapja alapján az akció megszervezésével a szövetség legfőbb szándéka közelebb hozni a családokat, a fiatalokat az ország egyik legsikeresebb olimpiai sportágához, valamint közvetlen és szórakoztató formában bemutatni a vízitelepek, illetve az egyesületek működését. A részvétel a programokon mindenki számára ingyenes. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. páteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Ünnepi konferenciát szerveztek a Babesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara alapításának 30. évfordulója alkalmából, május 28-a és 30-a között Kolozsváron. A konferencia azt vizsgálta, miként járulhatnak hozzá a világi teológusok, a teológiai képzettséggel rendelkező világiak az egyház, a társadalom és a kultúra közötti párbeszédhez, hogyan vállalhatnak hídépítő szerepet az egyház és a plurális társadalom között, és hogyan járulhatnak hozzá ezáltal az egyház küldetése teljesítéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia székházában Budapesten mutatták be a nagyközönségnek Valacka András az Újember kiadványok sorozatában megjelent Kapunyítás vagy mégse című kötetét június 1-én. A bemutató moderátora Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője volt. Kuzmányi István bevezetőjében elmondta, ez a kötet akár füves könyvként is olvasható, hiszen akárhol is ütjük fel, mindenütt találkozhatunk benne inspiráló gondolatokkal. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, délután 23 és 29 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kedves hallgatóink, a kamarai percek következnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését hazánk számára. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Az MKIK országos vállalkozói hálózatára és szakmai tapasztalatára építve kész részt venni a fejlesztési programok előkészítésében, egyeztetésében és megvalósításában. A kamara az elmúlt években számos országos jelentőségű hazai és uniós vállalkozás fejlesztési program megvalósításában vett részt. Ezek közül kiemelkedik a 2015 és 2023 között megvalósult Modern Vállalkozások programja, Magyarország legnagyobb digitális vállalkozás fejlesztési kezdeményezése. A program során az MKIK által vezetett konzorcium több mint 25 ezer vállalkozást ért el, csaknem 16 ezer cégnél személyes digitális átvilágítás és fejlesztési tanácsadás valósult meg. A program jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hazai kis- és középvállalkozások digitális felkészültsége számottevően javuljon, és Magyarország az Európai Unió digitális fejlettségi mutatóiban jobban fel tudjon zárkózni az európai mezőnyhöz. A kamara a továbbiakban is kész szakmai támogatást nyújtani a kormányzatnak és a fejlesztéspolitikai szereplőknek annak érdekében, hogy az uniós források a lehető legnagyobb mértékben a magyar vállalkozások fejlődését és a gazdaság versenyképességének erősítését szolgálják. Kedves hallgatóink, a kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Gere Benzita felvétele szólt. 10:10. Szegedről is mentek fiatal zarándokok a pünkösdi csíksomjói búcsúba. Tráser László összeállítása.
1: Köllő Sándor atya, a szegedi fogadalmi templomok dóm káplánja és az egyetemi lelkészség egyik képviselője. Atya Csíksomjón jártak, zarándok úton, és részt vettek természetesen az ottani egyházi rendezvényeken, így a misén, és mit éltek át a szegedi egyetemisták és főiskolások egy csoportjával.
2: A egyetemi lelkészség néhány tagjával, akik ők maguk jöttek ezzel az ötlettel, hogy szeretnének idén részt venni a csíksomjói búcsún, a Szeged felsővárosi plébánia zarándok csoportjához csatlakoztunk, ahol több fiatal is velünk zarándokolt, a plébánia tagjai, és 4 napot töltöttünk Erdélyben. Természetesen a fő esemény az maga a csíksomjói búcsú, de ilyenkor útközben is, meg búcsú előtti napon volt lehetőség elzarándokolni, ellátogatni Erdély néhány nevezetességéhez. Így útközben megálltunk Marosijén Betlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházánál, aztán meglátogattuk a Hargita lábainál Lövétét, ez egy 2000 főt számláló falu. Ez most azért volt érdekes, mert hogy György Pál Albert vértanú papnak a családja innen származik. György Pál Albert nagyváradi egyházmegyés pap volt, aki itt tanult a szegedi szemináriumban, itt is működött az egyházmegyében, és 33 évesen halt véltanú halált, mert a kommunista diktatúra tulajdonképpen olyan szenvedéseket okozott neki a börtönbe, hogy ebbe belehalt, és akkor innen származik Lövétéről az ő családja. Ezt a közösséget látogattuk meg, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Aztán másnap pénteken elzarándokoltunk Páter Kelemen Didáknak a szülőfalujába, ez Kézdi Almás. Annyit tudni kell erről a Kelemen Didák Ferences Páterről, hogy 300 évvel ezelőtt ő volt az, aki elsőként ide megérkezett Szegedre, és megszervezte Szeged felsővároson a minorita közösségnek a letelepedését. Ugye meglátogattuk a Szent Mihály hegyen egy nagyon szépen felújított erőd templomot, ahol őt keresztelték, ott Szentmisén vettünk részt, hát ott is nagy eseménynek számított a faluba, hogy mi oda érkezünk, és nagy szeretettel fogadtak bennünket. Útközben a Tolvajos tetőn álltunk meg, ahol a székely csatáknak a helyszíne, aztán visszafele meg egy másik középkori templomot látogattunk meg Gelencén, ahol megmaradtak a freskók Szent László legendáját jelképezik, és érdekes volt vagy így megtapasztalni a részvevőknek, az egyetemistáknak is, hogy 600-700 kilométerre a magyar határtól, vagy akár Szegedtől, mennyire élő ott a magyarság, élő a hit, mennyire őrzik a gyökereiket tulajdonképpen.
1: Körbejárták ezeket az erdélyi településeket Csíksomjó környékén, szombaton pedig következett a mise.
2: Szombaton részt vettünk a búcsúban, ahova elzarándokoltunk, egy része a csapatnak is, a fiatalok is, a Csíkszent Imrei zarándokokkal jutottak el a búcsú helyszínére. Reggel 6 órakor indultak gyalog, tömeg vagy népes csapat indult a faluból, és ez is egy meghatározó élmény volt a fiatalok részére, hogy megtapasztalták az arándoklatnak ezt a formáját is, amikor gyalog, imádkozva, énekelve próbálunk eljutni egy zarándok helyre, és aztán persze

0: hogy egymást megértik, és hogy a kommunikáció az emberek között pünköstkor tulajdonképpen helyreállt, és ugye ezt tapasztaltuk meg ott, hogy az a hatalmas 300-500 ezres tömeg nem tömeg volt, hanem egy nép, aki egy célért van ott, és hogy ott a Szentlélek hozott össze bennünket.
1: Hívők gyülekezete.
0: Tulajdonképpen hívők és nem hívők, nem csak katolikusok, már a történelmi egyházak felekezete is részt vesznek ezen a búcsún, de itt senki nem tapasztalja meg azokat az ellentéteket, amik esetleg a mindennapokban jelen lennének. Azt is szokták mondani, hogy esetleg aki turistaként érkezik Csíksomlyóra, mert a turista az a látványosságokat nézi, az majd hívőként és zarándokként távozik innen Csíksomlyóról.
1: Román polgárok is voltak, ott román nemzetiségi polgárok?
0: Igen, tehát hogy a búcsún részt vesznek román ortodoxok, román katolikusok, egyre többen évről évre azt tapasztaljuk, és ők is nagy élményként élik meg ezt az eseményt, ezt a búcsút. Úgyhogy azt láttuk és tapasztaltuk, hogy mindenki egy célért van ott, és mindannyian ott egyek vagyunk. És ott béke van, ott van hitot, remény, erőt lehetett onnan meríteni, meg lehetett erősödni a hitünkben, a kereszténységünkben, a magyarságunkban. Tanulni lehet a székely testvéreinktől, hiszen ahogy a Szent Mise prédikációjában elhangzott, lehet, hogy a Jóisten ott egy sziklára állította őket, ahol sok szenvedést átélnek, de sokszor józanabbul jobban látják az események folyását, jobban látják az értékeket, mint mi magunk.
2: Az elmúlt percekben Köllő Sándor a szegedi dóm káplánja számolt be a szegedi fiatalok pünkösdi csíksomlyói zarándoklatáról, Tráser László mikrofonja előtt.
3: Ismét gyászol a Katolikus Rádió. Pénteken, május 29-én kaptuk a hírt, hogy 86 éves korában meghalt Tráser László. A Szegedi Egyetem bölcsész karán végzett, majd ugyanott lett a filozófia történet oktatója. A 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként folytatta. Boldog két évtizedként emlékezett erre az időszakra. Tráser László a 2010-es években jelentkezett először szegedi témákkal a Katolikus Rádióban. Az utóbbi években heti két alkalommal hallhattuk értékes tudósításait, interjúit. Rádiónk 20. évfordulójára írt rövid önéletrajzában így vallott rádiós hivatásáról. Rendkívül szívesen gyakorlom a riporteri munkát, de úgy vélem, a megkérdezett a főszereplő. A kérdező alakítja a beszélgetés menetét, de akit meg akarunk mutatni a hallgatónak, az nem a kérdező, hanem aki válaszol. Ha lehetséges, még folytatnám, írta Tráser László, s most már tudjuk, két év folytatásra kapott lehetőséget. Köszönettel és hálával emlékezünk rá, s ajánljuk őt a Jóisten irgalmába. A következő két hétben még hallhatjuk Tráser László közelmúltban készített felvételeit rádiónk Ténykérdés című rovatában.

a magyar folk trió zenét. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik. Ha kedd, akkor többek között ma délután is Kerengő, a szerkesztő Sáy András várja önöket 17 óra 5 perckor. A mai műsor témája a genomét onkológiai technológiája, amelyet a világ legjobbjai között tartanak számon. Ez az első olyan számítógépes módszer, amely valós egészségügyi adatok alapján bizonyította az onkológiai kezelések tervezését támogató hatékonyságát. A Szilícium völgyben megrendezett az ENSZ egészségügyi innovációval foglalkozó konferencián a genomét technológiáját a világ legígéretesebb egészségügyi innovációi közé választották. Az amerikai rákkutatók társasága pedig az áttörő innovációk közé sorolta és rangos kitüntetéssel jutalmazta dr. Peták István rákkutatót, aki egyben a mai Kerengő vendége is, az Oncompass Medicine alapítója és ügyvezetője. Ma 17 óra 5 perc kora Kerengőben számít figyelmükre a szerkesztő Sáy András.

0: Pálinkás Gergely és a Budapest Bár felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Babszemcsacsi.

Az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen innen, volt egyszer egy hatalmas hegy. Ennek a hegynek a közepén volt egy kicsi falucska, ebben a kicsi falucskában lakott egy szegény favágó. De olyan szegény volt, hogy a házacskáján kívül nem volt semmije. Dolgozott sokat, de a rengeteg fát, amit kivágott, mind a hátán kellett hazahordania. Zsugori gazdának volt szekere, lova több is, de nem adott kölcsön egyet sem. Ezért aztán a szegény ember vitte a hátán a kivágott fát. Néha nagyot sóhajtott. Istenem, Istenem, ha nekem legalább csak egy szamaram lenne, nem bánnám, ha akkora volna is, mint egy babszem. Százszor is elmondogatta ezt a favágó. Egyszer éppen indulni akart, és megint nagyot sóhajtott, amikor rákiáltott valaki. Vigyázz, gazdám, mert összetaposol! Minden jótét lélek dicsérje az urat. Hányta keresztet magára ilyettében a szegény ember. Ki az? Mi az? Ki beszél? Lenézett a lába elé, nézett, és elámult. Azt hitte, álmodik. Egy pirinyó kis csacsi állt előtte. Az beszélt hozzá. Akkora volt, mint egy babszem, annak se valami hatalmas. Elcsodálkozott a szegény ember. Ilyet még nem látott. Ejnye, édes gazdám, hát nem ismersz meg. Én vagyok a babszem csacsi, akit kívántál magadnak. Megörült a favágó, ledobta a hátáról a sok fát, felvette, simogatta a kicsi csacsit, mintha tulajdon édes gyermeke lett volna. Kendőjébe csavargatta, meg sem állt hazáig. Takaros istállót faragott neki, itatót csinált, a jászolt telerakta finom, illatos szénával, aztán beengedte a csacsit. A babszemnyi csacsi körülugrálta örömében új otthonát. Minden tetszett neki, de a szénával nem volt megelégedve. Ne haragudj, édes gazdám, de én nem ilyennel élek. Adj elém sonkát, kolbászt, kalácsot. Megijedt a szegény ember, honnan vegyen sonkát, kolbászt, meg foszlós kalácsot. Ő se látott ilyet még sose. Mit csináljon, mit csináljon? Mégsem hagyhatja a csacsit éhen veszni. Körülnézett, hogy mit tehetne pénzé, de bizony a házban semmi felesleges nem volt. Fejsze ugyan volt több is, de enélkül nem favágó a favágó. Ennyi van nekem egy jó kis ködmönkém, most úgy se kell, eladom. Leakasztotta a szegről, és elindult a zsugori gazdához. Legalább 4 sonkát megért a kabát, de a zsugori nagy nehezen csak egyet adott érte. Boldogan szaladt haza a favágó, az egészet a csacsi elé tette. A szamár egy szempillantás alatt befalta az egészet. A szegény ember csak elgondolta, na édes Istenem, én ezt a szamarat hogyan fogom etetni? Mikor a vacsorára került a sor, megkérdezte, mit ennél, csacsikám? Úgy jól laktam ebédkor, hogy semmit se kívánok, csak egy csupor tejet innék. A favágó felkapta az új kucsmáját, és már rohant is a tejért. Zsugori gazda éppen, hogy egy köcsögre valót adott érte. Alaposan bevacsorázott a babszem szamár, aztán gazdájával együtt nyugovóra tértek. A szegény ember reggel megkérdezte, mit ennél, csacsikám, ha volna? Bizony, most megennék egy kis kolbászt, felelte a csacsi. A favágónak már csak a rajta valója volt, egy szép hímzett báránybőr melles. Nem volt mit tenni, levette, elcserélte zsugori gazdánál egy szál kolbászra. Nem sokat kapott érte, éppen egy vékonyka szálat. Elég ez nekem, mondta a szamárka, s megette egy-kettőre. Aztán így szólt. Jó szíved van, édes gazdám, de most én következem. Kimegyünk az erdőre, és hazahordunk minden fát. A favágó úgy tett mindent, ahogy a babszem csacsi mondta. Az erdőn egy hatalmas szekér várta őket. A csacsi befogta magát, a szegény ember nekiállt, hogy megrakja. Megszórta a kocsi derekát kevés fával, s indítani akarta a szamarat. Üresen nem indulok haza, mondta babszem csacsi. A favágó telerakta a szekeret, a csacsi megint csak a fejét csóválta. Egy-két darabbal igazán kár fáradni. A szegény ember most már olyan magasra pakolta a fát, hogy felért az égig.
Ülj fel, kis gazdám! Indulunk! A faluban éppen Delet harangoztak. Meglátta a harangozó, hogy jön egy nagy fatorony a falu felé. Emberek! Riadó! Itt a tatár! Jön a török! Önnek a felesem tréfa, ilyet meg a pap. Szaladj gyorsan a kántorhoz, üzenje meg a bírónak, hogy kitört a háború. Kis idő múlva az egész falu a templom előtt volt. Bent meg a pap, a kántor meg a bíró tanakodtak. Csak tatárok lehetnek, okoskodott a kántor. Nem tatár az! Ilyen ostromtornyot a törökök szoktak csinálni, mondta a bíró. A pap meg azt mondta. Ezt a tornyot nem mozgatja semmi. Azért, mert azt a tornyot az ördög hagyja. A pokolbeli sátán jön a falu ellen. Összevitatkoztak ezen, s lett is ebből olyan verekedés, hogy összegabajodott mindenki egy nagy gombócba. A babszemcsacsi ez alatt poroszkált hazafelé. Mi az ördög ütött ezekbe az emberekbe? Csodálkozott a favágó a szekér tetején, mert a falu szélén csupa kaszás-kapás ember állt. Honnan? Honnan, szomszéd? Kérdezték tőle. Az erdőről. Aztán mit hoz? Fát! Akkor a haragozó elkezdett kiabálni. Emberek! Ez az ember az ördöggel cimborál! Megmondta a plébános úr! Ide nem teszed be a lábad többé! Ördög húzza a szekeredet! Kiabálták. Ördögöt az ördög! A szamaram! A babszemcsacsi! Senki sem hitte el, de oda menni sem mertek. A szekér meg egyre jött. Végül az egyik ember elhatározta, hogy ő bizony megnézi közelről. Hát, ha tényleg szamár. Úram, fiam, mit látott? Igazán egy szamár húzta a szekeret, de olyan kicsike, mint egy babszem. A szamár egyenesen hazahúzta a rengeteg fát. Lepakolta a szegény ember, tele lett az udvara. Elfáradtak nagyon, hát le is feküdtek mind a ketten. Másnap reggel felkelt a szegény ember, és kereste a szamarat. Nem találta sehol, mert zsugori gazda ellopta az éjszaka. Nem is adott a csacsinak se szénát, se kolbászt. Bedugta az ágy alá, nehogy valaki megtalálja. Eljött az éjszaka, és befogta a zsugori uram babszemcsacsit, de előbb jól bekötötte a száját, kivitte az erdőre, s jól megrakta a szekeret. Na, megállj csak, te zsugori gazda, ezt még megbánod, gondolta a csacsi. Azzal neki rugaszkodott, és elindult a favágóháza felé. Zsugori gazda kiabálhatott, amit akart, ráncigálhatta az istrángot, ahogy akarta. Gazdája egy tuskón üldögélve kesergett, amikor egyszer csak mit látott. Egy égig rakott fás szekér egyenesen az ő udvarába fordult. Hely! Nagyot ugrott a favágó. Csacsi, csacsikám, egyetlen pajtásom, csak hogy megkerültél. Beszélj, kilopott el. Akkor látta, hogy be van kötve a szamárka szája. Leszette a kötelet a szegény ember, a csacsi meg elkezdett kiabálni. Ott ül a szekér tetején a tolvaj! Megijedt zsugori gazda, menekült volna, de a szekér olyan magas volt, hogy térdelve el lehetett onnan érni a csillagokat. Ilyetében megmarkolt egyet, a szamár meg elindult éppen akkor. Forró volt a csillag, jól megégette a tenyerét. Lezuhant zsugori gazda, s akkora lyukat vágott, hogy el se kellett temetni. A favágó meg babszemcsacsi ezután vígan éltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.

0: Babszem Csacsi. A magyar népmesét Györgyi Anna olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: A szamár meg az oroszlán.

egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy, mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagy fülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle. Hát te ki vagy, s mi vagy te füles? Azt mondja a szamár. Ijá, ijá, én a bárányok királya vagyok. No bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássuk, melyik erősebb. Itt van egy fa, ni, húzd le annak a tetejét a földre. Húzd le elébb te, mondta a szamár, aztán én is lehúzom. Az oroszlán nagyot ugrott, derékon kapta a fát, s lehajlította a földre. Hisz ennél én többet tudok, mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puska lövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt estében agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal. Látod-e, ilyen erős vagyok én? Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta. No, próbáljunk még egyet. Én nem bánom, mondta a szamár, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok, de mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladj, amerre látsz, mert különben vége az életednek. Hely, gondolta az oroszlán, ennek fele sem tréfa. Azzal utcu nekirugaszkodott az erdőnek, szaladt, ahogy tudott. Amint szalad, jön szembe vele egy farkas. Hát te hová szaladsz, oroszlán? Jaj, ne is kérdezd, találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van, de ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek. De már én szeretném látni azt az állatot, mondotta a farkas. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele. Nem megyek én, mondta az oroszlán. Ne félj, csak gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk, ne félj. No, ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat, mennek, mendegélnek, egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét. Látod-e? Mondta az oroszlán. Az egyik fülét már hátra csapta, forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van. Gyere csak, gyere, biztatta a farkas, ne félj tőle. Egyet-kettőt lép az oroszlán nagy nehezen, de mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladt, esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzs a nyakát, hogy felfordult. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt vele. A farkasnak ki volt tátva a szája, s az oroszlán azt hitte, hogy rávigyorog, nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán, hiszen neked nevetség, de nekem ijegység! Azzal otthagyta a farkast, hátra sem mert nézni, világgá szaladt. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tart.

A szamár meg az oroszlán. A magyar népmesét Festbaum Béla mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte E. Román Kata.

0: a makám felvételei szóltak. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről, úgyhogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedd reggel az MTI-vel. Mint írták, bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból, online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket. A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. A Magyar Kajakkenu Szövetség szeptember 12-én újra meghirdeti nyílt napját, melynek keretében az ország különböző pontjain nyílnak meg a tagszervezetek kapui a vízisportok iránt érdeklődőknek. A szervezet honlapja alapján az akció megszervezésével a szövetség legfőbb szándéka közelebb hozni a családokat, a fiatalokat az ország egyik legsikeresebb olimpiai sportágához, valamint közvetlen és szórakoztató formában bemutatni a vízitelepek, illetve az egyesületek működését. A részvétel a programokon mindenki számára ingyenes. A Szentjobbon zajló felújítási munkálatok miatt idén május 30-án Szent István király erekjéi átvitelének ünnepén kivételesen nagy szalontára zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei. A Szent István király tiszteletére szentelt templomban Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatott be szentmisét. Ozsvát József helyi plébános köszöntötte a paptestvéreket és a zarándoklat résztvevőit, kiemelve, hogy első alkalommal történik meg, hogy az egyházmegye papsága nagy szalontára zarándokol. Az idén 150 éves templomban Böcskei László püspök úgy fogalmazott, a mai ünnep visszavezet bennünket a gyökerekhez, Szent István királyhoz, akit 1083-ban avattak szenté, 7. Gergely pápa rendeletére. Május 30-án szombaton délelőtt a Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. páteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szent Lélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Ünnepi konferenciát szerveztek a Babesbolyai Tudomány Egyetem Római Katolikus Teológiai Kara alapításának 30. évfordulója alkalmából május 28-a és 30-a között Kolozsváron. A konferencia azt vizsgálta, miként járulhatnak hozzá a világi teológusok, a teológiai képzettséggel rendelkező világiak, az egyház, a társadalom és a kultúra közötti párbeszédhez. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel. Többnyire a légmozgás mérsékelt marad. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1997. június 2-án hunyt el Turay Ida színésznő, érdemes művész. A hangolót az ő felvételével kezdjük.

annyit, hogy az a nők egyedhez szörnyen hasonlít. Remélem, hosszú szíve tudja már, hogy ki lehet ez az, amit megsúgok. Akkor olyan szerelmes volt, pont nekem van. Éppen szerelmet vallott a Jávor Pali úr. Talán ez is oly szép ember, mint egy mozisztár, aki a sötétbe itt már hosszú súgja már. Tudja mit? Megsúgok itt. Lébe nagy titokba, halkan valamit. És az, amit megsúgok itt, csak az, hogy rég imádok titkon valakit. Nem súgok itt, csupán annyit, hogy az a nők egyedhez szörnyen hasonlít. Remélem, huncuk szívet

ágasok, várd meg, míg világos lesz, ha valaki is fog. Na tudja mit, jaj, megcsukok itt, fülében nagy titok, hallgom valamit, igaz, amit megcsukok itt. Csak az, hogy rég imádok titkom valakit, nem zsúgok itt, csupán annyit.

Az 1997. június 2-án elhunyt Turay Idára emlékeztünk. 1928-ban ezen a napon született Kovács Erzsi Emerton díjas énekesnő. A hangolót az ő felvételeivel folytatjuk.

Az 1928-ban ezen a napon született Kovács Erzsi Emerton díjas énekesnő felvételeit hallották. 1857. június 2-án született Edward Elgar, brit zeneszerző. A hangolót az E-moll cselló versenyével folytatjuk, Robert Cohen és a londoni filharmonikus zenekar előadásában, majd az E-moll vonós szerenádja következik a Mendelssohn kamarazenekar interpretálásában.

Az 1857. június 2-án született Edward Elgar brit zeneszerzőre emlékeztünk. Elhangzott az E-moll cselló versenye, majd az E-moll vonós szerenádja. A hangolót az 1937-ben ezen a napon elhunyt Louis Victor Jules Vierne zeneszerző és orgonaművész darabjával zárjuk.

a hangolót, az 1937-ben ezen a napon elhunyt Louis Victor Jules Vierne zeneszerző és orgonaművész darabjával zártuk. A szerkesztő Bögös Henrietta volt. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köszönünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal, sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd a közlekedési és lakhatási projektekre. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedd reggel az MTI-vel. Azt írták, bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit és a NAV ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket. A Magyar Kajakkenu Szövetség szeptember 12-én újra meghirdeti nyílt napját, melynek keretében az ország különböző pontjain nyílnak meg a tagszervezetek kapui a vízisportok iránt érdeklődőknek. A szervezet honlapja alapján az akció megszervezésével a szövetség legfőbb szándéka közelebb hozni a családokat, a fiatalokat az ország egyik legsikeresebb olimpiai sportágához, valamint közvetlen és szórakoztató formában bemutatni a vízitelepek, illetve az egyesületek működését. A részvétel a programokon mindenki számára ingyenes. A Szentjobbon zajló felújítási munkálatok miatt idén május 30-án Szent István király erekjéi átvitelének ünnepén kivételesen nagy szalontára zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei. A Szent István király tiszteletére szentelt templomban Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatott be Szent Misét. Ozsvát József helyi plébános köszöntötte a paptestvéreket és a zarándoklat résztvevőit, kiemelve, hogy első alkalommal történik meg, hogy az egyházmegye papsága nagy szalontára zarándokol. Az idén 150 éves templomban Böcskei László püspök úgy fogalmazott, a mai ünnep visszavezet bennünket a gyökerekhez, Szent István királyhoz, akit 1083-ban avattak szenté, 7. Gergely pápa rendeletére. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya a katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. páteremben. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Szék által létesített katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte, melynek céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük. Kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 13-tól a 17. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Köszöntött a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt, pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá a katekézésében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
2: Ci presenta Nicodemo.
1: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején kereste fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újján születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
2: Dio ha tanto amato il mondo,
1: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szentháromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
2: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
1: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
2: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
1: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteckéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára

0: május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket, Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkiismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szentotya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért, online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének, híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt elmélkedünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát,

0: és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és különbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje, a mi elkötelezettségünké válik, mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanul sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülni otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke előmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni, a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmutatják és a testvériséget lehetővé teszik.
1: E la fraternità resa possibile.
0: Leó pápa azt kérte Villan Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názareti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban a Rezeda népzenei együttes felvételeiből válogatunk.

0: Mai guzsajosunkban a Rezeda népzenei együttes felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal, sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. Buszjáratokkal segíti a múzeumok éjszakája a fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ, közölte a társaság kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők, a rendezvényre szóló karszalaggal további jegy vagy bérlet váltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeum buszokon. A rendezvényre szóló karszalagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. A múzeumi buszjáratok menetrendje a muzei.hu/buszjáratok oldalon érhető el. Krasznahorkai út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archív fotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. Mint Valuska László fogalmazott, ha valaki Nobel-díjas lesz, mindenhová eljut a híre, és a világörökség része lesz. Hozzátette, a kiadvány érdekes és fontos információkat kínál arról, mit gondol Krasznahorkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tar Bélával való kapcsolatáról. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba, tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t. A szabadtéri programoknak idén is a II. János Pál pápa tér ad otthont, ahol minden nap ingyenes koncertek, táncelőadások és közösségi események várják az érdeklődőket. Május 30-án szombaton délelőtt a Szent Atya katolikus karizmatikus megújulás tagjait fogadta a 6. pálteremben. Az eseményen több ezer világi hívő pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. 14. Leó pápa teljes beszédét a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel, a légmozgás mérsékelt marad. Délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet valószínű. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéház című műsorunkat hallják, melyben a nemrég elhunyt Scherer Péter színészre emlékezünk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéházban Scherer Pétertől búcsúzunk, aki május 19-én életének 64. évében hosszú betegeskedés után elhunyt. A Jászai Mari díjas művész igazi közönségkedvenc volt, pedig nem is volt papírja arról, hogy színész, pláne rendező. Az amatőr társulatoktól a Bárkán át a Nézőművészeti Kft.-ig ívelt a színházi pályája, sok vendégeskedéssel a Szkénében vagy a Centrálban. Rengeteg filmben is szerepelt. Ugye először a Jancsó filmekben tűnt fel, amikben Mucsi Zolival alkották a feledhetetlen Kapa-Pepe párost, de eszünkbe juthat a Made in Hungária, a Kincsem, a Valami Amerika, a Nagy Karácsony, a Szia Életem, legutoljára a Szenvedélyes Nők. Nagyon sikeres tévésorozatok épültek rá, így a Munkaügyek, a Vállótársak, az Apatigris, utolsóként a Jobb később, mint soha. Sokat szinkronizált, hangos könyveket adott ki, pörgött ezerrel, s már egy ideje jelezte is a szervezete, hogy lassítani kellene. Pályája során sokszor találkoztam vele, színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szálón is. Most búcsúzásként ezekből az interjúkból készítettem egy összeállítást, amiben hallhatunk családjáról, pályakezdéséről, az 1995-ös Szent Ivániyi álomról, ami beindította karrierjét, a Jancsó filmekről, hangsúlyosan a Nézőművészeti Kft.-ről, aminek égisze alatt jött létre, azaz ifjúsági előadássorozat, ami szerintem számára a legfontosabb volt egész működése során, benne a klamháborújával és a gyávával. Utolsó hosszú beszélgetésünk a Beszélő fejek bemutatójakor volt a Centrál Színházban. Ekkor ünnepelte 2021. novemberében a 60. születésnapját. A rákövetkező nyáron már hiába kerestem az Ördökatlan Fesztiválon, ahol nélküle nem lehetett eljátszani a mulatságot. A betegsége hol jobban, hol kevésbé viselte meg. Az utolsó pillanatig dolgozott, még a halála előtt 2 héttel is bizakodó volt. És bármennyire is fájdalmas ennek a mai műsornak az apropója, egy öröm végighallgatni ennek a csodálatos embernek a gondolatait.

0: Azt látom, hogy szereted színészi életedben is az élményeket hapsolni, de úgy látom, hogy szereted a gyerekeidnek is átadni. Egyáltalán mit szeretsz átadni nekik? Tehát mi az a legfontosabb, amiről azt gondolod, hogy igen, szeretném, ha a gyerekekhez eljutna az az üzenetem, hogy...
1: Hát a legfontosabb az, hogy élni jó. Mindig ezt szoktam mondani az addiktológus barátunk, mert a Jávához van egy ilyen szakértővel való beszélgetés, és mindig azt szoktam mondani, hogy legtöbbször, akik rákattannak valamilyen szerre, ez lehet alkoholtól kezdve bármi, ez mindig annak az űrnek a kitöltése, hogy gyerekkorban nem úgy szerették, nem annyit foglalkoztak, vagy nem úgy foglalkoztak velem. Olyan is van, akivel foglalkoznak, de állandóan rá akarnak erőltetni valamit, és nem kíváncsiak arra, hogy ők ki, és nem tanítják meg neki azt, hogy szeresse magát, és szeresse az élet. Tehát először is talán ezt, hogy 1000 millió jó dolgot lehet csinálni a világban. Én nagyon szeretek kirándulni is különben, akár, hát én nagy bringás vagyok, most a nyárra is tervezünk biciklitúrát például, a Somogyi Dombság, Kis Balaton, ilyesmi, és akkor sátorozás, nomád, főzés. Tehát érted, hogy nem csak ez a top luxus, hogy na, akkor elutazunk, és akkor eszed az all inclusive-ot, hanem én nagyon csípem ezt.
0: Neked ki tanította meg, hogy élni jó?
1: Nyilván a szüleim is, anyukám egy nagy életigenlő. Imádja a Balatont, van egy kis balatoni házunk Tihanyban, amit még az apu épített, és az anyu fél éven keresztül arra vár 4 fal között Veszprémben a lakásában, hogy majd oda lemegy, és akkor le tud járni a strandra, érte 88 évesen úszkál, meggyőződése, hogy a Balaton vize gyógyít, és meg is gyógyul tőle.
0: Apukától mit kaptál?
1: Hát apu az teljesen más. Ő egy ilyen régi vágású polihisztor volt. A bátyám egyik barátja az azt mondta róla, hogy Józsi bácsi 999 mester. Ez egy focista volt ez a fiú, mert a sporthoz nem érte. Ha a sporthoz is értene, akkor 1000 mester lenne. Na most ehhez képest apám elvett egy tesi tanárt, aki az anyám. Hát az apám piarista gimnáziumban érettségizett, Veszprémben kitüntetéssel, a Miskolci Egyetemen végzett, mint bánya, gépészmérnök, de már harmadikas korában olyan volt mechanikából, hogy felajánlották neki a tanársegédi állást az egyetemi mechanika tanszéken. Amit azért nem fogadott el, mert az pénzben akkor nem volt megfelelő, de tehát most azt mondom neked, hogy én amikor a műegyetemre jártam, én ott végeztem, akkor a másodéves mechanika szigorlatomat a faterom jobban megírta volna, úgyhogy 30 éve foglalkozott vele, mint én. És emellett Mozart, Beethoven, Bach, Haydn ezt mind vágta. Tehát a játék és muzsika 10 percben az minden nap szólt a konyhában, és ő ott csendes magányában az ebéd közben azt úgy megnyerte. Minden nap, mondjuk 30 éven keresztül. És akkor emellett most bementünk a szobájába, és a Fruzsi lányom, aki imád olvasni, meglátta a latin költők verses gyűjteményét, amiben Vergilius, Tacitus, Titus Livius, Horatius így egy kiadásban, és akkor azt úgy fogta, és mondta, hogy apa, lehet, hogy én ezt elvigyem. Mondtam, lehet. Ezeket a fater el is olvasta, sőt, még latinul is, és még idézni is tudott belőle. És akkor mellette mondjuk, ha a Skodánknak a dugattyúja kicsit kilazult, akkor gyűrűt cserélt benne, anélkül, hogy elvitte volna autószerelőhöz. Nem tudom, azt vágod-e, hogy ez nagyjából azt jelentette, hogy 3600 darabra kellett szétszedni az autót, és össze is rakta.
0: Volt színész a családban, vagy hasonló affinitású ember, mint amilyen te vagy?
1: Színész nem volt, odáig nem merészkedett senki, hogy ezt a döbbenetes marhaságot válassza életcélul, de azt hiszem, anyai ágon több olyan ember is volt, például maga anyukám, aki imádott szerepelni, aki fiatal korában önképző körben és mit tudom én, különböző helyeken fellépett és énekeltek és zongoráztak.
0: Te mikor tudtad, hogy ezt a döbbenetes marhaságot fogod csinálni?
1: Én ötödikes voltam, amikor a magyar tanárom kezembe adott egy karinti novellát, és azt mondta, hogy szerintem ezt tanuld meg, és lesz egy iskolai, ki mit tud, indulj el. Ez volt a földrajzóra 2852-ben, én ezt megtanultam, és megnyertem vele az iskolai, ki mit tudott, aztán tovább jutottam a városira, és azt is megnyertem. Hát én ki se látszottam a földből, és egy 600 fős műfházban, az ajkai műfházban én ezt ott nyomattam, és dőltek a röhögéstől, minden, és azért ez úgy kis agyba úgy bejött, hogy ez jó dolog. És aztán 6., 7., 8. mindig újabb és újabb karintikat mondtam, és minden évben megnyertem ezt a városi kimitudot. És aztán ugye ott nem volt drámatagozatos gimnázium, meg szóval ilyenek nem voltak akkoriban. Hát én matekból viszonylag jó voltam, fizikából is, és elmentem Szombathelyre kollégiumba, és a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium fizika tagozatára. Hát ez egy megyei elit suli volt, és akkor ahogy jött a felvételi, akkor előjött bennem, hogy hát most akkor mi legyen. 4 évig nem foglalkoztam ezzel, és akkor beadtam a színire. Hát az első rostán kirúgtak. Visszamentem, és apámék azt mondták, hogy semmi gond, beadod valami műszaki pályára. Eljöttem a műegyetemre, Pestre akartam jönni, volt egy haverom, mondom, te Robi, te hova mész? Hát én a BML-re, építőre. Mondom, az milyen? Hát nem tudom, apám azt mondja, jó, ő is az. De mondom, Robi, elmegyek én is ide. Jó, adjuk be együtt. Beadtuk, fölvettek mind a kettőnket.
0: És el is végezted.
1: Nagy nehezen. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az összes barátomnak, egy a 30-35 ember a műegyetemen, akik segítettek ezt nekem elvégezni.

0: Foglalkoztál valaha a szakmáddal?
1: Nem foglalkoztam, mert ez úgy volt, hogy én már az egyetem alatt elkezdtem először egy debreceni Tibor által vezetett ilyen színjátszó csoportban, amatőr színpadban játszani, nagyon szerettem, és ezután elmentem az ELTE-nek egy ilyen alkotó táborába Csillebércre, és ott megismerkedtem Somogyi Istvánnal, aki a Szkénében vezette ezt az Arvis Ura társulatot, akkor még más néven, és ott az egy hét közös tréningezés után néhányunknak a tábortűznél azt mondta, hogy gyertek el ősszel, indítok egy stúdiót, van egy idősebb csoportom, akik már a darabokat játsszák, de mindig kell utánpótlás, és hármunkat elhívott ide, és én akkor megéreztem, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy ő ezt igazán komolyan gondolja, és tényleg egy professzionális gondolkodással hoztunk létre előadásokat, nagyon szerettem ezt. 12 évig voltam ebben a társulatban, tulajdonképpen ez volt az én színészi fiatalkorom, vagy tanulói inas éveim. Ilyeneket játszottunk, Szent Iván éjjállom, Mester és Margarita, Magyar Elektra, Piszkos Freda kapitány, ezek most mondtam négyet, ami mindegyik 150-200-as sorozatokat ért meg, és utazgattunk külföldre. Tehát ez egy komoly történet volt, viszont se a színházi szakma, se a kritikus szakma úgy külön egyénileg minket soha nem emelt ki, hanem mindig a közösségi munka, a közösségi színház és a rendezés mindig ez volt kiemelve, hogy alapvetően az volt a vélekedés, hogy jó ez, csak hát színészileg gyengék vagytok. Ebben a társulatban játszott Pintér Béla, mint színész, Schilling Árpád is volt itt, Péter Fibori, Terhes Sanyi, Horgas Ádám, és mindenki megcsinálta magát, és akkor egyszer csak nekem jött egy másik Szent Iváni Állam felkérés, amiben a Mucsi Zolival találkoztunk, és 95-ben ez hozott egy nagy szakmai, kritikai és mindenféle ismertségi és elismertségi áttörést. Ezt az Új Színház stúdiójában kezdtük el játszani, akkor még Székely Gábor igazgatósága alatt.

0: Ében nem láttam mozikamerát, csak a színházzal foglalkoztunk, és a saját társulatunkban játszottunk.
1: És nem is jelentkeztél újra a színművészetére?
0: Nem. Én abban a műintézményben nem jártam sajnos.
1: Aha. És érzed ennek hiányát?
0: Hát ez ilyen távlatból...
1: Valaha is számon kérte rajtad ezt valaki?
0: Nem nagyon, de az is igaz, hogy én nem tartozom olyan külszínházi társulathoz, ahol úgymond a papír kvóta most már számít, hogy neked van a diplomát, de mivel én most már Jászai díjas vagyok, és ez egy állami kitüntetés, azt hiszem, hogy ez már nem számít. Azzal már magába ölelt a szakma. Államilag. Magához édesgetett.
1: Igen, de például azt hiszem a következő magához édesgető az Jancsó Miklós lehetett.
0: Igen.
1: Ő felfedezett benneteket a Szent Iványi álomban.
0: A Szent Iványit látta a Miki bácsi, igen, a producere révén került oda, és ő akkor tervezte ezt a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című filmjét, aminek a legérdekesebb sztoria, persze ez csak úgy félig igaz, hogy ez Szentpéterről szólt volna, aki lejön Budapestre és megnézi, hogy mi a szent szar van itt a rendszerváltás után. És ő ezt eredetileg a Marcello Mastroiannival, majd miután ő meghalt, a Vittorio Gassmannal szerette volna játszatni, hiszen ő Itáliában dolgozott 12 évig, nem jött ez össze, és akkor valaki mondta neki, hogy nézd meg ezt a két hülyét ebbe a Szent Iványéba, eljött, és pár nap múlva felhívott minket, hogy dumáljunk. És akkor a kapával azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen mi Jancsó Miklóstól úgy kaptuk ezt a szerepet, hogy hát a Mastroianni meghalt, a Gassmann beteg volt, mi meg olcsók voltunk, és ráértünk, és akkor tulajdonképpen tőlük örököltük ezt a két szerepet. De aztán más lett egy kicsit a film. Szent Péter már nem jött többet például.
1: Viszont igen, népszerűvé tett benneteket. Ezt a páros tette népszerűvé. Tehát igen. Valahogy egymást erősítettétek abban, hogy nagyon ismert lett a Mucsi Zoli is.
0: Ő már forgatott azért Szomjas Gyurival a Roncs filmben, és egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy Szomjas György előbb talált meg minket filmre. A Grünwaszki Ferivel, mint operatőrrel csinálták a Gangster film című filmet, ami két magyar igazi rablógyilkos története volt, és ezt mi már a Jancsó előtt eljátszottuk, és meg is nyertük vele a filmkritikusok díját legjobb férfi alakítás. Tehát ez az első Jancsó film előtt volt.
1: A te pályádon mi lenne a következő stáció? Krétakör.
0: A Krétakör volt, igen. Az egy nagyon fontos állomás volt nekem, mert a Schilling Árpád egyesíteni tudta a munkamódszerében mindazt, amit az Arvés úrából hozott, amit én is ismertem, hogy improvizáció, nagy földlabdával kiásni valami történetet, közösen fejleszteni valami táborban, leköltözni vidékre, és ott nagyon koncentráltan, akár napi 20 órában elmélyülni valami témában. Ezt tudta ötvözni egy olyan szituáció elemzéssel és egy olyan rendezői profizmussal, amit ő Székely Gábortól és a Színművészeti Egyetem nagymestereitől tanult, mint rendezőszakos hallgató. Ebben rengeteget lehetett tanulni. Árpáddal, Schillinggel és a Mundruczó Kornéllal való munkák meghatározóak voltak az én további gondolkodásomban és fejlődésemben. És ehhez jön persze Jancsó Miklóssal együtt ez az egész.

0: krétakör. Ennek is vége lett 2008-ban, és azóta van a nézőművészeti kártya.
1: Igen, akkor azt mondtuk, hogy figyeljetek, annyi mindenkinek toltuk a szekerét, most toljuk meg a sajátunkat egy kicsit, és mivel volt a nézőművészeti főiskola című előadás, ami krétakörös ígisz alatt ment, de ez mégiscsak a mi sztorink volt a kapával, a Katona Lacival és velem, és Tasival, akivel már ez a harmadik vagy negyedik közös munkánk volt, Tasnádi István, igen, hogy azt mondtuk, mikor az Árpád mondta, hogy ő leveszi a teljes repertoált, akkor mondtuk, hogy jó, de mi a nézőművészetét azt tovább szeretnénk játszani. És tovább is játszottuk, sőt, egy idő után kivásároltuk Tatabányától, mert ez egy Tatabánya krétakör koprodukció.

0: produkció volt, megvásároltuk a saját előadásunkat, ez egy elég fájdalmas pillanat volt, mert eszmeileg és szellemileg a miénk volt a darab, de jogilag nem, valóban pénzért meg kellett venni, meg kellett fizetni a Tatabányai Színháznak. Viszont ezt megvettük, megcsináltuk ezt a non-profit közhasznú minitársulatot, amivel lehet pályázni, produkciókat létrehozni, stb. És megcsináltuk a Fajok Eredete című előadást, ami az első közös, szintén Tasival, egy ilyen három szereplős volt, csak abban nem a Lacika van, hanem a Túró Szabolcs, és elkezdtük a közös gondolkodást Gyulai Eszterrel, elkészült a Gyáva, Krisztián beolvasztottuk magunk közé, Kovács Krisztiánt, aki szenzációs mindenben, de a Gyávában különösen, és jelen pillanatban 15 futó előadásunk van, amiből 7 ifjúság és 8 felnőtt darab. Most durván mondom a számot, az is lehet, hogy 16. A Klam háborúja című monodrámámmal indult. Nekem ez az ifjúsági program, amiről nem tudtuk, hogy egy program lesz, hanem csak úgy, mint ahogy a féltégle az ember fejére esik, amire ugye Bulgakov azt mondja a Mester és Margaritában, hogy véletlenül nem szokott az ember fejére esni a féltégle. Hát nekem a Klam az a fejemre esett, ezek szerint nem véletlenül. A Klam háborújában én úgy kerültem bele, hogy Novák János, a Kolibri igazgatója, egy háztömbben lakik velem, összefutottunk a sarkon, és azt mondta, de jó, hogy látlak, Pepe, van nálam egy német darab, most lesz egy ilyen felolvasó színházi pódium, nincs kedved elolvasni? Elolvastam, és nagyon tetszett. Ez egy tanár szétesésének a története, egy diák öngyilkossága kapcsán. És annyira jól sikerült a felolvasó, hogy maguk a színészek, meg a Jánosnak a dramaturgia, meg a német barátai, akik nézték ezt, elkezdték őt fűzni, hogy hát lehülyéskedj, ezt meg kell csinálni, ez marha jó. És akkor fölhívott a János, hogy mikor van neked időd, mondom, soha. Jó, akkor csináljuk meg, és ez így lett. Elkezdtem sulikba járni. Bebarangoltam vele a fél Magyarországot. Én ezzel megnyertem a Egri Monodráma Fesztivál egyik fődíját, és ott a zsűri elnök, egy lengyel csávó volt, aki meghívta az előadást Wroclawba, ahol Európa legnagyobb monodráma fesztiválja van, és én ott a három fődíj egyikét megnyertem, és nyertem még három meghívást külföldre, Kaunasba, Litvániába, Belgrádba és Trencsénbe. És Kaunasba és Belgrádba is fődíjat nyertem vele. Ezután jött a Gyáva, és utána megcsináltuk a Vakság című előadást, ami kifejezetten egy érzékenyítő tolerancia, másság elfogadás, egy lány a látásának az elveszítéséről beszél benne. Utána megcsináltuk az Adi Petőfit, ami úgy lett egyébként, hogy sétáltunk fel a gimnáziumban a folyosón, és az összes nagy magyar költő, a Balassitól, a Janusz Pannoniusig, József Attiláig, Adi Petőfi, mindenkinek a képe kint volt. És már játszottuk a Gyávát, azt mentünk játszani, és elkezdtünk hülyéskedni azzal, hogy ebben a civil modorban, ahogy a Gyáva kezdődik, mi lenne, csinálnak egy darabot, ami úgy kezdődik, hogy bejön valaki, és azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, Petőfi Sándor vagyok, 1823. január 1-én születtem Kiskörösön. És én akkoriban olvastam felolvasó színházban egy Adi prózát, aminek az a címe, hogy Petőfi nem alkuszik, amiben van egy egyirányú kommunikáció a két költő közt, hiszen az Adi egy nyílt levelet ír tulajdonképpen Petőfihez, amire persze a Sanyi már nem tudott válaszolni, hiszen köztük volt egy kis korkülönbség, de ez adta az ötletet, és nagyon hasonló a két költő életútja, tehát lehetőséget adott a párhuzamosított életút megcsinálására, és ez lett az Adi Petőfi, amihez például kortárs költőt viszünk, és a gyerekek találkozhatnak egy igazi költővel, aki el tudja mesélni, hogy milyen ma költőnek lenni, érted? És akkor még van három. Van a Soha senkinek, ami az egyik legsötétebb téma, ez egy családon belüli erőszak. A nagypapa kikezd a 15 éves kislánnyal, és a 7 nap című, ez a legújabb darab, amit rendeztem, az pedig egy angol kortárs regény adaptációja, és abban egy dagi csaj van, aki egy helyes, aranyos, bájos, rettenetes családi háttérrel, és kikezdik az osztályban a szép vékony lányok, akikről aztán egy idő után kiderül, hogy a főbántalmazó az ugyanígy egy ilyen rettenetes családi háttérrel jön, egy bántalmazó apukával, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen az a durva, hogy mind a két csajnak eszmetlen szar a családi háttere, és az egyikből áldozat lesz, a másikból bántalmazó. Megmutatja mind a kettőt a darab. Nagyon klassz előadás. Még a kézmosás fontosságáról azt nem is mondtam, olyan is van. Egy ANTS-es orvos és egy baktérium játsszák. Tényleg. És tudunk vinni hozzá egy igazi infektológus szakorvost, akivel lehet beszélni egészségmegőrzésről, védőoltásokról, HPV vírusról, és mindenről, ami a fiatalokat esetleg érdekelheti, érted?
1: Te ugye mondod, hogy részben írod a darabokat, és rendezed.
0: közösen írjuk a színészekkel, és Gyulai Eszter dramaturggal. Ez az egész, én most már úgy mondom, ifjúsági program, ez 7 előadást foglal magába. Ha a témát mi találjuk ki, és mi is írjuk meg, akkor közös fejlesztésű, és van olyan, ez a kettő, a Soha senkinek és a 7 nap, ezek irodalmi alapanyagon alapulnak. Tehát ez egy széles paletta.
1: Na, ez a program akár önmagában is lefedhetné a te életedet, de ez mondjuk...
0: Ezen kívül még 8 előadásban játszom.
1: Ugye filmekben is látunk, most volt legutoljára, igen. Most van, most igen. Igazott egy nagyon pici epizód szerep, igen. Aztán a Kincsemben, az egy nagyobb szerep igen. Volt.
0: Hát a Valami Amerika 3-ban Herendi Gáborral jó viszonyom van, és nagyon szeretem a filmjeit, és hát a tévében most az RTL-nél volt a Vállótársak, hát figyelj, a Vállótársak az egy nagyon komoly munka volt. Azt 3 éven keresztül 130-140 napot forgattam egy főszerepben, hát egy 3-as főszerepben a Lengyel Tomival és a Stoll Andrással, és tényleg ez egy komoly és egy komoly népszerűséget és ismertséget hozó. És én úgy gondolom, hogy egy vállalható színvonalon, jó színészekkel, jó forgatókönyvvel megírt történet volt, amit nagyon-nagyon megszerettem. Ez megszűnt, mert ez egy holland franchise volt, és a Köbli Norbert, aki ennek az írója, és nekem jó barátom, és nagyon szeretjük egymást, azt mondta nekem, hogy te figyelj, Pepe, most ez véget ér ez az egész, de én azt érzem, hogy nekem van egy ötletem, hogy én lehet, hogy írok rád egy sorozatot. Hát mondom, ne fogd vissza magad, Norbi.
1: Mit gondolsz, miért írnak téged? Például miért gondolja a Köbli Norbert?
0: Olcsó vagyok.
1: Ez nem elég.
0: Nem tudom, ez nagyon megtisztelő. Tehát azt gondolom, hogy ha színészként valakinek azt mondanák 20 évesen, hogy ki lennél-e azzal békülve, hogy van 15 futó előadásod, ami sikerrel megy, és a 15-ből 6 túl van a 150-es szérián, és néhány még a 300-on is, és van mögötted 50 mozifilm, és kitalálja az egyik piacvezető csatorna, hogy rád épít egy sorozatot, hogy ezzel ki lennél-e békülve, hát azért erre valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen, sőt, ez meghaladja a legmerészebb álmaimat is.

0: Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
1: Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, amiben tényleg öt olyan káprázat színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben, egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
0: beférnék.
1: Hát örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer. Mit tudom én? Majd ki tudja még, mit hoz az élet, még nem haltunk meg. Egyenlőre.
0: Igen. Tehát, hogy ennek nem mondanál.
1: Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak, ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces, köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
0: Először is nem is vagy annyira köpcös.
1: Most nem.
0: És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked mellett, akkor egy cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett. Ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket
1: Hát, hogyha a monodrámám, a Klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkora publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam sincs. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá. Nem?
0: A Klamháborúját is itt láttam, az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a Mulatság, amit a Bértos Lassi rendezett, igen, a Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te is, ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szálon láttam.
1: Azt tök, Adam
0: Kócszában
1: felülírhatatta. Az nekünk is az volt, valóban, valóban. Főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon. Hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs. És akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
0: Mikor volt annak a bemutatója?
1: 99.
0: Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye a záró napon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus természetesen.
1: És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepénybe így félbe hajtva, és bele kis csirke, meldarabkák, és zöldsége, kukorica, fekete bab, és chili szósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyire veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogda Kezem Alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forintért vagy 7000-ért megvették, nagyon durva, az egy darabot, és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttük.
2: Harmóniában vagy magaddal?
1: Kezdek öregedni, és azt érzem, hogy ez nem a legjobbakat hozza ki belőlem sajnos. Tehát észreveszek magamon ilyen kis morózus, kicsit agresszív, rossz kedvű megnyilvánulásokat. Az utcai közlekedésben el tudom veszíteni az agyamot egy perc alatt, érted, ha valaki bumburnyák, és néha én is az vagyok, szóval ez egy nehéz dolog. És tulajdonképpen azt érzem egyébként, hogy azért van szerintem az, hogy idősödő, nagyon jó színészek már nem játszanak, vagy nem hívják őket, hogy mit tudom, mert az ember szeretete, hogy neked szeretned kell az embert. mert különben hogy beszélsz róla? Érted? Neked érdeklődni kell az ember iránt, és még mindig az ember, mint Isten egyik legtökéletesebb kreatúrája, hogy ez kell, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel előtted ahhoz, a 60-hoz közel is, hogy te akarj erről mesélni. És ezt lehet nagyon könnyen elveszíteni szerintem, és azt mondani, hogy te, én már leszarom az egészet, lemegyek a Balatonra pecázni. Érted? Ezt kell ébren tartani magadban, az ember szeretetét, és ez azért nem olyan könnyű. Kell az új inspiráció, olyan, amit még nem csináltál. Például én imádom az animációs film szinkronizálást, és most van ez a Kuflik című hangos könyv és DVD, ami persze egy csodás könyv sorozat is, és most jön a második évad belőle, amit fogunk csinálni. Ez megint egy kicsit másfajta.
3: Billabá, jó napot kívánok! Nagyon csinos ez a kis nyaklánc, Évike. Mi van azon, tacskó kutya?
1: És akkor tudod, csinálok benne 20 hangot. Az összes hang én vagyok. Ezek új inspirációk és jó kihívások.

0: nincs filmszakadás.
1: Beszélő fejek. Ez a Szentrál Színháznak produkciója, amelyben négy ember beszél. Te vagy az egyik. Kis emberek történeteit halljuk. Nagyon eszköztelen ez az előadás, és mégis borzasztóan hat. Akkor, amikor tudod, hogy egy ilyen karaktert kell megformálni, aki egy kicsit mentálisan gyengébb kondíciókkal rendelkezik, az nem terül ki pontosan, hogy mi az a gyengeség, de úgy minden esetre vannak pszichés problémái, anyukájával él.
2: Kinek... Az már ott kezdődik, hogy a pszichés problémája. Valaki 50 évesen az anyukájával
1: igen,
2: él.
1: Igen, akinek mondani. Szintén nagyon sok gondja.
2: Az álmos könyv szerint ez nem annyira ideális.
1: Tehát, amikor egy ilyen karaktert kell megformálnod, akkor te úgy ehhez hogy látsz hozzá? Látod benne az ittszer helyzetet?
2: Nem tudok általánosat mondani erre, mert minden szerep más és más. Ebben az esetben az volt, hogy a olvasó próbán én ezt felolvastam. Ugye azt kell tudni erről a szövegről, hogy ez egy olyan én monológ, vagy egy olyan mese, Graham elmesél az életéből egy részletet, amiben van egy csomó szereplő, és mindenkit ő eljátszik. De nem Scherer Péter játsza el, hanem Graham játsza el ezeket a szereplőket, és amikor én ezt felolvastam az olvasó próbán, akkor azt mondta Tamás,
1: Puskás Tamás
2: a rendező, hogy figyelj Pepe, ha ez egy rádiójáték lenne, akkor azt mondanám, hogy ötös, meg van véve. De én azt szeretném, hogy nézzünk utána egy picit, hogy ez a Graham milyen, mert hogy ő egy üldözéses, ilyen pszichotikus eset, aki ül időnként a sötétben a szobában, megjegyzem, a monológ 8 oldalas, és a 8 oldalból összesen még egy fél oldalt sem tesz ki, ami 3 olyan kis pici szöveg, ami arra utal, hogy ő rettegve fél és ül valamelyik szobában, és az az érzése, hogy valaki figyeli a házat, mintha kopogást is hallana, de nem mer lemenni, mert hát, ha nincs is ott senki. Tehát tulajdonképpen félelmetesebb az, hogyha nincs ott senki, mintha ott van. És ezzel elültette a rendező a magot az én fejemben, és elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy ebből mi következhet, hogy ez milyen, hogy beszél, milyen ritmusban, mi az, amikor ő sztorizik, mi az, amikor ő valami olyan dolgot mesél el, ami neki fájdalmas, de próbálja fedni egy picit ezt a fájdalmat benne, mi az, amikor tényleg azt mondja, hogy megfogta a mama kezét, hát ugyan, meg mi az, hogy Vera? Azt mondja neki, hogy Vera a mamának? Hát hogy? Hát a papa se hívta mamát Verának, kivéve egyszer, mikor betolták a műtőbe. Ugyan.
1: Föltűnik egy férfi.
2: Hát igen, föltűnik Mr. Turnbull, aki ugye a mamának a gyerekkori szerelme lehetett valószínűleg, vagy fiatalkori, és vadul elkezd udvarolni neki, és hát még át is veri egy kicsit a mamát. Az is egy elvárás, hogy egy monológot mond az ember, amiben nem csak mesélek. Ugye az a különbség egy novella felolvasása és egy monológ elmondása közt, hogy a monológban megszólalnak szereplők, és azoknak hangot kell adni, hogy a néző el tudja képzelni a fejében, hogy a Mr. Turnbull az körülbelül milyen, hogy néz ki, hogy beszél, a beszéd hangja alapján el kell képzelni, hogy milyen lehet az a fickó. És ugyanígy a mamáról, a Grahamet meglátják, mert az vagyok én. De még ugye van a pap is, meg családsegítőbe elmegy a körbe, és akkor ott ki lehet adni a problémáidat magadból. Ott van egy csomó szereplő. És hogy ezt maga a Graham hogy csinálja, és én elkezdtem ebből a kicsit tipródó, kicsit furcsa gesztusokat csináló figurát. Tehát elkezdtem a szöveget már eleve úgy tanulni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha te egy szöveget csak így megtanulsz blatra, akkor az marha nehéz utána később egy teljesen más karakterre áttenni. Tehát ezért fontos az, hogy én nem szoktam soha első próbára megtanulni a szöveget, és nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert arra jöttem rá, hogy ahogy a szituációk alakulnak, ahogy egyre többet tudok a karakterről, akit játszom, úgy a szövegek életre kelnek bennem, kezdik megmutatni magukat, testet ölteni, és úgy könnyebben meg is tanulom. Na most ezt így csináltam.
1: Ugye a megjelenésed is rendkívül szerencsétlenné tesz. Tehát amikor felveszed azt a barna cipőt...
2: Ami egy szandál. szürke zoknival.
1: Akkor egy ilyen nagyon koszos pulóver, rövid nadrág.
2: Hát meg a hónaljáig én.
1: Szóval akkor, amikor tudod, hogy így jelensz meg, az rád milyen hatással van?
2: Ez karakterképző, mert egy ilyen gatyában másképp mozogsz. A Médi Hungáriában ugyanez volt, hogy rámadták azt a jelmezt a tergálpulcsival, azt betűrtem a gatyába, elválasztottam a hajam, fölhúztam a vállam, és dőlt a röhögéstől mindenki, pedig még nem is szóltam egy szót sem.
1: Ilyen kis stílű karaktereket alakítani. Az a Médi Hungária nagyon jó példa, de a Trezorban vagy a Vizsgában, igen, ezekben a filmekben.
2: De azok szemetek voltak.
1: Igen.
2: Ezek meg áldozati figurák, és ez hálással megy el. De a szemeteket is jó játszani.
1: Graham egyetemben áldozat.
2: Hát igen. De végül győz, mert visszahódítja a mamáját Mr. Turnbulltól.
1: Milyen úgy egyedül ott állni a színpadon? Ez nálad mennyire jellemző? Mondjuk a Klam tanárúra azért emlékszem, tehát igen, azért nagyon is tudsz egyedül állni.
2: Sors fintora, hogy októberben egy másik ilyen monodrámát is bemutattam, az a Karinti utazás a koponyám körül. Persze nem teljesen egyedül játszom, ott a Marton Robi és a Partinori segítenek nekem, mint zenei brigád, és bebe játszanak szerepekbe is, de hát azért a Karinti szerepét én játszom. Én mesélem el a történetet, az 20 oldal. Ez csak 8. Hát figyelj, ezt szokni kell. Tudom, hogy mi az, amikor valaki kiáll a színpadra, és minden szem ő ránéz. Nincs zene, nincs szcenika, nincs süllyedő, emelkedő tündérek és Puck és Oberon és Titánia, érted? Nincs más mit nézni, csak téged. Ez egy furcsa érzés, azért szokni kell és tanulni. Ezt és azt, hogy ebben hogy osztod be az erődet. Mert akárhogy is, lehet, hogy ez csak 8 oldal, tehát ezt nem lehet egy levegőre elmondani. Ennek vannak erőteljes, érzelmileg érintettebb részei, és vannak, úgymond, picibe mondom, pihenő részei, amikor csak sztorizol, vagy rábízod magad arra, hogy tudod, hogy itt a szerző beleírt két olyan poént, ami akkor is hatni fog, hogyha én közben mögött egy picit pihenek.
1: Mondjuk az se baj, hogyha jól meg van írva az, hát, amit igen, elmondasz.
2: Igen, mert nagyon finoman van megírva. Tehát például én azt érzem, hogy ahhoz képest az én monológomban sokat nevetnek, hogy szerintem nincs benne poén. Tehát úgy poén nincs benne, amit mi poénnak hívunk. Viszont az is kétségtelen, hogy az első mondata az így szól, hogy ma reggel fölviszem neki a teáját, és egyszer csak azt mondja nekem, te Graham, nekem te vagy a világ közepe. Mondom nekem meg, maga a világ közepe, mama. Mire ő, én csak azt akarom, hogy tudjad, hogy nekem te vagy a legfontosabb. Hát mondom, nekem meg a mama a legfontosabb, adja a fogsorát, leöblítem. Hát ott is elneveted magad rajta. Pedig ez különben nem vicces.
1: Nem.
2: Nem. De mégis el lehet úgy mondani, hogy a karakterben megjelenik egyfajta tragikumikum, és ez szerintem ráadásul a legértékesebb humor. Legalábbis számomra. Hogy ez a Graham, ez lemegy a mamájával sétálni, eléjük libben egy ilyen kérdőíves nő, és azt mondja, hogy maguk férj és feleség? És már látod, nevetsz rajta. Pedig nem látod a mamáját, de ahogy Graham ott áll, és nem szól rá semmit, nem azt mondja, hogy menj az anyádba, hanem azt mondja, hogy megpróbáltam kikerülni, de a mama nagyon erősen kapaszkodott belém, és elég volt csak egy picit megrántanom, már is elterült nekem ott a járdán. Atya, úristen, mondom, mama!
1: Megint beletalált valamivel Puskás Tamás. Bizonyára nem véletlenül téged választott erre a szerepre.
2: Hát ez a Graham biztos érezte, hogy ez nekem talán jól állhat, vagy ilyesmi. Nagyon jó fej volt a Tamás, mert nagyon ragaszkodott hozzám, mert mondtam, hogy nekem erre még 3 hetem se lesz, mert október 7 volt a Karinti bemutatója, és október 24 ennek a bemutatója. Ez nincs 3 hét. És mondtam, hogy előtte nem fogok tudni igazán foglalkozni vele, úgyhogy tulajdonképpen ezt ennyi idő alatt csináltuk meg. És azt mondta, hogy nem baj. Mondtam, hogy kettőzz le. Nem. Azt akarom, hogy te legyél.

0: Mindig az a benyomásom, hogy soha nem ész rá semmire. Most mi az, ami túlterheli az életedet? Ugye itt volt ez a két bemutató.
1: Hát holnap után az RTL-nek egy sorozatában forgatok. Még nem akarok róla beszélni, mert szerintem ők majd ezzel elő akarnak jönni. De nagyon klassz szerep, jó munka, nagyon szeretem. Aztán most jön ki a Nagy Karácsony című film, és hát nagyon bízunk benne, hogy vissza tudja csábítani az embereket a moziba.
0: És mi van a Nézőművészeti Kft-vel?
1: Január-februárban lesz egy bemutatónk, ami Dániel András ír át egy Hrabal kisregényből. Dániel András az a csodálatos író, nekem egyébként személyesen is jó barátom, aki a Kuflik mese sorozatot írja, és a Gyulai Eszter rendezésében ez a Kicsi bácsi, kicsi némi címmel már van egy bemutatónk tőle, én abban nem játszom, de nagyon megszerettük az Andrást, úgy tűnik, hogy ő is minket, és négyünkre Mucsi Zoli, Katona Laci, Kovács Krisztián és én ír egy darabot, és ezt Tárnoki Márk fogja rendezni.
0: Ezt hol fogjuk látni?
1: Szkénében.
0: Ott vagy most még valamiben?
1: Ott ugye elkészült a Kartonpapa című előadás, ami szintén egy elég jól sikerült dolog, ez pedig Tasnádi Istvánnak a kortárs darabja. Ezt az István is rendezte. És Udvaros Dorottya, Partinóra, Dorottya a nővérem, Partinóri a feleségem, és mindegyikünknek van egy gyereke, a Dorottyái Varga Ádám, és a mi gyerekünk a Nórival pedig Mosolygó Sári egyetemi hallgató, és ez egy ötszereplős, teljesen őrült, csodás
0: plusz a karton darab. Papa.
1: Plusz van benne egy kartonpapa, aki ott ül, igen, tényleg kartonból. Hát egy különleges sztori, én szeretem nagyon.
0: Mennek az ifjúsági előadás? A Nézőművészetében?
1: Hát képzeld el, hogy ilyen számaink vannak, hogy a Gyáva, az a drogos darab, az 430-nál tart. Az Adi Petőfi most éri el a 200-at. A kézmosás fontosságáról túl van a 150-en. A Soha Senkinek, amitől mindenki nagyon félt, hogy családon belüli erőszakról darabot csinálni, túl van a 100-on, most ünnepeltük. A Vakság, az is túl van a 100-on, és ott van a 7 nap, ami 75-nél van, de az csak egy-két éve csináltuk. A Klamháborúja 300-nál van, az azt jelenti, hogy 1400-at mentek ezek a darabok így együtt. Hát ez szerintem brutális.
0: Na, egy dologról beszéljünk még. Elérkezel ez a kerek 60. évfordulódhoz.
1: Hát furcsa. Furcsa érzés. Nem gondoltam, hogy egyszer leszek 60 éves, valahogy az ember fiatalon ezt nem gondolja. Amúgy úgy nem szoktam számolni a koromat, vagy az éveimet, vagy ilyesmi. Egyébként nagyon durva, de november 16-án született az első lányom, úgyhogy ez a mi közös szülinapunk. Hát ő egy picivel fiatalabb. Hát figyelj, nem tudom, mit üzen ez a 60, ezt most még nem tudom megfejteni, majd meglátjuk.
0: Foglalkozol az öregedés, egyáltalán látod-e a jeleit magadon?
1: Figyelj, hol az Achilleszemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérve, mert hát szóval én nem féle szarvajomban.
0: Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék, amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom betanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
1: Agyilag jó vagyok, azt a fatertől örököltem, és ő nagyon penge volt. De fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam egy-két éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilleszem, mert most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achillesz tartó szerkezet, és akkor abban játszom, meg abban csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, de ez egy embertelen nagy szívás volt.
0: Van benned egy olyan, a kerekéfordulótól függetlenül, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
1: Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a Vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Mucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
0: És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
1: Nem,
0: vagy
1: nincs.
0: Addig, amíg megy?
1: Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam havonta az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét.

A mai kávéházban a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre, Scherer Péterre emlékeztünk. Drága Pepe, nyugodj békében! A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Farkas Évai és Vasvári Bernadett nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Milyen könyveket érdemes kézbe vennünk? Lesznek-e ígéretes koncertek a közeljövőben? Milyen új kiállítások nyílnak? És hogyan gondolkodnak a művészek? Akvarell című kulturális palettánkon számos ehhez hasonló témával jelentkezünk minden hétköznap a Magyar Katolikus Rádióban.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnöke a Cicero német politikatudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. Az Index által szemlézett és a Súlyog Tamás Facebook oldalán is elérhető interjúban a köztársasági elnök hangsúlyozta. Az alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. A magyar alaptörvényben pedig feketén-fehéren megvan határozva a magyar köztársasági elnök jogköre, mely szerint az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak, nyilatkozta az Index beszámolója szerint a német lapnak Súlyog Tamás. Az államfő az interjúban kifejtette, hogy Magyarországon a köztársasági elnök intézménye a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme, és arra is felhívta a figyelmet, hogy mandátumát is úgy határozták meg, már a rendszerváltáskor, hogy az kormányzati ciklusokon átívelő legyen, hogy a politikai változások ellenére és mellett is képviselni és érvényesíteni tudja az alkotmányos kereteket, így biztosítva, hogy a jogállamiság keretein belül maradjon az ország irányítása. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával történt egyeztetése után egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal, sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani, ennek egy jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban, írja a hiradó.hu. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Nyipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et, 40 sérültet kellett kórházba szállítani, tette közzé Vitali Klicskó polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. A kelet-ukrajnai Nyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint 6 ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek. Hazánk időjárásáról: napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel, legfeljebb csak a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, kisebb eséllyel zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
3: 14 óra 4 perc. Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művész barátomat is nagy szeretettel köszöntöm, Lobó Szalóki Lázárt, a kiváló zenekarvezetőt, gitáros, zeneszerzőt, énekest, menedzsert, producert. Szerbusz Lézerem, ahogy én becézlek, tám nem.
1: Szia, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mert hogy éles vagy, és jól vágsz.
1: Köszönöm, ez egy jó hasonlat.
0: Penge, mint a penge. Ezért is olyan sikeres a Dirty Slippers. Ugyanis elmondom az új hallgatóknak, hogy egy olyan zenekarról van szó, akit a világ szintű producerek, menedzserek kezelnek a kezdetektől fogva. Tehát itt most nem akarunk villogni, de hát ugye Oasis, Bon Jovi, U2, Green Day, David Bowie menedzserei, producereivel dolgoztak már az első lemezen is Amerikában. Nemrégiben a Beatles hűlt helyén Londonban az Abbey Roadon rögzítették a remek albumukat, de különben teljesen mindegy, mert Csajága röcsögén is rögzíthetik, mert ha nem lenne jó a zene és stílusos, akkor nem nyúlna alátok az a világbajnok menedzser gárda, vagy producer, vagy ugye az a remek csellós művész, aki producer is, még be is száll zenélni, és az Abbey Road se fogadna olyan tisztelettel, ahogy meséltél róla. Mert hogy az nem protekció kérdése volt, hanem hogy stílusos és jó a zene, ami még Londonban is beütött, ez bizony a Dirty Slippers. Na nem is szólok, vagyis nem is beszélek sokat, Könycseppek és Nyitva, hallottuk a két slágert, jön még négy remek dal, de hogy jöhessen, elhallgatok, hiszen Lobó Szalóki Lázáré a szó, és hogy a Dirty Slippers házatáján, mivel mindig történik valami, mik a fejlemények, hírek, témák.
1: Így van, ahogy mondod, az idei turné annyiban lett más, mint a korábbi évek. A koncertkörútjai, ugye mi 2009 óta folyamatosan Magyarországon turnézunk, illetve a Kárpát-medencében, és hála Istennek a jobb években Európában is, illetve a Covid óta, 2021 óta egyébként rendszeresen turnézunk Angliában is. Ahhoz, hogy egy ilyen kicsi országban, mint Magyarország a zenekar releváns tudjon maradni, és ne az legyen, hogy na megint itt vannak, és játsszák a régi dalokat, ahhoz szerintem két nagyon-nagyon fontos dolog kell. Az egyik, hogy a zenekar mindig megújuljon, éppen ezért váltjuk a magyar, illetve az angol nyelvű megjelenéseket. Ahogy például a Könycseppekben a Fedor Király és Szirmai Móni volt a vendég, úgy most az idei turnén egyébként a Republiknak a legendás gitárosa, a Tóth Zoli az egyik vendégünk, a másik pedig egyébként a majdnem minden magyar komoly A-kategóriás előadóval dolgozó Kollányi Zsuzsi is, akivel már egyébként a Békés megyei Eleken megvolt az első koncertünk, és nagyon-nagyon-nagyon jól érezzük magunkat azáltal, hogy egyébként mi is ezek miatt, a dolgok miatt, hogy jön egy új energia a színpadra, akár egy női energia, akár egy férfi energia az Oli személyében. Mi is megújulunk koncertről koncertre, és az a legkevesebb, hogy természetesen egy percig sem unjuk azt, amit csinálunk, de talán sokkal hálásabb feladat az, hogy oda menjünk egy olyan településre, ahol már játszottunk 4-5-ször, és nem ugyanaz van, hogy na akkor jöjjön a rendetlen gyerek, na akkor jöjjön a nyitva, hanem egy teljesen új koncertműsor van összerakva, teljesen új energiák adódnak össze, és szerencsére miután mi egyébként teljesen élőben játszó zenekar vagyunk, ezt hallja is a közönség, hogy 200%-on teljesít a zenekar élőben, és én ezt el is várom egyébként.
0: És ilyenkor, amikor ilyen klassz vendégzenészekkel tupírozott fel az egyébként is teljes Dirty Slippers-t egy-egy turné során, az milyen apropóból jön? És mit csinálnak ott ők? Saját számaikat megtanulja a Dirty, vagy azt mondod, hogy ez a számhoz te passzolsz, ebbe Tóth Zoli, te játszál egy jó gitárszólót, ez rockos, ebbe a kis lány, te énekelsz, mert ide nagyon passzol, és akkor ez a jövőben is egy rendszeresebb együttműködést eredményez, vagy mennyire adhok, és hogy jutott eszedbe?
1: Igazából mindig az alapján választok előadót, és ebben egyébként szerintem most előttünk ugye volt egy VZ interjú, és a Zoli is elmondta, hogy nyilván ez egy tök fontos dolog, hogy az embernek van egy szimpátiája és egy szeretete egy előadó fele, aminek nyilván egyébként a közös inspiráció szerintem az ágya, hogy így mondjam. És mi már Kollányi Zsuzsival 2015-ben dolgoztunk együtt, egyébként a ma hamarosan felcsendülő Hableány című dalban ő volt, aki énekelt velem, illetve vokálozott is. És egyébként a Dirty Slippers koncerteken játsszuk a Kollányi Zsuzsinak is a nagy slágereit, játszunk együtt feldolgozásokat, például a Come Together-t a Beatles-től. És azért gondolj bele, hogy az eleve egy állati dögös dal, és ha összeadódik egy ilyen hatalmas női energia a színpadon, mint Zsuzsi, az én egyébként szintén azt gondolom, hogy azért ennél eléggé punkrockos, indirockos világommal, és még mögöttünk játszik a zenekar full erővel, az szerintem azért mindenhol megmutatja magát, hogy ez a zene, ez mit tud képviselni, vagy mit tud átadni a közönségnek. A Tóth Zoli esetében pedig sokkal jobb a helyzet, hiszen akkora életmű van, hogy sokkal könnyebb kiválasztani a dalokat, hiszen ott van a Republicnak több száz dala, ott van a Dirty Slippersnek 70-80 dala, és például Zoli volt az, aki azt mondta, hogy például szeretne velünk játszani a Magány és én című dalunkban, vagy ő nagyon szeretné a Rendetlen gyereket, és úgy, hogy felváltva gitárszólózunk, ami egy érdekesség, mert nekem egyébként Zoli az egyik kedvenc gitárosom, nálam százszor jobb gitáros.
0: Na de téged is felhúz.
1: És abszolút én is azt látom, hogy na akkor ki kell jöjjön minden figura természetesen, mert ott nem lehet megsülni a színpadon. Úgyhogy ezek egy nagyon izgalmas zenei kalandozások, és a Zoli egyébként már volt velünk tavaly egy suli turnén is. Na most gondolj bele abba, hogy a fiatalok ismerik a Dirty Slippers dalait, a TikTokról innen, onnan, amonnan, az idősebbek ismerik az Olinak az összes slágerét, amit a Republikkal ért, ez egy ilyen dream team számomra.
0: És mivel visszavárlak a saját szólópályát kapcsán is, mert hogy elárulom, aki még nem hallgatta eddig a Hangáriumot, illetve benne Dirty Slippers-t, illetve Lázárt, hogy saját külön pályát is visz a zenekar mellett. Erre majd kitérünk, amikor visszajössz, hogy arra, hogy van időd, és a suli turnét áttesszük akkor abba a beszélgetésbe, hiszen hogy szeretnénk, ha végigmennének itt a remek dalok. És hát igazából egy utolsó kérdés, csak fél percben, hogy akkor legközelebb merre, hol kaphatjuk el a zenekart, ha tudunk-e valami konkrétumot, vagy nézzünk rá, hogy Dirty Slippers.
1: Igen, természetesen a Facebook oldalon, az Instagramon és a TikTokon, illetve a suliturné.eu, a suliturné.eu

0: lehet a banda, hogy ilyen főnöke van? Ha van valami...
1: Szerintem nem mindig azok.
0: Mikrobuszra. Turnésofőrnek elmegyek, mert úgy látom, hogy itt ez egy nagyon stabil, klassz hivatás és szakma, abszolút, és nem csak erkölcsileg, hanem siker szempontjából is megéri, tehát van miért csinálni. Nagyon örülök neki, köszönöm, hogy ilyen jól mentek, nem vagyok meglepve, évek óta hozod ezt a formát és szintet, meg persze a jó zenét, mert ugye bár a jóbornak is kell a cégér, de azért csak könnyebb eladni a jót és az egyéni stílust, mint amikor valami átlagot kell rátukmálni valakire, de erről nincs szó. Köszönöm szépen, már is
1: köszönöm, hogy itt
0: Dirty Slippers, köszi.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 8. rész.

0: Hónapokat töltöttünk Török Ádámmal a két jó helyen, a Kálvárián és a Szívnél. De aztán megjöttek a hideg napok, nem lehetett már vízben állva halat fogni. Később pedig, amikor leesett a hó, a Kálváriáról is elmaradtunk. Akkor jó ideig nem láttam Török Ádámot. Visszament az Öld utcába. Én meg jártam a házi bálokat, meg könyveket kértem kölcsön Lustig Kornéltól, a szakállas zsidó órástól, és otthon, a konyhában, a deszkapriccsen heverészve olvasgattam. Talán ki sem mozdultam volna a tukból egész télen, egy napon azonban apám a templomból hazajövet meghallotta, hogy istenes Bibic Mihály 10 lánc földet vett a Devecserben, és ezen kívül megvásárolta a Mennyiék házát a Tuki dombon. Apám elképedve újságolta, hogy istenes Bibic Mihály már költözik is fel a dombra. Félredobtam a könyvet, és gyorsan öltözködni kezdtem. Török Ádámhoz akartam rohanni. De ő már megelőzött. A hír az Öld utcába is eljutott, és amikor én éppen indultam, feldúlt arccal berontott a kapun.
1: Igaz?
0: Úgy látszik, bólintottam, miközben önkéntelenül a Kálvária felé vettük az utat. Úgy látszik, mégis volt pénze.
1: Rengeteg pénze volt, mondta Török Ádám, és majdnem elsírta magát. Boldogabb volt, mint a virágos katona.
0: Ez nem igaz, tiltakoztam. Egyáltalán nem hasonlított a virágos katonára.
1: Boldogabb volt.
0: A virágos katona nem vacak 10 lánc föld miatt boldog.
1: Vacak 10 lánc föld!
0: Nézett rám felháborodva Török Ádám.
1: Tudod te, mennyi pénz az?
0: A virágos katona, kezdtem újból,
1: ha akkor átkutattam volna annak a gazembernek a házát, most megmutatnám neked, hogy ki az igazi virágos katona.
0: A töretlen hó a Kálvária teraszán magas volt, és borzongatóan hideg. Menjünk most már innen, mondtam. Megfagy a lábam.
1: Ha akkor,
0: kezdte Török Ádám, de aztán dühösen legyintett.
1: Ne is beszéljünk róla, mert meghasad a szívem.
0: Leballagtunk a lépcsőkön. Én most is mindjárt az oszlopokhoz mentem, és végignéztem a képeket. Török Ádám nem jött utánam. Ökölbe szorított kézzel állt az út közepén. Látszott rajta, hogy még mindig amiatt bánkódik, hogy a nyáron nem rabolta ki istenes Bibic Mihályt. Amikor végigjártam az oszlopokat, azt mondtam neki. A virágos katona nem a pénz miatt boldog.
1: Hanem miért?
0: Kérdezte dühösen. Nem tudom. De biztos, hogy nem a pénz miatt. Török Ádámnak akkor eszébe jutott valami. Gyere el hozzánk, mondta, és kérdezd meg a Szentigasztól, hogy miért boldog a virágos katonád. Ki az a Szentigaz? Egy öreg ember. Kártyából szokott jósolni. Mióta a bátyáim Brazíliába készülődnek, minden este ott van nálunk, és jósol nekik. Még nem mentek el a bátyáid? Tavaszra indulnak. Eljössz? Miket szokott nekik jósolni a Szentigaz? Kérdeztem. Főleg rossz dolgokat. Betegség, sötétség, ilyeneket mond.
1: Kicsit zavarosan beszél, de nagyon érdekes.
0: Nem tudom, hogy érdemes-e. Nagyon érdekes ember, bizonygatta Török Ádám. Teljesen kopasz, és nincs egyetlen foga sem. Izzad a homlok, amikor a kártyákat rakosgatja. Úgy erőlködik, mint a zsákot cipelne. Soha sem hittem az ilyen kártyajóslásokban. Ha nem akarsz, nem muszáj eljönnöd, mondta Török Ádám sértődötten.
1: De az biztos, hogy a Szentigaz nagyon komolyan csinálja a dolgot.
0: Nem bánom, mondtam végül. Elmegyek, és megnézem, hogy mit tud az a Szentigaz.
1: Induljunk akkor, mondta Török Ádám.
0: Majd meglátod, hogy nem akármilyen ember a Szentigaz.
1: Bárcsak megkérdeztem volna tőle a nyáron, hogy mennyi pénze van istenes Bibic Mihálynak.
0: Azt mondtad, hogy nem beszélsz róla többet.
1: Nem is beszélek.
0: Menjünk.
1: Menjünk a jégen.
0: Szépen elfuthatnánk a Feketicsi hídig.
1: Micsoda? Kérdeztem meglepetten. A fél falut meg akarod kerülni, éjszaka lesz, mire a Zöld utcába érünk. Török Ádám most már nem csikorgatta a fogait, a kezét sem szorította ökölbe. Sápadtan nézett rám. Az arca öreg volt és fáradt. Halkan megkérdezte. Emlékszel, hogyan futottunk a nyáron istenes Bíbic Mihály házából fel a Kálváriára? Emlékszem. Utána mindjárt nem éreztem magam olyan rosszul. De most megint okáthatnékon van. Szükségem lenne egy jó nagy futásra. Értem, mondtam. A Szentigasztát nem is létezik. De létezik. Fogatlan és teljesen kopasz öregember. Érdemes megismerkedni vele, hidd el. Tulajdonképpen mindegy, mondtam. Most már bevallhatom, hogy nekem is okáthatnékom van. És nekem is jót tenne egy kiadós futás. Ormótlan facipőinkben lecsoszogtunk a befagyott folyóra, ott megálltunk egy pillanatra, egymásra néztünk. Török Ádám intett a szemével, és akkor futni kezdtünk.

Kálvária és a Szív között simára csiszolták a jeget a tuki gyerekek, akik ide jártak le a fakorcsolyáikkal, azokkal a közönséges lapos deszka darabokkal, melyeknek az aljára két szál vastag drótot szegeztek, hogy jobban csúszanak. A lábukra kötözték, és hosszú botokkal lögdösték magukat előre. Az ő nyomaikat követve futottunk mi is a Szív felé. Kezünket széttárva nagyokat csúsztunk a sima jégen, mint akik kimondottan élvezik a telet és a befagyott folyót. Ha valaki messziről nézett bennünket, bizonyára azt gondolta, hogy nagyon jókedvűek vagyunk. Könnyedén haladtunk előre, gyorsan a Szívhez értünk, és akkor meg éppen csak, hogy kimelegettünk egy kicsit. A Szívet meg kellett kerülnünk, mert a kis vízesé sohasem fagyott be. Kimentünk a partra, és a gáton átbukdácsolva tértünk ismét vissza a folyóra. Az igazi futás ezután kezdődött. A gáton túlra már nem jártak el a gyerekek fakorcsolyáikkal, nem csiszolták le a jeget. Magasan állt a hó a befagyott folyón. Nem lehetett hosszan előre csúszni, és tényleg futni kellett. És mi nekiindultunk Török Ádámmal. Futottunk a vastag téli gúnyáinkban, meg a nehéz, ormótlan facipőinkben. Térdig érő hóban rohantunk előre. A Szívvel együtt az utolsó házak is elmaradoztak, a falu felőli oldalon a temetők következtek a sorba állított sírkövekkel, a folyó másik partján meg a nagy, sima rét kezdődött, ahol nyáron Gilike, az álmodozó falusi kanál szokta őrizni a disznókat. De most nem volt ott Gilike. A temetőkben sem járt senki. Minden fehér volt és mozdulatlan, csak mi futottunk teljes erővel a jégen. Facipőinkre vastagon rátapott a hó, minden lépésnél nehezebb lett, húzta a lábunkat. Csuronvizesek voltunk az erőlködéstől, de azért mentünk elszántan, előre görnyedve, néha-néha kinéztünk a partra, hogy megállapítsuk, meddig jutottunk. Magunk mögött hagytuk a temetőket is. A másik parton, távol a folyótól előbukkant a szegedi úti szélmalom. Nagyon messze volt tőlünk, és úgy látszott, mintha lebegne a levegőben. Aztán eltűnt még a magányos szélmalom is. Később lassan süllyedni kezdett a folyó. Határozottan az volt az érzésem, hogy egyre lejjebb süllyed a folyó medre. A partok pedig mind gyorsabban emelkednek, egészen a fejünk fölé. És akkor Török Ádám elvágódott. Arccal esett bele a hóba, a kezei tehetetlenül előre nyújtotta, rövid ideig mozdulatlanul feküdt, mint aki nem is akar felkelni. Megijedtem, hogy valami baja történt. De aztán káromkodva és a havat köpködve mégis feltápászkodott, és ment tovább. Most már csak vánszorogtunk, én is elestem, és ezután egyre gyakrabban zuhantunk bele a hóba, az állandóan emelkedő partokra ki sem néztünk többé. Pedig a legnehezebb rész még ezután következett. Ott, ahol a folyó ismét a falu irányába kanyarodik, és ahol a sűrű nádas teljesen benőtte a vizet, és most elzárta előttünk az utat. Itt egy pillanatra megálltam, de Török Ádám, mintha semmit sem látott volna, hétrét görnyedve nekirontott a sűrű nádasnak. Ormótlan facipői alatt éles pattogással ketté törtek a megfagyott száraz nádszálak, és akkor én is az arcomra szorítottam a kezem, hogy a szememet védjem, és Török Ádám után mentem. Keserves futás volt ez. Nagyon sokáig tartott azon a kanyargós, befagyott folyón. Valahogy mégis elvergődtünk a Feketicsi hídig, és én csodálkoztam, hogy még nincs sötét éjszaka. Éppen csak, hogy alkonyodott. Az Öld utcai nádvágók akkor mentek hazafelé. Török Ádámmal kimerülten, remegő lábakkal álltunk a hídon. Az arcunkról csorgott az izzadság. A hányingerünk azonban elmúlt, és sokkal vidámabbak voltunk, mint amikor elindultunk a Kálváriáról, és egy kicsit büszkék voltunk a megtett útra. A nádvágók csodálkozva néztek bennünket, mi pedig levegő után kapkodva köszöngettünk nekik, és anélkül, hogy alaposabban kifújtuk volna magunkat, ismét futni kezdtünk, most már a parton, a Zöld utca felé, és futva érkeztünk Török Ádámék házához. De akkor már nagyon elgyöngültünk.
Betámolyogtunk a konyhába, lerúgtuk a lábunkról a facipőket, ledobtuk a téli kabátot, aztán beléptünk a meleg szobába. És abban a pillanatban összefolyt előttem minden. Nem szédültem el, jól tudtam, hogy hol vagyok. Azt is tudtam, hogy rengeteg ember van a szobában. Lármáztak, veszekedtek. Gyerekhangokat, asszonyhangokat, férfi hangokat hallottam. Vagy 5 percig azonban senkit sem láttam. Kábultan álltam valahol, nem messze az ajtótól. Valaki egy főtt kukoricával megrakott plétányért nyomott a kezembe. Azt hiszem, meg is köszöntem neki, de nem láttam, hogy ki volt az. Bizonyára valamelyik asszony, mert az ő hangjukat hallottam egészen közelről. És egy kisgyerek visítva nekiütközött a lábamnak. Én görcsösen szorongattam a plétányért, nehogy a földre essen, és feszülten figyeltem a tompán kavargó lármára. Aztán hirtelen felerősödött a zaj, és én megláttam a szobát. Tágas, nagy szoba volt, tele emberekkel. A földön leterített vastag rongypokrócokon kisgyerekek játszottak cifra babszemekkel, és minduntalan veszekedtek. A banya kemence mellett asszonyok ültek, harisnyát kötöttek, miközben mérgesen pöröltek a gyerekekkel. A szoba közepén, az asztal körül meg férfiak tolongtak, és hangosan magyaráztak egymásnak. Török Ádámot először hiába kerestem. Egy kis petróleum lámpa állt csupán az asztal közepén, nem világította be az egész szobát. Később vettem csak észre. Az egyik sarokba húzódott. Üveges szemekkel merett a földre, még mindig nem tért teljesen magához. Egyedül áldogáltam a plétányérral a kezemben, senki sem törődött velem, de nem is bántam. Nézelődtem a meleg szobában, lassan szemelgettem a főtt kukoricát, és nem tudom miért, nevetni lett volna kedvem. Halálosan fáradt voltam. A lábaim szinte teljesen elzsibbadtak, de valami furcsa nyugodtságot éreztem. Örültem, hogy végigfutottam a befagyott folyón. És annak is örültem, hogy itt vagyok a sok lármázó ember között, akik a kezembe nyomtak egy tányér főtt kukoricát, és attól kezdve egyáltalán nem törődnek velem.

0: férfiak egyszer csak elcsöndesedtek. Összedugták a fejüket az asztal felett, még a pislogó petróleum lámpát is eltakarták. Közelebb mentem hozzájuk, de nem láthattam, hogy mire figyelnek. Az egész asztalt eltakarták előlem, csak hátakat és fejeket láttam. Vagy 10 hajoltak össze az asztal fölött, köztük 4 csoszogó török. Török Ádám apja és 3 bátyja. István és Sándor, akik Brazíliába készültek, meg Pál, aki már kiment a házból, megnősült és gyerekei is voltak. Őket hátulról is megismertem a lángoló vörös hajukról és széles vállukról. Sokat hallottam már róluk, tudtam, hogy valamennyien rendkívül erős emberek és félelmetes verekedők. És ott volt még a híres zöld utcai verekedő, a kis zömök Simon Károly, aki csoszogó török lányt vett feleségül. A többiekről nem tudtam megállapítani, hogy kicsodák, meg azt sem, hogy mire figyelnek olyan lélegzet visszafojtva. Csak hamar felhangzott azonban egy nyekergő, öreg hang.
1: Már megint a tűz. Egészen apró. Vörös lángocska, nem világít meg semmit. Éppen, hogy látszik.
0: Ez a szent igaz, súgta mögöttem Török Ádám. Ő is felkelt már a sarokból, és odajött az asztal közelébe. Hallgasd, hogy miket mond. Előre hajolva füleltünk mind a ketten, ott a férfiak háta mögött, de nem sokat hallottunk. A szentigaz gyorsan, hadarva, szaggatottan beszélt, néha csak suttogta, vagy éppen elnyelte a szavakat.
1: Mint egy nagy, mocskos víz mélyén alig világít, nem folyóvíz, nem tenger, ez a betegség.
0: Valaki félig dühösen, félig tréfáson felkiáltott.
2: A fene egye meg! Ismét az átkozott piros ász!
0: Valamennyien kiabálni kezdtek.
2: Mindig a végére marad a piros ász. Bent ragadt a piros 10-es is. 5-ször egymás után a piros ász. A szent igaz biztosan így is akarja. Ne menjetek Brazíliába!
0: Nevetve hátradőltek a székeken, néhányan fel is álltak, és eljöttek az asztaltól. Végre megláttam a szentigazt, akit eddig eltakartak előlem a többiek. Aszott öreg ember volt. Tényleg teljesen kopasz és fogatlan. Az arca behorpadt. A feje vizesen csillogott, törölgette a homlokát, és még mindig merően nézte az asztalra szórt kártyákat. De nem figyelhettem oda sokáig, mert elébe állt a kis zömök Simon Károly, és azt mondta,
3: téged nem ismerlek. Hogy kerültél ide?
2: Velem jött ez a nyavajás tuki, mondta Török Ádám.
3: Úgy. Szóval a nyavajás tuki.
0: Fenyegetően közelebb lépett, kidülesztette a mellét.
3: Magasabb vagy nálam, de sohasem leszel olyan erős, mint én.
2: Nem ajánlom, hogy találkozz velem a kis János kocsmájában.
3: Nem járok a kis János kocsmájába, mondtam. Nem is nektek való hely, mondta Simon Károly. Néhányszor már kihaigáltam a tukiakat onnan.
0: Hallottam róla.
3: Simon Károly mindjárt jobb kedvre derült, egészen barátságos lett.
1: Meghiszem, hogy hallottál róla,
0: büszkén a homlokára mutatott.
2: Látod ezt a forradást? Bacsa Péter vágott ide egy bicikli lánccal. Ismered a Bacsa Pétert?
3: Ismerem.
1: Akkor tudod, hogy akkora, mint egy bivaj.
3: De őt is kihajítottam a kis János kocsmájából. Hiába volt nála a bicikli lánc.
1: A kis Simon sógor megint henceg, kiáltotta Török Ádám az asztalnál ülőknek.
0: Csoszogó Török István felénk fordította vörös fejét, és nevetve megkérdezte Simon Károlytól.
1: Már csak a gyerekekkel mersz kikezdeni, kis sógor.
0: Simon Károly nem válaszolt neki, továbbra is hozzám beszélt, és szomorúan bevallotta.
2: Egyedül ezekkel a csoszogókkal nem bírtam még elbánni. Mindenki mást földhöz vágok itt a zöld utcában, a tukiakat is kihaigálom a kocsmából, a csoszogókkal azonban nem boldogulok. Nagyon magasak. Felemelnek a földről, még mielőtt rendesen elkapnám őket. Pedig náluk is erősebb vagyok. Meséld el, hogy miért vagy olyan erős, mondta gúnyosan Török Ádám.
0: Majd elmesélem. De te ne ugrálj, egy-két év múlva te is sorra kerülsz. Te sohasem nősz olyan magasra, mint a vöröshajú bátyáid.
2: Nem félek tőled, kis sógor.
0: Majd meglátjuk, mondta Simon Károly. És a bátyáiddal is elbánok, még mielőtt kimennének Brazíliába.
2: Ne henceg, kis sógor, vigyorgott Török Ádám. Inkább meséld el ennek a nyavajás Tukinak, hogy miért vagy olyan erős. Ő még egyszer sem hallotta.
0: El is mesélem, fordult hozzám Simon Károly. Úgy látszik, szeretett erről beszélni. Tudod, mi 10 voltunk testvérek, 10 fiú gyerek, és nagyon kevés ételt kaptunk. Az anyánk csak híglöttyöket főzött, másra nem tellett. Egy nagy lábasban elébünk rakta, mi meg vadul kanalasztuk, mert aki leggyorsabban evett, annak jutott legtöbb. 10 gyerek között én voltam a legványadtabb. A többiek folyton félrelögdöstek, mint egy rossz, sovány malacot. De aztán rájöttem, hogy mit kell csinálni. Ökölbe szorítottam a kezemet, és belenyomtam az ételbe. Mindig piszkos volt a kezem. A testvéreim utálkozva eldobták a kanalat, verték a fejemet, én azonban nem törődtem velük, gyorsan befaltam az ételt. Később aztán nem folytatta, mert megint csönd lett az asztalnál, odaugrott ő is, tudni akarta, hogy mit jósol a szent igaz. Én most sem jutottam a közelébe. A gyerekek meg éppen akkor égtelen zsivajgásba kezdtek, komolyan összevesztek a cifra babszemeken, az asszonyok kiabáltak rájuk, s mire elcsendesedtek, befejeződött a jóslás. Semmit sem hallottam abból, amit szent igaz mondott. De úgy látszik, ezúttal is rossz dolgokat jósolt, mert a férfiak kiabálva méltatlankodtak. Török Ádám az asztalhoz furakodott, és mondott valamit a szent igaznak. Az megtörölte a homlokát, rám nézett, és intett, hogy menjek oda hozzá.
2: Halljuk, mit jósol egy nyavajás Tukinak, mondták az asztalnál ülők, és helyet szorítottak nekem szent igaz mellett. Csönd lett, mindannyian az asztal fölé hajoltak, és komoly arccal figyeltek. A szent igaz sokáig kevergette a kártyákat, aztán ügyes mozdulattal az asztalra szórta őket, úgy, hogy mind a 32 lap egyenes sorban pontosan egymás mellé került.
0: Fordíts fel egyet, mondta. Találomra kiválasztottam egy lapot, és megfordítottam. A Makk király volt.
2: Jó lap, mondta a szent igaz. Nagyon jó lap.
0: Fene egye meg, morogta csoszogó Török István. Én sohasem találom meg a Makk királyt.
2: A szent igaz most a Makk királytól jobbra és balra elkezdte egyenként megfordítani a lapokat. Elmélyülten, minden másról megfeledkezve vizsgálgatta őket. Kopasz feje csillogott az izzadságtól, tényleg erőlködött, mintha zsákokat cipelne.
0: Sűrű ágak vannak előtted, adott a kásás, nyekergő hangján, de széthajlanak. Amerre csak mész, széthajlanak az ágak. Valaki talán jár előtted.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serej Zoltán olvasott fel. A 8. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Doppler Ferenc művét Berényi Bea, Dracsai Ákos és Révész László szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Cicero német politikatudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. Az Index által szemlézett és a Sólyog Tamás Facebook oldalán is elérhető interjúban a köztársasági elnök hangsúlyozta, az alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. A magyar alaptörvényben pedig feketén-fehéren megvan határozva a magyar köztársasági elnök jogköre, mely szerint az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. Nyilatkozta az Index beszámolója szerint a német lapnak Sólyog Tamás. Ismételten gratulált Friedrich Merz, német kancellár Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Mondta el a német kormányfő a két politikus közös sajtótájékoztatóján kedden Berlinben. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatón. A Tisza párt földcsúszamlásszerű győzelméről, a parlamenti képviselőnők számának növekedéséről és a patriarchális magyar társadalomról is beszélt Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, kedden Belgrádban, ahol elmondta, most a női vezetők új generációja formálja át az intézményeket, megkérdőjelezi a mélyen gyökerező normákat, átfogó átalakulás zajlik. Forsthoffer Ágnes, az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnői második világkonferenciáján a mai közéletben szereplő nők elődeiként az egri nőket és hőstetteiket nevezte meg. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia Európai Uniós csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap keddi számában megjelent interjúban Espen Barth Eide, norvég külügyminiszter. Felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyi tárca vezetője szerint azonban azt a kellemes világot, amely a két referendum idején létezett, felváltotta a mai megőrült világ, amely arra kényszeríti Norvégiát, hogy újra gondolja kapcsolatait az Európai Unióval. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban, írja a hirado.hu. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et, 40 sérültet kellett kórházba szállítani, tette közzé Vitali Klitschko polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. A kelet-ukrajnai Dnipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint 6 ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek. Hazánk időjárásáról. Napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb csak a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, kis eséllyel zivatar. Csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 16 órakor hallhatják.
4: Tizenöt óra négy perc.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban hallhatnak a közelmúltban bemutatott az Édes Szép Zöld Fáim Jókai Móra Svábhegyen című kötetről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig egy fiatal japán-magyar zongoraművész házaspár férfi tagjával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: A pesti belvárosban a Semmelweis utca 4-es szám alatt működő S4 közösségi hely egy szalonzongorával és egy új programsorozattal bővült. Hogy hogyan függ ez össze az imént említett magyar-japán művészházaspárral, és hogy milyen kultúrcsemegéket tartogathat ez a tény számunkra, arról a helyszínen érdeklődött a szerkesztő.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az S4 közösségi és kulturális központban beszélgetünk a házigazdával, Sön Györggyel és Baráz Ádám zeneszerző zongoraművésszel a közeljövő programjairól, elsősorban a Zeneszerzők testközelben című sorozatról. Talán onnan érdemes indulnunk, hogy a közelmúltban az S4 nagy termébe egy új zongora költözött, volt is április végén egy zongora avató, Mozart és Rachmaninov muzsikákkal. Szóval mit tudhatunk erről a zongoráról, illetve hogy kapott itt helyet, hogy került ide? Nem is tudom, kihez forduljak, talán akkor kezdjünk a házigazdával.
2: Igen, ezen a helyen itt az S4-ben nem csak kulturális közösségi programokat szervezünk, hanem ez egyben egy találkozási pont is, és a találkozások általában vagy maguktól jönnek létre, vagy spontánul, vagy valaki által ajánlva. És így keresett meg engem Baráz Ádám, ifjú barátom, most már lehet így is mondani, aki felajánlotta, hogy rendszeresen fellépne nálunk komoly zenei hangversenyeket szervezve, és ismeretterjesztő zenei sorozatokkal, és kérdeztem, hogy milyen feltétele van. Hát az a feltétel, hogy még egy zongorát is be kell, hogy fogadjunk. Ezen elgondolkoztam, hogy vajon mi megérdemlünk egy igazi nagy zongorát, és rövid gondolkozás után igent mondtam, és idehozták a zongorát, zongoraszállítók, és onnantól kezdve már nagyon örültem, és nagyon boldog voltam. Különösen azután, miután már a hangoló is felhangolta a zongorát, és már Ádám megszólaltatta az első tiszta hangokat, akkor már gondoltam, hogy mi sokkal gazdagabbak lettünk ezzel a zongorával és ezzel az új kapcsolattal.
1: Mit tudhatunk magáról a zongoráról, Baráz Ádám?
3: A hangszert Csupó Adrien, mondhatni, háztartásából kaptuk, vagy lehet rajta keresztül került hozzám a tulajdonomba. Egy 1928-as hangszerről van szó, tehát...
1: Közel száz éves
3: hangszer, ami azért is ritka, hogy még használatban van, és akár koncerttermi funkciót is betölthet, hiszen túlélte a II. Világháborút és egyéb atrocitásokat, de ennek az az apropója, hogy a hölgy, akinek a családjában volt ez a zongora, felmenői nagyon vigyáztak rá, tehát nem járt házról házra, teremről teremre, tehát egy családnál volt egész élete során a hangszer, és így nagyon jó állapotban van a korához képest. Természetesen hát javítgatni folyamatosan kell, de jó úton járunk, és meg is történt az, hogy hát fel is tudtuk avatni ugye ezt a hangszert itt az S4-ben.
1: Milyen márkájú ez?
3: Ez egy Lauberger und Gloss márka, ez egy bécsi márka. Hát nagyon röviden csak annyit magáról a manufaktúráról, hogy ők normál esetben szalonzongorákat gyártottak, ugye az 1800-as évek végétől, viszont bécsi mechanikásokat, tehát nem angol mechanikás, az angol mechanikásokat használják mai napig többségében, és ritka, hogy ez a cég gyártott angol mechanikás hangszert is, és sikerült kifogni egy ilyet, és tényleg nagyon jó állapotban, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra.
1: Ugye Baráz Ádám, ha jól tudom, egy népzenei indítatással kezdte a zenei tanulmányait, és úgy fordult a komoly zene felé. Számos jeles tanítványa van, illetve szabadúszó zeneszerző zongoraművész.
3: A népzenei indítatás a zenei tanulmányaimhoz, ez tulajdonképpen déd nagyanyámnak és nagyanyámnak köszönhető, hiszen balassagyarmati születésű vagyok, és amikor kicsi voltam, az udvar közepén állt egy hatalmas nagy diófa, és azon volt egy hinta. És órákon át énekelgették nekem a félig meddig vasi, félig meddig nógrádi népdalokat, a anyai ágról vasmegyeiek a felmenő, és ez a világ, ez nekem nagyon tetszett. És amikor én óvodába kerültem, akkor sok óvónéninek és sok dadának én tanítgattam óvisként azokat a dalokat, amiket én tudtam, de hát ők nem tudtak. ebből kifolyólag lett aztán az, hogy hát elkezdett érdekelni maga a zene, így unblock mindenféle, és hát ott most ebbe bele kell érteni a popzenét, a mulatost, a rockot, a klasszikust, de hát a klasszikus vonal volt az, amiben igazából megnyugvást találtam, és a legtöbb érdekességet. És onnantól a zeneiskolában tanultam, amit kellett, nagyon jó mesterem volt, Somogyvári Ildikó tanárnő, és gyakorlatilag olyan alapokat kaptam tőle, hogy utána szárnyalni lehetett a jövőben, és én nagyon sokszor, amikor tanítok, ugye említette, hogy növendékeim vannak, magánnövendékeim jelen esetben egész sok, hogy ezekre az alapokra próbálom tanítani őket, hogyha kezdők, akiknek pedig hiányosságaik vannak, azokat ezekkel az alapokkal próbálom majd azokat a lyukakat betömködni, hogy stabilak legyenek, és ez a legfontosabb talán a stabilitás ebben.
1: És mint zeneszerző is gondolom, vissza-vissza nyúl ezekhez a harmóniákhoz, amik a népzenéből erednek.
3: Visszanyúlni visszanyúlok mindenképp, már népzenei gyökerekhez. Én szoktam volt mondani, hogy ilyen szempontból nagyon klasszikus kortárs szerző vagyok, mert nekem a melódia, harmónia és a ritmikai egység, a klasszikus ritmikai egység, ez nagyon-nagyon fontos mindenek felett, és akkor ezután jön a forma világ, mint olyan.
1: Akkor térjünk rá erre a zenetörténeti sorozatra. Hogyan jutott arra, hogy előadás sorozatokat tartson zeneszerzőkről, olyan szempontból is, mint emberekről, hiszen ez a megközelítése a sorozatnak.
3: Az apropója az volt, hogy beszélgettem egyszer egy fiatal lányjal, aki azt mondta nekem, mert kérdezte, hogy és én mivel foglalkozom, és mondtam, hát én zeneszerző vagyok, és zongorázom, és zeneszerző vagy, te egész nap egy padlásszobába ülsz, és várod a holdfényt, hogy beragyogjon, és akkor majd ihletet kapsz, és stb. Tehát, hogy nagyon sok emberben szerintem még a mai napig az a tudat van, ami a régi nagy mesterekről az idea, hogy egy padlásszobában ülnek, és várják az ihletet. Hát ez nem így van. Tehát ugyanolyan élő ember volt bármelyik nagy mester, zeneszerző vagy zeneművész, mint ma itt, ahogyan ülünk emberek, és a mindennapjaikba be lehet tekinteni, nagyon sok olyan dokumentum van most már egyre többet, ugye zenetudósok feldolgoznak, amik egyre hitelesebb képet tudnak nyújtani, vagy hát adni, hogy hát ezek a tulajdonképpen nagy géniuszok is ugyanolyan halandók voltak, mint mi. Ebbe próbálom egy picit bevezetni azokat az embereket és érdeklődőket, akik eljönnek ezekre az előadásokra, hogy a bizonyos zeneszerzőknek, életéjének valamilyen szegmensét megragadva kibontani egy picit azt, hogy is közelebb keríteni, hogy hát ők tényleg olyanok, mint mi, csak ők ezt élték meg a mindennapokban, amit itt hagytak nekünk, hála Istennek.
1: Ezzel a holdvilágos padlásszobával már némiképp a Moonlight szonátára utalt, vagyis Beethovenre. Ez lesz a sorozat következő alkalmán, június 6-án itt a Semmelweis utcában a fő téma, Beethoven az ember. Előjáróban, ha egy kulisszatitkot elárulhatunk Beethovenről, ami nem olyan köztudott, akkor mi lenne az?
3: Legyen mondjuk most egy nagyon tényleges emberi tulajdonság, a betegség, amiről azért tud mindenki, most a süketségre gondolok elsősorban, de orvosi diagnózisok és egyéb dokumentumok bizonyítanak egyéb betegségeket, amik közrejátszottak egyrészt a hallásvesztésben, illetve azzal, amivel élt aztán egészen élete végéig. Erre mindenféleképpen ki fogok térni az előadásomban, illetve olyan érdekességek, hogy például a szülei hogyan bántak vele, édesapja hogyan zsarolta sokszor, hogy gyakoroljon, vagy éppen ütötte, verte, tehát nagyon ádász gyerekkor után mégis sikerült neki felemelkedni és eljutni Bécsbe, és saját karriert csinálni. Ugye úgy, hogy nem volt arisztokrata család tagja, szóval, hogy nem olyan körökben mozgott. Fogok beszélni a tanárdiák viszonyairól, fogok mindenképpen beszélni arról, hogy ő mit képviselt alapvetően, mint forradalmi ember és személyiség abban az időszakban, amikor ő élt. Fogok beszélni arról, hogy a halála előtti időszakban mivel kellett szembesüljön, tehát a teljes elismerés és az el nem ismerés kettősségéről, és hát sok-sok olyan érdekességről szerintem a levelezésekből, amiket sikerült kihámozni, amiket nem feltétlen tudnak a hallgatók vagy az ide látogatók. Úgyhogy remélem, hogy érdekes élményben lesz részük. Legutóbb Bartók Béláról volt egy ilyen előadás, az szerintem elég érdekfeszítő volt mindenki számára, aki meghallgatta.
1: És gondolom, hogyha már van itt egy ilyen érdekes zongora, és Beethovenről van szó, és egy zongorista is itt lesz, akkor meg is fog szólalni ez a zongora.
3: Így van, tehát az alapvető összeállítás egy ilyen előadásnak az, hogy van kivetítés, tehát képi anyagot is megjelenítünk. Ezen felül vannak olyan zenei bejátszások, amik mondjuk a szimfonikus, vagy éppen egy opera részlet, akkor azt egyértelmű, hogy nem én magam énekelem, és nem én kísérem magam zongorán. Viszont zongora műveket egyértelműen válogatok minden egyes ilyen előadásban, és azokat igyekszem megszólaltatni én, vagy egyes előadásomban, ami már korábban volt, feleségem közreműködésével oldottuk meg ezt.
1: Ugye ez a duó, ez már 10 éves, és ennek is van egy emberi vonatkozása, hiszen akkor, amikor ez a duójuk indult, akkor még nem voltak házasok.
3: Ez így van, 2016 őszén ültünk ki először pódiumra, és játszottunk együtt, és a zongora avatón ezt mondtam is, hogy az a Rachmaninov ciklus, ez az Opus 11-es 6 darab sorozat volt az egyik olyan, amivel debütált a duónk. Tehát így indult ez 10 éve, hogy együtt muzsikáltunk, aztán úgy alakult, hogy 2020-ban össze is kötöttük az életünket feleségemmel, és azóta van 2 gyönyörű fiú gyermekünk, egy 3,5 éves és 1 fél éves.
1: Gratulálok akkor ehhez az emberi történethez is. Zenetörténeti sorozat itt a S4-ben június 6-án szombaton este 6-kor lesz, és Baráz Ádám feleségével június 20-án pedig egy 4-kezes estet is fog adni, az szintén szombati nap, és ezen kívül itt még a nyár elején lesz 1-2 érdekes program, ismét Söny Györgyhöz fordulok.
2: Több kiemelkedő programunk lesz még, például június 7-én a Nádmesék koncertsorozat, amelyet Sándor Ádám oboaművész vezet.
1: Jó pár éve fut ez a sorozat már.
2: Igen, ez egy olyan sorozat, ahol a kamarakoncert mellett kézműves foglalkozás is van párhuzamosan, csendesebben ugyan, de gyerekek is hallgathatják a koncertet. Most ebben az esetben, hogy ne soroljam minden nevet, egy cimbalomművész, egy harmonikaművész és egy harsonaművésszel együtt fognak zenélni.
1: Ez melyik nap lesz?
2: Június 7-én lesz, tehát a Beethoven est után lesz, de rögtön június 9-én a Hálo Jazz Club koncertsorozat, amelyet már 18. éve szervezünk Dezső Csaba hegedűművésszel, ennek a 168. estje lesz, minden hónap második kedjén.
1: Ez nagyon nagy sikerrel futó sorozat itt a S4-ben.
2: Hát ez talán nem nagy

0: Mindezek mellett pedig még egy vetítés is lesz a közeljövőben.
1: Igen, rögtön június 4-én a trianoni évfordulóra azt terveztük, hogy egy nem régen készült filmet vetítünk be, egy felvidéki szentemberről, Esterházy Jánosról, a Triptihon nevű filmet, amelynek egyik alkotója Molnár Imre, és az alkotókkal együtt egy beszélgetés is lesz utána. Azt fontos megemlíteni, hogy ő neki a szentélyavatási eljárása is folyamatban van, úgyhogy egy igazi példakép kitartásból, magyarságból, kereszténységből, és ezt fogjuk az évfordulón bemutatni, és az azt követő beszélgetésen azért sok-sok olyan szempont is fel fog merülni, ami egy aktuális üzenet lehetne a trianoni évfordulóra a mai embernek. Különösen abból a tekintetből, hogy a Háló Egyesület egy kárpát-medencei mozgalom, és Kárpát-medencében működik, és közelről ismerjük azoknak az embereknek az életét és helyzetét, akik szórványban vagy kisebbségben élik meg a magyarságukat és a kereszténységüket. Tehát ez június 4-én este 6-kor lesz, és bárki bekapcsolódhat.
0: Sőn György, Baráz Ádám, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget. A programok megtalálhatók a www.halo.hu honlapunkon, illetve van egy S4 Facebook oldalunk is, ott napra készen próbáljuk a programjainkat ajánlani.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban egy könyvbemutatóval folytatjuk az akvarelt. Az Édes Szép Zöld Fáim Jókai Móra Schwab Hegyen című kötetet május 19-én mutatták be a Barabás villában. A helyszínen a könyv szerkesztőjével és az egyik szerzőjével Szerdahelyi Csongor beszélgetett.
1: Földvári Gergely, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetője, a beszélgető társam. Apropója a Jókai év termése, Édes Szép Zöld Fáim, Jókai Mór a Schwab-hegyen. Egy hasonló témájú kiállításotok is volt kint a zugligeti egykori villamos végállomás gyönyörűen felújított épületébe, és most kezemben van ez a nagyon szépen illusztrált kötet. Azt szeretném, hogyha a Katolikus Rádió hallgatóinak bemutatnád.
2: Igen, a könyvünk az a tavaly kiállításunknak az eredményeképpen annyira sok információ és anyag jött össze, hogy nem tudtunk mindent a kiállításba bemutatni, ezért mindenféleképpen terben volt, hogy készítünk egy ilyen reprezentatív, nagyméretű, kemény táblás kiadványt, és sikerült szerencsére több neves intézményből, mint az Országos Széchenyi Könyvtárból, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, a Magyar Tudományos Akadémiáról, vagy a Budapest Főváros Levéltárából sok-sok újdonságot és érdekességet összegyűjteni Jókai Mór és a Schwab-hegy kapcsolatával, és tervrajzokkal, levéltári dokumentumokkal, képekkel, illusztrációkkal, tele tűzdelve, közérthető nyelven, de mégis nagyon sok új tudományos eredményt tartalmazva készült el szerencsére most ez a kötet, amit a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a MON Kulturális Központ és a Országos Széchenyi Könyvtár közösen bír, tehát így adtuk ki ezt a könyvet, és a Hegyvidéki Galériában és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben kapható jelenleg ez a könyv. Lehet hogy máshol is lesz kapható majd, erről tájékoztatni fogjuk majd a közérdemű, de egyelőre a két intézményünkben lehet megszerezni a könyvet.
1: Jókai Budapesten számos helyen lakott, de mégis igazi jókai helyek, ahol ő nagyon otthon volt, a gyermekkori Komárom, Balatonfüred, Pápa és a Schwab-hegy, azt hiszem, az életének egy nagyon meghatározó fejezete volt ez a Schwab-hegy, és nagyon ragaszkodott hozzá. Mennyire van benne a köztudatban, vagy ez a Jókai év hozzásegít, meg ez a könyv, meg ez a kiállítás ahhoz, hogy végre a hegyvidék olyan büszke legyen Jókaira, mint a komáromiak, vagy a fürediek?
2: Igen, ez is a célpontunk volt, és abszolút még a könyv elején jelezzük is, hogy Jókai elég sokszor költözött, és Pesten több mint 20 lakásáról tudunk. Ez tökéletesen jól szimbolizálja és emeli ki a Schwab-hegyet az összes többi lakása közül, hogy itt 1853-as vásárlásától egészen az 1904-is haláláig folyamatosan jelen volt, tehát több mint 50 évig, tehát mondhatjuk, hogy ez az a hely, ami ha mondhatnánk, hogy Jókai otthona, akkor leginkább ez volt az otthona. És azt is szeretnénk ebbe a könyvben bemutatni, hogy mennyi mindent adott a kerületnek és a hegyvidéknek Jókai. A turisztikai jelentősége, hogy ő itt volt, az köztudott, de például azt most derül ki ebből a könyvből, hogy milyen közbirtokos egyleteket hozott létre, hogy a vízművek bevezetésért mennyit harcolt, hogy a utakat szerette volna fejleszteni, tehát hogy mennyi minden olyan dolog van, ami itt most, amit élünk a hegyvidéken, azt igazából annak köszönhetjük, hogy Jókai ezt a helyszínt, ezt kifejezetten szerette, és mennyivel emelte a nimbuszát a Schwab-hegynek. Talán mondhatjuk, hogy a hegyvidéknek és itt a környéknek Jókai eddig is nagyon kiemelkedő volt, de talán ezzel a kötettel még jobban rámutatunk arra, hogy ő nem csak egy nagyon híres, világszintű író volt, aki itt tengette a napjait, hanem ténylegesen szerette ezt a helyet, hozzátett és építette, hogy ez a környék szebb legyen.
1: Komárom visszatérően ott van a regényeiben, részben a 48-49-es szabadságharc apropóján is. Balatonfüred is ihlette őt az aranyember megírásakor, a rianás, a többi. A Schwab-hegy Jókai alkotásaiban inkább a botanikával kapcsolatos, vagy pedig a Schwab-hegy a regényeiben is visszaköszön?
2: A regényeiben is sok olyan munkája van, ahol kifejezetten sokat beszél, például a Hajdan most és vala című kis regényeinek a összességében nagyon sok rész szól a Schwab-hegyről, de több olyan komoly munkája, mint például a Tengerszemű hölgy, ott is többször megemlíti a Schwab-hegyet, és olyan munkái is vannak, ahol nem említi meg, hogy Schwab-hegy, de akár a domborzatból, akár a leírásból, akár az otthonból, a családból következtetni lehet arról, hogy épp ezt a Schwab-hegyen írja, vagy a schwab-hegyi tájakat képzi oda maga elé. például a több erdélyi tájleírásnál is használja a budai hegyeknek a sziluettjeit, tehát azt érzékelhetjük, hogy ő ezeket nagyon sokszor használta, de tény és való, a kertészgazdászati jegyzetek az a munkája, ahol a saját kertjét írja le, hogy ő hogy kezdett ennek neki, hogy foglalkozik a helyjel, tehát van olyan, amit kifejezetten ennek dedikált, de az is igaz, hogy több olyan munkája van, amit itt írt meg, és hát ugye egyik leghíresebb mondása, ami ma is megtalálható a Jókai híres emléktábláján, amin az édes szép zöld fáim, ugye, ami a könyv címe is, ott olvashatjuk, hogy azért tudtam nyáron többet írni, mert ti itt voltatok, és hogy az ő sokat írásának a szabad természet az oka, és ezt itt a Schwab-hegyen mondta.
1: Nagyon szép a borítója a könyvnek, üldögél egy sziklán, nem tudja, a kerthébe vagy a normafánál, és rálát Budára, Dunára, a várat látja, a Magdolna tornyot látom, illetve volt helyőrségi templomot. A Jókai rajzolta?
2: Igen, ez Jókai festmény, ez 1882-ben, ez a Schwab-hegyről kitekintés, Schwab-hegyről a vihar után címet kapta. Ugye ez is jól mutatja, hogy Jókai nagyon szépen festett, egyébként akár a fiatalkori 18 éves kori képe, és az édesanyjának a festménye is, amit ő ugyanúgy ő alkotott, az is benne van a kiadványban, és igen, itt rá is festette magát erre a képre, nagyon szép kép tényleg.
1: A 12. kerület más néven Budapest hegyvidék nevű kerülete, hát több dologgal emlékezik Jókaira. Én például két szobrot is tudok elég közel egymáshoz Jókairól. Az egyik nagyon helyes, ahogy ott az általános iskola előtt a Költő utca sarkánál mesél egy gyereknek, mellé lehet ülni, hogy én is hallgassam azt a mesét, amit Jókai mond. A másik pár száz méterrel arrébb van. És hát a Költő utca is róla van elnevezve, ott volt az ő birtoka. Mi vár minket ott, hogyha bekopogunk és megnézzük Jókai egykori kertjét?
2: Igen, ez is fontos volt számunkra, hogy Jókai halálával ne érjen véget a kötet, tehát azt is bemutatjuk, hogy a Jókai világnak mi lett a sorsa, mi történt vele, ugye az is, hogy bontották le, és hogy a Jókai kertnek mi lett a sorsa, sőt a Jókai emlékeket is összegyűjtöttük a Schwab-hegyen, tehát ezekről a szobrokról is lehet benne találni. Még egy mondatig vissza szeretnék csatolni, hogy 1906-ban az első szobrot itt a Schwab-hegyen adták át, a komáromiak panaszkodtak is, hogy hát nézzétek, a Schwab-hegy már felhúzta a saját szobrát, mi meg akinél született, nem tudtuk elintézni, hogy nekünk legyen az első szobrunk. Érdekes, hogy több szobor is van a hegyvidéken. És hát a Jókai kert átalakulásáról is beszélünk a könyvben, és igen, szerencsére ma is szép kert fogad minket, ha bemegyünk a Jókai kertbe, de az tény is való, hogy ma már nem azt látjuk, amit egykor Jókai látott, azonban ennek a könyvnek a segítségével és az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen létrejött egy nagy program, ez a Jókai gazda kertje, úgyhogy ha ma valaki a Jókai kertbe megy, akkor különböző pontokon QR-kódokkal az egykori Schwab-hegyi Jókai féle kertet is digitális rekonstrukcióba újra lett alkotva, és azt is meg lehet tekinteni, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy a Jókai kertbe látogassanak el. A Jókai emlékszoba az most már nyitva van, és ha jól tudom, akkor az idejében egy új kiállítás lesz, és felkerül oda a két mi általunk készített Schwab-hegyi makett, ami az egykori Jókai villát mutatja be, tehát mindenféleképpen érdemes ellátogatni oda. Azt még muszáj elmondanom, hogy a könyvben két munkatársam segített, Tomas és Bence, a gyűjtemény munkatársa, és Szent Kereszti Máté, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa. Ők ketten írtak egy-egy tanulmányt a kiadványban, és hozzátettek ez a könyvhöz sokat.
0: Földvári Gergely történésszel, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetőjével Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A Kárpát-medence fogyatékossággal élő legkiválóbb előadó művészei lépnek fel június 5-én és 6-án a budapesti MOM kulturális központ kupola termében. A befogadás hangja nemzetközi fesztivált második alkalommal rendezi meg a Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csillaháza integrált intézménye, amely közel 80 fogyatékossággal élő emberről gondoskodik. A művészetben nincs akadály, hirdetik a szervezők, hiszen az ének, a zene, a tánc, a színház nyelvén a testi vagy értelmi akadályozottsággal élők is teljes személyiségüket és a mindenkiben közös érzéseket fejezik ki, tehát a művészet az a nyelv, amelyen a leginkább megérthetjük egymást. A fesztivál arra ad lehetőséget, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben, ahol a különbségek helyett a tehetségek, a külön járt utak helyett a közös örömök visznek közelebb egymáshoz. A kétnapos eseményen profi és amatőr speciális szükségletű előadó művészek lépnek színpadra a délutáni, kora esti órákban, és mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vására, ahol a Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet válogatni. A Befogadás Hangja Fesztivált adományokból szervezi a Máltai Szeretetszolgálat, amihez az adományoz.hu oldalon lehet hozzájárulni. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, a regisztrációs díj csupán 1000 forint per fő per nap. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki kar hagyományteremtő módon bárki számára betekintést ad a kar hallgatóinak fél éves tervezési munkáiba egy héten át. A közel 1300 terv a központi épület 3 emeletén, a folyosókon és a tantermekben lesznek megtekinthetőek. 8 tanszék hallgatói 5 tervezési tárgyból állítják ki terveiket és munkáikat. A kiállítást, mely az Alumnikon 2026 BME központi eseményének része, most pénteken 12 óra 15 perckor nyitja meg Varga Tamás dékán a BME központi épületének aulájában. A 19. és a 20. század műtermi gyermekfotózás történetét dolgozza fel a Nemzeti Múzeum legújabb tabló kiállítása. A gyermeknapra készült a Láthatatlan kismadár, a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850-1945 címmel nyílt tárlat a múzeumkertben, az intézmény történeti fényképtárában őrzött, a műtermi gyermekfényképezés során használt legjellegzetesebb és legkülönlegesebb kellékeket, beállításokat megörökítő magyarországi fotográfiákból mutat be válogatást. Bent a múzeumban pedig még egy bő hónapig, július 12-ig látható a január végén nyílt Attila kiállítás, amely az elmúlt 40 év legjelentősebb, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tárlata a témában. 13 ország, 64 múzeumának 400 műtárgya idézi meg Attilát, a hunok királyát a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás az Attila személyét övező mítosz és a valóság kapcsolatát mutatja be a régészet, a történetírás, a művészetek, az antropológia, az archeogenetika és a kortárs reflexiók tükrében egyúttal egyedülálló módon képez hidat a legendás hun vezér keleti és nyugati kultúrákban máig élő emlékezete között. A Nemzeti Múzeum Attila kiállításában Legközelebb most 6-án, majd 9-én, este 6 órától lesz másfél órás kurátori tárlatvezetés. A kilencek költőcsoport Győri László, Kis Benedek, Koncek József, Kovács István, Mezei Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre és Utasi József alkotóközössége az 1960-as években bölcsészhallgatóként ismerkedtek össze. Verseiket évfolyamtársuk Angyal János közreműködésével 1966-ban kötetbe szerkesztették, amelynek kiadását a korabeli kulturpolitika megakadályozta, annak ellenére, hogy a korszak meghatározó költői Juhász Ferenc, Kormos István, Nagy László és Váci Mihály ajánlását bírták. Végül 1969-ben jelentethették meg műveiket az Elérhetetlen Föld című antológiában. A 2000 példányban napvilágot látott antológia akkor pillanatok alatt elfogyott. A kilencek csoportosulás tagjai és a hozzájuk szorosan kapcsolódó szerzők több mint 500 kötethez adták a nevüket az elmúlt évtizedekben. Ezek közül napjainkra mintegy 200 vált elérhetővé a Magyar Elektronikus Könyvtárban, míg 300 olvasható a Mac Plus adatbázisban. A kivételes jelentőségű digitális publikáció alkalmából június 8-án, jövő hétfőn 18 órakor kerül sor kerekasztal beszélgetésre az Országos Széchenyi Könyvtárban, melynek résztvevői Győri László költő könyvtáros, Kovács István költő író történész polonista, Mezei Katalin költő prózaíró szerkesztő, Péntek Imre költő esszéista szerkesztő. A beszélgetés pedig Szentmártoni János költő prózaíró szerkesztő fogja vezetni. Mindenről bővebben az Országos Széchenyi Könyvtár portálján tájékozódhatnak.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Niccolò Paganini szerzeményét Berki Sándor és a Würstler Arisztit Kamara Zenekar Olaszország előadásában hallották. 15 óra 50 perc van, műsorajánló következik. A 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengőt ajánljuk figyelmükben. A stúdióban köszöntöm a szerkesztőt, Sáji Andrást.
1: Hát én is mindenkit köszöntök. Minden rádió műsor köszöngetéssel kezdődik, ez hihetetlen egyébként. A régi időkben ez nem tudom így volt-e, azt tudom, hogy amikor a BBC-ben először megjelent egyáltalán a rádiózás, akkor ott még, na mindegy, most ebben nem menjünk bele. Kerengő 17 óra 5 perckor az első vendég dr. Peták István rákkutató, aki az egyik legígéretesebb rák ellenes módszert dolgozta ki, és ezt nem csak ő állítja, hanem többek között az Amerikai Rákkutatók Társasága is. Amerikában több kongresszus is volt az utóbbi időben, amelyen előadott. Volt olyan, ahol 135 kérelem érkezett az előadásokra, és ebből 7-et fogadtak el. Ő volt az egyik. Hogy miről van szó? Egy olyan módszert alakított ki, amely megtalálja egy adott betegnél, remélem jól mondom, de majd ő kiigazít, egy adott betegnél azt a fajta gyógymódot, bárhol is legyen a világban, ami arra a specifikus betegre, vagy arra a ráktípusra a legjobb. És ezt, ha én jól értem, akkor ezt többé-kevésbé gyorsan és nagyon pontosan meg tudja tenni. Tehát az ő alkalmazott módszerével a kísérletek során több beteg állapota javult, mint az egyébként a legismertebb vagy legelfogadottabb módszerekkel. Tehát ő az egyik vendég. Amerikában élt sokáig egyébként, ott kutatott, onnan jött haza Magyarországra. Kérdeztem is tőle egyszer, hogy nem volt-e nagy a kísértés, hogy kint maradjon, hiszen a lehetőségek nyilván nem vethetők össze, de azt mondta, hogy nem, hazajött, és itt is nagyon jó feltételeket talált. Szóval ő az egyik vendég. Érdekes a dolog abból a szempontból is, hogy az utóbbi napokban több olyan hír jelent meg, ami a rákkal, a rák gyógyításával kapcsolatos. Az egyik egy injekcióról szól, ami bizonyos betegségek esetében, bizonyos rákfajták esetében nagyon hatásos volt, a másik pedig egy magyar fejlesztésről, ami szintén nagyon ígéretes. Egy biztos, hogy a rák akár még 20 évvel ezelőtt is egy olyan szó volt, mint maga a fátum. Aki rákos, az már a dolog nagyon megváltozott. Nekem személy szerint több olyan ismerősöm van, aki rákos volt, kigyógyult, meggyógyult, meggyógyították, éli világát, jól van, tehát ma már a rák nem az a rettegett betegség, mint régen, miközben persze, hát azért a rák az rák, de nagyon sok rákfajta nagyon jól gyógyítható. Na, ez az első rész, tehát Peták István az első rész vendége. A második rész egy színházi előadáshoz kapcsolódik, Magyar Hősök Kárpátalján. Volt egy kötet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága adta ki Magyar Hősök címmel, olyan emberek voltak benne, mint Olofsson Placid, vagy Salkaházi Sára, vagy a kötetben Márton Áron, tehát olyan emberek, akik a történelem viharai közepette hősökké váltak, a sors hozta így. Készült egy színi előadás a kötet alapján. A színi előadás volt már sok helyütt Magyarországon, volt a határon túl is, volt Erdélyben, erről mi is beszámoltunk. Most legutóbb Beregszászon, Kárpátalján jártak. Hogyan fogadták, mit jelent az ottaniaknak egy ilyen előadás, mit jelent ma hősnek lenni, valami ilyesmiről lesz szó. Két vendégem lesz, egyrészt a darab producere, Serfőző Krisztina, másrészt a színdarab írója, Szabó Borbála, Szigorú ABC rendben mondtam a neveket, remélem figyeltél, igen. Lesz egyébként egy rövid bejátszás is Olofsson Placidtól, egy archív felvétel, és nagyon érdekes, ahogy belehallgattam, hogy mennyire színesen és szórakoztatóan tudja elmondani, hogy milyen volt ott az élet a gulágon, ahol egyébként momentán éppen nem kapott vacsorát, és ezért lefogyott 42 kilóra, de az egész olyan humorral átszőve, olyan fantasztikus hittel, ha szabad ezt mondanom. Azért is írtam a honlapra azt az idézetet tőle, hogy akinek hite van, túl fogja élni. Így szól az idézet. Az ő esete a példa, hogy igen, akinek hite van, túl fogja élni. Szóval ez a két téma lesz a mai kerengő. Hihetetlenül érdekes, izgalmas műsor lesz mind a két fél óra, ezt nem is kell mondani. Ne mosolyogj, mert akkor azt hiszem, hogy nem így gondolod.
0: Hogy ne gondolnám? Hát a hallgatók meghallgatják, ezért ajánlottuk a műsort.
1: YouTube-on és Facebookon is látható.
0: Streameljük is.
1: Tehát látható is, ami azért hozzáad a vizuális élményhez. A második rész vendége két hölgy, tehát abszolút tudom ajánlani mindenkinek, és vissza is nézhető amúgy. Tehát, és akkor lehet véleményeket írni, meg azt mondani, hogy tetszett, vagy hát olyat, hogy nem tetszett, vagy fölösleges is mondanom, olyan úgy sincs.
0: Kerengő tehát 17 óra 5 perctől Sáhi Andrást hallották.

0: Jandó Jenő szólaltatta meg Joseph Haydn numero 33-as C-moll szonátájának első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás. Közöltek ed délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges csapást a Luhanszki régióban lévő Staroblisk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más terrortámadásokkal indokolta. A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, közölte a párt az MTI-vel. Az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is. A Fidesz felszólította a kormányt, hogy ne adja fel az Orbán kormány békepárti politikáját, és maradjon semleges, a semlegesség feladása ugyanis súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Cicero német politikatudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. Az Index által szemlézett és a Sólyog Tamás Facebook oldalán is elérhető interjúban a köztársasági elnök hangsúlyozta, az alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. A magyar alaptörvényben pedig feketén-fehéren megvan határozva a magyar köztársasági elnök jogköre, mely szerint az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. Nyilatkozta az Index beszámolója szerint a német lapnak Sólyog Tamás. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. Friedrich Merz, német kancellár, ismét gratulált Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Mondta a két politikus közös sajtótájékoztatóján kedden a német fővárosban. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia Európai Uniós csatlakozását. Jelentette ki a Financial Times brit napilap keddi számában megjelent interjúban Espen Barth Eide, norvég külügyminiszter. Felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyi tárca vezetője szerint azonban azt a kellemes világot, amely a két referendum idején létezett, felváltotta a mai megőrült világ, amely arra kényszeríti Norvégiát, hogy újra gondolja kapcsolatait az Európai Unióval. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban erősebb forgalom a pesti alsórakparton a Lánchídtól a Margit hídig, és a budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, tovább a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták az Andrássy út szerviz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Az időjárásról: napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel, legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, kis eséllyel zivatar. Csak helyenként lehet élénk a légmozgás, késő estére 16 és 21 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű és brácsa művészt.
5: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Úgy volt, hogy Lenn Vajakapfán, a vidéki birtokotokon készítjük el ezt az interjút, a férjeddel Kelemen Barnabás Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedű művésszel együtt természetesen. Ő azonban már jelenleg tudtommal külföldön van, egy versenyen zsűritag, meg Grazban is tanít, úgyhogy egyedül érkeztél a stúdióba. És ezt a találkozást is roppant nehéz volt megszervezni, mert csak nemrég jöttél vissza Budapestre, és a zeneakadémiai óráid a tanítás elsőbséget élvezett meg a család. A legkisebbet Zsigát el is kellett ma hoznod magaddal. Tulajdonképpen minden napotok igen zsúfolt, ennek a közelmúltban én is tanulja lehettem. Most éppen honnan jössz és hová tartasz a felvétel után?
5: A Zeneakadémiáról érkeztem. Az előkészítős tanítványaimnak most volt az évvégi vizsgája, a hegedű vizsgája. Nagyon boldog vagyok, mert nagyon szépen játszottak. Ők a pünkösdi 4 nap előtt egy versenyen voltak, Dolnyikujjbimban, a 3-ból 2 díjazott is lett, első és második díjat kaptak a 2 13 éves tanítványom. Utána jött ez a hegedű vizsga, és miután megvoltak a pontszámok és a kiértékelés, azután ültem egy taxiba, és jöttem ide riportot adni, hogy beszélgessünk kicsit a pünkösdi napokról.
4: Mivel ma nincs óvoda, ezért Zsigát is magaddal hoztad.
5: Az volt a szerencsém, hogy amíg a vizsga folyt, addig a Gáspár fiunk, ő tudott vigyázni a Zsigára. Ő holnap hajnalba utazik vissza Londonba, tehát hogy ez
4: ott
5: pont...
4: tanul most, ugye, így Gáspár?
5: Van. Igen.
4: Sokszor találkoztunk az elmúlt pünkösdi hétvégén, mert az Őrség és Hetés vidékén május 22-e és 25-e között Springfestet tartott a Fesztivál Akadémia Budapest, amelynek a művész házaspár az alapítója és a művészeti vezetője. Ott annyi volt a vonzó program, koncert, színház, egyéb események szerte a falvakban, hogy egyszerűen nem tudtunk egy nyugodt fél órát találni a beszélgetésre. Többször is kitűztük az idejét, de mindig megkiúsult a dolog. Most pótoljuk ezt a mulasztást, mert én mindenképpen szeretném, ha hírt adhatnánk a Magyar Katolikus Rádióban erről a csodálatos tavasz ünnepről, ami igazi felüdülést és lelki megújulást jelentett mindazoknak, akik részt vehettek. A fesztiválnak volt egy történeti előzménye, a virágzás napjai, csak nem 25 esztendőn át Süi Péter zenész, dalszövegíró és kulturális mindenes szervezte ezt, Őri Szent Péter teren, aztán néhány éve véget ért, vagy mondjuk inkább úgy, hogy szünetelt egy ideig, és most újraindult. Hogyan szállt rátok ez az örökség?
5: Süi Péter közel 15 éven keresztül hívott minket a virágzás napjára játszani. Egyébként nem csak minket, a Győri Noémiék is, Madaras Gergely, Győri Noémiék, Fuvola művész házaspár is tulajdonképpen a kezdetektől ott vannak, és mi igazából akkor estünk szerelembe azzal a vidékkel. Minden alkalommal, amikor hívott minket, akkor egy nagyon zsúfolt időszakban valahogy pont ott volt az a rés, ahogy be tudtuk tenni azt a kis szerepést, és mindig bántuk, hogy miért nem tudunk egy kicsit tovább maradni. Olyan barátságos, emberközeli hangulata volt minden egyes virágzás napjainak. Ugyanakkor az is bennünk volt, hogy miért vállalkoztunk erre a hosszú útra, mert hát budapesti számításokkal véve az a világ végén van. Ez 3-3,5 óra út, és akkoriban nem volt GPS, és mi mindig eltévedtünk, és a közösség már várt minket, és akkor beestünk, és akkor utána, jaj, de jó lett volna itt maradni, de rohantunk tovább játszani Olaszországba, vagy ide, vagy oda, ami onnan viszont közel van. Például Szlovénia, Ausztria és Olaszország gyakorlatilag ott van, meg Horvátország. Akkor egyszer csak jött egy Covid idő, ugyebár, és édesapám, aki nem szokta gyakran osztogatni az apai jó tanácsait, akkor azt mondta, hogy most viszont szeretné nektek valamit mondani, akkoriban még csak 3 gyermekünk volt, a Zsiga aztán a negyedikként később érkezett hozzánk, szóval 3 gyermeketek van. Nektek akkor is etetni kell őket, hogyha esetleg nem lesz színpad. És a Covid nem tudhattuk, hogy mit hoz. Meg hogy milyen hosszan történik az a megállás, az a befagyott, megdermett légkör.
4: És nem csak járványok, hanem már az általános világhelyzet is olyan, hogy az embernek jó egy ilyen enyhelyet keresni. Ez ahol talán édesapád mondta ezt, vagy Barnabás ötlete volt, krumplit is lehet termeszteni.
5: Ezt kifejezetten apukám mondta, és azt mondta, hogy ő azt tanácsolja, hogy üljünk be az autóba, úgy sincs színpad, úgy is van időnk. Keresünk egy olyan helyet, ahol a földben víz van. és hogyha bármi baj is van a világban az én gyerekeim, akkor sem halnak ilyen szomjan. És így elindultunk a Barnussal, és visszavonzott minket az a hely, ahova Süi Péter olyan gyakran hívott meg minket.
4: És sokáig kellett keresni?
5: Nagyon rövid ideig. Mi soha nem kerestünk sokáig. Életünk első lakása az első lakás, amit valaha megnéztünk. Hozzánk mindig ezek így oda jönnek, vagy nem is tudom.
4: Tehát ez valahogy a gondviselés ajándéka is lehet.
5: Egyértelmű. Nagyon jó érzés visszaemlékezni erre, hogy megérkezünk erre a helyre. Én még pont Fesztivál Akadémiának a nyári fesztiválját szerveztem autóban, mobiltelefonon, a Barnabás már előbb kiszállt az autóból, és megálltunk egy teljesen romos parasztház, egy kis parasztházat kell elképzelni, romos tetővel, ablaktalanul, belül, falak nélkül. És akkor én kiszálltam egy 10 perccel később, és azt mondom Barnabásnak, hogy ez az. Azt mondja, már le is rendeztem. Meg sem várt, olyan természetes volt. Neki nem volt kérdés az, hogy mi nem egy hullám hosszú lennénk, és így is volt, és egyébként azért birtoknak ne hívjuk, az olyan nagyon, hogy is mondjam, túl nagynak hangzik.
4: Hát akkor vidéki tanya.
5: Inkább, és ugye ez Magyarország 7. legkisebb faluja, 24-en lakjuk azt hiszem összesen, tehát ezt így kell elképzelni.
4: Lendvai Jakabfáról van szó, ugye ez tényleg az ország legkisebb falvai közül való, talán 25 számú lakossága van, és ebben már a ti családotokat is beleszámoltam.
5: Pontosan, és azt mondják, hogy itt létrát lehet támasztani a csendnek. És az az érzés az embernek, hogy amikor nagyon-nagyon sűrű az élet, ahogy mondtad is az imént, és nincsen lélegzetvétel sem idő, és akkor mégis azt mondjuk, hogy beszállunk az autóba, és elmegyünk ide, hogy megtörténjen újra az a varázslat, hogy egy fél óra, vagy egy másfél óra után azt érezzük, hogy már megérte, mert valahogyan visszatudtunk befelé, visszatudtunk közelíteni saját magunkba. És utána ez egy jó újrakezdés az, hogy folytassuk.
4: Kell egy hely, ahol az ember visszatérhet a zajból a csendbe.
5: Igen.
4: A FAB, vagyis a Fesztivál Akadémia Budapest 10 éve indult, és először jószerivel nyári mesterkurzusokat jelentett, aztán pedig ez a tehetségfelfedező és közösségteremtő mozgalom kiterjedt a többi évszakra. Úgy tudom, hogy jelenleg is zajlik a Halász Ferenc tehetségkutató hegedű verseny Szegeden és Kaposvárt. A ti időtökben volt már ilyesmi, amikor ti egészen fiatalon, gondolom a rendkívüli tehetségek osztályába kerültetek a Zeneakadémián?
5: A Halász Ferenc regionális tehetségkutató az országon belül és Erdélyben is általában Csíkszeredára megyünk el, tehát 7 helyen zajlik minden évben, és hozzávetőlegesen évente 120 gyereket hallgatunk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, mert ott abban a régióban kisebb településekről is oda könnyen el tud menni az adott régióba a gyermek és a tanára, és így van lehetőség arra, hogy olyan kis gyémántokat is fel fedezni nagyon korán, tehát akár 6-7 éves korban, akiknek aztán meg tudjuk fogni tanárával együtt a kezét. Ezt itt alá kell húzni, mert régen az én időmben mi is jártunk versenyekre, nagyon fontosnak és jónak tartom a versenyzést, mert a szakmai közeget, a gyerek azt látja, hogy vannak a pályán pályatársai, akik hasonló korúak, hasonló a szenvedélyük, és ők is gyakorolnak. Ugye ez egy jó minta a gyereknek, meg hogy más is van.
4: Is találkozás.
5: És szakmai kapcsolat a tanárok között, tehát mi ezt nagyon szeretjük. Én igazából úgy kerültem Kaposvárról Budapestre, hogy 89-ben megnyertem harmad magammal az országos versenyt Szombathelyen, és ott ki volt a zsűri elnök? Halász Ferenc. A halász tanár úr akkor hangos bemondón hívta a szüleimet, még a díjkiosztás előtt, hogy ő szeretne az én szüleimmel találkozni, és ott nagyon-nagyon nyersen és gyorsan közölte a szüleimmel azt, hogy ő tudná az én utamat gyorsabban egyengetni. Szerinte mindenképpen hegedűs lesz belőle, mert ez az alkat vagyok, de ha hajlandóak lennének a Zeneakadémiára engem adni, akkor ez az út gyorsabb, ő segíteni, hogy gyorsabban elérjem, és valahogy olyan benyomást tett rám, hogy én ott a 11 éves nagyon-nagyon kajla, nagyon cserfes kislányként, ki befut a színpadra, tényleg, tehát, hogy ez a típus voltam, azonnal olyan hatást gyakorolt rám, ismeretlenül is, hogy igen, megyek. Én hozzá szeretnék járni. És ma már más világ van. Én azt gondolnám, hogy akkor, amikor a szüleim erre igen mondtak, nem volt még mobiltelefon. Nekünk pedagógus család vagyunk, nem volt extra pénzünk ezekre a dolgokra. Tehát az volt a megoldás, hogy egy fél évig jártam vonattal a tanárúhoz. Egy ideig kísért az anyukám, egy idő után már nem. És akkor 12 éves koromban felköltöztem Pestre. És az azt jelentette, hogy micsoda ősbizalom lehetett az én szüleimnek felém, az irányomba, meg a halásztanár irányába is, hogy ők engedték azt, hogy én egy akármilyen kollégiumban, mert az nem zenei kollégium volt, tehát ott a cipőfelsőrész készítőtől az óvónőképzőig, és 20 éves körüli korú emberekkel laktunk együtt, szóval, hogy engedtek. És
4: de
5: ma azt gondolom, hogy ez más.
4: Azért akkor, most ma már
5: fészekben,
4: nem tudom.
5: Fészekkel együtt a családi közegben és a zeneiskolai közegben a saját tanárával együtt szeretnénk mi segítőkezet nyújtani. És ehhez kell az, hogy mi menjünk. És utána, hogyha valaki tehetséges a tanár, ne attól jegyem, hogy elveszem a tehetséges növendékét. Mert ugye ez így...
4: Ha nem működjön
5: hanem együtt, hogy segíthessek viszonylag rendszerben. És ez működik, és egyébként a halásztanárunknak a neve fémjelzi, mert ő annak idején járta az országot, és tanított, és segítette a tanár kollégáit, és mi szeretnénk ezt tovább vinni.
4: Az idei történetileg második Springfest központja, tehát a ti falutok, Lendvajakaffa volt. Itt a nagyházban a család lakrésze mellett van egy pajta kávézó, egy előadóterem, és kint pedig egy szabadtéri színpad, körülötte meg óriási kert, egy tavacska, kacsaúsztató, de azért meg lehet benne fürödni, és azután csak a zöld erdő rengeteg. És a középkorban Fényes Feldének hívták.
5: Milyen szép, igaz?
4: Amit én nagyon szép jelképes névnek érzek. Különös vonzereje, hogy tényleg a világ végén van, és hogy kevesen laknak benne. Őri Szent Péter, Magyar Föld, Magyar Szombatfa, Szent György, Velemér, Lendvajakaffa, ezek voltak a fesztivál helyszínei, tehát Vas megyében, az Őrségben, és Észak-Zalatele településein zajlottak az események. Beszéljünk egy kicsit a klasszikus zenei koncertekről. Néhányat emel ki legalább.
5: Kezdtük Őri Szent Péter egy Mendezon trióval, ahol Fenyő László, Fenyő Laci barátunk volt gyakorlatilag a mester két fiatal zenész mellett, a Farkas Botond zongorista, velemélyi származású, zeneakadémista hallgató, Gáspár fiunk játszotta a hegedű szólamát, ugye ő 18 éves, és ő ugye a londoni Menuhin Schoolban idén végez. Az egyetemi éveket most kezdi szintén én Londonban, mondta neki, hogy muszáj, hogy ingyenes helyet találjon, ahol teljes ösztöndíjat kap, innen azért magyar ember pénztárca ezt nem bírja. Úgyhogy két londoni egyetemre is teljes ösztöndíja felvették, úgyhogy most választ melyikbe. De most ez, bocsánat, ez csak zárójel volt, és nem tartozik
4: volt,
5: ide.
4: Igen, aztán...
5: igen, ez egy óriási dolog, hogy mester és tanítványok így együtt játszhatnak, mert Laci olyan szinten tudta ezt a két fiatalt vezetni, hogy ez egy csodálatos Mendelssohn trió lett.
4: Kiváló csellista, aki Németországban él és tanít, ugye?
5: És öt gyerek édesapja. Mind az öt ott volt fele ezen a fesztiválon, és csodálatosak, hogy együtt rezegnek. Utána Barnabás és Magyar Valentin játszott Pulenk és Beethoven szonátát, különleges mű. Ez a Pulenk, nem sokan ismerték szerintem ott az Őri Szentpéteri Malomban. Nem szabad ennyit beszélnem az újakről, mert akkor...
4: Az újdonság hatott, igen. Igen. Csak úgy lógrásban
5: lógrások, igen. Brahms szextetje, a B-dur szextetét játszottuk. Most akkor nem fog mindenkinek elmondani a nevét. Inkább azt mondom, hogy ki az, aki extra. Korcsolán Orsi volt benne szekund, Maxim Lissanov volt benne, az egyik brácsa húgom volt a másik cselló, és jó magam is játszottam benne, de a többi már ismert név. Én komolyan nem is emlékszem, hogy,
4: hát
5: hogy mik voltak. Igen, Bach, negyedi Brandenburgit játszottunk. Negyedi Brandenburgit a Szentgyörgyvölgyi kékkazetás református templomban játszottuk. Gyuri Noémi és Madaras Gergő voltak a fúvola szólók. Én magam játszottam a hegedű szólóját, és egy kis parti volt maga a zenekar, illetve... Jaj, segíts.
4: A Vivaldit még esetleg egy mondatban.
5: Köszönöm, ezt magam játszottam, hogy a Vivaldi négy évszakot adtuk elő. Egy olyan rendhagyó módon, hogy, és ez a magyar földi fatemplom volt, hogy Hanna lányunk, aki ugye Glasgow-ban tanul színészetet, ő is most fog végezni ott. Ő a Vivaldi által eredetileg partitúrába beírt
4: szöveget
5: mondta, amitől elképesztően kirajzolódik ennek a drámaisága, és az, hogy mennyire rólunk szól, hogy mindannyiunkról, és nagyon-nagyon sok gyerek volt ezen a koncerten, ott ültek a földön,
4: a
5: fatemplomban, törökülésben, és ettől hihetetlenül jó érzés volt.
4: Zsúfolásig megtelt a kis gyönyörű fatemplom.
5: És azoktól a kisgyerekektől, akik azt a mesét olyan szívesen hallgatták, hát tényleg csordultig betöltött az az érzés, hogy de jó nekik játszani.
4: Ugorjunk most egy másik témára, a néptánc, a népzene és a népművészet is fontos szerepet kapott. Ti is azt halljátok nyilván, hogy ezek mind egyenértékű részei az egyetemes magyar kultúrának, úgyhogy a legjobbak közül kettőt is vendégül láttatok, két együttest.
5: Pál István szalonáik voltak ott, Magyar Szombatfán, Berec Pityu vezette a
4: táncházat.
5: A táncházat.

0: Egy egészen különleges, soha máskor nem hallott improvizáció született.
1: Remekül ment az együttműködés, és ez már aztán tényleg egy kicsit egy jam sessionre is hasonlított.
0: Így van.
1: Világzene is volt.
0: És bár nem népzenészekként jöttek Romániából, de mégis a Bartók román népi táncoknak, hogy is mondjam, talán a gyökereit hallhattuk, amikor a Romániából érkezett a harmonikán Radu Ratoi, és a vele nagyon sokat együtt működő fuvoista Stefan, és most vajon hogy ejtük, diakonú, fuvoművész. És még elnézést is kértek a magyar közönségtől, talán ez nem annyira olyan, mint amit mi megszoktunk, és Barnabás utána be is mondta a közönségnek, hogy talán autentikusabb volt, mint valaha. Csodálatos élmény volt.
1: Élveztük nagyon. Bemutatók, előadások, beszélgetések, közönség találkozók is szerepeltek a programban. Meghívtátok Pap Lajos szívsebészt és Kassai Lajos íjászt. Ők nem először szerepelnek a Virágzás napjain, és személyes barátság is köt össze benneteket velük.
0: Sokkal több, mint barátság. Pap Lajos az én férjemnek a szívét 17 éves korában, illetve akkor lett talán Barnabás 18, amikor műtötte. Hát, hogyha van olyan ember, aki az én férjemnek a szívét a kezei között fogta, akkor ő hozzá a kötődő kapcsolat az sokkal több, mint egyszerű barátság. Barnabás őt a második apjának is hívja, és mindez a műtét Zalaegerszegen történt, ebből a térségből. Tehát, ha mi ott fesztivált csinálunk Zalában, akkor Pap Lajosnak ott a helye. Nekünk ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ő eljött, és csodálatos előadást tartott. Kassai Lajos pedig, hát én kaposvári vagyok, illetve Pécset születtem, Kaposváron jártam óvodába, meg kisiskolába, amíg el nem jöttem ugye Budapestre tanulni. Annak idén volt a Kaposfest, amit én 5 évig vittem a vállamon, és akkor elvittem hozzá a művészeket az ő vidékére, az ő csodálatos helyére. Az nagyon nagy hatása volt a művészekre, és azt gondolom, hogy ha valahol, akkor lent vagy a kafán, és most nem lent vagy a kafán volt, hanem most Magyar Szombatván volt, de hogy nagyon fontos volt az, hogy akik látták, azok visszakapcsoljanak abba a világba, hogy igazából a gyökerek, azok tradíciók, és hogy kipróbálták a gyerekek például az ijászkodást.
1: Ez jó volt.
0: És amiket ő
1: nekem
0: mondott
1: a gyakorlásról. Nekem csak a ló hiányzott, mert a lovas ijászott.
0: Hát az valami csoda, de megértem azt, hogy nem hozott ebben a szituációban. Ahhoz oda kell menni hozzá.
1: A közreműködő színművészek többek között Rátóti Zoltán, Nagy Kálózi Eszter, Rudolf Péter, Bezerédi Zoltán, Szabó Sebestyén László és mások, a lányotok is, Kelemen Hanna. Hallottuk és láttuk Stravinsky A katona története című művét, nem csak zenében, de színjátékban is, ifjú Vidnyánszky Attila kiemelkedő alakításával. És összeállítottatok zeneszerzői és rendezői segédlettel egy különleges produkciót, Liszt Ferenc Via Crucis című műve és Madách Imre Emberiség költeménye, az ember tragédiája. Ennek a kettőnek egy ötvözetét, egy keresztmetszetét összehangolva. Ez kinek az ötlete volt?
0: Ez Barnabással már nagyon régóta szeretnénk, hozzánk nagyon közel áll az ember tragédiája, és annak idején mi felhívtuk az Eperjes Karcsit, hogy hajlandó lenne ezt velünk elindítani, és akkor még az volt a gondolat, hogy Bachal kötjük össze, és egyébként a Goldberg variációra gondoltunk, hogy közelebb hozhassuk az ember tragédiáját az emberekhez. Tudom, az iskolában kötelező olvasmány még mindig, ki tudja, hogy meddig, de egyre kevésbé veszik szerintem a fiatalok a fáradtságot.
1: Hogy olvassanak
0: egy olyan könyvet olvassanak, amiben tényleg bele kell. Ez nekik nehéz, más világot élünk, van, akinek megy még, valakinek nem. Csak a Szami azt mondta nekünk, hogy de miért nem Liszt? Hát azok kortársak voltak, így hallgatom, telefonon beszéltünk, és mondom, igazad van, hát végülis a Via Cruciszt mi átírattuk Vonosnyésre. Annak idején Dínya Dávid átiratában mi ezt elkészítettük, mert az meg egy másik akkora monumentális mű, viszont az is nehezen érthető. Mi úgy szeretjük előadni egyébként a Via Cruciszt, hogy a keresztútnak a hozzávaló bibliai idézetei, azok mindig ott vannak, és mindig elmondjuk, és egyébként ezt játszottuk is a Zeneakadémián így, hogy felolvasták. Kettőt összetenni, ez egy különleges ötlet. Végül is a Szamival össze is ültünk, de aztán mondta, hogy Kati, annyira szeretném megcsinálni, de nagyon-nagyon sok a dolgom. Nem fogok megharagudni, hogyha végül is ezt mással. Tehát az ötlet az a miénk volt, a Szami hozzátette a Liszt ötletet, és felhívtuk a Sebét, Szabó Sebestyén Lászlót, hogy lenne kedve hozzá, és akkor így alakult ki egy négy színészes változat, és nagyon-nagyon szeretjük.
1: Különleges nagyon volt, szokatlan, és tényleg mind a két műhöz közelebb vitt ez a fajta feldolgozás. Színpadon, templomban, malomban, pajtában, istálóban, vagy ha réten mindenhol élvezhető a művészet, és ez a táj az ősi őrvidék, az Árpád-kori templomaival, haranglábaival, a fazekas és más népi mesterségekkel, tökmag olajsajtolástól a pálinka főzésig, meg a zöld erdő rengeteggel különösen alkalmas

0: vonulásra és lélekemelő művészeti programoknak a befogadására. Barnabás említette egy podcastben, hogy igaz, hogy ma már minden műalkotás elérhető az interneten, de semmi sem pótolja az élő művészetet. Tehát annak a varázsa, ráadásul ami még itt a természetben is történt, az felülmúlhatatlan.
1: Fontos nekem a visszajelzés, mert az ember mindig kétsége között van. Például amikor a harmadik éjszaka volt, vagy este volt, és hosszú ideig nem tudtam aludni, mert egyrészt bennem volt annak az egész napnak, mert az előtte való két napnak is már a nagyon dús esemény sorozata, de másrészt a kétely, hogy kell-e, hogy jól csináljuk-e. Tényleg kimentem éjjel kettőkor, pont esett egy kicsit az eső, tehát vízes fűbe sétálni, hogy egy kicsit lenyugtassam belül azt a nagyon gyors szíverést, hogy vissza tudjam menni aludni, mert másnap reggel 9-kor már ott voltunk a templomba. A visszajelzések ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek. A közösen megélt, az együtt kis közösségben megélt katarzis. Azt szerintem egy nagyon fontos dolog, mert végülis a zenének, az ilyen zenének a lényege azért mégiscsak az, hogy egyrészt befelé elinduljunk, és önmagunkkal szembenézzünk, mert mindig ez történik olyankor, hogyha el tudunk merülni benne közösségként, közönségként is, meg zenészként is, hogy egy tükröt mutat. Másrészt pedig egy híd, és hidat teremt olyan sokféle ember között. Akkor rájövünk arra, hogy ez a közös nyelv, ott van a közönség, egy közösségként átéljük ezt, és onnantól fogva úgy érezzük, hogy összetartozunk, és ez egy jó érzés.
0: Ez a híd szimbólum, ez nagyon lényegre törő, és a transzcendenciával is összeköt bennünket az ilyen élmény.
1: Igen, meg annyi beszélgetés is erről szólt, és nagyon sok féleképpen. A legtöbb beszélgetésben ott volt a gondviselő, egy olyan energia, ami messze fölöttünk van, és hív. Ahány ember ült ott a beszélgetésen, annyi féleképpen fogalmazták meg. A zen buddhizmustól elkezdve, a kereszténységen át, nagyon intenzíven ott volt például Kassai Lajos vagy Pap Lajosnak a beszélgetésében, de még a cigánykártyajóslásig is, ami egy teljesen más világ, ugye erről beszéltünk is ott, és ugye nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy merünk-e nyitottak lenni arra, hogy a másikban megleljük azt, ami közös, mert mindig van egy közös pont, és onnantól fogva már el tudunk indulni.

0: Vendégem volt a stúdióban Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű és brácsa művész. Köszönöm, hogy együtt mesélhettünk az őrségi hetési Spring Festről, amelynek művészeti vezetői Kokas Katalin és Kelemen Barnabás. A Pünkösdi Fesztivál főhelyszíne az ő vidéki otthonuk volt Lendvai-Kaffán. Külön köszönet Hegedűs Annának, a művészházas pár sajtósának, aki velem együtt derekasan küzdött és nem adta fel az időpont egyeztetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kollégáim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Bixa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Marton Árpád vagyok itt a június beköszöntötő végre a nyár. Én legalábbis nagyon örülök neki, nem tudom Önök hogy vannak vele, de a nyár teli van tomboló energiákkal. Nem csak a nap perzsel, de ragyognak a színek, virágoznak a kertek, túlcsordul az élet bősége. Nem sokára rotyognak majd a lekvárok, csordogál a pálinka, az ember pedig, ha teheti, akkor töltekezik a természet végtelen energiáival, a napfényel, a levegővel, a friss vízzel, hogy legyen miből átvészelni majd a szürke és hűvös hónapokat. A zeneszerzőket is megikleti a nyár, a júniusi kedd délutánokon nyári zenékkel szeretnék kedveskedni Önöknek. Elsőként mindjárt egy nyári reggel, Edvard Grieg Pergüntjéből a Reggeli hangulat című tételt halljuk a Göteborgi Szimfonikus Zenekar élén, Némi Járvi.

Ha csak tehetjük, nyáron szívesen időzünk vízparton, nem csak úszkálással, fürdéssel, hűsöléssel, de a víztükör szemlélésével még szebb, még líraibb a látvány, hogyha a vízen megjelenik egy gyönyörű hattyú. Kitalálhatták, Camille Saint-Saëns sorozatából, az állatok farsangjából következik majd a híres tétel. Figyeljék csak meg, hogy milyen zseniálisan oldotta meg a zeneszerző, hogy barkarolla ritmusban írta meg ezt a tételt. Tulajdonképpen a zenekar nem csak a hattyút, hanem magának a víznek a ringatózását is bemutatja, szemlélteti. Cselló verzióban halljuk most a szólista Julian Lloyd Webber, az angol kamarazenekar élén Nicholas Cleberry.

ami pedig a nyár kirobbanó energiáit és túlcsorduló ragyogását illeti, talán nem is lehet ezt gazdagabban bemutatni, mint ahogyan Antonin Dvorák tette a Természet birodalmában címet viselő nyitányában, opusz száma 91, ebben aztán tényleg tombolnak a nyár energiái. A londoni szimfonikus zenekar élén Kertész István, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a nyári zenékkel egy hét múlva folytatjuk, a viszonthallásra.

0: Elhangzott Johann Christian Bach, opusz 7, numero 5-ös, Ez-dur billentyűs versenyének első tétele. Előadta Elena Pincaroli, valamint a Rami Muzikáli Kamara Zenekar. Vezényelt Filippo Conti.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Berlinben kedden. A miniszterelnök kiemelte, nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával. Német sajtóértesülések szerint a gyermektelenek számára kedvezőtlen ápolásbiztosítási reform következik. Az egészségügyi miniszter tervei szerint a gyermektelen felnőtteknek a jövőben még többet kellene befizetniük a közösbe, hogy az idős gondozási rendszer fenntartható maradjon. Így a gyermeket nevelőkhöz képest minimum 0,7%-kal több közterhet kellene viselniük. A törvény elfogadásával minden 23 év feletti gyermektelen dolgozó által fizetett ápolásbiztosítási járulék 2,5%-ra emelkedne. Eközben az egygyermekes dolgozók terhei változatlanok maradnának, míg a két és több gyermekes dolgozók terhei még csökkennének is. Donald Trump és az egészségügyi világszervezet újabb összecsapásra készül a fertőző betegségekkel kapcsolatos utazási tilalmak miatt, írta a Politico. Washington megtiltotta a belépést minden olyan nem amerikai állampolgárnak, aki az elmúlt időszakban a Kongói Demokratikus Köztársaságba, Ugandába vagy Dél-Szudánba utazott. Trump, aki korábban figyelmen kívül hagyta a WHO tanácsát és az utazási korlátozásokkal kapcsolatos kritikáját, a COVID-járvány kezdetén, most a valaha volt egyik legsúlyosabb ebola járvány kitörésekor ismét megkérdőjelezte az ENSZ ügynökség álláspontját, amely kritizálta a korlátozásokat azzal együtt, hogy az ebola járványt nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította. Bár a legtöbb ország követi a WHO tanácsát, az Egyesült Államok messze nem az egyetlen, több mint egy tucat más ország is bevezetett utazási korlátozásokat. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás, közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges csapást a Luhanszki régióban lévő Starobilsk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra ellen más terrortámadásokkal indokolta. A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, közölte a párt az MTI-vel. Az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is. A Fidesz felszólította a kormányt, hogy ne adja fel az Orbán kormány békepárti politikáját, és maradjon semleges. A semlegesség feladása ugyanis súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Közlekedési hírek következnek. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 47-es főúton, Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában. A 102-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben terelik. A 102-es főúton Tök és Perbál között egy személyautó árokba hajtott, a 11-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Végül hazánk időjárásáról. Napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel, legfeljebb csak a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, kis eséllyel zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Tizenhét óra öt perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: Amerikából jöttem, mesterségem címere rákkutató. Nem én mondom ezt. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Aki ezeket mondhatná, vendégem, akit szeretettel köszöntök, Peták István, rákkutató, orvos, köszönöm, hogy eljött.
1: Én köszönöm a meghívást, hogy itt eltek.
0: Ez, hogy Amerikából jöttem, ezt meg kell magyarázni most a tisztelt hallgatóságnak.
1: Igen, 2 héttel ezelőtt jöttem haza szó szerint az Egyesült Államokból, ahol 2 nagyon fontos konferencián vettem részt, a nyugati parton, ugye az egyik San Diego-ban volt, a másik pedig a Szilícium völgyben, és ugye mind a kettőnek volt rákutatással kapcsolata. Az első, az maga a legnagyobb rákutató konferencia volt, az Amerikai Rákutatók Szövetségének az éves konferenciája. Ez a világ legrégibb és legnagyobb rákutató szervezete, 119 éves, egyébként jövőre 120.
0: Ez azt jelenti, hogy már akkor is volt rák?
1: Igen, hogy azóta működik ez a szervezet, minden évben több mint 40 országból jönnek a kutatók, tehát amerikainak hívják, de valójában ez egy nemzetközi konferencia.
0: Azt én jól tudom, hogy olyan 135 jelentkező volt arra, hogy előadjanak, de csak 7-en adtak elő, és ön volt az egyik.
1: Igen, ez egész pontosan már a második konferencián volt, ugye az a Szilícium völgyben volt. A rákutató konferenciának az volt a jelentősége az életemben. Az egyik az az, hogy az a személyes része, hogy most kaptam meg azt a emlékérmet, amit azért kaptam, mert már több mint 25 éve vagyok tagja ennek a társaságnak, és aktív tagja, és így ezzel szerettek volna nekem kedveskedni, vagy erről megemlékezni.
0: Ez szokványos dolog?
1: Hát természetesen.
0: Mondhatom azt, hogy ez egy nagy kitüntetés.
1: Hát ugye nekem egy nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy ez az elismerés, hogy számon tartják a munkámat, amit kitartóan végzek a többi rákutatóval együtt, egy közösségben, egy tudományos közösségben, és ennek a tudományos közösségnek megtiszteltetés a tagja lenni, és most már egy szűkebb senior tímnek vagyok a tagja, akik láttak már sok-sok nagyon fontos erőlerépést a rákutatás területén. Ugye ez az, hogy az ember már évtizedekben méri az időt, annak megvan az előnye, hogy nem csak a magam előtt álló, vagy előttünk álló problémákat látom, hanem azt is, hogy mekkora utat tettünk meg. Tehát a rákutatás is olyan, mint a kirándulás, hogy mindig azt hiszük, hogy látjuk a hegy tetejét, és amikor fölérünk, akkor jön
0: akkor
1: a következő.
0: Akkor látjuk, hogy igen, hogy mindig jön egy újabb.
1: Újabb, nagyobb, de közben, ha ránézünk a magasságmérőnkre, akkor látjuk, hogy egyre magasabban vagyunk, tehát igenis van előrehaladás, és ezt ünnepeljük minden évben ezeken a konferenciákon.
0: Azt olvastam, hogy az ön által kidolgozott technológia a világ legjobbjai között van, és ez bizonyított. De valójában ez mit jelent?
1: Igen. Ami egy nagyon fontos elismerés volt egyébként, ami már a technológiának szól, a megoldásnak, az, hogy a rákutató társaság a úgynevezett late breaking szekcióba választotta az eredményeinket, tehát a legfontosabb felfedezések közé, amiben arra mutattunk be tudományos bizonyítékot, hogy azok a betegek, akik olyan személyre szabott célzott kezelést kaptak a génhibáikkal szemben, aminek a kiválasztását támogatta az általunk kifejlesztett technológia, azok statisztikailag nagyobb eséllyel kaptak hatásos kezelést, ezért összességében tovább éltek, mint azok, akik olyan terápiát kaptak, amit nem javasolt ez a rendszer. Ez egy 2 éves, 400 betegen végzett utánkövetéses, megfigyeléses vizsgálat volt, amit a Párizsi Curie Intézettel közösen hoztunk létre, vagy végeztünk, és közösen mutattunk be. És ez azért nagyon fontos, mert a személyre szabott orvoslásban, amit ugye a onkológia területén precíziós onkológiának nevezünk. Ez a következő nagyon fontos lépés ahhoz, hogy ténylegesen eljussunk oda, ami a most már 30 éve a küldetésem, hogy minden daganatos beteg hatásos személyre szabott célzott kezelést kapjon a világon.
0: Tehát jól értem, hogy akkor önök azt csinálják, hogy felmérik, hogy az adott beteg az milyen beteg, hogy milyen fajta rákban szenved, és akkor megkeresik azt a gyógymódot, a világon tapasztalható azt a gyógymódot, ami számára a legjobb, erről valamilyen féléről van szó?
1: Igen, valójában már több mint 200 célzott gyógyszer van forgalomban, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy egy-egy daganatok kialakulásában fontos szerepet játszó gén hatását kikapcsolja célzottan, de ezeket személyre szabottan kell alkalmazni, mert minden daganatos beteg daganatában egy egyedi génhiba kombináció van. A lehetséges 700 daganatot okozó gén több mint 6 millió lehetséges mutációjából egy egyedi kombináció, és azt kell tudnunk eldönteni, hogy az 5 génhiba közül melyikre ható gyógyszert fogjuk kiválasztani, és meg kell tudnunk jósolni, hogy annak az egy génnek a kikapcsolása elégséges-e a daganat megállításához, a beteg meggyógyításához, úgy, hogy a közben a másik 4 ne okozzon ugye rezisztenciát, ellenálló képességet, és hogyha ezt véletlenszerűen próbáljuk kiválasztani, akkor nyilván a sikerességi arány, a sikerességünk elég alacsony. Ezért nagyon fontos, hogy egy számítógépes program kiszámolja, kikövetkeztesse, hogy az adott beteg esetében mi lehet a legjobb, legoptimálisabb terápiás döntés.
0: Tehát mondjuk érkezik egy beteg, ahol felmérik, hogy mi a betegségének a jellemzője, és akkor ez egy, ha úgy tetszik, automatizált rendszer, tehát egy nagyon gyorsan működő valami, aminek alapján ki lehet választani, hogy mi az a legjobb gyógymód. Jól értem?
1: Így van. Ugye maga a rendszer, ez csak nekem érdekesség, vagy azért, hogy 20 millisekundum alatt számolja végig a több ezer számítási feladatot.
0: Pislogni se tudok ez alatt, az idő alatt.
1: Igen, tehát ez azonnal több ezer számítást végez. Egészen pontosan az a modellnek, vagy a matematikai megoldásnak a lényege, hogy létrehoztunk egy univerzális tudáshálót, amiben összekapcsoltuk egy adatbázisban a géneket, a gének a gyógyszerekkel, a gyógyszerek célpontjaival és a daganat típusokkal. Egy olyan kapcsolati hálót hoztunk létre, ahol minden kapcsolatot egy okokozati összefüggés ír le, egy oki kapcsolat, amit egy tudományos kísérlet bizonyít, és utána ebből leképezünk egy személyre szabott modellt minden egyes betegnek millisekundumok alatt, ahol a kapcsolatok erősségét személyre szabjuk, annak megfelelően, hogy azokat a kapcsolatokat leíró tudományos bizonyítékok mennyire relevánsak az adott beteg számára, és ezáltal újra számolód, az összes kapcsolat erőssége újra számolódik, és egy egyénre szabott tudásmodell jött létre, egy következtetési modell. Tehát az kellett megoldani, hogy univerzális is legyen, de személyre szabott is legyen.
0: Tehát van egy óriási nagy, fordítom magamnak, van egy óriási nagy adatbázis, különböző kapcsolati hálók, és akkor kikeresik azt, ami az adott betegre a legjobb, valamiféle.
1: Jó. Igen, és az a gyógyszer a legjobb, aminek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, azokkal a gyógyszercélpontokkal, amiknek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, a legfontosabb és legtöbb génnel, ami mutáns, hibás az adott betegben.
0: És amikor ezt előadta a konferencián, akkor mindenki csak ámult és bámult, én meg arra gondoltam, hogy az én számítógépem biztos nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a problémát megoldja. Tehát itt elég alapos felkészültség kell ehhez.
1: Igen, tehát az nagyon fontos látni, hogy ez egy olyan matematikai megoldás, amit 10 éve fejlesztünk, és szabadalmaztunk, és ez a saját megoldásunk, tehát itt erre a speciális problémára egy speciális műszaki megoldást kellett lefejleszteni, tehát ezt ugye nehéz tudománynak is hívják, tough technek, vagy deep technek, tehát mély tudománynak, amikor egy tudományos problémára egy új megoldást fejlesztünk ki, és ez a mesterséges intelligencia ciák nagy halmazán belül egy megoldás, de semmiképpen nem összevethető, vagy teljesen más, mint azok a mesterséges intelligencia módszerek, amik most nap-nap után, ha látunk, használunk, azok más, a nagy nyelvi modellek, azok ugye más célból lettek, kifejlesztve más célból, és azért nem is alkalmasak arra, amire mi fejlesztettünk egy másik fajta megoldást.
0: Van valami specifikum, hogy milyen fajta rákok esetében hatásos az önök módszere? Vagy itt a dolog természetéből adódóan ilyen nincs?
1: A rendszer, maga a precíziós onkológia elvén működik, azaz elsősorban a génhibák alapján keres gyógyszereket, tehát ilyen szempontból daganattípustól független, tehát nagyon sok daganattípusban működik. Statisztikailag vannak különbségek abban, hogy az adott daganattípusban milyen génhiba milyen gyakran fordul elő, és ezáltal annak a sikeressége, hogy azokra a génhibákra van-e már gyógyszer, ez különböző és különböző lehet, de erre is most már hatalmas adatbázisokon vannak pontos adataink.
0: De a rák kapcsán mondtam az Amerikai Szövetség 121 éves említette, és én mondtam, hogy már akkor is volt rák, de hát tudjuk, hogy rák már évezredek óta létezik. De a kérdés az, hogy mennyire veszélyes ma a rák, mennyire jelent egyet a végzettel, régen a fátum, a rák, az készvé. Mennyit fejlődött az orvostudomány ehhez képest, mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest?
1: Igen, ez egészen csodálatos, hogy tudjuk, hogy a 90-es évek közepe óta, tehát most már 30 éve inkább csökken a daganatos halálozás. Ez nem, hogy meglepően hangzik, igen, de hogy egyre több a daganatos megbetegedés, de egyre többen meg is gyógyulnak belőle. És ezért összességében végül is a halálozás csökken, főleg, hogyha figyelembe vesszük az átlag életkor növekedését, hogyha azzal is korrigálunk, akkor mindenképpen látszik, hogy nyerésre állunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy az Egyesült Államokban 30%-kal csökkent a halálozás. Azt jelenti, most ez a legújabb statisztikája az Amerikai Rákszövetségnek, hogy egy daganattal diagnosztizált beteg Amerikában 70%-os eséllyel túléli a diagnózist, 70%. Tehát azoknak, akiket daganattal 70% meggyógyul, tehát ez fantasztikus, és ezekről fontos beszélni.
0: A magyar adatok rosszabbak?
1: Az európai adatok valamivel rosszabbak, és nyilván, ahogy megyünk kelet felé, úgy
0: romlik. Ez attól is függ, hogy egy adott ország mennyire gazdag, milyenek a lehetőségei?
1: Attól is függ, de nem csak ettől függ. Tehát az Egyesült Államokban nagyon-nagyon sok pénzt költenek az egészségügyre, azzal nem arányos, amennyivel jobbak, de azért természetesen van jelentősége annak a hatalmas mennyiségű pénznek, amit ez egészen pontosan, egészen megdöbbentő, hogy az amerikaiak költik a világ onkológiai

0: éneket. Valójában eljuthatunk odáig, hogy megtaláljuk az összes hibás gént, ami a rákot okozza, és most akkor hol tartunk, hogy van, hasamra ütök, van X ilyen gén, és abból az 50%-át már tudjuk, vagy hogy van ez?
1: Sőt, egészen pontosan az egy csodálatos adat, hogy 2020-ra jutottunk el oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ez egy fantasztikus szám.
0: Ez... Hát, ha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor van esély arra, hogy gyógyítsuk. Jól értem?
1: Így van, ez a történelemben ez mindig beigazolódott, hogy amikor rájövünk egy tünet mögött a valódi okra, akkor előbb-utóbb megtaláljuk a módját a megelőzésnek is, és a kezelésnek is.
0: Tehát akkor ezt a maradék 5%-ot, most ez olyan rettentő optimista dolog, hogy akkor már csak a maradék 5%-ot kell megoldani.
1: Ugye abban is kell haladnunk előre, de ugye egyre nehezebb, mert ugye ez egy ilyen telítési görbe, és csak közelítünk majd a 100%-hoz.
0: Igen, soha nem érjük el, igen.
1: De azért, mert így is legyünk elégedetlenek, mert azért ez is egy csodálatos szám, de persze egyelőre nem tudunk mindenkit meggyógyítani, hiába tudjuk, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ehhez nagyon sok célzott gyógyszerre van szükség, és arra, hogy ezeket ténylegesen használhassuk is. És ugye most egyébként, éppen most a kollégáim egy másik konferencián azokat az eredményeinket mutatják be, ami azt mutatják, hogy már a betegek 75%-ának tudunk javasolni egyébként célzott kezelést, ami hatékonyabb statisztikailag az eddig eredményeik alapján, mint mondjuk a kemoterápia. 25%-nak nincs ilyen, tehát azok, akiknél nagyon fontos lenne új gyógyszereket kezelni, de a nagyobb probléma az, hogy valójában 75% sem fér hozzá ilyen kezelés. Ez a realitás, az inkább ott a 30% körül van. Egyszerűen azért, mert ezek a gyógyszerek nagy része még csak klinikai vizsgálatban tart, vagy pedig az adott országban nem engedi, nincs még forgalomban. Tehát még nagyon tehát sok akadály az is, de van egy nagyon-nagyon fontos elméleti akadály, az pedig az, hogy a orvostudományban mindig tudományos bizonyítékok alapján használunk egy új mondjuk kezelést, és a orvostudományban a bizonyíték az, hogyha van klinikai vizsgálati eredményünk, ami bizonyítja, hogy hatásos és biztonságos, és hatásosabb, mint a másik terápia, ami esetleg szóba jön. A kihívás az, hogy olyan sok alcsoportja van a daganatos betegségeknek, hogy kiszámoltam, hogy 14,4 millió évig fognak tartani a klinikai vizsgálatok, amíg eljutunk oda, hogy mindig tudjuk biztosan, hogy mi a helyes döntés, és hát itt jön be a... Itt ugye kell egy dimenzióugrás, kell egy...
0: De ez mindig jön. Tehát most azt mondja, hogy 14 millió év, de hát nyilván nem lesz annyi, hanem majd egyszer csak lerövidül.
1: Lerövidül, és ezen dolgozunk, mert az a gép, amit most bemutattunk az Egyesült Államokban, és ezért van ennek nagy, szerintem tudományos jelentősége, ebben benne van az a lehetőség, hogy lerövidítsük a 14 millió évet 14 évre, ugye ez lenne a szép ugrás. Ez azért lehetséges, mert hogy valójában akkor ha magát a algoritmust vagy a motelt nek a hatékonyságát tudjuk bizonyítani, akkor a gyógyszereket tudjuk abban az indikációban használni, hogy amikor a gép javasolja. Tehát az automatikus gyógyszerjavasló rendszer, terápia, gyógyszerkiválasztó rendszer lesz a gyógyszereknek az új indikációja, alkalmazási előírata.
0: Az elmúlt héten több olyan hír is jelent meg, ami a rákkutatással kapcsolatos különleges eredményekkel. Az egyik például arról szólt, hogy injekciót adtak végstádiumú betegeknek, és én azon gondolkozom mindig, hogy vannak a rákos sejtek, beadják az injekciót. Honnan tudja az injekció, hogy melyik

0: a rákos sejt, és melyik nem. Tehát ha egy injekció pusztít, mert elpusztítja a beteg sejteket, akkor az egészségeseket is pusztítja. Honnan tudja?
1: Igen.
0: Buta a kérdés.
1: Nem, nem buta. Ugye ez a terápiás indexnek, vagy farmakológiai indexnek nevezzük, amikor a hatás és a mellékhatás
0: arányát
1: és a kettő közötti dózis különbség, ugye minél nagyobb, annál biztonságosabb egy gyógyszer. Nézzük, ugye a kemoterápia esetén az volt az elgondolás, hogy a daganatsejtek gyorsabban osztódnak, mint az egészséges sejtek, és egy általános sejtosztódás gátló az, ami előnybe hozza a normális sejteket. A célzó gyógyszereknél először az volt az elv, hogy kapcsoljuk ki azt a gént, aminek a túlműködése okozza, hogy abnormálisan osztódik a daganatsejt, majd később az új generációs célzó gyógyszerek már specifikusan a mutáns géneket kapcsolják ki, az már egészen szelektív, az már olyan, mint az antibiotikum, mint a penicillin, mert ugye az a sejt, a baktérium fal ellen hatalmas, és az emberi sejtnek nincs fala, tehát ezért annyian jó a penicillin. Tehát hogyha olyan célzó gyógyszert tudunk fejleszteni, ami teljesen csak a daganatban jelenlévő mutáns formáját gátolja a fehérjének, amit a mutánsgén, akkor ez teljesen személyre szabott, vagy célzott lehet, és valójában ezek az áttörések, amikről itt szó volt, tényleg például ugye van egy EGFR gén, amivel én is foglalkoztam, ami egy úgy, aminek már áttörést hoztunk annak a célzott kezelésével, 20 évvel ezelőtt én is ezen dolgoztam, de tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzott gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja.
0: Értem.
1: És ezért tudták ezt elérni ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
0: Egyszer valaki úgy mondta, hogy olyan ez, mint amikor Alibaba meséjében a rablók a kaput megjelölik X-el, hogy ide kell majd bemenniük az éjjel, és akkor azt csinálják, hogy az összes kapura odaírják az X-et, hogy valami ilyesmi a rákutatás, tehát nyilván messzire mentünk. A következő feladat utazik megint. Ja, egy fontos kérdés. Kutatásról beszélünk egy fél perc. Azért ön orvos, gyógyít, úgy igazán?
1: Igen, tehát én orvos vagyok, orvos végzettségem van, de kutatóorvos pályát választottam, kezdetben gyermekonkológiával foglalkoztam, és mai napig részt veszek szakértői munkában, tehát úgynevezett molekuláris onkotímek munkájában, ahol mint precíziós onkológiai szakértő segítem onkológus, klinikai onkológus kollégák munkáját abban, hogy hogyan értelmezzük a beteg molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit, és hogyan tudjuk ebben felhasználni azt a metodikát, amit az elmúlt évtizedben kifejlesztettünk. Ugye ezért minden nap találkozom betegekkel, beteg történetekkel, és hát ez az, ami folyamatosan arra késztet, hogy menjünk előre, mert addig nem tudok győzelemről beszélni, amíg akár egyetlen egy beteget is elveszítünk.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Peták István orvos rákutató volt. Köszönöm, hogy itt volt, máskor is számítok önre. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekere Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a YouTube-on és a Facebookon is, visszanézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: Magyar hősök Kárpátalján. Az idézet úgy szól, Olofsson Placidtól való, akinek hite van, túl fogja élni. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Egy színdarab a mai műsor apropója. Szeretettel köszöntöm két vendégemet szigorú ABC rendben. Serfőző Krisztinát, az Új Közelebb produkció producerét, és Szabó Borbálát, a színdarab íróját. A színdarab címe A magyar hősök, szabadulj ki a múltból, jól mondom?
1: Itt most jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszönjük szépen a meghívást.
0: Ez volt a kötelező kör, igen.
1: Két darabról is beszélünk. A Nemzeti Emlékezet Bizottsággal együtt hoztuk létre a Magyar Hősök című színdarabot, és később, két évvel később pedig a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarabot. És párhuzamosan, hiszen 1956. 70. évfordulóját ünnepeljük idén, mind a két produkció, hiszen érinti 56-ot, járjuk az országot, és az országhatárokon túl is fellépő turnékat szervezünk.
0: Kárpátalján voltak, nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt, ha úgy tetszik, ott voltak?
1: Így van, ott is jártunk, Beregszászon volt két előadásunk a Magyar Hősök című színdarabbal, és pár nappal később Erdélyben volt egy turnénk, a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarabbal. Mind a két színdarabban jelen van Placid atya, akinek az idézetét most hallhattuk, hogy akinek van hite, annak van hova kapaszkodnia. Egyébként az én kedvenc mondásom Placid atyától, és nagyon be is építettem az életembe, az az, hogy az öröm szükséges a túléléshez.
0: Hát véletlenül személyesen nem találkozott vele? Nem találkoztak Olofsson Placiddal?
2: De, én találkoztam vele. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én találkoztam vele. Már nagyon idős volt, bár ő olyan sokáig volt öreg, hogy 25 éve találkoztunk, és már akkor is idős volt, és nagyon élénk volt.
0: Nagyon élénk kis ember volt.
2: Igen, és volt vele egy legendás beszélgetésem, amit egyébként bele is szőttem a darab utolsó jelenete, a Placid darabomba.
0: Mi viszi rá az embert, hogy egy ilyen darabot írjon? Ugye a könyv van, a Magyar Hősök című könyv, ami magyar hősökről szól, Olofsson Placid mellett Salkaházi Klára, Márton Áron, és még egy-két ilyen jelentős személyiség. Mi viszi rá az embert, hogy darabot írjon, színdarabot?
2: Hát kiábrándítóak az írók, mert a megbízás.
0: Szabó
2: Most majdnem azt mondtam pénz, de ez nem így van, de eleinte mindig így van. Tehát, hogy felkér valaki, eljött hozzám a Kriszta, akinek a Lackfi János barátom ajánlott engem. Éppen kisbabám volt, építkeztünk, szóval nagyon nem kellett nekem ez az
0: két
2: egész.
0: Két szoptatás között születtek a monológok?
2: Elmondhatni, és közben szakállas mesterembereket irányítottam a házban, mert ott meg felújítottunk, szóval ennek a közepébe jött be a Kriszta ábrándos tekintettel, itt ez a csodálatos könyv. Én meg úgy éreztem, hogy én magam is egy magyar hős vagyok, tehát így kezemben a kisbabával, meglévő három gyerekkel is építkezéssel. Tehát, hogy nem annyira volt kedvem ehhez, gyenyhén szólva, és mondtam is, hát valószínűleg nem fog beleférni, de aztán egyezkedtünk, és az volt a baj, hogy belenéztem a könyvbe, elkezdtem olvasni, és már éreztem ezt a kellemetlen bizsergést, hogy elkezd érdekelni valami. Ez mindig egy ilyen, bele fogok menni, érzem már.
0: Próbált, hogy távol tartani, nem, felújítás, stb.
2: Így volt, tehát nem belülről kezdett el bennem motoszkodni, bárcsak hat magyar hősről írhatnék egy darabot, hanem hogy inkább ellenálltam ennek, hiszen én úgy éreztem, hogy ez nem fér bele. De akkor elkezdett ez motoszkálni a fejemben, meg dramaturgiailag is megoldást akartam arra találni. Főleg az izgatott benne, hogy mi értjük, hogy miért hősök, és mi meghatódunk, de hogy ne csak mi értsük és hatódjunk meg, hanem a fiatalokhoz hogyan lehet ezt eljuttatni, vagy hogy igazából ez egy szakmai kérdés is egy írónak, hogy mivel teszem érdekessé, és nem egy ilyen érzelgős idősebb emberek melankolikus valami monologizálásává, hanem hogy valóban érdekes és számukra is izgalmas dologgá.
1: Itt pontosan tulajdonképpen az történt, hogy és ez a mi barátságunk is nagyjából 2021-re datálódik, ez már ilyen régi, ez az együttműködés a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal. A kezembe akadt ez a bizonyos Magyar Hősök című kötet, amit egyébként nagyon meleg szívvel ajánlok mindenkinek. Egy csodálatos kiadvány, nagyon érthető és élvezhető módon próbálja meg átadni a történelmet. ez azért egy nehéz feladat, mert általában olyan vaskos, több száz oldalas vagy ezer oldalas esszékre bukkanunk, amikor valamilyen történelmi kutató munkába ássuk magunkat, hogy végeláthatatlanul tudjuk olvasni ezeket a történeteket. És ez a könyv, ez pont egy olyan kiadvány, amely 60 életutat foglalt magába, és akkor én megbízást kaptam a Nemzeti Emlékezet Bizottságtól, hogy hát annyira jó lenne ennek egy nagyobb publicitást adni, szervezzünk könyvbemutatót, beszélgetést, milyen ötleteim lennének, és akkor tulajdonképpen akkor jött az ötlet, hogy nekem akkor, hogy a családi dolgokra én is kitérjek, nekem pont akkor volt 8-os a fiam, és akkor tanulták a 20. századi történelmet, és próbáltam neki átadni, hogy de hiszen ez rendkívül izgalmas, és lementünk vidékre, megnéztük az emblematikus helyeket, és lapozgattuk együtt a könyvet, és akkor, tulajdonképpen akkor fogalmazódott meg, hogy ezt olyan módon kell tudni átadni a fiataloknak, hogy tessék, fiam, olvasd el ezt a 20 oldalt, nem így, hanem sokkal kreatívabb módon, a őket megszólító nyelvezettel, és innen kezdődött Borival a közös munkánk és barátságunk, mert ő egy csodálatos, fantasztikus író, aki nagyon jól meg tudja szólítani a fiatalokat. És
0: feltéve, hogy felújítás van a házban, és éppen kisbabával.
2: Nem, én máskor is meg tudom szólítani a fiatalokat.
0: Jó,
2: hát még ez, akkor is.
0: Ez volt a bocsánat.
1: Így indult el egyébként, csak egy pillanat, befejezem a gondolatot, hogy így indult el ez a közös munka, mert ez mindannyiunk számára egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak is ugye egy új platform új dimenzió volt arra, hogy az a fajta kutatómunka, vagy a kutatók, akik rendkívül izgalmas és értékes dokumentumokat, könyveket hoznak létre, tanulmányokat hoznak létre, nagyon sok időt foglalkoznak azzal, hogy megszülessen egy ilyen kötet, és lehet, hogy talán nem jut el elég helyre, és a színdarabok pedig alkalmassá tették ezeket a történeteket és sorsokat arra, hogy sokkal nagyobb közönség számára is elérhetőek legyenek.
0: Majd kérdezem, hogy mikor lesz belőle film, de előtte hallgassunk meg egy bejátszást. Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója beszélt Fodor Endre mikrofonja előtt.
3: Én azt láttam a közönségünkön, akik nem csak Beregszászból verbúválódtak, hanem a környékbeli településekről is érkeztek nézők szép számmal, hogy sokkal mélyebbre vitte az ismeretüket, a tudásukat, de nem csak történelmi tudásra gondolok itt, hanem azt hiszem, hogy az emberi kiállást, a jellemet hozta közelebb, illetve húsvérré tette azokat a pillanatokat, amikor az embernek döntenie kell a között, hogy hát, hogy is mondjam, kispolgári, egyszerű életet választ, vagy pedig a becsületének és a bentről jövő lelkismereti hangoknak a hatására bizony a legnehezebb helyzetben is kiáll amellett, az igazság mellett, amelyről tudja, hogy igazság, és amelyről tudja, hogy nagyon sok ember számára fontos. Volt olyan nézőnk, több olyan nézőnk, akik csoportosan érkeztek tanintézményből, osztályfőnök vagy történelemtanár vezetésével. Elmondták a fiatalok, hogy egészen más. Egyszerű családapaként, családanyaként, barátként tekinteni egy olyan szereplőre, akit eddig esetleg a történelem vagy az egyháztörténeti példákból és történetekből ismertek, és sokkal közelebb hozta őket ez az előadás.
0: Sin Edinát, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatóját hallották, és akkor a kérdés. Milyen volt ott Beregszászon a hangulat? Hogyan fogadták?
1: Hát hadd beszéljek egy pár percet az Edináról. Tehát elképzelni nem tudja az a hétköznapi ember, akinek tényleg csak a maximum a hírekből látja, hogy mi történik Ukrajnában. Az, hogy test közelből azt megérezni, hogy egy színházban csak nők vannak, férfi szerepeket is nők játszanak, a technikus is nő, a sofőrünk is nő, hiszen mindenki vagy meghalt, vagy a háborúban van, vagy bujkál, vagy elmenekült már Magyarországra, és ugye két laki életet élnek a családok, a nők otthon maradtak Ukrajnába, a férfiak mondjuk Magyarországon dolgoznak, és hétvégénként talán találkoznak, tehát annyira annyira számunkra, annyira megindító volt Ukrajnában lenni és Kárpátalján lenni. Egyébként pont egy évvel ezelőtt, illetve 2025-ben voltunk a másik előadással, tehát a Placid előadással Beregszászon, és ott több várost érintettünk, Munkácsot is, Beregszászt is. Most a harmadik nem fog eszembe jutni. A harmadik helyszínen pont egy iskolának a dísztermében léptünk föl, ahol levezettek minket a légópincébe, hogy tulajdonképpen ott arra trenírozzák a gyerekeket, hogy egyébként a töri órák azok a légópincében szoktak lenni. Uh-huh. Tehát nagyon szívszorító közegbe érkeztünk. Munkácson én emlékszem ezt itt a barátaimnak is és a kollégáimnak is, akik itthon voltak, meséltem, hogy éjszaka. Tehát azt megélni, hogy megszólal a riadó.
0: A légiszirén.
1: A légiszirena, de olyan, mintha a fülembe csengne, és rohanok le pizsomában, hogy úristen, pont most fogják megbombázni Munkácsot, és megnyugtatnak, hogy ó, Krisztina, mi ehhez már hozzászoktunk. Szóval ilyenkor úgy rájön az ember arra, hogy tulajdonképpen hogy lehetett a holokausztot is túlélni, vagy hogy lehet háborút túlélni, hogy mindent megszokunk, és mindenhez hozzá tudunk szokni, és tulajdonképpen egy nagyon fontos táplálék az, hogy hogyan bánunk ilyenkor egymással, hogyan figyelünk egymásra. Az a fajta szeretet, az összetartozás érzése, és az egymás segítése az ilyenkor sokkal erősebben jelen van az életünkben. Tehát én olyan, hogy mondjam, hát fura ezt mondani, de olyan feltöltődve jöttem haza ezekből a fellépésekből, olyan lelki táplálékot kaptam, és ráadásul Placid tanításai által, aki a gulágot járta meg, ugye 10 évig volt a Szovjetunió munkatáboraiban, és hazatért, és utána lehallgatták, évtizedekig munkásként dolgozott, és nem gyakorolhatta a papi hivatását, és töretlenül támogatta a híveket, és segítette lelkileg azokat, akik hozzáfordultak. Tehát annyira sokat lehet tanulni ezekből a szituációkból, és magából a darabból is. Tehát csodálatos volt a fellépésünk, és a közönség is. Tehát amikor egy-egy mondat ezekből a darabokból annyira erősen a szívéig ér valakinek, hogy sírva jön ki mondjuk egy előadásról, és a nyakunkba borul, hogy az egyik fiam a fronton már meghalt, a másikért pedig minden este imádkozom, tehát most is így kiráz a hideg, tehát ezek csodálatos élmények nekünk, és azzal az élménnyel jöttünk haza, hogy mi is adhattunk valamit.
0: Hogy a magyar hősök ott is vannak. Kicsit fordítok a dolgon, hogy felvidámítsam, jól mondom a tisztelt társaságot. Ezt tudják, hogy Olofsson Placid, miért Olofsson?
2: Persze,
0: jó, tudják. Jó, hát gondoltam, megkérdezem, a 14. Károly svéd király voltaván, hát vereséget szenvedett, és akkor hazalovagolt, mert ott éhínség volt, és akkor itt valaki a Verespálné utcában rosszul lett a kíséretéből, és akkor ő volt Olofsson. De ha már Olofsson Placid, akkor jöjjön egy rövid bejátszás Olofsson Placidtól, egy archív felvétel.
4: 17-féle foglalkozásom volt. Szabó volt, amikor kőrisfa háncsból kölött papucsot fonni, sose tudtam megcsinálni a 3 párpárat, mert egy ilyen, mondjuk magamfajta ember, civilizált ember, nem tudnám olyan egyszerű dolgokat csinálni. Én úgy irigyeltem azokat a 8 éves gyerekeket ott a zónán kívül, Mordvin gyerekek, úgy fonta azt a papucsot, mint annak a rendje. Nekem meg nem ment. Nem kaptam vacsorát. Lementem 42 kilóra, na, hát azért ebből is volt, azért a jóisten tudta, hogy mit csinál. 5 éves koromban gyermekrajz pályázatot nyertem, tudok valamit rajzolni, zseni vagyok. Na, mikor az ukránok kaptak csomagot, és a csomagban volt egy kis levél, amiben lehetett írni, hogy ja, zsivizdorov, egy élek és egészséges vagyok, hát csak ilyen szövegeket lehetett írni, mindig volt egy kis fehér lap. Én, hogyha valahol találtam egy kis ceruzát, akkor rajzolgattam, és lerajzoltam az ukránokat. Fotokartocski, mondták ők, és oda tolták nekem a vacsora levesüket, mert ők csomagot kaptak. Na hát ugye én nem kaptam a munkámra a vacsora levest, de még dolgoztam érte, úgyhogy így az ember az élet ösztön az borzasztó nagy. Ennek aztán volt egy nagyon csúnya következménye. Majdnem egy évig portréfestő voltam. Hát kétségbejtő, 38 portrét festettem. Az első 6-8 az kétségbejtő volt, belejött. Hát az kínjából az ember minden... Jó, hát az átlagnál nem vagyok butább, ugye? Hát azért... Na.
0: Az átlagnál nem vagyok butább, mondta Olofsson Placid. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim Serfőző Krisztina, az Új Közele produkció producere, és Szabó Borbála, a színdarab írója, én Sályi András vagyok. Olofsson Placid persze egy különleges egyéniség, és ő vele még készülhetett ilyen felvétel már meglehetősen régen. De az író számára a hősök, melyik hős volt a legszimpatikusabb, vagy melyiknél érezte úgy, hogy igen, ez az én világom. Most mondom, Placid atyát hagyjuk ki, mert ő ott volt a többiek közül esetleg.
2: Igen, nehéz is volt emiatt Placid atyával, mert hogy ő megírta a saját történetét, ha nem is műben, de hogy a saját figuráját úgy megrajzolta, hogy egy ilyen stand-uposként tulajdonképpen ő már előadta magát, szóval ő már megírta magát. Ezért az írót nem tud mit csinálni, csak ezt elé tárni a közönségnek. De az érdekes volt például Brusznyai Árpádné volt, ami a hősünk, akinek ugye a férjét elítélték, és aztán igazságtalanul halálra ítélték, és felakasztották, és ő ott maradt a gyerekével egyedül. Ez egy olyan fajta hősiesség, ami izgalmas oldala ennek a kérdésnek, mert hogy ő nem akart hős lenni, meg nem is harcolt, hanem egy ilyen passzív hős, de hogy nagyon helytállt mégis hát a saját életében.
0: Igen, most azon gondolkoztam, a tragédia, hogy mit tehet ilyenkor egy anya? Megpróbálja felnevelni a gyerekét.
2: Így van, igen, meg hogy tartja a lelket a gyerekben, meg magában, meg ilyesmi, de hogy neki például van egy nagyon szép emlékirat, ami talán szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottság adott ki, ugye? És azt én olvashattam, szóval az ő naplója, visszaemlékezése az a kezemben volt. Sokan írtak sokat, meg beszéltek sokat magukról, de például Richter Gedeon is, talán nekem ezért ő volt a kedvencem. Ő meg egy olyan fajta, ő tényleg gazdag ember volt, hogy egy rendkívül sikeres gazdag vállalkozó.
0: Ő csinálta a Kalmópirint, de csak zárójelben mondom.
2: Igen, és hát egy hatalmas...
0: 912 körül.
2: Hatalmas sikertörténet az övé, és viszont ő nem írt magáról, mert ő egy üzletember volt, most mit írogasson ilyen lelki dolgokat, mint a szerzetes, vagy a nők, vagy a költők szoktak, szóval ő nem írt semmit, tehát hogy amit róla írtam én, azt én találtam ki, vagy az ő életútjából, meg a nagyon kevés személyes információ, amit róla lehet tudni. Ugye ő azt csinálta, hogy egyszerűen nem hagyta el az országot, tehát hogy hiába elmehetett volna, menekítette volna a saját életét, meg a vagyonát, de nem tette meg, hanem itt maradt, és helytállt, és segített is a háborúban, és aztán ő is meghalt, és hogy az ő élete meg sorsa az teljesen rejtvény volt, csak látjuk az életútját, de nem tudok róla semmit, hogy ő mit gondolt, mikor így vagy úgy döntött. Szóval ott érdekes volt, mert ott volt nekem nagyobb szerepem, hogy őt ki kellett találni tulajdonképpen.
0: Az írói képzelet. Na de mondjuk egy író számára, én értem, van egy téma, megírja, érdekes volt, belelendült, felújít, vagy a házfelújítás ide vagy oda, meg pici gyerek ide vagy oda, letudta. És akkor mi jön?
2: Hát attól függ, milyen műfajban ír az ember, vagy műnemben, mert ugye a színdarabnál az van, hogy hát nem elég, hogy én megírom, hanem az akkor találkozik a rendezővel, a színészekkel, majd a közönséggel, és akkor velük is ugye meg kell küzdeni, hogy
0: sok
2: úgy mondjam.
0: Sok baj van egyébként ilyenkor a rendezőkkel, színészekkel?
2: Rendkívül sok. Itt egy szerencsém volt, mert nem értem annyira rá, egyszer vonultam be kisbabával a karomon, hogy mindenre válaszoljak, de alapvetően én végig szoktam követni a darabjaim próba folyamatát. Nagyon nehéz együtt dolgozni, mert az alkotás az elég öntörvényű folyamat, mindegyik irányból, és hogy mindenki, a színész akkor azt újra rágja, amit én írtam, és ez nem jó, ezt nem így szeretném mondani, ez nem jó, az nem jó. A rendezőnek van egy elképzelése, tehát ez olyan a közösségi munkának nagy eredménye van, amikor már látjuk, hogy hú, de jó lett, de munka közben az nekem például nem egy könnyű dolog
0: ilyenkor
2: együtt alkotni.
0: Ilyenkor határozott, és mindenáron kitart az elképzelése mellett, mondjuk nem. A színészi elgondolásokkal szemben?
2: De meg lehet győzni, meg van, amikor hangulatból az van, hogyha a színész színésznő, a vezető színésznő, nem ennél a darabnál, de mondjuk hisztizik, akkor én jobban teszem, ha inkább átírom azt a mondatot, mert különben olyan hangulat, tehát ott nagyon számít a színészek idegrendszere, nagyon érzékeny, mint az enyém is, de azt nem féltik annyira, de hogy a színészek, tehát az, hogy a hangulat milyen közöttük, vagy a társulatban mit gondolnak mondjuk a darabról, vagy az egészről, amiben vannak, az nagyon fontos, de én többször csináltam olyat, hogy beáldoztam, jó, akkor mondd úgy, próbáljuk meg, majd úgy mondta, majd meglepetésemre a bemutató utáni egy-két előadással már mégis úgy mondta, hogy írtam. Tehát, hogy én szoktam engedni azért, és van, amikor meg igazuk van, hogy érezték, hogy ott nem jó, és átírtam, úgyhogy ez gyakran van.
0: A téma, mert Serfőző Krisztina mondta, hogy hogyan lehet eljutni a fiatalokhoz. Egy ilyen téma a mai fiataloknak, akik 20 másodperces videókon nőnek fel. Mennyire hatásos?
1: Hát azt gondolom, hogy megtaláltuk a forma nyelvet arra, hogy elérjük a fiatalokat. Erre viszonylag nagy tapasztalatunk van most már, tehát több éve játsszuk a Magyar Hősöket, és 2 éve játsszuk a Placid avagy játszma a halállal című kétszereplős színdarabot. Kezdem hátulról. A Placid avagy játszma a halállal című színdarab, ez egy kétszereplős színdarab, és egy zseniális dialógust írt Bori. A Placid tulajdonképpen a halállal beszélget, és tele, ez most tudom, hogy ilyen nagyon dramatikusan hangzik, de rendkívül sok humorral, hiszen hallottuk most a bejátszóban Placid atyát, tehát ő tényleg egy ilyen vicces, humoros ember volt, amit tulajdonképpen meg is mentette a haláltól. Tehát ez a fajta életigenlés, ez a fajta életöröm, ez nem csak őt, hanem a társait is megmentette a haláltól, és egyébként minket is meg tud menteni a hétköznapi nehézségeinkben, hogyha az örömeinkre tudunk gondolni. Tehát ezek a humoros, jó dialógok, és itt hadd nevesítsem a színészeinket, Bezerédi Zoltán játssza a halált, és Sütő András és Martinkovics Máté váltott szereposztásban játsszák Placid atyát. Azért kellett a váltott szereposztás, mert nagyon sok helyre hívtak minket. Több ezer diák látta már ezt az előadást, rengeteg vidéki színházban és iskolában voltunk ezzel az előadással. Voltunk, idén most megyünk Londonba, nem sokára a Placid avagy játszma a halállal című előadással, talán egy hét múlva, és azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a diákokat abszolút megtartja az érdeklődésüket ez a darab. És ugyanez érvényes a Magyar Hősökre is, hiszen a Magyar Hősöknek pont az a kezdő képe, vagy az a kezdő jelenete, hogy ugye 6 hősről van szó, a töri tanár, a középiskolás történelem tanár 5 diákjával elmegy egy szabaduló szobába, ami nem egy, nem tudom, igen, most éppen mi a divatos, a fűrész, vagy a most nem tudom,
0: még nem voltam szabaduló szobában, de már készülök.
1: Legaktuálisabb horror sztorinak az átélési lehetősége. Szóval ez egy történelmi szabaduló szoba, és a történelmi szabaduló szobában tulajdonképpen ez a 6 karakter megkapja azokat a szerepeket, mint Richter Gedeon, Salkaházi Sára, Gérec Attila, Kis Sándor, Placid atya. És tulajdonképpen a középiskolásoknak kell belebújnia ezeknek a szereplőknek a bőrébe, és egy nagyon izgalmas játéka van annak a dialógusokban, hogy hol kibeszél a szerepből az adott színész, és hol Honti Ilona lesz, hol visszareagál magára, hogy most akkor én Honti Ilona vagyok, akkor most hogy vagyok, és akkor most én tényleg itt vagyok a börtönben, és meglátogatom a férjemet, Brusznyai Árpádot. És aztán a következő másodpercben már egy nagyon bensőséges, nagyon szép, szerelmes, vágyakozó dialógust hallhatunk egy börtön jelenetben. Tehát tudnak a gyerekek hozzá kapcsolódni, és számomra az volt a legszebb egyébként, amikor a Magyar Hősök bemutatója volt 2022-ben, azt hiszem, hogy az idősek sírtak az előadáson, a diákok pedig nagyon élvezték, és fenntartottuk a figyelmet.
0: Záró kérdés lett volna, hogy mikor lesz film? Csak egy szó, lesz film?
1: Nagyon szeretnénk, ha lenne, dolgozunk rajta, hogy legyen, ezt még nem tudjuk, de ha megengedi, akkor záró mondatként hadd mondjam el, hogy ősszel lesznek Budapesten elérhető előadásaink, és az 5-ös 10-ben lesznek majd láthatóak mind a Magyar Hősök, mind a Placid előadás.
0: Mert ha lesz film, akkor sokat kell majd veszekedni a színészekkel, de ezt csak zárójelben mondom.
2: Már várom.
0: Már várj. Egyébként igen, mi is várjuk. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Serfőző Krisztina, az Ülj közele produkció producere, és Szabó Borbála a színdarab írója volt. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, máskor is. A viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az országos tiszti főorvos mostantól Oroszi Beatrix felel az Állami Közegészségügyi Hatóság vezetéséért, szakmai munkájának irányításáért és a járványügyi intézkedések országos koordinációjáért. 1000 cégnek kell elvégeznie a kiberbiztonsági vizsgálatot a hónap végéig, tudatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyvállalatok zömmel már megtették a szükséges lépéseket, de a KKV-knak jelentős teher ez az Európai Uniós előírás. Ezért a kamara 12 alkalmas, ingyenes online kiberbiztonsági rendezvény sorozatot indított a számukra. Az online eseményeket novemberig két hetente rendezik meg. A következő alkalom várhatóan június közepén lesz. Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohamed Jafar Asadi, az iráni fegyveres erők vezérkarának egyik vezetője. Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínlette, a hadiipar nem állt le, és a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek teljes mértékben rejtve vannak az ellenség elől. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Hargita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese szerint a 80 éve lezárt kutatótárna helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség. A Sóhegy északkeleti felében található kamra, egy 1000 négyzetméteres föld alatti galéria alkalmas lehet arra, hogy megnyissák a látogatók előtt, és ezáltal részlegesen pótolják a tavaly májusban elárasztott sóbánya hiányát. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Berlinben kedden. A miniszterelnök kiemelte, nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával. Donald Trump az egészségügyi világszervezet újabb összecsapásra készül. Donald Trump és az egészségügyi világszervezet újabb összecsapásra készül a fertőző betegségekkel kapcsolatos utazási tilalmak miatt, írta a Politico. Washington megtiltotta a belépést minden olyan nem amerikai állampolgárnak, aki az elmúlt időszakban a Kongói Demokratikus Köztársaságba, Ugandába vagy Dél-Szudánba utazott. Bár a legtöbb ország követi a WHO tanácsát, az Egyesült Államok messze nem az egyetlen, több mint egy tucat más ország is bevezetett utazási korlátozásokat. Hazánk időjárásáról. Estére fátyol felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében nyugat felől, egyre nagyobb területen beborul, és kora hajnaltól a Dunántúlon egyre több helyen kell esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A 18 óra 30 perckor kezdődő hírmagazinunkban is számítunk figyelmükre. Üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a történelem érettségi ezévi feladatairól, valamint a pedagógusok nevelő munkájának jelentőségéről kérdeztük. Fábián Éva, Prima Primissima díjas népdalénekes, mesemondó, a Meseszó Egyesület május 16-án tartott szakmai napjáról tájékoztatja hallgatóinkat. 5 éves a Reggőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. Kármánné Lachegyi Márta tanárnővel beszélgettünk. Halmos Mónika természetgyógyász a kisgyermekek növényismeretének fejlesztéséhez ad tanácsokat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Erre a beszélgetésre készülve megnéztem a gimnázium honlapját, ahol egy Szentgyörgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
4: Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumon, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie. Igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelmi érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. A témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. A tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak ugye az érettségivel párhuzamosan, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások. Tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra. És azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Nyaranta mindig van egy izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába, ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni, és hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni. Egy picit azért azt is, bár ez egy hatalmas téma, az iskolának azt gondolom, hogy nagyon fölértékelődnek a nevelési funkciói, mert maga a tényanyag az egy 1-2 éves intenzív, akár internetes kurzussal is elsajátítható, ha valaki tényleg odaül és el akarja sajátítani. De az a nevelési része az iskolának, hogy egy közösségbe be kell illeszkedni, az azért szocializációval jár. Ott azért úgy kell viselkedni, adaptálódni, a szüleim feltétel nélkül szeretnek, de egy osztályba meg kell tanulni azért beilleszkedni. Ez öreggel, te föl kell kelni, be kell jönni, nem mindegy, hogy hogyan jelenek meg. El kell viselnem kudarcokat is adott esetben. Ezek mind az iskola nevelési része, és azt gondolom, hogy ezt nem tudja pótolni semmilyen online tartalom. A tartalom átadást azt igen, de azt is csak akkor, ha motivált a diák, mert hiába van ott akármilyen szuper szuper digitális program, ha nem ül oda, és nem végzi el a diák, és ahhoz kell egy belső késztetés, és akkor megint fölértékelődik az, hogy ha van egy tanterem egy tanárral, akkor azt a motivációt ő azért elő tudja ott segíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez továbbra is az iskolának történelmen korokon átívelő feladata. Éppen ezért fontos, hogy erre iskola vezetés esetében az ember figyelmet, hangsúlyt tegyen, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
3: Örülök, hogy Fábián Éva, népi énekes, előadó művész, mesemondó interjút ad az üzenőfüzet számára. A Meseszó Egyesület legutóbbi, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban tartott Tüzet viszek, lángot adok, az élőszavas mesemondás a pedagógiában című szakmai napról.
5: Nagy öröm volt számomra, hogy sok óvó és tanítóképzős hallgató is volt ott, jászberényi diákok. Anyuka volt, aki mellettem ült, és egy játékba együtt játszottunk. Azért érzem nagyon fontosnak, mert hát, ha tudunk a következő pedagógus generációnak annyi bátorságot adni, hogy merjenek elkezdeni élőszoba mesélni a gyerekeknek. Itt is szó esett arról, hogy illusztráció, mindenféle ilyen szemléltető eszköz. Az én tapasztalatom az, hogy nem szükséges. Tehát amikor az ember csak szabadon mesél a gyerekeknek, akkor a gyerekeknek ugyanolyan szabadon lendül a fantáziája, a belső képbe ők kitöltik azt, amit hallanak. És a pedagógusokba csak reményt és bátorságot kell önteni, hogy képesek arra, hogy meséljenek szabadon, és hogyha ebbe belemernek fogni, akkor a gyerekektől jönni fog az igazolás, tehát a gyerekek is akár rajzban, akár beszédben visszatükrözik azt a sok élményt, amit hallanak.
3: Hogyan önthetünk bátorságot, ahogyan említette, a pedagógusokba, óvónőkbe, tanárokba?
5: Én általában csak az élményeimről és a tapasztalataimról szoktam beszámolni, de itt a mesetanfolyam szervező kollégák közül vannak olyanok, akik játékokat szerveznek. Jászberényben is volt olyan játék, hogy például párba voltunk, egy-egy mese részt egymásnak kellett elmondani vagy folytatni, és érdekes, hogy bennem is vannak gátak, pedig már mióta mesélgetek. Hát hogy ne lenne abba, aki sose merte ezt így művelni, és azért jók ezek a találkozások, beszélgetések, tapasztalatoknak, élményeknek a megosztása, mert így egymásba kapaszkodva több bátorságot nyer szerintem mindenki, hogy kipróbálja. És ha egyszer bátorságot nyert és kipróbálja, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne a mesékbe, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a motivumokat kiszínezi az ember. Amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
3: Úgy érzem, hogy amikor elkezdi a bevezetőjét a mesének, mint egy felméri a gyerekek tekintetén, hogy milyen irányba folytas, gyakran improvizál.
5: Hát annyira, hogy időnként igencsak elburjánzik a bevezető, mert megyünk oda küllyel Bukovinában nagynyámhoz és a kacskacska macskacskákhoz, tehát beavatom a gyerekeket, hogy miért fogok furcsa kifejezéseket használni. Gyakorlatilag már a mese bevezető formulája is maga egy külön mese szinte, viszont a gyerekek beavatódnak ebbe, és hogyha valami furcsa kifejezés kacagásra ingerli őket, mert az ember zavarba jön, akkor mit csinál, főleg a kisgyerek, hát ilyen visszafojtott kuncogásba fullad bele. Szoktam volt mondani a gyermekeknek, hogyha egy göndör kicsi kacagás megcsiklintja a kacagókátokat, azt nehogy magatokba folytsátok, mert nem venném a lelkemre, ha megpukkadnátok. És akkor kezdenek kacagni mindenen, de hogy beindul a mese, akkor becsukodnak a tépőzárak. Ezt is szoktam mondani, hogy a mesehallgatás egyik legnagyobb ellensége a tépőzár. És amikor elhallgatnak a tépőzárak, és kinyílnak a szemek és a szájak, na akkor beindul a menet. És akkor elkezd élni a mese. Tehát általában a meséknek a sztereotíp fordulatait azt velük mondatom ki, és nagyon sok mindenre lehet mese kereten belül lehetőséget találni. Hát például egy-egy dalocska, ami kötődik oda, vagy egy mondók, az bele lehet építeni a mesébe. Van olyan mesém, ahol összeakad az okos szegény ember a buta sárkánnyal, de előtte még vendégül látja őt egy hegyi pásztorember, egy csobánember, ott mesés kereteken belül még azt is megtudja a gyermek, hogy hogy készül ilyen nomád körülmények között a sajt. Rengeteg dologra jó a mese. Tehát olyan eldugott világba vezeti a gyerekeket, úgy szoktam volt mondani, hogy egy kicsit olyan a mesevilága, mint a régészeknek a cserepek. Az ügyes régész, amikor összerakja, akkor egy gyönyörű régi váza vagy tárgy épül föl belőle. És a mesék is ilyenek, hogy vissza lehet kukucskálni régi világoknak az eldugott cserepeire, és egy kicsit egy ilyen kis varázs messzelátóval bele lehet látni ilyen a letűnt világok érdekes életébe.
3: Szeretném a hallgatóknak a figyelmébe ajánlani az Odaküljél András falván Fábián Éva mesél című kiadványt a Hagyományok háza gondozásában.
5: Csak annyit fűznék hozzá, hogy kereskedelmi forgalomban ez nem kapható, viszont a Hagyományok házának honlapjára felmennek. Van egy ilyen Fábián Éva mesél, és azon meg lehet nyitni ezt az egész kiadványt. Meséstől, tanulmányostól, mindenestől.
3: Éves a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. Kármánné Lachegyi Márta tanárnővel, a névadóról, Regőci István atyáról, valamint a támogatás módjáról, lehetőségeiről beszélgetünk.
6: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én szüleimmel, családommal a Regőci István atya által épített kápolnában, illetve árvaházban nőttem fel, ott éltem. Édesanyám volt a sekrestyése a Regőci kápolnának, és rendszeresen, amikor István atya megérkezett Vácra, ugye a börtönbe járt szentmisét tartani, utána gyakran jött el hozzánk a kápolnába, és ilyenkor rendszeresen én voltam, aki nyitottam neki a templomot, körbevezettem a látogatóit, és beszélgettünk. Egy nagyon kedves atyát ismertem meg Regőci István atyában. Nagyon nagy szeretettel volt mindig is a szegények, az árvák, a gyermekek és a rászorulók iránt. Óriási szeretet volt az ő szívében, lelkében, egész életében hatalmas nagy küzdéssel dolgozott. Nekem mindig olyan öröm volt találkozni ő vele. 2021-ben a férjem COVID-fertőzésben elhunyt. Két hónappal később hallottam a tévében, hogy lesz ez az alapítvány, aki a COVID árvákat segíti. Éppen ezért volt különleges számomra. Nagyon megérintette a szívemet, hogy éppen Regőci István atyáról fogják elnevezni ezt az alapítványt.
3: A Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért alapítványt az akkori köztársasági elnök Áder János a feleségével, Herceg Anitával alapította, hozta létre a koronavírusban elhunyt szülők gyerekei számára, akik árván vagy félárván maradtak. A lehetőségek, amit az alapítvány biztosít a támogatottaknak, ezek nem csak anyagi jellegűek, hanem élményeket is adnak. Legutóbb például május 17-én rendeztek család napot a Margit szigeten. Arra kérném Kármánné Lachegyi Mártát, hogy pedagógusként, tanárként, ne csak a saját támogatásukról, de ezekről az eseményekről mondja el a kedves hallgatóknak, hogy miért jelentős ez.
6: Ezek az emberek fájdalommal élnek. Szomorúsággal a gyermekek is, a szülők is, az özvegyek, az árvák, és őnekik nem csupán az anyagiak számítanak elsődlegesen, sőt azt mondom, hogy nem elsődlegesen az anyagiak számítanak, hanem inkább az, hogy közösségben lehetnek, olyan emberekkel találkozhatnak, akik hasonló dolgokat éltek át, mindig jó találkozni ilyen emberekkel. Én nekem különleges esemény volt, amikor az alapítvány alapítása után nem sokkal volt Vácon a Regőci kápolnának a templom búcsúja, amelyre Áder Jánost és Herceg Anita asszonyt is meghívták. Ezen mi is részt vehettünk. lettünk a fiammal együtt, illetve akkoriban tudtam meg, hogy egy tanítványom is hasonlóképpen félárván maradt. Ő neki az édesapja és mind a két nagyszülője halt meg nagyon rövid időn belül COVID-fertőzésben, és mi így közösen vehettünk részt ezen a templombúcsúi szentmisén, ahol Áder Jánossal is beszélgethettünk, illetve Herceg Anita asszonnyal. Azóta is több alkalommal voltak olyan rendezvények, amelyen együtt találkozhattunk. Nagyon kedves személyeket ismertünk meg ő bennük. És számomra az, hogy a tanítványommal együtt vehettünk részt ezeken a programokon, mindig úgy éreztem, hogy egy még erősebb kötelék köt össze minket. Számos olyan rendezvény volt, amelyen részt vehettünk, akár

0: amikkel mi is találkozhatunk, és ez rendkívül fontos, hogy van kivel beszélni, van kitől segítséget kérni.
1: A Regőci Alapítvány létrehozásakor az alapítók azt vállalták, hogy amíg a támogatottak önállóan gondoskodni tudnak magukról, magyarán befejezik az iskoláikat, dolgoznak, addig támogatják őket. Ahogy az imént Kármáné Lachegyi Márta említette, ugye ez anyagi jellegű, illetve programokkal történő támogatás. Komoly gondot jelent a szülőknek a nyári felügyelet, amikor nincs tanítás, de a gyerekekről gondoskodni kell. Hogyan segít ebben a Regőci Alapítvány?
0: Tanárként is tapasztalom, hogy mennyire számít a szülőknek, hogy egy-egy tábort szervezünk, amin részt tudnak venni, hogy arra az időre megvan oldva a gyermeküknek a nyári felügyelete, hiszen ők dolgoznak nyáron, kell, hogy valamilyen módon felügyeletet adjanak a gyermekeik számára. Nagyon-nagyon fontos, és ebben a Regőci Alapítvány minden évben nagyon komoly segítséget nyújt. Rendszeresen kapunk olyan felhívási lehetőségeket, amikor a gyermeket, vagy akár családostól elmehetünk Balatonra, vagy bármilyen más helyre nyaralni, táborozni. Vettünk részt Erzsébet táborban, Zánkára utazhattunk, és ott is megoldják a gyermeknek a felügyeletét, gondoskodnak róla, hogy értékes programokban részesüljön, olyanokban, amikre egyébként nem biztos, hogy minden család megtehetné, hogy eljut.
1: Az önök Kristóf fia most mennyi idős, hol tart a gimnáziumi tanulmányai során?
0: Ő most éppen 18 éves, idén töltötte be a 18. életévét, jelenleg 11-es egy váci katolikus középiskolában, jövőre fog érettségizni, és bízom benne, hogy utána őnek is sikerül majd tovább tanulni.
1: Alakultak ki barátságok a COVID-árvák között?
0: Nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Kristóf és a fiam, amikor egy-egy táborban részt vett egy-egy nyaraláson, ott olyan barátokat szerzett, akivel későbbiekben is tartja a kapcsolatot. Van lehetőség, hogy találkozzanak egy-egy ilyen programon, és az mindig nagyon sokat számít, és nagy öröm, amikor egy régi baráttal, mert így tekintenek már egymásra, tudnak találkozni, és együtt tudják tölteni az időt.
1: Halmos Mónika természetgyógyásszal, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével, a Hagyományok Házában tartott Vadonnőtt étterem kalandozása vadnövény gasztronómiában című előadása kapcsán beszélgettünk.
2: Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni az embereknek. Ugye az utóbbi időben felmerült a világban az, hogy mennyire fontos a természettel való kapcsolódásunk. Az ember már a saját bőrén érzi, hogy eltávolodtunk a természettől, érzi a test és a mentális egészségén, hogy ha a természettől eltávolodunk, akkor óriási hiányok fognak bennünk fellépni. De az első az, hogy egyáltalán lépjünk ki a természetbe, és az nem biztos, hogy egy vadont jelent, hogy az erdő mélyére kell rögtön elmenni. Nagyon kedveltek például azok a sétáim, amelyeket különböző budapesti belvárosi tereken tartok, ahol azt gondolnánk, hogy nincs is semmiféle növényzet, mert van néhány fa, meg néhány bokor. Aztán kiderül, hogy ott annyi mindent lehet megnézni, például megjelennek ott azok a vadnövények is, gazformájában legtöbbször, amelyeket én a többi előadásomon pedig olyan formában szoktam bemutatni, hogy milyen módon lehet ezeket elfogyasztani. Természetesen nem azokat, amelyeket mondjuk a Hunyadi téren gyűjtünk, mert ugye ezek nem tiszták, viszont ott egy kiváló alkalom van arra, hogy megismerjük, és feléledjen az emberben egy olyan vágy, hogy én szeretném ezeket a növényeket jobban megismerni, megismerni a gyógyhatásaikat, vagy pedig még esetleg a mindennapi étkezéseimbe is belevonni.
1: Hogy lehet rászoktatni a gyerekeket a növények ismeretére, szeretetére?
2: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Csupán az kell hozzá, hogy egészen kicsi koruktól kezdve az ember cipelje őket mindenhova a természetbe, akár a kertbe, akár kirándulni. És a gyerekek annyira ösztönszerűen ráéreznek erre, hogy a 2 évesekkel már jól lehet koratavasszal apró növényeket gyűjteni, mert ha az ember megmutatja nekik, hogy most melyik fajtát gyűjtjük, megfigyelik, hogy melyik levelet kell csak leszedni, Nagyon-nagyon ügyesek ebben, és hát ahogy növekednek, úgy lesznek egyre ügyesebbek, és észrevétlenül tanulják meg ezeket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni.

0: látni a természetbe, akár magunk, de hogyha mi nem tudjuk, akkor vannak erdei programok, szabadban lévő programok, szakemberek vezetésével, mert a gyerekkori élmények azok meghatározóak az egész életünkben, és aki kicsi gyerekkorában növények közé kerül, sokkal pozitívabban fog a természet felé fordulni, magáénak fogja az egészet érezni.
1: Korszenszky Richárd jegyzete következik.
2: Megjöttek a fecskék. Már hetek óta borús a világ. Tele van feszültséggel, parlamenti választásokra készültek, majd bekövetkezett, amire számítani lehetett. Az egyik fél nyer, a másik pedig veszít. A nyertesek örülnek, a vesztesek pedig levertek lesznek, és mindenki kérdi, hogyan tovább. Közben a nap ugyanúgy felkel, és ugyanúgy lenyugszik. Legfeljebb nem látni a felhőktől, vagy éppen sivatagi por homályosítja el a látóhatárt. Voltak, akik a választás előtti pattanásig feszült helyzetben bölcsen kimondták, a választás után is lesz nap, folytatódik az élet. Távlatokban kell gondolkodni. A világot a teremtő jól elrendezte. Visszatérnek az évszakok, a télre tavasz, a tavaszra nyár következik, majd ősz és újra tél. Emberek születnek, emberek meghalnak, vannak, akik betegek, vannak betegek, akik meggyógyulnak. Fiatalok tervezik az esküvőt, az iskolások várják a bizonyítványosztást. Közben pedig vannak nagyobb méretű feladatok, el kell rendezni sokféle ügyet, hidakat kell építeni a másként gondolkodók között, és nem szabad elfelejteni, hogy bármennyire is különböző módon gondolkodjanak is az emberek, a saját életével, halálával mindenkinek magának kell szembenéznie. És akkor múltnak, háptal, halálnak szemközt viszonylagosá válik minden, ami addig olyan rendkívüli módon fontos volt. Nem szeretném, ha bárki is úgy gondolná, hogy ne törődjünk azzal, mi lesz egy ország, mi lesz egy nép, egy nemzet sorsa, közös a felelősségünk. És egymás szemébe kell néznünk, és akarjuk, nem akarjuk, egy hajóban evezünk, és vigyáznunk kell egymásra, mert életet teremteni egyikünk sem képes. Közben pedig a csillagok járnak a maguk útján, a nap fölkel és lenyugszik, tavasszal kirügyeznek, majd virágba borulnak a fák. Igaz, hogy veszélyek között zajlik az élet, az éjszakai fagy el tudja pusztítani a várva várt termést. Évek, évtizedek munkáját képes elpusztítani egy eszeveszett háború. Bármennyire is tele vannak az újságok a legfurcsább hírekkel, jó volna, hogyha nem szűkülne be a látásunk. Észre kellene vennünk a nagy egészet, és a nagy egészben a sokat mondó apró üzenetet. Ebben az évben is megjöttek a fecskék.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
3: Elhangzott az üzenőfüzet.
4: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. június 2-a, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Magyar Péter Berlinben. Súlyog Tamás köztársasági elnök egy német lapnak adott interjúban fejtette ki hivatalban maradásának okait. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több nagyvárost Ukrajnában. Magyar Péter Németországban tárgyalt. Friedrich Merz német kancellárral történt megbeszélését követően közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyben a miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz. Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld Ukrajnába sem katonákat, sem fegyvereket, és nem is fogja támogatni a jelenleg folyó háborút. Ezen felül újfent kiemelte, hogy a Tisza párt migrációs politikája változatlan maradt. Magyar Péter szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat, majd csütörtökön hazaérkezése után az ír kormányfőt fogadja Budapesten. A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy nincs helye a lemondásomnak, nyilatkozta Súlyog Tamás egy német lapnak. A hiradó.hu összefoglalójából Reichlin Krisztina idéz.
3: Súlyog Tamás köztársasági elnök a Cicero német politika tudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. A miniszterelnök többször és nyíltan kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem tenne eleget a tisztségéből való távozásra vonatkozó utasításának, akkor a választások eredményeként kialakult kétharmados parlamenti többség erejével élve, jogalkotási módszerekkel, az alkotmány módosításával fogják elmozdítani. Súlyog Tamás szerint ezek a nyílt fenyegetések nem csak az alkotmányt, de a demokratikus alapelveket is sértik. Az Index által szemlézett és Súlyog Tamás Facebook oldalán is elérhető interjúban a köztársasági elnök hangsúlyozta, az alaptörvény betartására és betartatására esküdött föl, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. A magyar alaptörvényben pedig feketén-fehéren megvan határozva a magyar köztársasági elnök jogköre, mely szerint az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. Az interjúban kifejtette, Magyarországon a köztársasági elnök intézménye a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme. Mandátumát is úgy határozták meg már a rendszerváltáskor, hogy az kormányzati ciklusokon átívelő legyen, hogy a politikai változások ellenére és mellett is képviselni és érvényesíteni tudja az alkotmányos kereteket, így biztosítva, hogy a jogállamiság keretein belül maradjon az ország irányítása. Az államfő kitért arra is, hogy a köztársasági elnöknek kül- és belpolitikai területen alkotmányos kötelezettsége a mindenkori demokratikus felhatalmazással bíró kormány működésének támogatása, amíg az az alkotmányos keretek között marad. Magyar Péter a kormányváltás után május 31-ig adott határidőt Súlyog Tamásnak a lemondásra. A határidő másnapján, hétfőn, a miniszterelnök, valamint Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt a köztársasági elnökkel, majd Magyar Péter bejelentette, hogy alaptörvény módosítással váltanák le Súlyog Tamást.
2: Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban, írja a hiradó.hu. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et. 40 sérültet kellett kórházba szállítani, tette közzé Vitali Kricskó polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint 6 ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás. Közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges csapást egy a Luhanszki régióban lévő pedagógiai szakközépiskola elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más terrortámadásokkal indokolta. A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, közölte a párt az MTI-vel. Az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is. A Fidesz felszólította a kormányt, hogy ne adja fel az Orbán kormány békepárti politikáját, és maradjon semleges. A semlegesség feladása ugyanis súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem megszervezte a hagyományos Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciáját. A rangos tehetséggondozó fórumon 8 tudományterületen összesen 42 szakmai előadást mutattak be. A munkákat 57 tagú, neves hazai és külföldi szakemberekből álló zsűri értékelte. Nyíri Kata jelenti.
4: A 20. jubileumi Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia bebizonyította, hogy a tudomány és a tehetséggondozás a legnehezebb időkben is az összetartozás, az értékőrzés és a megmaradás bástyája Kárpátalján. Fogalmazott Orosz Ildikó, a Beregszászi Rákóczi Egyetem elnöke. Kiemelte, a kárpátaljai magyar tudományosságnak nem csak példaértékű múltja, de reményteljes jövője is van.
5: Szoktam mondani, nem csak a tolvajt szüli az alkalom, hanem a tudóst is az alkalom szüli, hisz ahhoz, hogy valaki tehetségét kibontakoztassa, lehetőség kell a kutatáshoz, lehetőség kell a kutatási eredmények bemutatásához, annak a megvitatásához, hisz ez adja a tudományos élet folytonosságát. Az intézményünk, a Besenyei György Tanárképző Főiskola Beregszázi speciális kihelyezett tagozatából egyetemmé vált, minden olyan lépcsőfokot megjárt, amit egy teljes egyetemi vállás megkíván. Voltunk tanárképző főiskola, majd Rákóczi főiskola, profilbővítéssel fejlődtünk, és ehhez a fejlődés egyik motorja a tudományos utánpótlás nevelése volt.
4: A diákköri mozgalom évtizedes hagyományai a jelenlegi nehéz és bizonytalan kárpátaljai körülmények között is a stabilitást és az értékálló normalitást jelképezik, hangsúlyozta Weisburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia elnöke.
6: A TDK mozgalom Magyarországon a normalitást képviseli. Gondoljanak bele, hogy a sztálin időkben jött létre, annyi politikai változást megért közben, és ez mindig az érték mentén volt. És az, hogy Kárpátalján most már a 20. konferenciát tudjuk szervezni, ez azt jelenti, hogy Kárpátalján, legalábbis ebben a közegben, akit reprezentál ez a konferencia, a normalitás a legfontosabb érték. És ez azt gondolom, hogy most 2026-ban egy hihetetlen erős üzenet. Ez üzeni a fiataloknak, hogy érdemes tanulni, érdemes képezni magukat, előbbre fognak jutni, és lesz olyan jövőjük, amivel boldogan és stabilan tudnak élni.
2: A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia Európai Uniós csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap keddi számában megjelent interjúban Espen Barth Eide norvég külügyminiszter. Felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia 2 népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyi tárca vezetője szerint azonban azt a kellemes világot, amely a 2 referendum idején létezett, felváltotta a mai megőrült világ, amely arra kényszeríti Norvégiát, hogy újra gondolja kapcsolatait az Európai Unióval. Továbbra sem körvonalazódik koalíciós kormányalakítás Romániában. Több pártnak is egymást kizáró álláspontja van, Gáspár Sándor tudósít.
7: Bonyolódik a kormányalakítás lehetősége Romániában, ugyanis a szélsőséges nacionalista AUR tiszta vizet öntött a pohárba. csak saját soraiból származó miniszterelnököt fogadna el. Hangzatos politikai nyilatkozattal az AUR szenátusi frakcióvezetője Petrisor Peju rukkolt elő. Nem szavazunk meg olyan kormányt, amelynek nem az AUR adja a miniszterelnökét, de még függetlent sem fogadunk el. Külön felrója, 4 hete várják, hogy az államelnök Nikus Ordán megnevezzen új miniszterelnököt, 2 hete rebesgetik Eugene Tomákot kormányfőjelöltként, de miféle dolog, hogy olyan párt vezetője kerül szóba, amely 2%-ot sem ért el a legutóbbi választáson. Kifejti, hogy egyértelműen Balazsán intézkedéseivel homlokegyenest ellenkező kormányprogrampontokat óhajtanak. Záró mondata ugyan enyhít a szigorú kizárólagosságon, csak olyan kormányt szavazunk meg, amelyben részt veszünk, vagy mi adjuk a miniszterelnököt. Ezzel ugyan lehetőséget hagyott a koalícióra a PSD-vel, programpontjaik viszont kizárják az Európa barát intézkedések bevezetését, államadósság és költségvetési deficit csökkentést. Tehát csak a teljesen szélsőségesekből álló párt marad alternatíva számukra, de ez alig 30-35%-ot jelentene. Viszont a PSD számára sem marad meg az Európa barát helyett nyugatbarátinak nevezhető lehetőség, mert az AUR nélkül a PSD 22%-ával természetesen csak régi dicsőségét emlegetheti. A liberálisok meg az USZERÉ viszont határozottan kizárja az együttműködést a másik kettő közül bármelyikkel. Az RMDS ugyan fenntartja, hogy a régi koalíció helyreállítása lehetne a megoldás, de láthatóan ehhez a többieknek, még az államelnöknek sem fűlik a foga, így néhány napig még maradhat az ügyvivő kormány, utána vagy nagy meglepetés, vagy áldozati kormány lép színre.
2: Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohammad Jafar Asadi, az iráni fegyveres erők vezérkarának egyik vezetője. Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínlette, a hadipar nem állt le, és a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek teljes mértékben rejtve vannak az ellenség elől. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak. Nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Hargita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese szerint a 80 éve lezárt kutatótárna helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség. A Sóhegy északkeleti felében található kamra, egy 1000 négyzetméteres föld alatti galéria alkalmas lehet arra, hogy megnyissák a látogatók előtt, és ezáltal részlegesen pótolják a tavaly májusban elárasztott sóbánya hiányát. Romániában június 1-e a gyermeknap. Minden iskolában, gyermeknevelési intézményben megtartják. Erdélyben az önkormányzatok is rendezvényekkel kedveskednek a gyermekeknek. Sepsiszentgyörgyön különösen kitettek magukért. Egész napos programsorozat várta a legfiatalabb 3 székieket. Ismét Gáspár Sándort hallják.
8: Gyermekek vehették birtokba Sepsiszentgyörgy főterét. Koncertek és kalandok a gyermeknapon. Ráadásul úgy, hogy a családok tölthessenek el együtt gyermekeiknek szánt szórakoztató napot. Június 1-én hétfőn a gyermeknap alkalmából a főtéren és az Erzsébet parkban a legkisebbek mellett a nagyobb gyerekek és a szülők számára is kínáltak programot. A főtéri kőszínpadon egymást váltották a tánccsoportok, a Z-Dance, a Mumov és a Love to Dance, emellett zumba bemutató is volt. A Kelekótya zenekar gyermekkoncertjén délután lehetett részt venni, majd a tanulók palotájának gyermekzenekarai következtek. Estére gyermektáncházat hirdettek. A Sepsiszentgyörgyi Városháza az Erzsébet parkot erre a napra kalandparkká alakította, mászófallal, drótkötélpályával, egyéb ügyességi próbákkal. A Máltai Szeretetszolgálat akadálypályával készült, de kézműves foglalkozásokat is biztosítottak. Egész nap volt ponilovaglás. Az MCC történelmi játékokkal jelentkezett. A gyermekek közelebbről is megismerkedhettek a rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság munkájával, sőt, mentőautó bemutatón és elsősegélyes foglalkozásokon is részt vehettek. Különleges volt a szép mezői kutyamenhely jelenléte. Délután 4 óráig örökbe fogadható felnőtt és kölyök kutyák várták a látogatókat az Erzsébet park tavánál. A gyerekek nem csak megsimogathatták, de sétáltathatták is a kutyákat. Akár örökbe is fogadhattak beoltott, mikrocsippel ellátott kutyusokat. A Cimborák Bábszínház délben 12-től és este 6 órától is fogadta a nézőket a gyerekek számára ingyenes előadással. Mozifilmekkel pedig egész nap szintén a gyermeknaphoz illő kínálattal fogadták a sepsiszentgyörgyi gyerekeket, de sokan a környező háromszéki falvakból is bejöttek, hiszen ilyen gazdag programmal máskor aligha találkozhattak Sepsiszentgyörgy főterén meg az Erzsébet parkban.
9: Kárpát-medencei lapszemle. A község több részét összekötő, részben a mezőgazdasági területeken áthaladó kerékpárút építése zajlik Madéfalván. Idén be kell fejezni a munkálatokat, de még nem lehet tudni, hogy támogatáshoz jut-e a község a jelentős önrész kifizetéséhez, írta meg a Székelyhon. Madéfalván már több utcában készült kerékpárút, nem csak a községen átvezető E578-as út mentén, ahol az elmúlt években 2 kilométer hosszúságban egyik oldalon járda, a másik oldalon bicikliút épült. Az utca felújítások során igyekeztek más, fontosabb útvonalakon is kialakítani kerékpársávokat, ahol a lehetőségek engedték. Jelenleg az útvonal kialakítását, alapozását végzik a kivitelező cég munkagépei, olyan területeken is dolgoznak, ahol eddig még mezei földút sem volt. Egyelőre makadám burkolat készül az útvonalon, amelynek végső formája nagyban függ attól, hogy a község miképpen tudja biztosítani az elég jelentős önrészt. Tudta meg a lap Szentes Csaba polgármestertől. Megújult Tusnád fürdőközponti parkja, írta meg a Hargita Népe. Közel 3 millió eurós finanszírozási szerződést írt alá a Tusnád fürdői önkormányzat a fürdőváros központi fekvésű zöld övezetének rendezésére. A szerződés kötést követően a hivatal közbeszerzési eljárást hirdet a munkálatok kivitelezésére, hogy lehetőleg ősszel el is kezdődhessen a beruházás. A turizmus, de a fürdőváros lakosságának szempontjából is fontos beruházásra készül a Tusnád fürdői önkormányzat, mondta el a lapnak Bugyka Zsolt polgármester. A hivatal ugyanis a múlt héten közel 3 millió euró, mintegy 15,7 millió lej értékű támogatásra írt alá finanszírozási szerződést a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a 2021-2027-es időszakra meghirdetett programban. A pályázat több mint 1 hektár nagyságú területen teszi lehetővé új sövények, virágágyások, utcai bútorokkal ellátott sétányok kialakítását, de a beruházásnak része a zöldövezet közvilágításának a korszerűsítése is. A munkálatokat a közbeszerzési eljárás lebonyolításának függvényében ősszel szeretné elkezdeni a polgármesteri hivatal. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
2: Hazánk időjárásáról. Estére fátyol felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében nyugat felől egyre nagyobb területen beborul, és kora hajnaltól a Dunántúlon egyre több helyen kell esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 Celsius fok között alakul. Szerdán a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet. Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és zivatarok mellett a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik, csapadékgócok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Magyar Péter Berlinben. Súlyog Tamás köztársasági elnök egy német lapnak adott interjúban fejtette ki hivatalban maradásának okait. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több nagyvárost Ukrajnában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
11: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
12: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
13: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
10: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Multidéző. Iványi Balást hallják.
14: 2026. június 2-a van kedd, Isten éltesse Carmen és Anita nevű hallgatóinkat. A Carmen héber spanyol eredetű név, jelentése Carmel hegyi, kert. Az Anita héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Június 2-án ünnepli az egyház Szent Marcellin és Szent Péter emléknapját. A két római vértanú a Diocletianus féle keresztény üldözések idején szenvedett vértanú halált a 4. század elején. Marcellin pap volt, Péter pedig ördögűzőként szolgált az egyházban. Nevük bekerült a római mise legősibb kánonjába is, ami korai tiszteletük jelentőségét mutatja. Sírjukat a Via Labicana menti temetőben tisztelték, ahol később első Konstantinus bazilikát emeltetett, és ide építette édesanyja Ilona mauzóleumát is. Erekjéik a 9. században Zeiligenstadtba kerültek. Június 2-a Olaszországban a köztársaság kikiáltásának napja. Az olasz királyság 1861-ben jött létre, de Velence csak 1866-ban, Róma pedig 1870-ben került az egységes államhoz. Benito Mussolini 1922-es hatalomra jutása után diktatúrát épített ki, majd Hitler oldalán belépett a II. Világháborúba. A vereség után harmadik Viktor Emmanuel lemondott, és az 1946. június 2-ai népszavazáson az olaszok többsége a monarchia megszüntetése mellett döntött. Így 85 év után Olaszország köztársaság lett. 455. június 2-án a vandálok elfoglalták és kifosztották Rómát. A várost Geizerik vandál király seregei foglalták el, miután a nyugat-római birodalom belső válsága teljesen meggyengítette az egykori világhatalmat. A fosztogatás 2 hétig tartott, rengeteg kincset és műalkotást hurcoltak el Észak-Afrikába, a vandál királyság központjába. A korabeli források szerint a pusztítás kevésbé volt véres, mint Róma korábbi elfoglalásai. Az esemény mégis mély nyomot hagyott az európai emlékezetben. A vandál szó később a barbár rombolás szinonimájává vált. 1793. június 2-án fordulóponthoz érkezett a francia forradalom. A párizsi felkelők és a nemzeti gárda nyomására a zsirondista vezetőket eltávolították a konventből, és a hatalom a radikális jakobinusok kezébe került. Maximilien Robespierre ettől kezdve meghatározó szerepet játszott Franciaország irányításában. Megkezdődött a forradalom legkeményebb időszaka, amelyet később a terror uralmaként emlegettek. A politikai ellenfelek üldözése és a gyorsított ítélkezések egész Európát megrázták. A hatalomváltás néhány nap alatt rendezte át teljesen Franciaország politikai életét. 1944. június 2-án brit és amerikai bombázók több magyar várost is támadtak a Frantic fedőnevű hadművelet részeként. A légicsapások Miskolcot, Szolnokot, Szegedet, Debrecent és Kolozsvárt is elérték. A célpontok között vasúti csomópontok, ipari létesítmények és katonai objektumok szerepeltek, ám a bombázások a civil lakosságot sem kímélték. Magyarország ekkor már közvetlenül is a II. Világháború hadszínterévé vált, és a támadások jelezték, a front egyre közelebb kerül az országhoz. 1946. június 2-án alakult meg a Magyar Úttörők Szövetsége. A cserkész mozgalom helyére állított gyermekszervezetnek a szocializmus évtizedei alatt az iskolás gyermekek többsége kötelező jelleggel volt a tagja. Bár az úttörő mozgalom sok hagyományt átvett a később betiltott cserkészettől, alapvető célja az volt, hogy tagjait a párt iránti szeretetre és hűségre, valamint a proletár nemzetköziségre nevelje. A rendszerváltozás után 1990-ben a tömegbázisát elvesztő szervezet hamar feloszlott. 1951. június 2-án halt meg Hóman Bálint történész és politikus, a magyar történetírás egyik jelentős alakja. 1925-től tanított, majd az 1930-as és 40-es években több kormányban is vallás és közoktatásügyi miniszter volt. Legismertebb munkája a Szegfű Gyulával közösen írt Magyar történet. A II. Világháború után a népbíróság háborús bűnösként életfogytiglani börtönre ítélte. A Váci fegyházban halt meg. Újra temetésére csak 2001-ben került sor. 1952. június 2-án koronázták meg II. Erzsébetet a londoni Westminster székesegyházban, Nagy-Britannia és Észak-Írország királynőjévé. A koronázás különlegessége az volt, hogy a televízió jóvoltából először követhették milliók élőben egy brit uralkodó megkoronázását. 1986. június 2-án a magyar labdarúgó válogatott súlyos, 6-0-ás vereséget szenvedett a Szovjetuniótól a mexikói világbajnokságon. A mérkőzés előtt sokan reménykedtek a sikeres szereplésben, hiszen a csapat a selejtezők során biztató teljesítményt nyújtott. A nyitó mérkőzés azonban sokként érte a magyar szurkolókat. A szovjet csapat gyors és hatékony játéka ellen a magyar válogatott teljesen esélytelennek bizonyult. A vereség után a válogatott még Kanada ellen győzni tudott, de a mexikói torna végül csalódást keltő szerepléssel zárult. Ez volt az utolsó szereplése mindezidáig a magyar válogatottnak a foci VB-ken.
2: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

ifjabb Tornóczky Ferenc és együttese muzsikált. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mi

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk megostoroztak asszonyunk.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképp

és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztunk.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel

0: királyán. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A kormány internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések. Minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal. Az elmúlt hetekben a külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, mondta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára kedden feltöltött videójában. Velkei György László beszámolója szerint a minisztérium több mint 1000 dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Múlt heti sajtóhírek szerint 200 embert bocsátottak el a tárcától, a külügyminisztérium azonban a magyar nemzetnek cáfolta ezeket az értesüléseket, és azt írta, a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő esti Facebook posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az országos tiszti főorvos mostantól Oroszi Beatrix felel az állami közegészségügyi hatóság vezetéséért, szakmai munkájának irányításáért és a járványügyi intézkedések országos koordinációjáért. Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohammad Jafar Assadi, az iráni fegyveres erők vezérkarának egyik vezetője. Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínlette, a hadipar nem állt le, és a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek teljes mértékben rejtve vannak az ellenség elől. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak. Nyilatkozott Moldován István, a Parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Hargita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese szerint a 80 éve lezárt kutatótárna helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség. A sóhegy északkeleti felében található kamra, egy 1000 négyzetméteres föld alatti galéria alkalmas lehet arra, hogy megnyissák a látogatók előtt, és ezáltal részlegesen pótolják a tavaly májusban elárasztott sóbánya hiányát. Hazánk időjárásáról. Estére fátyolfelhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében nyugat felől egyre nagyobb területen beborul, és kora hajnaltól a Dunántúlon egyre több helyen kell esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!
4: Varázsdoboz. Mesés irodalom.
5: Babszemcsacsi.

Az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen innen, volt egyszer egy hatalmas hegy. Ennek a hegynek a közepén volt egy kicsi falucska, ebben a kicsi falucskában lakott egy szegény favágó. De olyan szegény volt, hogy a házacskáján kívül nem volt semmije. Dolgozott sokat, de a rengeteg fát, amit kivágott, mind a hátán kellett hazahordania. Zsugori gazdának volt szekere, lova több is, de nem adott kölcsön egyet sem. Ezért aztán a szegény ember vitte a hátán a kivágott fát. Néha nagyot sóhajtott. Istenem, Istenem, ha nekem legalább csak egy szamaram lenne, nem bánnám, ha akkora volna is, mint egy babszem. Százszor is elmondogatta ezt a favágó. Egyszer éppen indulni akart, és megint nagyot sóhajtott, amikor rákiáltott valaki. – Vigyázz, gazdám, mert összetaposol! Minden jótét lélek dicsérje az urat. Hányta keresztet magára ilyettében a szegény ember. Ki az? Mi az? Ki beszél? Lenézett a lába elé, nézett, és elámult. Azt hitte, álmodik. Egy pirinyó kis csacsi állt előtte. Az beszélt hozzá. Akkora volt, mint egy babszem, annak se valami hatalmas. Elcsodálkozott a szegény ember, ilyet még nem látott. Ejnye, édes gazdám, hát nem ismersz meg, én vagyok a babszem csacsi, akit kívántál magadnak. Megörült a favágó, ledobta a hátáról a sok fát, felvette, simogatta a kicsi csacsit, mintha tulajdon édes gyermeke lett volna. Kendőjébe csavargatta, meg sem állt hazáig. Takaros istállót faragott neki, itatót csinált, a jászolt telerakta finom, illatos szénával, aztán beengedte a csacsit. A babszemnyi csacsi körülugrálta örömében új otthonát. Minden tetszett neki, de a szénával nem volt megelégedve. Ne haragudj, édes gazdám, de én nem ilyennel élek, adj elém sonkát, kolbászt, kalácsot. Megijedt a szegény ember, honnan vegyen sonkát, kolbászt, meg foszlós kalácsot. Ő se látott ilyet még sose. Mit csináljon, mit csináljon? Mégsem hagyhatja a csacsit éhen veszni. Körülnézett, hogy mit tehetne pénzé, de bizony a házban semmi felesleges nem volt. Fejsze ugyan volt több is, de enélkül nem favágó a favágó. Ennyi van nekem egy jó kis ködmönkém, most úgy se kell, eladom. Leakasztotta a szegről, és elindult a zsugori gazdához. Legalább négy sonkát megért a kabát, de a zsugori nagy nehezen csak egyet adott érte. Boldogan szaladt haza a favágó, az egészet a csacsi elé tette. A szamár egy szempillantás alatt befalta az egészet. A szegény ember csak elgondolta, na, édes Istenem, én ezt a szamarat hogyan fogom etetni? Mikor a vacsorára került a sor, megkérdezte, mit tennél, csacsikám? Úgy jól laktam ebédkor, hogy semmit se kívánok, csak egy csupor tejet innék. A favágó felkapta az új kucsmáját, és már rohant is a tejért. Zsugori gazda éppen, hogy egy köcsögre valót adott érte. Alaposan bevacsorázott a babszem szamár, aztán gazdájával együtt nyugovóra tértek. A szegény ember reggel megkérdezte, mit ennél, csacsikám, ha volna? Bizony, most megennék egy kis kolbászt, felelte a csacsi. A favágónak már csak a rajta valója volt, egy szép hímzett báránybőr melles. Nem volt mit tenni, levette, elcserélte zsugori gazdánál egy szál kolbászra. Nem sokat kapott érte, éppen egy vékonyka szálat. Elég ez nekem, mondta a szamárka, s megette egy-kettőre. Aztán így szólt. Jó szíved van, édes gazdám, de most én következem. Kimegyünk az erdőre, és hazahordunk minden fát. A favágó úgy tett mindent, ahogy a babszem csacsi mondta. Az erdőn egy hatalmas szekér várta őket. A csacsi befogta magát, a szegény ember nekiállt, hogy megrakja. Megszórta a kocsi derekát kevés fával, s indítani akarta a szamarat. Üresen nem indulok haza, mondta babszem csacsi. A favágó telerakta a szekeret, a csacsi megint csak a fejét csóválta. Egy-két darabbal igazán kár fáradni. A szegény ember most már olyan magasra pakolta a fát, hogy felért az égig.
Ülj fel, kis gazdám! Indulunk! A faluban éppen Delet harangoztak. Meglátta a harangozó, hogy jön egy nagy fatorony a falu felé. Emberek! Riadó! Itt a tatár! Jön a török! Önnek a felesem tréfa, ilyet meg a pap. Szaladj gyorsan a kántorhoz, üzenje meg a bírónak, hogy kitört a háború. Kis idő múlva az egész falu a templom előtt volt. Bent meg a pap, a kántor meg a bíró tanakodtak. Csak tatárok lehetnek, okoskodott a kántor. Nem tatár az. Ilyen ostromtornyot a törökök szoktak csinálni, mondta a bíró. A pap meg azt mondta. Ezt a tornyot nem mozgatja semmi. Azért, mert azt a tornyot az ördög hagyja. A pokolbeli sátán jön a falu ellen. Összevitatkoztak ezen, s lett is ebből olyan verekedés, hogy összegabajodott mindenki egy nagy gombócba. A babszemcsacsi ez alatt poroszkált hazafelé. Mi az ördög ütött ezekbe az emberekbe? Csodálkozott a favágó a szekér tetején, mert a falu szélén csupa kaszás-kapás ember állt. – Honnan? Honnan, szomszéd? – kérdezték tőle. – Az erdőről. Aztán mit hoz? – Fát. Akkor a haragozó elkezdett kiabálni. – Emberek! Ez az ember az ördöggel cimborál! Megmondta a plébános úr! – Ide nem teszed be a lábad többé! Ördög húzza a szekeredet! – kiabálták. Ördögöt az ördög, a szamaram, a babszemcsacsi. Senki sem hitte el, de oda menni sem mertek. A szekér meg egyre jött. Végül az egyik ember elhatározta, hogy ő bizony megnézi közelről. Hát, ha tényleg szamár. Úram, fiam, mit látott? Igazán egy szamár húzta a szekeret, de olyan kicsike, mint egy babszem. A szamár egyenesen hazahúzta a rengeteg fát. Lepakolta a szegény ember, tele lett az udvara. Elfáradtak nagyon, hát le is feküdtek mind a ketten. Másnap reggel felkelt a szegény ember, és kereste a szamarat. Nem találta sehol, mert zsugori gazda ellopta az éjszaka. Nem is adott a csacsinak se szénát, se kolbászt. Bedugta az ágy alá, nehogy valaki megtalálja. Eljött az éjszaka, és befogta a zsugori uram babszemcsacsit, de előbb jól bekötötte a száját, kivitte az erdőre, s jól megrakta a szekeret. Na, megállj csak, te zsugori gazda, ezt még megbánod, gondolta a csacsi. Azzal nekirugaszkodott, és elindult a favágóháza felé. Zsugori gazda kiabálhatott, amit akart, ráncigálhatta az istrángot, ahogy akarta. Gazdája egy tuskón üldögélve kesergett, amikor egyszer csak mit látott. Egy égig rakott fás szekér egyenesen az ő udvarába fordult. Hely! Nagyot ugrott a favágó. Csacsi, csacsikám, egyetlen pajtásom, csak hogy megkerültél. Beszélj, ki lopott el. Akkor látta, hogy be van kötve a szamárka szája. Leszette a kötelet a szegény ember, a csacsi meg elkezdett kiabálni. – Ott ül a szekér tetején a tolvaj! Megijedt zsugori gazda, menekült volna, de a szekér olyan magas volt, hogy térdelve el lehetett onnan érni a csillagokat. Ilyetében megmarkolt egyet, a szamár meg elindult éppen akkor. Forró volt a csillag, jól megégette a tenyerét. Lezuhant zsugori gazda, s akkora lyukat vágott, hogy el se kellett temetni. A favágó meg babszemcsacsi ezután vígan éltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!

0: Babszem csacsi. A magyar népmesét Györgyi Anna olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: A szamár meg az oroszlán.

egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy, mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagy fülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle. Hát te ki vagy, s mi vagy, te füles? Azt mondja a szamár. Ijá, ijá, én a bárányok királya vagyok. No bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássuk, melyik erősebb. Itt van egy fa, ni, húzd le annak a tetejét a földre. Húzd le elébb te, mondta a szamár, aztán én is lehúzom. Az oroszlán nagyot ugrott, derékon kapta a fát, s lehajlította a földre. Hisz ennél én többet tudok, mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puska lövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt estében agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal. Látod-e, ilyen erős vagyok én? Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta. No, próbáljunk még egyet. Én nem bánom, mondta a szamár, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok, de mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladj, amerre látsz, mert különben vége az életednek. Hely, gondolta az oroszlán, ennek fele sem tréfa. Azzal utcu nekirugaszkodott az erdőnek, szaladt, ahogy tudott. Amint szalad, jön szembe vele egy farkas. Hát te hová szaladsz, oroszlán? Jaj, ne is kérdezd, találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van, de ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek. De már én szeretném látni azt az állatot, mondotta a farkas. Gyerünk vissza ketten, csak elbírunk vele. Nem megyek én, mondta az oroszlán. Ne félj, csak gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk, ne félj. Na, ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat, mennek, mendegélnek, egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét. Látod-e, mondta az oroszlán, az egyik fülét már hátra csapta, forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van. Gyere csak, gyere, biztatta a farkas, ne félj tőle. Egyet-kettőt lép az oroszlán nagy nehezen, de mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladt esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzs a nyakát, hogy felfordult. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt vele. A farkasnak ki volt tátva a szája, s az oroszlán azt hitte, hogy rávigyorog, nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán, hiszen neked nevetség, de nekem ijegység. Azzal otthagyta a farkast, hátra sem mert nézni, világgá szaladt. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tart.

0: A szamár meg az oroszlán. A magyar népmesét Feszbaum Béla mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Herjetta, rendezte E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mosd meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A makám felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A kormány internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések. Minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal. Az elmúlt hetekben a külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, mondta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára kedden feltöltött videójában. Velkei György László beszámolója szerint a minisztérium több mint 1000 dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Múlt heti sajtóhírek szerint 200 embert bocsátottak el a tárcától, a külügyminisztérium azonban a Magyar Nemzetnek cáfolta ezeket az értesüléseket, és azt írta, a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő esti Facebook posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az országos tiszti főorvos mostantól Oroszi Beatrix felel az Állami Közegészségügyi Hatóság vezetéséért, szakmai munkájának irányításáért és a járványügyi intézkedések országos koordinációjáért. Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohammad Jafar Asadi, az iráni fegyveres erők vezérkarának egyik vezetője. Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínlette, a hadipar nem állt le, és a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek teljes mértékben rejtve vannak az ellenség elől. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogathatóvá tétele az erdélyi Parajdon. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak. Nyilatkozott Moldován István, a Parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Hargita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese szerint a 80 éve lezárt kutatótárna helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség. A Sóhegy északkeleti felében található kamra, egy 1000 négyzetméteres föld alatti galéria alkalmas lehet arra, hogy megnyissák a látogatók előtt, és ezáltal részlegesen pótolják a tavaly májusban elárasztott sóbánya hiányát. Hazánk időjárásáról. Estére fátyolfelhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében nyugat felől egyre nagyobb területen beborul, és kora hajnaltól a Dunántúlon egyre több helyen kell esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra négy perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
3: Születésnap van. Vasadi Péter 60 éves. Az időről fogok beszélni. Én például abba a korba értem, amikor fölkérik, kezdik fölkérni az embert, nyitna meg vernisszást, írna utószót, gyászbeszédet, ilyen-olyan köszöntőt. De ez még nem elég. Nem csak fölkérik az embert, hanem az ember ezeket, egy részüket, szívesen el is vállalja. Éppen ez jelenti azt, hogy abba a korba ért. Mégis, hogy miként is állunk a korral, ezzel azért csínyán kell bánni. Elmesélek egy történetet, nem nagy történet, de eléggé csodás. Szeretettel köszöntöm Önöket. Vasadi Péter immár nem 60, hanem 100 éves. 100 éves lenne. 1926. június 1-én született. A 9 éve elhunyt költőre emlékezünk születésének a kerek évfordulóján. Egy másik Péter írását hoztam, mely, mint hallottuk, 40 évvel ezelőtt a 60. születésnapon köszöntötte őt. Ez a másik Péter nem más, mint Eszterházy Péter. A Hajnali Hadművelet című írás bevezetőjét hoztam, a Kitömött hattyú című kötetből. Eszterházy Péter egy másik helyen egyébként, szintén ebben a kötetben azt írta, hogy Vasadi Pétertől azt tanulta meg, mi a fény. De térjünk vissza a Hajnali Hadművelet bevezetéséhez. Különös, igen szeretetre méltó figurákat ismerünk meg a történetből, félreértések közepette. Van nekünk, néhányunknak egy távoli, szemüveges, gótikus barátunk. Írja Eszterházy, és zárójelben idézít Vasadi Péter Hó és Madarak kötetének Címer című verséből. Gótikus barátotok a hallgatáskar fáján könyököl, s csak ennyit mond, igen. Tehát van nekünk, néhányunknak egy távoli, szemüveges, gótikus barátunk, mondhatni ezermester. Ha valaki, ő tényleg a lélek mérnöke. Noha például az én gyerekeim úgy tudják, egy bravúros labdamutatvány nyomán, hogy bohóc. Azon felül elsőrangú te a készítő. Ezek a fő vonásai. És még az, hogy időről időre úgy érzi az ember, föl kell mennie, ugrania hozzá, üldögélni. Egy ilyen üldögéléskor, van már bő 10 éve, miközben a házigazda szívélyességnek nevezett férfias körülményeskedéssel a teaforralás alkonyi hadműveletét készítette elő, azt mondta, hogy majd az est folyamán benéz Vasadi Péter is. VP-ről én akkor semmi személyeset nem tudtam. Új ember és vigíliabeli cikkei alapján gondoltam rá nagy tisztelettel. Homályosan még azt is képzeltem, hogy talán pap. Nem az. Amikor kisvártatva belépett egy kéklön fekete sörényű fiúcska, és figyelmetlen, szinte nem is fölényes bemutatkozásomra azt mondta, mint egy válaszolva, hogy ő VP, akkor mint egy megremegett kezemben a teás csésze, mely ott szorongott a könyvekkel teli asztalon. Én még könyvek által okozott ekkora rendetlenséget életemben nem láttam. A földön, az ágyon, az ágyban, a fotelban, mindenütt könyvek. De azért mindenki elfér, aki belép. És állítólag a könyveket is meg lehet találni. De egyáltalán nem erről akarok beszélni, hanem arról a meghökkenésről és enyhes értettségről, mely engem ott elfogott. Hogy hát hogyan lehetséges ez? Ez a gyerek alig 20 éves. Szóval ő írna ezeket a nagyon okos, mégis egyszerű és valahogy mégis vad, szelíden vad cikkeket. Szóval ő az. Persze Rembó is. Hát jó, legyen. Mindezt nehezemre esett tudomásul venni, mert akkoriban mindenhol én voltam a legfiatalabb, és ezt alig kevésen élveztem. Hát jó, nyugodtam bele szomorúan, mintha a tehetségtelenségem egy váratlan bizonyítéka került volna elő. Vasadinak kiáró tisztelettel hallgattam tehát ezt a tejfölös szájú Vasadit. Amit mondott, az elég, hogy is mondjam, sajátos volt, kedves és heprencs. Mindezt kénytelen voltam a letisztultság vagy bölcsesség valami furcsa, megtévesztő jeleként értelmezni. Egy szó mint száz, nagy zavarban voltam. Ám az események ördögi, a géniusz Loki tempóban kergették egymást. Ahogy az eddig elhangzottakból is összerakható, s a következőkben is történik rá utalás, a történet, mely éppen felidéződik, a 70-es évek közepén játszódik. Eszterházy ekkor 25, Vasadi Péter pedig nagyjából 50 éves. Először az derült ki, olvasok tovább, hogy ez a gyerek nem ő, hanem a fia. Rögtön pökhendi lettem, 25 éves komoly férfi, hogy rótul így rászedett, ha akaratlanul is. És hogy VP még a teaforralónál is idősebb. Viszont amikor meg ő belépett, rögtön tudtam, hogy ő az. Azt azért nem nehéz elképzelni, milyen egy idős ember, akinek ilyen és ilyen a 20 éves fia. De jaj, ez meg nem volt elég öreg, mintha a fia bátyja lett volna. Nem részletezem, erre már nem maradt volt reakcióm, a teát szőrcsölve néztem ezeket a VP-ket. A házigazda meg csöndesen mulatott rajtam. Mindezt azért mesélem el, mert részint és főként szeretek mesélni, és nem szeretem, ha egy történet elmeséletlen imbolyog a senki földjén. Azaz bennem. Részint meg úgy gondolom, jellemző ez a tárgyra. Nem mintha VP örök ifjú volna, korán sem, hanem arra, hogy a viszonyai az időhöz, mintha szikrázó jégtömb lenne, csak épp időből, nem jégből. Állít közbevetett idézet a termelési regényből zárójelben. Tehát Vasadi Péter viszonyai az időhöz, tárgyakhoz, irodalomhoz, sorolhatnám, mintha más volna, mint általában. Első pillantása is, külsőségeiben is, naivság és otthonosság, tájékozatlanság és beavatottság, amatőrség és szakmai fölkészültség számomra fantasztikus keveréke ez. Apám és öcsém, mondanám, ha nem volnék ilyeskikkel bővében, illetve nyilván ez utóbbi tény mélylélektani alapozásával, nem neveznék úton útfélem mindenkit így, mindenkit, akit szeretek. Ott van szegény Kosztolányi például, lebátyámozva. Megállok az olvasásban. Az imént megbújt egy intertextus. Észrevehettük Pirinszky János idézése egy verse címével. A következőkben kimondatik a költő neve is. Vasadi Péterrel kapcsolatban nem meglepő módon. Nekem V.P. Pirinszky és Nemes Nagy közelében van olykor, folytatja Eszterházy Péter. Olykor, de szívem szerint nem kicsinyítés volna, nem valami visszavétel, hanem az olvasó olykori csődje. Hogy van, mikor nem szólal meg, akár ugyanaz a vers. Nézem ezeket a fényes kubusokat, időzárványokat, semmi, semmi, csak hasonlatok, és azt mondom, ez a költészet lehetetlen. De hát vajon nem ezt a lehetetlent kísérti minden vers? Akkor miért mégis ez az érzés? Ebben a költészetben nem látok semmit abból, amit manapság szokás. A szokásos jóból sem. Botrányos dolog az ilyesmi. Talán mindig is, de ma különösen gyanakodva nézzük azt, aki komolyan veszi magát. VP komoly. Komolyan veszi, nem magát, hanem azt, amit mond. Ritka és fontos dolog ez. Mert az nem igaz, hogy semmi sem igaz. Az úgynevezett modern művész művészet egyik nagy kísértése. De hát vajon nem ezt a lehetetlent kísérti minden vers? És ami nem igaz, hogy semmi sem igaz, az úgynevezett modern művészet egyik nagy kísértése ez. Egy fontos kérdés és egy fontos megállapítás a művészetről. Ha időt kapnak, tovább visszhangoznak a gondolatainkban, további kérdéseket szülve és válaszokat keresve. És most lássuk végre a leglényegesebbet. A találkozás történet után mit is mond Eszterházy a Vasadi versekről? A révület versei ezek, de VP nem a látomásait írja, hanem csak erősen néz, és azt. Nem szemlélődés ez, hanem küzdelem. S vele együtt megtudunk valamit az életünkről, a létünkről, néha már-már arról is, mit jelent kereszténynek lenni. Hogy mi volna az a hit, ami nem csak törvény. A versek, mintha azt mondanák, rendíthetetlen örömöt jelent. Örömben élni, ennyit csak. De hát milyen messze van, tud lenni mindez. És mennyi elégséges okunk van távol tartani magunktól ezt a gyanús valamit. De nincs fölmentés, senkire nem hárítható át semmi. Se a törvényre, se a törvény áthágására. Van öröm, és van szenvedés. Nem vigasztalni és sajnálni kell magunkat, nem megúszni, hanem, s ezt nem tudom most kevésbé drasztikusan fogalmazni, hanem Krisztust keresni. Krisztust, aki keresztre feszítetett és föltámadt. A jó sokkal hatalmasabb, mint a rossz, idézem a Teaforralótól. Minden éles ebben a költészetben, mindennek tétje van. Itt semmi elől nincs elzárva az út, nincs biztosíték, nyílt és leplezetlen. Mégis igazságaival ismerkedünk meg, nem intimitásaival. Az életről, létünkről és arról, mit jelent kereszténynek lenni, erről tudunk meg valamit a Vasadi versekből, és a hitről, ami rendíthetetlen örömöt jelent. Azt hiszem, ez a legeslegfontosabb tétel. Megtanulni az örömöt, örömben élni. Van ennél nagyobb feladatunk? És Vasadi Péter erre tanít művészetével, ezt mondja Eszterházy Péter. Időnk véget ér, el kell köszönnöm. Vasadi Péter születésének centenáriuma alkalmából olvasunk majd verseket is itt, a Miért szeretem kedves kiadásában. Életről, létünkről, arról, mit jelent kereszténynek lenni. És persze az örömről. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Borsodi Henriettát hallották.

0: Simon Bartó és a Német Szimfonikus Zenekar előadásában hangzott el Johannes Brahms opusz 83-as B-dur zongoraversenyének harmadik tétele. Vezényelt Christoph Eschenbach.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 2024. május 31-én hunyt el Tompos Kátya, Jászai Mari díjas színművésznő, énekes. A Hangolóban ráemlékezünk.

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme, szíven símogat,

2024. május 31-én elhunyt Tompos Kátya, Jászai Mari díjas színművésznőre, énekesnőre emlékeztünk. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra.
3: Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Magyar Péter Németországban tárgyalt. Friedrich Merz német kancellárral történt megbeszélését követően közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyben a miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz. Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld Ukrajnába sem katonákat, sem fegyvereket, és nem is fogja támogatni a jelenleg folyó háborút. Ezen felül újfent kiemelte, hogy a Tisza párt migrációs politikája változatlan maradt. Magyar Péter szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat, majd csütörtökön hazaérkezése után az ír kormányfőt fogadja Budapesten. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Cicero német politikatudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy nincs helye a lemondásomnak. Nyilatkozta Sulyog Tamás, aki elmondta, hogy az alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. Az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. A köztársasági elnök intézménye a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme. Mandátumát is úgy határozták meg, már a rendszerváltáskor, hogy az kormányzati ciklusokon átívelő legyen, nyilatkozta a köztársasági elnök. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A kormány internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések. Minden esetben az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. Sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban, írja a hiradó.hu. Kijevben az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et, 40 sérültet kellett kórházba szállítani. Tette közzé Vitalij Klitschko polgármester a Telegramon. A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az addigi adatok szerint 6 ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás, közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges csapást egy a Luhanszki régióban lévő pedagógiai szakközépiskola elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más terrortámadásokkal indokolta. Hazánk időjárásáról. Szerdán a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet. Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és a zivatarok mellett a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik, csapadékgócok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük. Kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 13-tól a 17. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes a Jai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjeszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztérium kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 70. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette. Imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
2: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a CARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, Megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki, újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
3: a wonderful source of spiritual nourishment,
2: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
3: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
2: fuhászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
4: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesztétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
3: Come una nuova Pentecoste.
4: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal,

0: Megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkészvezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
1: buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
0: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
1: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
0: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi 332-es jegyzékszámú, Opus 8, numero 8-as G-moll koncertójának első tétele csendült fel Rolla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 8. rész.

0: Hónapokat töltöttünk Török Ádámmal a két jó helyen, a Kálvárián és a Szívnél. De aztán megjöttek a hideg napok, nem lehetett már vízben állva halat fogni. Később pedig, amikor leesett a hó, a Kálváriáról is elmaradtunk. Akkor jó ideig nem láttam Török Ádámot. Visszament az Öld utcába. Én meg jártam a házi bálokat, meg könyveket kértem kölcsön Lustig Kornéltól, a szakállas zsidó órástól, és otthon, a konyhában, a deszkapriccsen heverészve olvasgattam. Talán ki sem mozdultam volna a tukból egész télen, egy napon azonban apám a templomból hazajövet meghallotta, hogy istenes Bibic Mihály 10 lánc földet vett a Devecserben, és ezen kívül megvásárolta a Mennyiék házát a Tuki dombon. Apám elképedve újságolta, hogy istenes Bibic Mihály már költözik is fel a dombra. Félredobtam a könyvet, és gyorsan öltözködni kezdtem. Török Ádámhoz akartam rohanni. De ő már megelőzött. A hír az Öld utcába is eljutott, és amikor én éppen indultam, feldúlt arccal berontott a kapun.
1: Igaz?
0: Úgy látszik, bólintottam, miközben önkéntelenül a Kálvária felé vettük az utat. Úgy látszik, mégis volt pénze.
1: Rengeteg pénze volt, mondta Török Ádám, és majdnem elsírta magát. Boldogabb volt, mint a virágos katona.
0: Ez nem igaz, tiltakoztam. Egyáltalán nem hasonlított a virágos katonára.
1: Boldogabb volt.
0: A virágos katona nem vacak 10 lánc föld miatt boldog.
1: Vacak 10 lánc föld,
0: nézett rám felháborodva Török Ádám.
1: Tudod te, mennyi pénz az?
0: A virágos katona, kezdtem újból,
1: ha akkor átkutattam volna annak a gazembernek a házát, most megmutatnám neked, hogy ki az igazi virágos katona.
0: A töretlen hó a Kálvária teraszán magas volt, és borzongatóan hideg. Menjünk most már innen, mondtam. Megfagy a lábam.
1: Ha akkor,
0: kezdte Török Ádám, de aztán dühösen legyintett.
1: Ne is beszéljünk róla, mert meghasad a szívem.
0: Leballagtunk a lépcsőkön. Én most is mindjárt az oszlopokhoz mentem, és végignéztem a képeket. Török Ádám nem jött utánam. Ökölbe szorított kézzel állt az út közepén. Látszott rajta, hogy még mindig amiatt bánkódik, hogy a nyáron nem rabolta ki istenes Bibic Mihályt. Amikor végigjártam az oszlopokat, azt mondtam neki. A virágos katona nem a pénz miatt boldog.
1: Hanem miért?
0: Kérdezte dühösen. Nem tudom. De biztos, hogy nem a pénz miatt. Török Ádámnak akkor eszébe jutott valami. Gyere el hozzánk, mondta, és kérdezd meg a Szentigasztól, hogy miért boldog a virágos katonád. Ki az a Szentigaz? Egy öreg ember. Kártyából szokott jósolni. Mióta a bátyáim Brazíliába készülődnek, minden este ott van nálunk, és jósol nekik. Még nem mentek el a bátyáid? Tavaszra indulnak. Eljössz? Miket szokott nekik jósolni a Szentigaz? Kérdeztem. Főleg rossz dolgokat. Betegség, sötétség, ilyeneket mond.
1: Kicsit zavarosan beszél, de nagyon érdekes.
0: Nem tudom, hogy érdemes-e. Nagyon érdekes ember, bizonygatta Török Ádám. Teljesen kopasz, és nincs egyetlen foga sem. Izzad a homlok, amikor a kártyákat rakosgatja. Úgy erőlködik, mint a zsákot cipelne. Sohasem hittem az ilyen kártyajóslásokban. Ha nem akarsz, nem muszáj eljönnöd, mondta Török Ádám sértődötten.
1: De az biztos, hogy a Szentigaz nagyon komolyan csinálja a dolgot.
0: Nem bánom, mondtam végül. Elmegyek, és megnézem, hogy mit tud az a Szentigaz.
1: Induljunk akkor, mondta Török Ádám.
0: Majd meglátod, hogy nem akármilyen ember a Szentigaz.
1: Bárcsak megkérdeztem volna tőle a nyáron, hogy mennyi pénze van istenes Bibic Mihálynak.
0: Azt mondtad, hogy nem beszélsz róla többet.
1: Nem is beszélek.
0: Menjünk.
1: Menjünk a jégen.
0: Szépen elfuthatnánk a Feketicsi hídig.
1: Micsoda? Kérdeztem meglepetten. A fél falut meg akarod kerülni, éjszaka lesz, mire a Zöld utcába érünk. Török Ádám most már nem csikorgatta a fogait, a kezét sem szorította ökölbe, sápadtan nézett rám. Az arca öreg volt és fáradt. Halkan megkérdezte. Emlékszel, hogyan futottunk a nyáron istenes Bíbic Mihály házából fel a Kálváriára? Emlékszem. Utána mindjárt nem éreztem magam olyan rosszul. De most megint okáthatnékom van. Szükségem lenne egy jó nagy futásra. Értem, mondtam. A Szentigasztát nem is létezik. De létezik. Fogatlan és teljesen kopasz öregember. Érdemes megismerkedni vele, hidd el. Tulajdonképpen mindegy, mondtam. Most már bevallhatom, hogy nekem is okáthatnékom van. És nekem is jót tenne egy kiadós futás. Ormótlan facipőinkben lecsoszogtunk a befagyott folyóra, ott megálltunk egy pillanatra, egymásra néztünk. Török Ádám intett a szemével, és akkor futni kezdtünk.

Kálvária és a Szív között simára csiszolták a jeget a tuki gyerekek, akik ide jártak le a fakorcsolyáikkal, azokkal a közönséges lapos deszka darabokkal, melyeknek az aljára két szál vastag drótot szegeztek, hogy jobban csúszsanak. A lábukra kötözték, és hosszú botokkal lögdösték magukat előre. Az ő nyomaikat követve futottunk mi is a Szív felé. Kezünket széttárva nagyokat csúsztunk a sima jégen, mint akik kimondottan élvezik a telet és a befagyott folyót. Ha valaki messziről nézett bennünket, bizonyára azt gondolta, hogy nagyon jókedvűek vagyunk. Könnyedén haladtunk előre, gyorsan a Szívhez értünk, és akkor meg éppen csak, hogy kimelegedtünk egy kicsit. A Szívet meg kellett kerülnünk, mert a kis vízesés sohasem fagyott be. Kimentünk a partra, és a gáton átbukdácsolva tértünk ismét vissza a folyóra. Az igazi futás ezután kezdődött. A gáton túlra már nem jártak el a gyerekek fakorcsolyáikkal, nem csiszolták le a jeget. Magasan állt a hó a befagyott folyón. Nem lehetett hosszan előre csúszni, és tényleg futni kellett. És mi nekiindultunk Török Ádámmal. Futottunk a vastag téli gúnyáinkban, meg a nehéz, ormótlan facipőinkben. Térdig érő hóban rohantunk előre. A Szívvel együtt az utolsó házak is elmaradoztak, a falu felőli oldalon a temetők következtek a sorba állított sírkövekkel, a folyó másik partján meg a nagy, sima rét kezdődött, ahol nyáron Gilike, az álmodozó falusi kanál szokta őrizni a disznókat. De most nem volt ott Gilike. A temetőkben sem járt senki. Minden fehér volt és mozdulatlan, csak mi futottunk teljes erővel a jégen. Facipőinkre vastagon rátapott a hó, minden lépésnél nehezebb lett, húzta a lábunkat. Csuromvizesek voltunk az erőlködéstől, de azért mentünk elszántan, előre görnyedve, néha-néha kinéztünk a partra, hogy megállapítsuk, meddig jutottunk. Magunk mögött hagytuk a temetőket is. A másik parton, távol a folyótól előbukkant a szegedi úti szélmalom. Nagyon messze volt tőlünk, és úgy látszott, mintha lebegne a levegőben. Aztán eltűnt még a magányos szélmalom is. Később lassan süllyedni kezdett a folyó. Határozottan az volt az érzésem, hogy egyre lejjebb süllyed a folyó medre. A partok pedig mind gyorsabban emelkednek, egészen a fejünk fölé. És akkor Török Ádám elvágódott. Arccal esett bele a hóba, a kezei tehetetlenül előre nyújtotta, rövid ideig mozdulatlanul feküdt, mint aki nem is akar felkelni. Megijedtem, hogy valami baja történt. De aztán káromkodva és a havat köpködve mégis feltápászkodott, és ment tovább. Most már csak vánszorogtunk. Én is elestem, és ezután egyre gyakrabban zuhantunk bele a hóba. Az állandóan emelkedő partokra ki sem néztünk többé. Pedig a legnehezebb rész még ezután következett. Ott, ahol a folyó ismét a falu irányába kanyarodik, és ahol a sűrű nádas teljesen benőtte a vizet, és most elzárta előttünk az utat. Itt egy pillanatra megálltam, de Török Ádám, mintha semmit sem látott volna, hétrét görnyedve nekirontott a sűrű nádasnak. Ormótlan facipői alatt éles pattogással ketté törtek a megfagyott száraz nádszálak, és akkor én is az arcomra szorítottam a kezem, hogy a szememet védjem, és Török Ádám után mentem. Keserves futás volt ez. Nagyon sokáig tartott azon a kanyargós, befagyott folyón. Valahogy mégis elvergődtünk a Feketicsi hídig, és én csodálkoztam, hogy még nincs sötét éjszaka. Éppen csak, hogy alkonyodott. Az Öld utcai nádvágók akkor mentek hazafelé. Török Ádámmal kimerülten, remegő lábakkal álltunk a hídon. Az arcunkról csorgott az izzadság. A hány ingerünk azonban elmúlt, és sokkal vidámabbak voltunk, mint amikor elindultunk a Kálváriáról, és egy kicsit büszkék voltunk a megtett útra. A nádvágók csodálkozva néztek bennünket, mi pedig levegő után kapkodva köszöngettünk nekik, és anélkül, hogy alaposabban kifújtuk volna magunkat, ismét futni kezdtünk, most már a parton, a Zöld utca felé, és futva érkeztünk Török Ádámék házához. De akkor már nagyon elgyöngültünk.
Betámolyogtunk a konyhába, lerúgtuk a lábunkról a facipőket, ledobtuk a téli kabátot, aztán beléptünk a meleg szobába. És abban a pillanatban összefolyt előttem minden. Nem szédültem el, jól tudtam, hogy hol vagyok. Azt is tudtam, hogy rengeteg ember van a szobában. Lármáztak, veszekedtek. Gyerekhangokat, asszonyhangokat, férfi hangokat hallottam. Vagy 5 percig azonban senkit sem láttam. Kábultan álltam valahol, nem messze az ajtótól. Valaki egy főtt kukoricával megrakott plétányért nyomott a kezembe. Azt hiszem, meg is köszöntem neki, de nem láttam, hogy ki volt az. Bizonyára valamelyik asszony, mert az ő hangjukat hallottam egészen közelről. És egy kisgyerek visítva nekiütközött a lábamnak. Én görcsösen szorongattam a plétányért, nehogy a földre essen, és feszülten figyeltem a tompán kavargó lármára. Aztán hirtelen felerősödött a zaj, és én megláttam a szobát. Tágas, nagy szoba volt, tele emberekkel. A földön leterített, vastag rongypokrócokon kisgyerekek játszottak cifra babszemekkel, és minduntalan veszekedtek. A banya kemence mellett asszonyok ültek, harisnyát kötöttek, miközben mérgesen pöröltek a gyerekekkel. A szoba közepén, az asztal körül meg férfiak tolongtak, és hangosan magyaráztak egymásnak. Török Ádámot először hiába kerestem. Egy kis petróleum lámpa állt csupán az asztal közepén, nem világította be az egész szobát. Később vettem csak észre. Az egyik sarokba húzódott. Üveges szemekkel meredt a földre, még mindig nem tért teljesen magához. Egyedül áldogáltam a plétányéről a kezemben, senki sem törődött velem, de nem is bántam. Nézelődtem a meleg szobában, lassan szemelgettem a főtt kukoricát, és nem tudom miért, nevetni lett volna kedvem. Halálosan fáradt voltam. A lábaim szinte teljesen elzsibbadtak, de valami furcsa nyugodtságot éreztem. Örültem, hogy végig futottam a befagyott folyón. És annak is örültem, hogy itt vagyok a sok lármázó ember között, akik a kezembe nyomtak egy tányér főtt kukoricát, és attól kezdve egyáltalán nem törődnek velem.

0: férfiak egyszer csak elcsöndesedtek. Összedugták a fejüket az asztal felett, még a pislogó petróleum lámpát is eltakarták. Közelebb mentem hozzájuk, de nem láthattam, hogy mire figyelnek. Az egész asztalt eltakarták előlem, csak hátakat és fejeket láttam. Vagy 10 hajoltak össze az asztal fölött, köztük 4 csoszogó török. Török Ádám apja és 3 bátyja. István és Sándor, akik Brazíliába készültek, meg Pál, aki már kiment a házból, megnősült és gyerekei is voltak. Őket hátulról is megismertem lánguló vörös hajukról és széles vállukról. Sokat hallottam már róluk, tudtam, hogy valamennyien rendkívül erős emberek és félelmetes verekedők. És ott volt még a híres zöld utcai verekedő, a kis zömök Simon Károly, aki csoszogó török lányt vett feleségül. A többiekről nem tudtam megállapítani, hogy kicsodák, meg azt sem, hogy mire figyelnek olyan lélegzett visszafojtva. Csak hamar felhangzott azonban egy nyekergő, öreg hang.
1: Már megint a tűz. Egészen apró, vörös lángocska, nem világít meg semmit. Éppen, hogy látszik.
0: Ez a szent igaz, súgta mögöttem Török Ádám. Ő is felkelt már a sarokból, és odajött az asztal közelébe. Hallgasd, hogy miket mond. Előre hajolva füleltünk mind a ketten, ott a férfiak háta mögött, de nem sokat hallottunk. A szentigaz gyorsan, hadarva, szaggatottan beszélt, néha csak suttogta, vagy éppen elnyelte a szavakat.
1: Mint egy nagy, mocskos víz mélyén alig világít, nem folyóvíz, nem tenger, ez a betegség.
0: Valaki félig dühösen, félig tréfáson felkiáltott.
2: A fene egye meg! Ismét az átkozott pirosász!
0: Valamennyien kiabálni kezdtek.
2: Mindig a végére marad a pirosász. Bent ragadt a piros 10-es is. 5-ször egymás után a pirosász. A szent igaz biztosan így is akarja. Ne menjetek Brazíliába!
0: Nevetve hátradőltek a székeken, néhányan fel is álltak, és eljöttek az asztaltól. Végre megláttam a szentigazt, akit eddig eltakartak előlem a többiek. Aszott öreg ember volt. Tényleg teljesen kopasz és fogatlan. Az arca behorpadt. A feje vizesen csillogott, törölgette a homlokát, és még mindig merően nézte az asztalra szórt kártyákat. De nem figyelhettem oda sokáig, mert elébe állt a kis zömök Simon Károly, és azt mondta.
2: Téged nem ismerlek. Hogy kerültél ide? Velem jött ez a nyavajás tuki, mondta Török Ádám.
0: Úgy.
2: Szóval a nyavajás tuki.
0: Fenyegetően közelebb lépett, kidülesztette a mellét.
2: Magasabb vagy nálam, de sohasem leszel olyan erős, mint én.
0: Nem ajánlom, hogy találkozz velem a kis János kocsmájában. Nem járok a kis János kocsmájába, mondtam.
2: Nem is nektek való hely, mondta Simon Károly. Néhányszor már kihaigáltam a tukiakat onnan.
0: Hallottam róla.
2: Simon Károly mindjárt jobb kedvre derült, egészen barátságos lett.
1: Meghiszem, hogy hallottál róla.
0: Büszkén a homlokára mutatott.
3: Látod ezt a forradást?
2: Bacsa Péter vágott ide egy bicikli lánccal. Ismered a Bacsa Pétert?
0: Ismerem.
2: Akkor tudod, hogy akkora, mint egy bivaj. De őt is kihajítottam a kis János kocsmájából. Hiába volt nála a bicikli lánc.
1: A kis Simon sógor megint henceg, kiáltotta Török Ádám az asztalnál ülőknek.
0: Csoszogó Török István felénk fordította vörös fejét, és nevetve megkérdezte Simon Károlytól.
1: Már csak a gyerekekkel mersz kikezdeni, kis sógor.
0: Simon Károly nem válaszolt neki, továbbra is hozzám beszélt, és szomorúan bevallotta.
2: Egyedül ezekkel a csoszogókkal nem bírtam még elbánni. Mindenki mást földhöz vágok itt a zöld utcában, a tukiakat is kihaigálom a kocsmából, a csoszogókkal azonban nem boldogulok. Nagyon magasak. Felemelnek a földről, még mielőtt rendesen elkapnám őket. Pedig náluk is erősebb vagyok. Meséld el, hogy miért vagy olyan erős, mondta gúnyosan Török Ádám. Majd elmesélem. De te ne ugrálj, egy-két év múlva te is sorra kerülsz. Te sohasem nősz olyan magasra, mint a vöröshajú bátyáid. Nem félek tőled, kis sógor. Majd meglátjuk, mondta Simon Károly. És a bátyáiddal is elbánok, még mielőtt kimennének Brazíliába. Ne henceg, kis sógor, vigyorgott Török Ádám. Inkább meséld el ennek a nyavajás tukinak, hogy miért vagy olyan erős. Ő még egyszer sem hallotta.
1: El is mesélem, fordult hozzám Simon Károly.
2: Úgy látszik, szeretett erről beszélni.
1: Tudod, mi 10 voltunk testvérek, 10 fiú gyerek, és nagyon kevés ételt kaptunk. Az anyánk csak híglöttyöket főzött, másra nem tellett. Egy nagy lábasban elébünk rakta, mi meg vadul kanalasztuk, mert aki leggyorsabban evett, annak jutott legtöbb. 10 gyerek között én voltam a legványadtabb. A többiek folyton félrelögdöstek, mint egy rossz, sovány malacot. De aztán rájöttem, hogy mit kell csinálni. Ökölbe szorítottam a kezemet, és belenyomtam az ételbe. Mindig piszkos volt a kezem. A testvéreim utálkozva eldobták a kanalat, verték a fejemet, én azonban nem törődtem velük, gyorsan befaltam az ételt. Később aztán nem folytatta, mert megint csönd lett az asztalnál, odaugrott ő is, tudni akarta, hogy mit jósol a szent igaz. Én most sem jutottam a közelébe. A gyerekek meg éppen akkor égtelen zsivajgásba kezdtek, komolyan összevesztek a cifra babszemeken, az asszonyok kiabáltak rájuk, s mire elcsendesedtek, befejeződött a jóslás. Semmit sem hallottam abból, amit szent igaz mondott. De úgy látszik, ezúttal is rossz dolgokat jósolt, mert a férfiak kiabálva méltatlankodtak. Török Ádám az asztalhoz furakodott, és mondott valamit a szent igaznak. Az megtörölte a homlokát, rám nézett, és intett, hogy menjek oda hozzá. Halljuk, mit jósol egy nyavajás tukinak, mondták az asztalnál ülők, és helyet szorítottak nekem szent igaz mellett. Csönd lett, mindannyian az asztal fölé hajoltak, és komoly arccal figyeltek. A szent igaz sokáig kevergette a kártyákat, aztán ügyes mozdulattal az asztalra szórta őket, úgy, hogy mind a 32 lap egyenes sorban pontosan egymás mellé került. Fordíts fel egyet, mondta. Találomra kiválasztottam egy lapot, és megfordítottam. A Makk király volt. Jó lap, mondta a szent igaz. Nagyon jó lap. Fene egye meg, morogta csoszogó Török István. Én sohasem találom meg a Makk királyt. A szent igaz most a Makk királytól jobbra és balra elkezdte egyenként megfordítani a lapokat. Elmélyülten, minden másról megfeledkezve vizsgálgatta őket. Kopasz feje csillogott az izzadságtól, tényleg erőlködött, mintha zsákokat cipelne. Sűrű ágak vannak előtted, adart a kásás, nyekergő hangján, de széthajlanak. Amerre csak mész, széthajlanak az ágak. Valaki talán jár előtted,

Virágos katona. Guillaume Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 8. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johannes Brahms opusz 120 numeró 1-es F-moll szonáta klarinétra és zongorára című művének harmadik tétele hangzott el Kovács Béla és Rados Ferenc előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a kedves hallgatókat! Magyar Péter Németországban tárgyalt. Friedrich Merz német kancellárral történt megbeszélését követően közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyben a miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz. Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld Ukrajnába sem katonákat, sem fegyvereket, és nem is fogja támogatni a jelenleg folyó háborút. Ezen felül újfent kiemelte, hogy a Tisza párt migrációs politikája változatlan maradt. Magyar Péter szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat, majd csütörtökön hazaérkezése után az ír kormányfőt fogadja Budapesten. Sulyog Tamás köztársasági elnök a Cicero német politikatudományi lapnak fejtette ki, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére miért nem mondott le az államfői tisztségéről. A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy nincs helye a lemondásomnak. Nyilatkozta Sulyog Tamás, aki elmondta, hogy az alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ugyanúgy, mint a miniszterelnök és az országgyűlés képviselői is. Az államfőnek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. A köztársasági elnök intézménye a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme. Mandátumát is úgy határozták meg, már a rendszerváltáskor, hogy az kormányzati ciklusokon átívelő legyen, nyilatkozta a köztársasági elnök. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A kormány internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések. Minden esetben az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. Sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban, írja a hiradó.hu. Kijevben az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et, 40 sérültet kellett kórházba szállítani. Tette közzé Vitalij Kličko polgármester a Telegramon. A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az addigi adatok szerint 6 ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás, közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges csapást egy a Luhanszki régióban lévő pedagógiai szakközépiskola elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más terrortámadásokkal indokolta. Hazánk időjárásáról. Szerdán a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet. Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és a zivatarok mellett a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik, csapadékgócok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Amerikából jöttem, mesterségem címere rákkutató. Nem én mondom ezt. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Aki ezeket mondhatná, vendégem, akit szeretettel köszöntök, Peták István, rákkutató, orvos, köszönöm, hogy eljött.
1: Én köszönöm a meghívást, hogy itt eltek.
0: Ez, hogy Amerikából jöttem, ezt meg kell magyarázni most a tisztelt hallgatóságnak.
1: Igen, két héttel ezelőtt jöttem haza szó szerint az Egyesült Államokból, ahol két nagyon fontos konferencián vettem részt a nyugati parton, ugye az egyik San Diego-ban volt, a másik pedig a Silicium Valley-ben, és ugye mind a kettőnek volt rákutatással kapcsolata. Az első az maga a legnagyobb rákutató konferencia volt, az Amerikai Rákutatók Szövetségének az éves konferenciája. Ez a világ legrégibb és legnagyobb rákutató szervezete, 119 éves, egyébként jövőre 120.
0: Ez azt jelenti, hogy már akkor is volt rák?
1: Igen, hogy azóta működik ez a szervezet, minden évben több mint 40 országból jönnek a kutatók, tehát amerikainak hívják, de valójában ez egy nemzetközi konferencia.
0: Azt én jól tudom, hogy olyan 135 jelentkező volt arra, hogy előadjanak, de csak 7-en adtak elő, és ön volt az egyik.
1: Igen, ez egész pontosan már a második konferencián volt, ugye, amit az a Silicium Valley-ben volt. A rákutató konferenciának az volt a jelentősége az életemben. Az egyik az az, hogy az a személyes része, hogy most kaptam meg azt a emlékérmet, amit azért kaptam, mert már több mint 25 éve vagyok tagja ennek a társaságnak, és aktív tagja, és így ezzel szerettek volna nekem kedveskedni, vagy erről megemlékezni.
0: Ez szokványos dolog?
1: Hát természetesen...
0: Mondhatom azt, hogy ez egy nagy kitüntetés.
1: Hát ugye nekem egy nagyon jó érzés volt, vagy ez az elismerés, hogy számon tartják a munkámat, amit kitartóan végzek a többi rákutatóval együtt, egy közösségben, egy tudományos közösségben, és ennek a tudományos közösségnek megtiszteltetés a tagja lenni, és most már egy szűkebb senior tímnek vagyok a tagja, akik láttak már sok-sok nagyon fontos erőlerépést a rákutatás területén. Ugye ez az, hogy az ember már évtizedekben méri az időt, annak megvan az előnye, hogy nem csak a magam előtt álló, vagy előttünk álló problémákat látom, hanem azt is, hogy mekkora utat tettünk meg. Tehát a rákutatás is olyan, mint a kirándulás, hogy mindig azt hiszük, hogy látjuk a hegy tetejét, és amikor felérünk, akkor jön a következő.
0: Látjuk, hogy igen, hogy mindig jön egy újabb.
1: Újabb, nagyobb, de közben, ha ránézünk a magasságmérőnkre, akkor látjuk, hogy egyre magasabban vagyunk, tehát igenis van előrehaladás, és ezt ünnepeljük minden évben ezeken a konferenciákon.
0: Azt olvastam, hogy az ön által kidolgozott technológia a világ legjobbjai között van, és ez bizonyított, de valójában ez mit jelent?
1: Igen, ami egy nagyon fontos elismerés volt egyébként, ami már a technológiának szól, a megoldásnak, az, hogy a rákutató társaság a úgynevezett late breaking szekcióba választotta az eredményeinket, tehát a legfontosabb felfedezések közé, amiben arra mutattunk be tudományos bizonyítékot, hogy azok a betegek, akik olyan személyre szabott célzott kezelést kaptak a génhibáikkal szemben, amit nek a kiválasztását támogatta az általunk kifejlesztett technológia, azok statisztikailag nagyobb eséllyel kaptak hatásos kezelést, ezért összességében tovább éltek, mint azok, akik olyan terápiát kaptak, amit nem javasolt ez a rendszer. Ez egy 2 éves, 400 betegen végzett utánkövetéses, megfigyeléses vizsgálat volt, amit a Párizsi Curie Intézettel közösen hoztunk létre, vagy végeztünk, és közösen mutattunk be. És ez azért nagyon fontos, mert a személyre szabott orvoslásban, amit ugye a onkológia területén precíziós onkológiának nevezünk. Ez a következő nagyon fontos lépés ahhoz, hogy ténylegesen eljussunk oda, ami a most már 30 éve a küldetésem, hogy minden daganatos beteg hatásos személyre szabott célzott kezelést kapjon a világon.
0: Tehát jól értem, hogy akkor önök azt csinálják, hogy felmérik, hogy az adott beteg az milyen beteg, hogy milyen fajta rákban szenved, és akkor megkeresik azt a gyógymódot, a világon tapasztalható azt a gyógymódot, ami számára a legjobb? Erről valamilyen féléről van szó?
1: Igen, valójában már több mint 200 célzott gyógyszer van forgalomban, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy egy-egy daganatok kialakulásában fontos szerepet játszó gén hatását kikapcsolja célzottan, de ezeket személyre szabottan kell alkalmazni, mert minden daganatos beteg daganatában egy egyedi génhiba kombináció van. A lehetséges 700 daganatot okozó gén több mint 6 millió lehetséges mutációjából egy egyedi kombináció, és azt kell tudnunk eldönteni, hogy az 5 génhiba közül melyikre ható gyógyszert fogjuk kiválasztani, és meg kell tudnunk jósolni, hogy annak az egy génnek a kikapcsolása elégséges-e a daganat megállításához, a beteg meggyógyításához, úgy, hogy a közben a másik 4 ne okozzon ugye rezisztenciát, ellenálló képességet, és hogyha ezt véletlenszerűen próbáljuk kiválasztani, akkor nyilván a sikerességi arány, a sikerességünk elég alacsony. Ezért nagyon fontos, hogy egy számítógépes program kiszámolja, kikövetkeztesse, hogy az adott beteg esetében mi lehet a legjobb, legoptimálisabb terápiás döntés.
0: Tehát mondjuk érkezik egy beteg, ahol felmérik, hogy mi a betegségének a jellemzője, és akkor ez egy, ha úgy tetszik, automatizált rendszer, tehát egy nagyon gyorsan működő valami, aminek alapján ki lehet választani, hogy mi az a legjobb gyógymód. Jól értem?
1: Így van. Ugye maga a rendszer, ez csak nekem érdekesség, vagy azért, hogy 20 millisekundum alatt számolja végig a több ezer számítási feladatot.
0: Azzal pislogni se tudok ez alatt, az idő alatt.
1: Igen, tehát ez azonnal több ezer számítást végez. Egészen pontosan az a modellnek, vagy a matematikai megoldásnak a lényege, hogy létrehoztunk egy univerzális tudáshálót, amiben összekapcsoltuk egy adatbázisban a géneket, a gének a gyógyszerekkel, a gyógyszerek célpontjaival és a daganat típusokkal. Egy olyan kapcsolati hálót hoztunk létre, ahol minden kapcsolatot egy okokozati összefüggés ír le, egy oki kapcsolat, amit egy tudományos kísérlet bizonyít, és utána ebből leképezünk egy személyre szabott modellt minden egyes betegnek millisekundumok alatt, ahol a kapcsolatok erősségét személyre szabjuk, annak megfelelően, hogy azokat a kapcsolatokat leíró tudományos bizonyítékok mennyire relevánsak az adott beteg számára, és ezáltal újra számolód, az összes kapcsolat erőssége újra számolódik, és egy egyére szabott tudásmodell jött létre, egy következtetési modell. Tehát az kellett megoldani, hogy univerzális is legyen, de személyre szabott is legyen.
0: Tehát van egy óriási nagy, fordítom magamnak, van egy óriási nagy adatbázis, különböző kapcsolati hálók, és akkor kikeresik azt, ami az adott betegre a legjobb, valamiféle.
1: Jó. Igen, és az a gyógyszer a legjobb, aminek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, azokkal a gyógyszercélpontokkal, amiknek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, a legfontosabb és legtöbb génnel, ami mutáns, hibás az adott betegben.
0: És amikor ezt előadta a konferencián, akkor mindenki csak ámult és bámult, én meg arra gondoltam, hogy az én számítógépem biztos nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a problémát megoldja. Tehát itt elég alapos felkészültség kell ehhez.
1: Igen, tehát az nagyon fontos látni, hogy ez egy olyan matematikai megoldás, amit 10 éve fejlesztünk, és szabadalmaztunk, és ez a saját megoldásunk. Tehát itt erre a speciális problémára egy speciális műszaki megoldást kellett lefejleszteni. Tehát ezt ugye nehéz tudománynak is hívják, tough technek, vagy deep technek, tehát mély tudománynak, amikor egy tudományos problémára egy új megoldást fejlesztünk ki, és ez a mesterséges intelligencia ciák nagy halmazán belül egy megoldás, de semmiképpen nem összevethető, vagy teljesen más, mint azok a mesterséges intelligencia módszerek, amik most nap-nap után látunk, használunk. Azok más, a nagy nyelvi modellek, azok ugye más célból lettek, kifejlesztve más célból, és ezért nem is alkalmasak arra, amire mi fejlesztettünk egy másik fajta megoldást.
0: Van valami specifikum, hogy milyen fajta rákok esetében hatásos az önök módszere? Vagy itt a dolog természetéből adódóan ilyen nincs?
1: A rendszer, maga a precíziós onkológia elvén működik, azaz elsősorban a génhibák alapján keres gyógyszereket, tehát ilyen szempontból daganattípustól független, tehát nagyon sok daganattípusra működik. Statisztikailag vannak különbségek abban, hogy az adott daganattípusban milyen génhiba milyen gyakran fordul elő, és ezáltal annak a sikeressége, hogy azokra a génhibákra van-e már gyógyszer, ez különböző és különböző lehet, de erre is most már hatalmas adatbázisokon vannak pontos adataink.
0: De a rák kapcsán mondtam az Amerikai Szövetség 121 éves említette, és én mondtam, hogy már akkor is volt rák, de hát tudjuk, hogy rák már évezredek óta létezik. De a kérdés az, hogy mennyire veszélyes ma a rák, mennyire jelent egyet a végzettel, régen a fátum, a rák, az készvé. Mennyit fejlődött az orvostudomány ehhez képest, mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest?
1: Igen, ez egészen csodálatos, hogy tudjuk, hogy a 90-es évek közepe óta, tehát most már 30 éve inkább csökken a daganatos halálozás. Ez tudom, hogy meglepően hangzik,
0: igen,
1: de hogy egyre több a daganatos megbetegedés, de egyre többen meg is gyógyulnak belőle. És ezért összességében végül is a halálozás csökken, főleg, hogyha figyelembe vesszük az átlag életkor növekedését, hogyha azzal is korrigálunk, akkor mindenképpen látszik, hogy nyerésre állunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy az Egyesült Államokban 30%-kal csökkent a halálozás. Azt jelenti, most ez a legújabb statisztikája az Amerikai Rákszövetségnek, hogy egy daganattal diagnosztizált beteg Amerikában 70%-os eséllyel túléli a diagnózist, 70%, tehát azoknak, akiket daganattal 70% meggyógyul, tehát ez fantasztikus, és ezekről fontos beszélni.
0: A magyar adatok rosszabbak?
1: Az európai adatok valamivel rosszabbak, és nyilván, ahogy megyünk kelet felé, úgy
0: romlik. Ez attól is függ, hogy egy adott ország mennyire gazdag, milyenek a lehetőségei?
1: Attól is függ, de nem csak ettől függ. Tehát az Egyesült Államokban nagyon-nagyon sok pénzt költenek az egészségügyre, azzal nem arányos, amennyivel jobbak, de azért természetesen van jelentősége annak a hatalmas mennyiségű pénznek, amit ez egészen pontosan, egészen megdöbbentő, hogy az amerikaiak költik a világ onkológiai kiadásainak a 45%-át. Ez azt jelenti, hogy 350 millió ember költi a 8 milliárd ember költségeinek a felét.
0: Igen.
1: Tehát ez érzékelteti az erőforrás mennyiséget, ami ott rendelkezésre áll.
0: Ugye én úgy tudom, hogy a rák az azt jelenti, hogy amikor a sejtek osztódása vagy újratermelődése során a szervezet eljátsza azt, amit mi a számítógépen mindig eljátszunk, ezt a Ctrl-C-t, Ctrl-V-t, ott valami hiba adódik. és említette a géneket. Valójában eljuthatunk odáig, hogy megtaláljuk az összes hibás gént, ami a rákot okozza, és most akkor hol tartunk, hogy van hasamra ütök, van X ilyen gén, és abból az 50%-át már tudjuk, vagy hogy van ez?
1: Sőt, egészen pontosan az egy csodálatos adat, hogy 2020-ra jutottunk el oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ez egy fantasztikus szám.
0: Ha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor van esély arra, hogy gyógyítsuk. Jól értem?
1: Így van, ez a történelemben ez mindig beigazolódott, hogy amikor rájövünk egy tünet mögött a valódi okra, akkor előbb-utóbb megtaláljuk a módját a megelőzésnek is, és a kezelésnek is.
0: Tehát akkor azt a maradék 5%-ot, most ez olyan rettentő optimista dolog, hogy akkor már csak a maradék 5%-ot kell megoldani.
1: Ugye abban is kell haladnunk előre, de ugye egyre nehezebb, mert ugye ez egy ilyen telítési görbe, és csak közelítünk majd a 100%-hoz.
0: Igen, soha nem érjük el, igen.
1: De azért, mert így is legyünk elégedetlenek, mert azért ez is egy csodálatos szám, de persze egyelőre nem tudunk mindenkit meggyógyítani, hiába tudjuk, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ehhez nagyon sok célzó gyógyszerre van szükség, és arra, hogy ezeket ténylegesen használhassuk is. És ugye most egyébként, éppen most a kollégáim egy másik konferencián azokat az eredményeinket mutatják be, ami azt mutatják, hogy már a betegek 75%-ának tudunk javasolni egyébként célzott kezelést, ami hatékonyabb statisztikailag az eddig eredményeik alapján, mint mondjuk a kemoterápia. 25%-nak nincs ilyen, tehát azok, akiknél nagyon fontos lenne új gyógyszereket kezelni, de a nagyobb probléma az, hogy valójában 75% sem fér hozzá ilyen kezelés. Ez a realitás, az inkább ott a 30% körül van. Egyszerűen azért, mert ezek a gyógyszerek nagy része még csak klinikai vizsgálatban tart, vagy pedig az adott országban nem engedi, nincs még forgalomban, tehát még nagyon sok akadás. Az is, de van egy nagyon-nagyon fontos elméleti akadály, az pedig az, hogy a orvostudományban mindig tudományos bizonyítékok alapján használunk egy új mondjuk kezelést, és a orvostudományban a bizonyíték az, hogyha van klinikai vizsgálati eredményünk, ami bizonyítja, hogy hatásos és biztonságos, és hatásosabb, mint a másik terápia, ami esetleg szóba jön. A kihívás az, hogy olyan sok alcsoport

0: benne van az a lehetőség, hogy lerövidítsük a 14 millió évet 14 évre, ugye ez a, lenne a szép ugrás. Ez azért lehetséges, mert a, hogy valójában akkor a, ha magát a algoritmust vagy a modellt nek a hatékonyságát tudjuk bizonyítani, akkor a gyógyszereket tudjuk abban az indikációban használni, hogy amikor a gép javasolja. Tehát az automatikus gyógyszerjavasló rendszer, személyre szabott terápia, gyógyszerkiválasztó rendszer lesz a gyógyszereknek az új indikációja, alkalmazási előírata.
1: Az elmúlt héten több olyan hír is jelent meg, ami a rákkutatással kapcsolatos különleges eredményekkel. Az egyik például arról szólt, hogy injekciót adtak végstádiumú betegeknek, és én azon gondolkozom mindig, hogy vannak a rákos sejtek, beadják az injekciót. Honnan tudja az injekció, hogy melyik a rákos sejt, és melyik nem? Tehát ha az injekció pusztít, mert elpusztítja a beteg sejteket, akkor az egészségeseket is pusztítja. Honnan tudja?
0: Igen.
1: Buta a kérdés,
0: nem,
1: de
0: nem,
1: ez
0: nem
1: a...
0: Nem buta. Ugye ez a terápiás indexnek, vagy farmakológiai indexnek nevezzük, amikor a hatás és a mellékhatás
1: arányát
0: és a kettő közötti dózis különbség, ugye minél nagyobb, annál biztonságosabb egy gyógyszer. Nézzük, ugye a kemoterápia esetén az volt az elgondolás, hogy a daganatsejtek gyorsabban osztódnak, mint az egészséges sejtek, és egy általános sejtosztódás gátló az, ami előnybe hozza a normális sejteket. A célzó gyógyszereknél először az volt az elv, hogy kapcsoljuk ki azt a gént, aminek a túlműködése okozza, hogy abnormálisan osztódik a daganatsejt. Majd később az új generációs célzó gyógyszerek már specifikusan a mutáns géneket kapcsolják ki. Az már egészen szelektív, az már olyan, mint az antibiotikum, mint a penicillin, mert a ugye az a sejt, a baktérium fal ellen hatalmas, és az emberi sejtnek nincs fala, tehát ezért annyian jó a penicillin. Tehát hogyha olyan célzó gyógyszert tudunk fejleszteni, ami teljesen csak a daganatban jelenlévő mutáns formáját gátolja a fehérjének, amit a mutánsgén, akkor ez teljesen személyre szabott, vagy célzott lehet, és valójában ezek az áttörések, amikről itt szó volt, tényleg például ugye van egy EGFR gén, amivel én is foglalkoztam, ami egy úgy, aminek már áttörést hoztunk annak a célzott kezelésével, 20 évvel ezelőtt én is ezen dolgoztam, de tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzott gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja.
1: Értem.
0: És ezért tudták ezt elérni ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nekem nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
1: Egyszer valaki úgy mondta, hogy olyan ez, mint amikor Alibaba meséjében a rablók a kaput megjelölik X-el, hogy ide kell majd bemenniük az éjjel, és akkor azt csinálják, hogy az összes kapura odaírják az X-et, hogy valami ilyesmi a rákutatás, de hát nyilván messzire mentünk. A következő feladat utazik megint. Ja, egy fontos kérdés. Kutatásról beszélünk egy fél perc. Azért ön orvos, gyógyít, úgy igazán?
0: Igen, tehát én orvos vagyok, orvos végzettségem van, de kutatóorvos pályát választottam, kezdetben gyermekonkológiával foglalkoztam, és mai napig

0: részt veszek szakértői munkában, tehát úgynevezett molekuláris onkotímek munkájában, ahol mint precíziós onkológiai szakértő segítem onkológus, klinikai onkológus kollégák munkáját abban, hogy hogyan értelmezzük a beteg molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit, és hogyan tudjuk ebben felhasználni azt a metodikát, amit az elmúlt évtizedben kifejlesztettünk. Ugye ezért minden nap találkozom betegekkel, beteg történetekkel, és hát ez az, ami folyamatosan arra késztet, hogy menjünk előre, mert addig nem tudok győzelemről beszélni, amíg akár egyetlen egy beteget is elveszítünk.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Peták István orvos rákkutató volt. Köszönöm, hogy itt volt, máskor is számítok önre. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekere Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a YouTube-on és a Facebookon is, visszanézhetik az adást. A viszonthallásra.

0: Magyar hősök Kárpátalján. Az idézet úgy szól, Olofszon Placidtól való, akinek hite van, túl fogja élni. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Egy színdarab a mai műsor apropója. Szeretettel köszöntöm két vendégemet szigorú ABC rendben. Serfőző Krisztinát, az Új Közelebb produkció producerét, és Szabó Borbálát, a színdarab íróját. A színdarab címe A magyar hősök, szabadulj ki a múltból, jól mondom?
1: Itt most jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszönjük szépen a meghívást.
0: Ez volt a kötelező kör, igen.
1: Két darabról is beszélünk. A Nemzeti Emlékezet Bizottsággal együtt hoztuk létre a Magyar Hősök című színdarabot, és később, két évvel később pedig a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarabot. És párhuzamosan, hiszen 1956. 70. évfordulóját ünnepeljük idén, mind a két produkció, hiszen érinti 56-ot, járjuk az országot, és az országhatárokon túl is fellépő turnékat szervezünk.
0: Kárpátalján voltak, nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt, ha úgy tetszik, ott voltak?
1: Így van, ott is jártunk, Beregszászon volt két előadásunk a Magyar Hősök című színdarabbal, és pár nappal később Erdélyben volt egy turnénk a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarabbal. Mind a két színdarabban jelen van Placid atya, akinek az idézetét most hallhattuk, hogy akinek van hite, annak van hova kapaszkodnia. Egyébként az én kedvenc mondásom Placid atyától, és nagyon be is építettem az életembe, az az, hogy az öröm szükséges a túléléshez.
0: Hát véletlenül személyesen nem találkozott vele? Nem találkoztak Olofszon Placiddal?
2: De, én találkoztam vele. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én találkoztam vele, már nagyon idős volt, bár ő olyan sokáig volt öreg, hogy 25 éve találkoztunk, és már akkor is idős volt, és nagyon élénk volt.
0: Nagyon élénk kis ember volt.
2: Igen, és volt vele egy legendás beszélgetésem, amit egyébként bele is szőttem a darab utolsó jelenete, a Placid darabomba.
0: Mi viszi rá az embert, hogy egy ilyen darabot írjon? Ugye a könyv, van a Magyar Hősök című könyv, ami magyar hősökről szól, Olofszon Placid mellett Csalkaházi Klára, Márton Áron, és még egy-két ilyen jelentős személyiség. Mi viszi rá az embert, hogy darabot írjon, színdarabot?
2: Hát kiábrándítóak az írók, mert a megbízás. Most majdnem azt mondtam pénz, de ez nem így van, de eleinte mindig így van. Tehát, hogy felkér valaki, eljött hozzám a Kriszta, akinek a Lackfi János barátom ajánlott engem. Éppen kisbabám volt, építkeztünk, szóval nagyon nem kellett nekem ez az
0: két
2: egész.
0: Két szoptatás között születtek a monológok?
2: Elmondhatni, és közben szakállas mesterembereket irányítottam a házba, mert ott meg felújítottunk. Szóval ennek a közepébe jött be a Kriszta ábrándos tekintettel, itt ez a csodálatos könyv. Én meg úgy éreztem, hogy én magam is egy magyar hős vagyok, tehát így kezemben a kisbabával, meglévő három gyerekkel is építkezéssel. Tehát, hogy nem annyira volt kedvem ehhez, gyenyhén szólva, és mondtam is, hát valószínűleg nem fog beleférni, de aztán egyezkedtünk, és az volt a baj, hogy belenéztem a könyvbe, elkezdtem olvasni, és már éreztem ezt a kellemetlen bizsergést, hogy elkezd érdekelni valami. Ez mindig egy ilyen, bele fogok menni, érzem már.
0: Próbált, hogy távol tartani, nem felújítás, stb.
2: Így volt, tehát nem belülről kezdett el bennem motoszkálni, bárcsak hat magyar hősről írhatnék egy darabot, hanem hogy inkább ellenálltam ennek, hiszen én úgy éreztem, hogy ez nem fér bele. De akkor elkezdett ez motoszkálni a fejemben, meg dramaturgiailag is megoldást akartam arra találni. Főleg az izgatott benne, hogy mi értjük, hogy miért hősök, és mi meghatódunk, de hogy ne csak mi értsük és hatódjunk meg, hanem a fiatalokhoz hogyan lehet ezt eljuttatni, vagy hogy igazából ez egy szakmai kérdés is egy írónak, hogy mivel teszem érdekessé, és nem egy ilyen érzelgős idősebb emberek melankolikus valami monologizálásává, hanem hogy valóban érdekes és számukra is izgalmas dologgá.
1: Itt pontosan tulajdonképpen az történt, hogy és ez a mi barátságunk is nagyjából 2021-re datálódik, ez már ilyen régi, ez az együttműködés a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal. A kezembe akadt ez a bizonyos Magyar Hősök című kötet, amit egyébként nagyon meleg szívvel ajánlok mindenkinek. Egy csodálatos kiadvány, nagyon érthető és élvezhető módon próbálja meg átadni a történelmet. Ez azért egy nehéz feladat, mert általában olyan vaskos, több száz oldalas vagy ezer oldalas esszékre bukkanunk, amikor valamilyen történelmi kutató munkába ássuk magunkat, hogy vége láthatatlanul tudjuk olvasni ezeket a történeteket. És ez a könyv, ez pont egy olyan kiadvány, amely 60 életutat foglalt magába, és... akkor én megbízást kaptam a Nemzeti Emlékezet Bizottságtól, hogy hát annyira jó lenne ennek egy nagyobb publicitást adni, szervezzünk könyvbemutatót, beszélgetést, milyen ötleteim lennének, és akkor tulajdonképpen akkor jött az ötlet, hogy nekem akkor, hogy a családi dolgokra én is kitérjek, nekem pont akkor volt 8-os a fiam, és akkor tanulták a 20. századi történelmet, és próbáltam neki átadni, hogy de hiszen ez rendkívül izgalmas, és lementünk vidékre, megnéztük az emblematikus helyeket, és lapozgattuk együtt a könyvet, és akkor, tulajdonképpen akkor fogalmazódott meg, hogy ezt olyan módon kell tudni átadni a fiataloknak, hogy tessék, fiam, olvasd el ezt a 20 oldalt, nem így, hanem sokkal kreatívabb módon, a őket megszólító nyelvezettel, és innen kezdődött Borival a közös munkánk és barátságunk, mert ő egy csodálatos, fantasztikus író, aki nagyon jól meg tudja szólítani a fiatalokat. És
0: feltéve, hogy felújítás van a házban, és éppen kisbabával.
2: Nem, én máskor is meg tudom szólítani a fiatalokat.
0: Jó,
2: hát még akkor is.
0: Ez volt a bocsánat.
1: Így indult el egyébként, csak egy pillanat befejezem a gondolatot, hogy így indult el ez a közös munka, mert ez mindannyiunk számára egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak is ugye egy új platform új dimenzió volt arra, hogy az a fajta kutatómunka, vagy a kutatók, akik rendkívül izgalmas és értékes dokumentumokat, könyveket hoznak létre, tanulmányokat hoznak létre, nagyon sok időt foglalkoznak azzal, hogy megszülessen egy ilyen kötet, és lehet, hogy talán nem jut el elég helyre, és a színdarabok pedig alkalmassá tették ezeket a történeteket és sorsokat arra, hogy sokkal nagyobb közönség számára is elérhetőek legyenek.
0: Majd kérdezem, hogy mikor lesz belőle film, de előtte hallgassunk meg egy bejátszást. Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója beszélt Fodor Endre mikrofonja előtt.
3: Én azt láttam a közönségünkön, akik nem csak Beregszászból verbúválódtak, hanem a környékbeli településekről is érkeztek nézők szép számmal, hogy sokkal mélyebbre vitte az ismeretüket, a tudásukat, de nem csak történelmi tudásra gondolok itt, hanem azt hiszem, hogy az emberi kiállást, a jellemet hozta közelebb, illetve húsvérré tette azokat a pillanatokat, amikor az embernek döntenie kell a között, hogy... hát, hogy is mondjam, kispolgári egyszerű életet választ, vagy pedig a becsületének és a bentről jövő lelkismereti hangoknak a hatására bizony a legnehezebb helyzetben is kiáll amellett, az igazság mellett, amelyről tudja, hogy igazság, és amelyről tudja, hogy nagyon sok ember számára fontos. Volt olyan nézőnk, több olyan nézőnk, akik csoportosan érkeztek tanintézményből, osztályfőnök vagy történelemtanár vezetésével. Elmondták a fiatalok, hogy egészen más, egyszerű családapaként, családanyaként, barátként tekinteni egy olyan szereplőre, akit eddig esetleg a történelem vagy az egyháztörténeti példákból és történetekből ismertek, és sokkal közelebb hozta őket ez az előadás.
0: Sin Edinát, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatóját hallották, és akkor a kérdés, milyen volt ott Beregszászon a hangulat? Hogyan fogadták?
1: Hát hadd beszéljek egy pár percet az Edináról. Tehát elképzelni nem tudja az a hétköznapi ember, akinek tényleg csak a maximum a hírekből látja, hogy mi történik Ukrajnában. Az, hogy test közelből azt megérezni, hogy egy színházban csak nők vannak, férfi szerepeket is nők játszanak, a technikus is nő, a sofőrünk is nő, hiszen mindenki vagy meghalt, vagy a háborúban van, vagy bujkál, vagy elmenekült már Magyarországra, és ugye két laki életet élnek a családok, a nők otthon maradtak Ukrajnába, a férfiak mondjuk Magyarországon dolgoznak, és hétvégénként talán találkoznak, tehát annyira annyira számunkra annyira megindító volt Ukrajnában lenni és Kárpátalján lenni. Egyébként pont egy évvel ezelőtt, illetve 2025-ben voltunk a másik előadással, tehát a Placid előadással Beregszászon, és ott több várost érintettünk, Munkácsot is, Beregszászt is. Most a harmadik nem fog eszembe jutni. A harmadik helyszínen pont egy iskolának a dísztermében léptünk föl, ahol levezettek minket a légópincébe, hogy tulajdonképpen ott arra trenírozzák a gyerekeket, hogy egyébként a töri órák azok a légópincében szoktak lenni. Uh-huh. Tehát nagyon szívszorító közegbe érkeztünk. Munkácson én emlékszem ezt itt a barátaimnak is és a kollégáimnak is, akik itthon voltak, meséltem, hogy éjszaka. Tehát azt megélni, hogy megszólal a riadó.
0: A légiszirén állja.
1: A légiszirena, de olyan, mintha a fülembe csengne, és rohanok le pizsomában, hogy úristen, pont most fogják megbombázni Munkácsot, és megnyugtatnak, hogy ó, Krisztina, mi ehhez már hozzászoktunk. Szóval ilyenkor úgy rájön az ember arra, hogy tulajdonképpen hogy lehetett a holokausztot is túlélni, vagy hogy lehet háborút túlélni, hogy mindent megszokunk, és mindenhez hozzá tudunk szokni, és tulajdonképpen egy nagyon fontos táplálék az, hogy hogyan bánunk ilyenkor egymással, hogyan figyelünk egymásra. Az a fajta szeretet, az összetartozás érzése, és az egymás segítése az ilyenkor sokkal erősebben jelen van az életünkben. Tehát én olyan, hogy mondjam, hát fura ezt mondani, de olyan feltöltődve jöttem haza ezekből a fellépésekből, olyan lelki táplálékot kaptam, és ráadásul Placid tanításai által, aki a gulágot járta meg, ugye 10 évig volt a Szovjetunió munkatáboraiban, és hazatért, és utána lehallgatták, évtizedekig munkásként dolgozott, és nem gyakorolhatta a papi hivatását, és töretlenül támogatta a híveket, és segítette lelkileg azokat, akik hozzáfordultak. Tehát annyira sokat lehet tanulni ezekből a szituációkból, és magából a darabból is. Tehát csodálatos volt a fellépésünk, és a közönség is. Tehát amikor egy-egy mondat ezekből a darabokból annyira erősen a szívéig ér valakinek, hogy sírva jön ki mondjuk egy előadásról, és a nyakunkba borul, hogy az egyik fiam a fronton már meghalt, a másikért pedig minden este imádkozom. Tehát most is így kiráz a hideg, tehát ezek csodálatos élmények nekünk, és azzal az élménnyel jöttünk haza, hogy mi is adhattunk valamit.
0: Hogy a magyar hősök ott is vannak. Kicsit fordítok a dolgon, hogy felvidámítsam, jól mondom, a tisztelt társaságot. Ezt tudják, hogy Olofsson Placid, miért Olofsson?
2: Persze,
0: jó, tudják. Jó, hát gondoltam, megkérdezem, a 14. Károly svéd király Poltaván hát vereséget szenvedett, és akkor hazalovagolt, mert ott éhínség volt, és akkor itt valaki a Verespálné utcában rosszul lett a kíséretéből, és akkor ő volt Olofsson. De ha már Olofsson Placid, akkor jöjjön egy rövid bejátszás Olofsson Placidtól, egy archív felvétel.
4: 17-féle foglalkozásom volt. Szabó volt, amikor kőrisfa háncsból kölött papucsot fonni, sose tudtam megcsinálni a 3 párpárat, mert egy ilyen, mondjuk magamfajta ember, civilizált ember, nem tudnám olyan egyszerű dolgokat csinálni. Én úgy irigyeltem azokat a 8 éves gyerekeket ott a zónán kívül, mordvin gyerekek, úgy fonta azt a papucsot, mint annak a rendje. Nekem meg nem ment. Nem kaptam vacsorát. Lementem 42 kilóra, na, hát azért ebből is volt, azért a jóisten tudta, hogy mit csinál. 5 éves koromban gyermekrajzpályázatot nyertem, tudok valamit rajzolni, zseni vagyok. Na, mikor az ukránok kaptak csomagot, és a csomagban volt egy kis levél, amiben lehetett írni, hogy ja, živi, zdorov, egy élek és egészséges vagyok, hát csak ilyen szövegeket lehetett írni, mindig volt egy kis fehér lap. Én, hogyha valahol találtam egy kis ceruzát, akkor rajzolgattam, és lerajzoltam az ukránokat. Fotokartocski, mondták ők, és oda tolták nekem a vacsora levesüket, mert ők csomagot kaptak. Na hát ugye én nem kaptam a munkámra a vacsora levest, de még dolgoztam érte, úgyhogy így az ember az élet ösztön az borzasztó nagy. Ennek aznap volt egy nagyon csúnya következménye. Majdnem egy évig portréfestő voltam. Hát kétségbejtő, 38 portrét festettem. Az első 6-8 az kétségbejtő volt, belejöttem. Hát az kínjából az ember minden... Jó, hát az átlagnál nem vagyok butább, ugye? Hát azért... Na...
0: Az átlagnál nem vagyok butább, mondta Olofsson Placid. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim Serfőző Krisztina, az Új Közele produkció producere, és Szabó Borbála, a színdarab írója, én Sályi András vagyok. Olofsson Placid persze egy különleges egyéniség, és ő vele még készülhetett ilyen felvétel, már meglehetősen régen. De az író számára a hősök. Melyik hős volt a legszimpatikusabb, vagy melyiknél érezte úgy, hogy igen, ez az én világom. Most mondom, Placid atyát hagyjuk ki, mert ő ott volt a többiek közül esetleg.
2: Igen, nehéz is volt emiatt Placid atyával, mert hogy ő megírta a saját történetét, hanem is műben, de hogy a saját figuráját úgy megrajzolta, hogy egy ilyen stand-uposként tulajdonképpen ő már előadta magát, szóval ő már megírta magát. Ezért az írót nem tud mit csinálni, csak ezt elétárni a közönségnek. De az érdekes volt például Brusznyai Árpádné volt, ami a hősünk, akinek ugye a férjét elítélték, és aztán igazságtalanul halálra ítélték, és felakasztották, és ő ott maradt a gyerekével egyedül. Ez egy olyan fajta hősiesség, ami izgalmas oldala ennek a kérdésnek, mert ugye nem akart hős lenni, meg nem is harcolt, hanem egy ilyen passzív hős, de hogy nagyon helytállt mégis hát a saját életében.
0: Igen, most azon gondolkoztam, a tragédia, hogy mit tehet ilyenkor egy anya? Megpróbálja
2: hát,
0: felnevelni
2: tartja,
0: a gyerekét.
2: Így van, igen, meg hogy tartja a lelket a gyerekben, meg magában, meg ilyesmi, de hogy neki például van egy nagyon szép emlékirat, ami talán szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottság adott ki, ugye? És azt én olvashattam, szóval az ő naplója, visszaemlékezése az a kezembe volt. Sokan írtak sokat, meg beszéltek sokat magukról, de például Richter Gedeon is, talán nekem ezért ő volt a kedvencem. Ő meg egy olyan fajta, ő tényleg gazdag ember volt, ugye rendkívül sikeres gazdag vállalkozó.
0: Ő csinálta a Kalmópirint, de csak zárójelben mondom.
2: Igen, és hát egy hatalmas...
0: 912 körül.
2: Hatalmas sikertörténet az övé, és viszont ő nem írt magáról, mert ő egy üzletember volt, most mit írogasson ilyen lelki dolgokat, mint a szerzetes, vagy a nők, vagy a költők szoktak, szóval hogy ő nem írt semmit, tehát hogy amit róla írtam én, azt én találtam ki, vagy az ő életútjából, meg a nagyon kevés személyes információval, amit róla lehet tudni. Ugye ő azt csinálta, hogy egyszerűen nem hagyta el az országot, tehát hogy hiába elmehetett volna, menekítette volna a saját életét, meg a vagyonát, de nem tette meg, hanem itt maradt, és helytállt, és segített is a háborúban, és aztán ő is meghalt, és hogy az ő élete meg sorsa az teljesen rejtvény volt, csak látjuk az életútját, de nem tudok róla semmit, hogy ő mit gondolt, mikor így vagy úgy döntött. Szóval ott érdekes volt, mert ott volt nekem nagyobb szerepem, hogy őt ki kellett találni tulajdonképpen.
0: Az írói képzelet. Na de mondjuk egy író számára, én értem, van egy téma, megírja, érdekes volt, belelendült, felújít, vagy a házfelújítás ide vagy oda, meg pici gyerek ide vagy oda, letudta. És akkor mi jön?
2: Hát attól függ, milyen műfajban ír az ember, vagy műnemben, mert ugye a színdarabnál az van, hogy hát nem elég, hogy én megírom, hanem az akkor találkozik a rendezővel, a színészekkel, majd a közönséggel, és akkor velük is ugye meg kell küzdeni, hogy
0: sok
2: úgy mondjam.
0: Sok baj van egyébként ilyenkor a rendezőkkel, színészekkel?
2: Rendkívül sok. Itt egy szerencsém volt, mert nem értem annyira rá, egyszer vonultam be kisbabával a karomon, hogy mindenre válaszoljak, de alapvetően én végig szoktam követni a darabjaim próba folyamatát. Nagyon nehéz együtt dolgozni, mert az alkotás az elég öntörvényű folyamat, mindegyik irányból, és hogy mindenki, a színész akkor azt újra rágja, amit én írtam, és ez nem jó, ezt nem így szeretném mondani, ez nem jó, az nem jó, a rendezőnek van egy elképzelése, tehát ez olyan a közösségi munkának nagy eredménye van, amikor már látjuk, hogy hú, de jó lett, de munka közben az nekem például nem egy könnyű dolog
0: ilyenkor
2: együtt alkotni.
0: Határozott, és mindenáron kitart az elképzelése mellett, mondjuk nem. A színészi elgondolásokkal szemben?
2: Meg lehet győzni, meg van, amikor hangulatból az van, hogyha a színésznő, a vezető színésznő, nem ennél a darabnál, de mondjuk hisztizik, akkor én jobban teszem, ha inkább átírom azt a mondatot, mert különben olyan hangulat, tehát ott nagyon számít a színészek idegrendszere, nagyon érzékeny, mint az enyém is, de azt nem féltik annyira, de hogy a színészek, tehát az, hogy a hangulat milyen közöttük, vagy a társulatban mit gondolnak mondjuk a darabról, vagy az egészről, amiben vannak, az nagyon fontos, de én többször csináltam olyat, hogy beáldoztam, jó, akkor mondd úgy, próbáljuk meg, majd úgy mondta, majd meglepetésemre a bemutató utáni egy-két előadással már mégis úgy mondta, hogy írtam. Tehát, hogy én szoktam engedni azért, és van, amikor meg igazuk van, és igazuk van, hogy érezték, hogy ott nem jó, és átírtam, úgyhogy ez gyakran van.
0: A téma, mert Serfőző Krisztina mondta, hogy hogyan lehet eljutni a fiatalokhoz. Egy ilyen téma a mai fiataloknak, akik 20 másodperces videókon nőnek fel. Mennyire hatásos?
1: Hát azt gondolom, hogy megtaláltuk a forma nyelvet arra, hogy elérjük a fiatalokat. Erre viszonylag nagy tapasztalatunk van most már, tehát több éve játsszuk a Magyar Hősöket, és 2 éve játsszuk a Placid, avagy játszma a halála című kétszereplős színdarabot. Kezdem hátulról. A Placid, avagy játszma a halála című színdarab, ez egy kétszereplős színdarab, és egy zseniális dialógust írt Bori. A Placid tulajdonképpen a halállal beszélget, és tele, ez most tudom, hogy ilyen nagyon dramatikusan hangzik, de rendkívül sok humorral, hiszen hallottuk most a bejátszóban Placidatját, tehát ő tényleg egy ilyen vicces, humoros ember volt, amit tulajdonképpen meg is mentette a haláltól. Tehát ez a fajta életigenlés, ez a fajta életöröm, ez nem csak őt, hanem a társait is megmentette a haláltól, és egyébként minket is meg tud menteni a hétköznapi nehézségeinkben, hogyha az örömeinkre tudunk gondolni. Tehát ezek a humoros, jó dialógok, és itt hadd nevesítsem a színészeinket, Bezerédi Zoltán játssza a halált, és Sütő András és Martinkovics Máté váltott szereposztásban játsszák Placidatját. Azért kellett a váltott szereposztás, mert nagyon sok helyre hívtak minket. Több ezer diák látta már ezt az előadást, rengeteg vidéki színházban és iskolában voltunk ezzel az előadással. Voltunk, idén most megyünk Londonba, nem sokára a Placida vagy játszma a halála című előadással, talán 1 hét múlva, és azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a diákokat abszolút megtartja az érdeklődésüket ez a darab. Uh-huh. És ugyanez érvényes a Magyar Hősökre is, hiszen a Magyar Hősöknek pont az a kezdőképe, vagy az a kezdő jelenete, hogy ugye 6 hősről van szó, a töri tanár, a középiskolás történelem tanár 5 diákjával elmegy egy szabaduló szobába, ami nem egy, nem tudom, igen, most éppen mi a divatos, a fűrész, vagy a most nem tudom,
0: még nem voltam szabaduló szobában, de már készülök.
1: Legaktuálisabb horror sztorinak az átélési lehetősége. Szóval ez egy történelmi szabaduló szoba, és a történelmi szabaduló szobában tulajdonképpen ez a 6 karakter megkapja azokat a szerepeket, mint Richter Gedeon, Salkaházi Sára, uh-huh. Gérec Attila, Kis
0: és
1: Sándor, Placidatya. És tulajdonképpen a középiskolásoknak kell belebújnia ezeknek a szereplőknek a bőrébe, és egy nagyon izgalmas játéka van annak a dialógusokban, hogy hol kibeszél a szerepből az adott színész, és hol Hont Ilona lesz, hol visszareagál magára, hogy most akkor én Hont Ilona vagyok, akkor most hogy vagyok, és akkor most én tényleg itt vagyok a börtönben, és meglátogatom a férjemet, Brusznyai Árpádot. És aztán a következő másodpercben már egy nagyon bensőséges, nagyon szép, szerelmes, vágyakozó dialógust hallhatunk egy börtön jelenetben. Tehát tudnak a gyerekek hozzá kapcsolódni, és számomra az volt a legszebb egyébként, amikor a Magyar Hősök bemutatója volt 2022-ben, azt hiszem, hogy az idősek sírtak az előadáson, a diákok pedig nagyon élvezték, és fenntartottuk a figyelmet.
0: Záró kérdés lett volna, hogy mikor lesz film? Csak egy szó, lesz film?
1: Nagyon szeretnénk, ha lenne, dolgozunk rajta, hogy legyen, ezt még nem tudjuk, de ha megengedi, akkor záró mondatként hadd mondjam el, hogy ősszel lesznek Budapesten elérhető előadásaink, és az 5-ös 10-ben lesznek majd láthatóak mind a Magyar Hősök, mind a Placid előadás.
0: Mert ha lesz film, akkor sokat kell majd veszekedni a színészekkel, de ezt csak zárójelben mondom.
2: Már várom.
0: Már várom. Egyébként igen, mi is várjuk. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Serfőző Krisztina, az Ülj közele produkció producere, és Szabó Borbála a színdarab írója volt. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, máskor is. A viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a történelem érettségi ezévi feladatairól, valamint a pedagógusok nevelő munkájának jelentőségéről kérdeztük. Fábián Éva, Prima Primissima díjas népdalénekes, mesemondó, a Meseszó Egyesület május 16-án tartott szakmai napjáról tájékoztatja hallgatóinkat. 5 éves a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. Kármánné Lachegyi Márta tanárnővel beszélgettünk. Halmos Mónika természetgyógyász a kisgyermekek növényismeretének fejlesztéséhez ad tanácsokat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Erre a beszélgetésre készülve megnéztem a gimnázium honlapját, ahol egy Szentgyörgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
4: Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie. Igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelem érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. A témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. A tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak ugye az érettségivel párhuzamosan, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások. Tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra. És azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Nyaranta mindig van egy izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni, és hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni. Egy picit azért azt is, bár ez egy hatalmas téma, az iskolának azt gondolom, hogy nagyon fölértékelődnek a nevelési funkciói, mert maga a tényanyag az egy 1-2 éves intenzív, akár internetes kurzussal is elsajátítható, ha valaki tényleg odaül és el akarja sajátítani. De az a nevelési része az iskolának, hogy egy közösségbe be kell illeszkedni, az azért szocializációval jár. Ott azért úgy kell viselkedni, adaptálódni, a szüleim feltétel nélkül szeretnek, de egy osztályba meg kell tanulni azért beilleszkedni. Ezt reggelente föl kell kelni, be kell jönni, nem mindegy, hogy hogyan jelenek meg. El kell viselnem kudarcokat is adott esetben. Ezek mind-mind az iskola nevelési része, és azt gondolom, hogy ezt nem tudja pótolni semmilyen online tartalom. A tartalom átadást azt igen, de azt is csak akkor, ha motivált a diák, mert hiába van ott akármilyen szuper digitális program, ha nem ül oda, és nem végzi el a diák, és ahhoz kell egy belső késztetés, és akkor megint fölértékelődik az, hogy ha van egy tanterem egy tanárral, akkor azt a motivációt ő azért elő tudja ott segíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez továbbra is az iskolának történelmen korokon átívelő feladata. Éppen ezért fontos, hogy erre iskola vezetés esetében az ember figyelmet, hangsúlyt tegyen, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
3: Örülök, hogy Fábián Éva, népi énekes, előadó művész, mesemondó interjút ad az üzenőfüzet számára. A Meseszó Egyesület legutóbbi, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban tartott Tüzet viszek, lángot adok, az élőszavas mesemondás a pedagógiában című szakmai napról.
5: Nagy öröm volt számomra, hogy sok óvó és tanítóképzős hallgató is volt ott, jászberényi diákok. Anyuka volt, aki mellettem ült, és egy játékba együtt játszottunk. Azért érzem nagyon fontosnak, mert hát, ha tudunk a következő pedagógus generációnak annyi bátorságot adni, hogy merjenek elkezdeni élőszoba mesélni a gyerekeknek. Itt is szó esett arról, hogy illusztráció, mindenféle ilyen szemléltető eszköz. Az én tapasztalatom az, hogy nem szükséges. Tehát amikor az ember csak szabadon mesél a gyerekeknek, akkor a gyerekeknek ugyanolyan szabadon lendül a fantáziája, a belső képbe ők kitöltik azt, amit hallanak. És a pedagógusokba csak reményt és bátorságot kell önteni, hogy képesek arra, hogy meséljenek szabadon, és hogyha ebbe belemernek fogni, akkor a gyerekektől jönni fog az igazolás, tehát a gyerekek is akár rajzban, akár beszédben visszatükrözik azt a sok élményt, amit hallanak.
3: Hogyan önthetünk bátorságot, ahogyan említette, a pedagógusokba, óvónőkbe, tanárokba?
5: Én általában csak az élményeimről és a tapasztalataimról szoktam beszámolni, de itt a mesetanfolyam szervező kollégák közül vannak olyanok, akik játékokat szerveznek. Jászberényben is volt olyan játék, hogy például párba voltunk, egy-egy mese részt egymásnak kellett elmondani vagy folytatni, és érdekes, hogy bennem is vannak gátak, pedig már mióta mesélgetek. Hát hogy ne lenne abba, aki sosem merte ezt így művelni, és azért jók ezek a találkozások, beszélgetések, tapasztalatoknak, élményeknek a megosztása, mert így egymásba kapaszkodva több bátorságot nyer szerintem mindenki, hogy kipróbálja. És ha egyszer bátorságot nyert és kipróbálja, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne a mesékbe, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a motivumokat kiszínezi az ember. Amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
3: Úgy érzem, hogy amikor elkezdi a bevezetőjét a mesének, mint egy felméri a gyerekek tekintetén, hogy milyen irányba folytas, gyakran improvizál.
5: Hát annyira, hogy időnként igencsak elburjánzik a bevezető, mert megyünk oda küllyel Bukovinában nanyámhoz és a kacskacska macskacskákhoz, tehát beavatom a gyerekeket, hogy miért fogok furcsa kifejezéseket használni. Gyakorlatilag már a mese bevezető formulája is maga egy külön mese szinte, viszont a gyerekek beavatódnak ebbe, és hogyha valami furcsa kifejezés kacagásra ingerli őket, mert az ember zavarba jön, akkor mit csinál, főleg a kisgyerek, hát ilyen visszafojtott kuncogásba fullad bele. Szoktam volt mondani a gyermekeknek, hogyha egy göndör kicsi kacagás megcsiklintja a kacagókátokat, azt nehogy magatokba folytsátok, mert nem venném a lelkemre, ha megpukkadnátok. És akkor kezdenek kacagni mindenen, de hogy beindul a mese, akkor becsukodnak a tépőzárak. Ezt is szoktam mondani, hogy a mesehallgatás egyik legnagyobb ellensége a tépőzár. És amikor elhallgatnak a tépőzárak, és kinyílnak a szemek és a szájak, na akkor beindul a menet. És akkor elkezd élni a mese. Tehát általában a meséknek a sztereotíp fordulatait azt velük mondatom ki, és nagyon sok mindenre lehet mese kereten belül lehetőséget találni. Hát például egy-egy dalocska, ami kötődik oda, vagy egy mondók, az bele lehet építeni a mesébe. Van olyan mesém, ahol összeakad az okos szegény ember a buta sárkánnyal, de előtte még vendégül látja őt egy hegyi pásztorember, egy csobánember. Ott mesés kereteken belül még azt is megtudja a gyermek, hogy készül ilyen nomád körülmények között a sajt. Rengeteg dologra jó a mese. Tehát olyan eldugott világba vezeti a gyerekeket, úgy szoktam volt mondani, hogy egy kicsit olyan a mese világa, mint a régészeknek a cserepek. Az ügyes régész, amikor összerakja, akkor egy gyönyörű régi váza vagy tárgy épül föl belőle. És a mesék is ilyenek, hogy vissza lehet kukucskálni régi világoknak az eldugott cserepeire, és egy kicsit egy ilyen kis varázs messzelátóval bele lehet látni ilyen a letűnt világok érdekes életébe.
3: Szeretném a hallgatóknak a figyelmébe ajánlani az Odaküljél András falván Fábián Éva mesél című kiadványt a Hagyományok háza gondozásában.
5: Csak annyit fűznék hozzá, hogy kereskedelmi forgalomban ez nem kapható, viszont a Hagyományok házának honlapjára felmennek. Van egy ilyen Fábián Éva mesél, és azon meg lehet nyitni ezt az egész kiadványt. Meséstől, tanulmányostól, mindenestől.
3: Éves a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. Kármánné Lachegyi Márta tanárnővel, a névadóról, Regőci István atyáról, valamint a támogatás módjáról, lehetőségeiről beszélgetünk.
6: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én szüleimmel, családommal a Regőci István atya által épített kápolnában, illetve árvaházban nőttem fel, ott éltem. Édesanyám volt a sekrestyése a Regőci kápolnának, és rendszeresen, amikor István atya megérkezett Vácra, ugye a börtönbe járt szentmisét tartani, utána gyakran jött el hozzánk a kápolnába, és ilyenkor rendszeresen én voltam, aki nyitottam neki a templomot, körbevezettem a látogatóit, és beszélgettünk. Egy nagyon kedves atyát ismertem meg Regőci István atyában. Nagyon nagy szeretettel volt mindig is a szegények, az árvák, a gyermekek és a rászorulók iránt. Óriási szeretet volt az ő szívében, lelkében, egész életében hatalmas nagy küzdéssel dolgozott. Nekem mindig olyan öröm volt találkozni ő vele. 2021-ben a férjem COVID-fertőzésben elhunyt. Két hónappal később hallottam a tévében, hogy lesz ez az alapítvány, aki a COVID árvákat segíti. Éppen ezért volt különleges számomra. Nagyon megérintette a szívemet, hogy éppen Regőci István atyáról fogják elnevezni ezt az alapítványt.
3: A Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért alapítvány az akkori köztársasági elnök Áder János a feleségével, Herceg Anitával alapította, hozta létre a koronavírusban elhunyt szülők gyerekei számára, akik árván vagy félárván maradtak. A lehetőségek, amit az alapítvány biztosít a támogatottaknak, ezek nem csak anyagi jellegűek, hanem élményeket is adnak. Legutóbb például május 17-én rendeztek család napot a Margit szigeten. Arra kérném Kármánné Lachegyi Mártát, hogy pedagógusként, tanárként ne csak a saját támogatásukról, de ezekről az eseményekről mondja el a kedves hallgatóknak, hogy miért jelentős ez.
6: Ezek az emberek fájdalommal élnek. Szomorúsággal a gyermekek is, a szülők is, az özvegyek, az árvák. És őnekik nem csupán az anyagiak számítanak elsődlegesen, sőt azt mondom, hogy nem elsődlegesen az anyagiak számítanak, hanem inkább az, hogy közösségben lehetnek, olyan emberekkel találkozhatnak, akik hasonló dolgokat éltek át, mindig jó találkozni ilyen emberekkel. Én nekem különleges esemény volt, amikor az alapítvány alapítása után nem sokkal volt Vácon a Regőci kápolnának a templom búcsúja, amelyre Áder Jánost és Herceg Anita asszonyt is meghívták. Ezen mi is részt vehettünk a fiammal együtt, illetve akkoriban tudtam meg, hogy egy tanítványom is hasonlóképpen félárván maradt. Ő neki az édesapja és mind a két nagyszülője halt meg nagyon rövid időn belül COVID-fertőzésben, és mi így közösen vehettünk részt ezen a templombúcsúi szentmisén, ahol Áder Jánossal is beszélgethettünk, illetve Herceg Anita asszonnyal. Azóta is több alkalommal voltak olyan rendezvények, amelyen együtt találkozhattunk. Nagyon kedves személyeket ismertünk meg ő bennük. És számomra az, hogy a tanítványommal együtt vehettünk részt ezeken a programokon, mindig úgy éreztem, hogy egy még erősebb kötelék köt össze minket. Számos olyan rendezvény volt, amelyen részt vehettünk, akár kisebbek, mint egy színházi előadás, vagy egy cirkuszi előadás, amelyen ott lehettünk. Meghívtak foci mérkőzésekre, részt vehettünk családi napon. Volt olyan nyaralás, amelyre a fiamat elvitték, egy balatoni nyaralásra, de tavaly októberben az őszi szünet idején egy közös családi nyaralásban is részesülhettünk, amikor Szlovákiába utazhattunk el az alapítvánnyal, és ott szintén olyan emberekkel találkozhattunk és ismerhettünk meg, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonlóképpen éreznek, ugyanazokat a problémákat élik meg, mint amikkel mi is találkozhatunk. És ez rendkívül fontos, hogy van kivel beszélni, van kitől segítséget kérni.
1: A Regőci Alapítvány létrehozásakor az alapítók azt vállalták, hogy amíg a támogatottak önállóan gondoskodni tudnak magukról, magyarán befejezik az iskoláikat, dolgoznak, addig támogatják őket. Ahogy az imént Kármáné Lachegyi Márta említette, ugye ez anyagi jellegű, illetve programokkal történő támogatás. Komoly gondot jelent a szülőknek a nyári felügyelet, amikor nincs tanítás, de a gyerekekről gondoskodni kell. Hogyan segít ebben a Regőci Alapítvány?
6: Tanárként is tapasztalom, hogy mennyire számít a szülőknek, hogy egy-egy tábort szervezünk, amin részt tudnak venni, hogy arra az időre megvan oldva a gyermeküknek a nyári felügyelete, hiszen ők dolgoznak nyáron, kell, hogy valamilyen módon felügyeletet adjanak a gyermekeik számára. Nagyon-nagyon fontos, és ebben a Regőci Alapítvány minden évben nagyon komoly segítséget nyújt. Rendszeresen kapunk olyan felhívási lehetőségeket, amikor a gyermeket, vagy akár családostól elmehetünk Balatonra, vagy bármilyen más helyre nyaralni, táborozni. Vettünk részt Erzsébet táborban, Zánkára utazhattunk, és ott is megoldják a gyermeknek a felügyeletét, gondoskodnak róla, hogy értékes programokban részesüljön, olyanokban, amikre egyébként nem biztos, hogy minden család megtehetné, hogy eljut.
1: Az önök Kristóf fia most mennyi idős, hol tart a gimnáziumi tanulmányai során?
6: Ő most éppen 18 éves, idén töltötte be a 18. életévét, jelenleg 11-es egy váci katolikus középiskolában, jövőre fog érettségizni, és bízom benne, hogy utána őnek is sikerül majd tovább tanulni.
1: Alakultak ki barátságok a COVID-árvák között?
6: Nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Kristóf és a fiam, amikor egy-egy táborban részt vett egy-egy nyaraláson, ott olyan barátokat szerzett, akivel későbbiekben is tartja a kapcsolatot. Van lehetőség, hogy találkozzanak egy-egy ilyen programon, és az mindig nagyon sokat számít, és nagy öröm, amikor egy régi baráttal, mert így tekintenek már egymásra, tudnak találkozni, és együtt tudják tölteni az időt.
1: Halmos Mónika természetgyógyásszal, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével a Hagyományok Házában tartott Vadonnőtt étterem kalandozása vadnövény gasztronómiában című előadása kapcsán beszélgettünk.
7: Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni az embereknek. Ugye az utóbbi időben felmerült a világban az, hogy mennyire fontos a természettel való kapcsolódásunk. Az ember már a saját bőrén érzi, hogy eltávolodtunk a természettől, érzi a test és a mentális egészségén, hogy ha a természettől eltávolodunk, akkor óriási hiányok fognak bennünk fellépni. De az első az, hogy egyáltalán lépjünk ki a természetbe, és az nem biztos, hogy egy vadont jelent, hogy az erdő mélyére kell rögtön elmenni. Nagyon kedveltek például azok a sétáim, amelyeket különböző budapesti belvárosi tereken tartok, ahol azt gondolnánk, hogy nincs is semmiféle növényzet, mert van néhány fa, meg néhány bokor. Aztán kiderül, hogy ott annyi mindent lehet megnézni, például megjelennek ott azok a vadnövények is, gazformájában legtöbbször, amelyeket én a többi előadásomon pedig olyan formában szoktam bemutatni, hogy milyen módon lehet ezeket elfogyasztani. Természetesen nem azokat, amelyeket mondjuk a Hunyadi téren gyűjtünk, mert ugye ezek nem tiszták, viszont ott egy kiváló alkalom van arra, hogy megismerjük, és feléledjen az emberben egy olyan vágy, hogy én szeretném ezeket a növényeket jobban megismerni, megismerni a gyógyhatásaikat, vagy pedig még esetleg a mindennapi étkezéseinkbe is belevonni.
3: Hogy lehet rászoktatni a gyerekeket a növények ismeretére, szeretetére?
7: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Csupán az kell hozzá, hogy egészen kicsi koruktól kezdve az ember cipelje őket mindenhova a természetbe, akár a kertbe, akár kirándulni. És a gyerekek annyira ösztönszerűen ráéreznek erre, hogy a 2 évesekkel már jól lehet koratavasszal apró növényeket gyűjteni, mert ha az ember megmutatja nekik, hogy most melyik fajtát gyűjtjük, megfigyelik, hogy melyik levelet kell csak leszedni, nagyon-nagyon ügyesek ebben, és hát ahogy növekednek, úgy lesznek egyre ügyesebbek, és észrevétlenül tanulják meg ezeket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni a természetbe, akár magunk, de hogyha mi nem tudjuk, akkor vannak erdei programok, szabadban lévő programok, szakemberek vezetésével, mert a gyerekkori élmények azok meghatározóak az egész életünkben, és aki kicsi gyerekkorában növények közé kerül, sokkal pozitívabban fog a természet felé fordulni, magáénak fogja az egészet érezni.
3: Korszenszky Richárd jegyzete következik.
8: Megjöttek a fecskék. Már hetek óta borús a világ. Tele van feszültséggel, parlamenti választásokra készültek, majd bekövetkezett, amire számítani lehetett. Az egyik fél nyer, a másik pedig veszít. A nyertesek örülnek, a vesztesek pedig levertek lesznek, és mindenki kérdi, hogyan tovább. Közben a nap ugyanúgy felkel, és ugyanúgy lenyugszik. Legfeljebb nem látni a felhőktől, vagy éppen sivatagi por homályosítja el a látóhatárt. Voltak, akik a választás előtti pattanásig feszült helyzetben bölcsen kimondták, a választás után is lesz nap, folytatódik az élet. Távlatokban kell gondolkodni. A világot a Teremtő jól elrendezte. Visszatérnek az évszakok, a télre tavasz, a tavaszra nyár következik, majd ősz és újra tél. Emberek születnek, emberek meghalnak, vannak, akik betegek, vannak betegek, akik meggyógyulnak. Fiatalok tervezik az esküvőt, az iskolások várják a bizonyítványosztást, közben pedig vannak nagyobb méretű feladatok, el kell rendezni sokféle ügyet, hidakat kell építeni a másként gondolkodók között, és nem szabad elfelejteni.

0: védünk, és vigyáznunk kell egymásra, mert életet teremteni egyikünk sem képes. Közben pedig a csillagok járnak a maguk útján, a nap fölkel és lenyugszik, tavasszal kirügyeznek, majd virágba borulnak a fák. Igaz, hogy veszélyek között zajlik az élet, az éjszakai fagy el tudja pusztítani a várva várt termést. Évek, évtizedek munkáját képes elpusztítani egy eszeveszett háború. Bármennyire is tele vannak az újságok a legfurcsább hírekkel, jó volna, hogyha nem szűkülne be a látásunk. Észre kellene vennünk a nagy egészet, és a nagy egészben a sokat mondó apró üzenetet. Ebben az évben is megjöttek a fecskék.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
2: Elhangzott az üzenőfüzet.

0: Edvard Grieg opusz 34-es két elégikus melódiájának második tételét hallották. A múlt tavaszon a budapesti vonósok kamara zenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban az 1987. június 2-án elhunyt André Segoviára emlékezünk felvételeivel.

A hangolóban az 1987. június 2-án elhunyt Andrés Segoviára emlékeztünk felvételeivel. A szerkesztő Bögös Henrietta volt. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Urbán Péter és Biksa Levente, a hírszerkesztő Reichlin Krisztina, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenőtérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. június 3-a szerda van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Szilasi Alex játszotta Friedrich Chopin numero 11-es ámol keringőjét. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Kérésünkkel újra és újra Istenhez kell járulnunk. Nem csak a szükség idején, hanem egy teremtő hatalmáért és megszentelő kegyelméért vágyakozó állandó kiáltásként. Ezért a kérő ima mindig magában rejti a feltételezést. De ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Máté 26:39. Nem tudjuk, hogy valóban jó-e az, amit kérünk szorongattatásunkban. Nem tudjuk, hogy jó-e az az irány, amit egy helyzetnek adni szeretnénk. Életünk nem olyan, mint a kereskedő vagy az építőmester munkája, amely saját meghatározott tervei szerint alakul. Az eseményeknek csak kisebbik része az, amit látunk és értünk, a nagyobbik rész Isten titkából ered. Ebbe hatol be a kérő ima. Így el kell fogadni azt, amit az Úr helyesnek tart. Aztán nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy minden kérés valamelyest magában rejti a kérőnek akaratát is. És nem csak a jó, a helyes kívánságot, amely a lét és az élet gazdagodását szolgálja, melyben a cselekvés, az alkotás feszültsége rejlik, hanem a helytelent is, az önzést, amely saját ényét teszi a világ közepévé, s mindent alárendel saját kívánságainak. Ez a romlott akarat is benne rejlik az Isten felé irányuló kérő imában. S ha a Szent elé kerülhet, mindenek ura elé, akkor alá kell vetnie magát az ő ítéletének, késznek kell lennie, hogy megszűnjék vagy átalakuljon, ha ő úgy akarja. Minden kiáltás mélyén a kérések kérése rejlik. Legyen meg a te akaratod. Nem csak azért, mert ez az akarat kikerülhetetlen és ellenállhatatlan, hanem azért is, mert igaz és szent, mert minden érték megvan benne, amiért érdemes élni. Végül is a kérő ima nem csak a legmagasabb igazságosság és hatalom felé, a jó értelemben vett rend felé száll, hanem az élő Isten szeretetéhez. A szeretet azonban szabadság is. Önmagunk megnyitása s ajándékozás, tiszta forrásból származó teremtés. S a kérő imának meg kell ezt hagynia, hogy amikor szükségeivel, szenvedéseivel, kívánságaival kopogtat, Isten szeretete saját elhatározásából teremtő módon cselekedjék. A mondat, legyen meg a te akaratod, mélyebb értelemben így szólhatna, uralkodjék a te szereteted rajtam. Mihelyt a kérő ima beteljesedik, hálába alakul át. Ez is ugyanolyan magától értetődéssel fakad a szívből. Ezzel válaszol az ember Isten ajándékára. S ezt nem csak akkor kell megtennie, ha kérése meghallgatásra talált, hanem mindig. Az ember szívének állandóan választ kell adnia a gondviselő és szerető Isten jóságos uralkodására. A válasz abban áll, hogy tudatában vagyunk, amik csak vagyunk, ami csak történik velünk, az mind Istentől származik. Meg kell ezt vallanunk, s hálát adnunk. Az apostol figyelmeztet, legyetek hálásak. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok általa hálát Istennek, az Atyának. Hogy mennyi rosszat sejt, ha megfeledkezünk a háláról, azt az Úr szívéből fakadó kiáltást teszi érthetővé számunkra, amikor meggyógyította a 10 leprást, s csak egy jött vissza hálát adni, egy szamaritánus, Jézus felkiált. Nem de 10 tisztultak meg? Hol a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Az Isten fájdalmának szívből fakadó kiáltása ez, amely a próféták szavára emlékeztet, amikor a néphez szóltak, ahhoz, akivel Isten szeretete oly nagy dolgokat cselekedett, s a nép mégis elfelejtette őt. Nem szoktuk megköszönni azt, ami magától értetődő. Ha ismerem a természet törvényeit, s látom, amint egy bizonyos szabályszerűség a neki megfelelő hatást váltja ki, semmi hálát nem érzek, ha még oly jó is számomra ez a hatás. Hiszen ennek így kellett bekövetkeznie. Ugyanígy nem keletkezik hála bennem, ha eladok egy árut, s az árát kifizetik. Ez az én jussom. Csak ha nem szükségszerűségből, nem jogi kötelezettségből, hanem az önmagát megnyitó szív szabadságából fakad valami,
akkor ébred a szép, bensőséges, s magában oly szabad érzés. Köszönöm. De ehhez fontos felismerni, és pedig nem csak eszünkkel, hanem a szívünkkel, hogy alapjában véve semmi sem természetes. A világban még csak magától értetődő néhány dolog, de mihelyt a nagy egészet tekintjük, megszűnik ez a magától értetődőség. A világban élünk, s a létezésünkhöz szükséges anyagokat és erőket belőle merítjük. Az okok és okozatok ezernyi szálával kötődünk hozzá. Ezért egyszerűen olyan adottságnak tűnik a számunkra, amely nem is lehet másképp. Ez a természet, amely minden más egyébnek az előfeltétele. Ez azonban pogány gondolkodásmód, mert valójában messze nem magától értetődő, hogy fennáll a világ. A világ nem szükségképpen létezik, s az is előfordulhatna, hogy nem létezik. Csak azért van, mert Isten akarta, s azért akarta, mert egyszerűen így látta jónak. Itt már megszűnnek az okok, s a tiszta szabadság birodalma kezdődik. A világ Isten szabadságából keletkezett, s ez a szabadság szeretet. Ezért kell hálával válaszolnunk rá. Valóban nagy, igazság szerint való cselekedet tehát hálát adni Istennek a világ teremtéséért. Épp oly kevéssé magától értetődő azonban az is, hogy én vagyok. Önmagamban találom meg magamat, önmagamban élek. Így saját létezésem épp úgy, mint a világ létezése, sőt, talán még jobban adottságnak tűnik, és minden egyéb dolog előfeltételének. De azért jól tudom, hogy ez másképp is lehetne. Hogy előfordulhatna az is, hogy nem vagyok. Már kétszer előfordult a kifejezés, hogy valami egyszerűen adottság. Ennek kétszeresen is mély értelme van. Értjük rajta az épp jelen való dolgot, amely az összes többinek előfeltétele, de azt is jelentheti, hogy azt valaki adta, azért adottság, s ezáltal egyáltalán nem magától értetődő. Nem szükségszerűen létezik, sem pedig valamely jog alapján, hanem szabad tetszésből, kegyelemből fakad létezése. Ezt is a szívem mélyén kell éreznem, s tudnom, hogy önmagamat a teremtő s ajándékozó Isten kezéből származó adománynak kell tekintenem. Általában a kegyelem szóval olyasmit jelölünk, amely nem a dolgok vagy az emberek által adott lehetőségből adódik, hanem Istentől jön megvilágosítva, segítve, megszentelve életünket, s a kegyelemnek ezt a fogalmát szembeállítjuk a természettel. A szót azonban, hogy tágabb értelemben úgy is használhatjuk, mint minden olyan dolog eredetét, amely nem szükségképpen létezik, hanem Isten szabad elhatározásból való adomány, akkor pedig értjük rajta a világot, az embereket, önmagunkat, mindazt, ami nem Isten. Minden adottság adomány. Tőle származó, aki az egyetlen adományozó.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
1: Születésnap van. Vasadi Péter 60 éves. Az időről fogok beszélni. Én például abba a korba értem, amikor fölkérik, kezdik fölkérni az embert, nyitna meg vernisszást, írna utószót, gyászbeszédet, ilyen-olyan köszöntőt. De ez még nem elég. Nem csak fölkérik az embert, hanem az ember ezeket, egy részüket, szívesen el is vállalja. Éppen ez jelenti azt, hogy abba a korba ért. Mégis, hogy miként is állunk a korral, ezzel azért csínyán kell bánni. Elmesélek egy történetet, nem nagy történet, de eléggé csodás. Szeretettel köszöntöm Önöket. Vasadi Péter immár nem 60, hanem 100 éves. 100 éves lenne. 1926. június 1-én született. A 9 éve elhunyt költőre emlékezünk születésének a kerek évfordulóján. Egy másik Péter írását hoztam, mely, mint hallottuk, 40 évvel ezelőtt a 60. születésnapon köszöntötte őt. Ez a másik Péter nem más, mint Eszterházy Péter. A Hajnali hadművelet című írás bevezetőjét hoztam, a Kitömött hattyú című kötetből. Eszterházy Péter egy másik helyen egyébként, szintén ebben a kötetben azt írta, hogy Vasadi Pétertől azt tanulta meg, mi a fény. De térjünk vissza a Hajnali hadművelet bevezetéséhez. Különös, igen szeretetre méltó figurákat ismerünk meg a történetből, félreértések közepette. Van nekünk, néhányunknak egy távoli, szemüveges, gótikus barátunk. Írja Eszterházy, és zárójelben idézít Vasadi Péter Hó és madarak kötetének Címer című verséből. Gótikus barátotok a hallgatáskar fáján könyököl, s csak ennyit mond, igen. Tehát van nekünk, néhányunknak egy távoli, szemüveges, gótikus barátunk, mondhatni ezermester. Ha valaki, ő tényleg a lélek mérnöke. Noha például az én gyerekeim úgy tudják, egy bravúros labdamutatvány nyomán, hogy bohóc. Azon felül elsőrangú teakészítő. Ezek a fő vonásai. És még az, hogy időről időre úgy érzi az ember, föl kell mennie, ugrania hozzá, üldögélni. Egy ilyen üldögéléskor, van már bő 10 éve, miközben a házigazda szívélyességnek nevezett férfias körülményeskedéssel a teaforralás alkonyi hadműveletét készítette elő, azt mondta, hogy majd az est folyamán benéz Vasadi Péter is. VP-ről én akkor semmi személyeset nem tudtam. Új ember és vigíliabeli cikkei alapján gondoltam rá nagy tisztelettel. Homályosan még azt is képzeltem, hogy talán pap. Nem az. Amikor kisvártatva belépett egy kéklön fekete sörényű fiúcska, és figyelmetlen, szinte nem is fölényes bemutatkozásomra azt mondta, mint egy válaszolva, hogy ő VP, akkor mint egy megremegett kezemben a teás csésze, mely ott szorongott a könyvekkel teli asztalon. Én még könyvek által okozott ekkora rendetlenséget életemben nem láttam. A földön, az ágyon, az ágyban, a fotelban, mindenütt könyvek. De azért mindenki elfér, aki belép. És állítólag a könyveket is meg lehet találni. De egyáltalán nem erről akarok beszélni, hanem arról a meghökkenésről és enyhes értettségről, mely engem ott elfogott. Hogy hát hogyan lehetséges ez? Ez a gyerek alig 20 éves. Szóval ő írna ezeket a nagyon okos, mégis egyszerű és valahogy mégis vad, szelíden vad cikkeket. Szóval ő az. Persze Rembó is. Hát jó, legyen. Mindezt nehezemre esett tudomásul venni, mert akkoriban mindenhol én voltam a legfiatalabb, és ezt alig kevésen élveztem. Hát jó, nyugodtam bele szomorúan, mintha a tehetségtelenségem egy váratlan bizonyítéka került volna elő. Vasadinak kiáró tisztelettel hallgattam tehát ezt a tejfölös szájú Vasadit. Amit mondott, az elég, hogy is mondjam, sajátos volt, kedves és hebrencs. Mindezt kénytelen voltam a letisztultság vagy bölcsesség valami furcsa, megtévesztő jeleként értelmezni. Egy szó mint száz, nagy zavarban voltam. Ám az események ördögi, a géniusz Loki tempóban kergették egymást. Ahogy az eddig elhangzottakból is összerakható, s a következőkben is történik rá utalás, a történet, mely éppen felidéződik, a 70-es évek közepén játszódik. Eszterházy ekkor 25, Vasadi Péter pedig nagyjából 50 éves. Először az derült ki, olvasok tovább, hogy ez a gyerek nem ő, hanem a fia. Rögtön pöklendi lettem, 25 éves komoly férfi, hogy rútul így rászedett, ha akaratlanul is. És hogy VP még a teaforralónál is idősebb. Viszont amikor meg ő belépett, rögtön tudtam, hogy ő az. Azt azért nem nehéz elképzelni, milyen egy idős ember, akinek ilyen és ilyen a 20 éves fia. De jaj, ez meg nem volt elég öreg, mintha a fia bátyja lett volna. Nem részletezem, erre már nem maradt volt reakcióm, a teát szürcsölve néztem ezeket a VP-ket. A házigazda meg csöndesen mulatott rajtam. Mindezt azért mesélem el, mert részint és főként szeretek mesélni, és nem szeretem, ha egy történet elmeséletlen imbolyog a senki földjén. Azaz bennem. Részint meg úgy gondolom, jellemző ez a tárgyra. Nem mintha VP örök ifjú volna, korán sem, hanem arra, hogy a viszonyai az időhöz, mintha szikrázó jégtömb lenne, csak épp időből, nem jégből. Állít közbevetett idézet a termelési regényből zárójelben. Tehát Vasadi Péter viszonyai az időhöz, tárgyakhoz, irodalomhoz, sorolhatnám, mintha más volna, mint általában. Első pillantása is, külsőségeiben is, naivság és otthonosság, tájékozatlanság és beavatottság, amatőrség és szakmai fölkészültség számomra fantasztikus keveréke ez. Apám és öcsém, mondanám, ha nem volnék ilyeskikkel bővében, illetve nyilván ez utóbbi tény mélylélektani alapozásával, nem neveznék úton útfélem mindenkit így, mindenkit, akit szeretek. Ott van szegény Kosztolányi például, lebátyámozva. Megállok az olvasásban. Az imént megbújt egy intertextus. Észrevehettük Pirinszky János idézése egy verse címével. A következőkben kimondatik a költő neve is. Vasadi Péterrel kapcsolatban nem meglepő módon. Nekem VP Pirinszky és Nemes Nagy közelében van olykor, folytatja Eszterházy Péter. Olykor, de szívem szerint nem kicsinyítés volna, nem valami visszavétel, hanem az olvasó olykori csődje. Hogy van, mikor nem szólal meg, akár ugyanaz a vers. Nézem ezeket a fényes kubusokat, időzárványokat, semmi, semmi, csak hasonlatok, és azt mondom, ez a költészet lehetetlen. De hát vajon nem ezt a lehetetlent kísérti minden vers? Akkor miért mégis ez az érzés? Ebben a költészetben nem látok semmit abból, amit manapság szokás. A szokásos jóból sem. Botrányos dolog az ilyesmi. Talán mindig is, de ma különösen gyanakodva nézzük azt, aki komolyan veszi magát. VP komoly. Komolyan veszi, nem magát, hanem azt, amit mond. Ritka és fontos dolog ez. Mert az nem igaz, hogy semmi sem igaz. Az úgynevezett modern művész művészet egyik nagy kísértése. De hát vajon nem ezt a lehetetlent kísérti minden vers? És ami nem igaz, hogy semmi sem igaz, az úgynevezett modern művészet egyik nagy kísértése ez. Egy fontos kérdés és egy fontos megállapítás a művészetről. Ha időt kapnak, tovább visszhangoznak a gondolatainkban, további kérdéseket szülve és válaszokat keresve. És most lássuk végre a leglényegesebbet. A találkozás történet után mit is mond Eszterházy a Vasadi versekről? A révület versei ezek, de VP nem a látomásait írja, hanem csak erősen néz, és azt. Nem szemlélődés ez, hanem küzdelem. S vele együtt megtudunk valamit az életünkről, a létünkről, néha már-már arról is, mit jelent kereszténynek lenni. Hogy mi volna az a hit, ami nem csak törvény,

0: feszítetett és föltámadt. A jó sokkal hatalmasabb, mint a rossz, idézem a Teaforralótól. Minden éles ebben a költészetben, mindennek tétje van. Itt semmi elől nincs elzárva az út, nincs biztosíték, nyílt és leplezetlen. Mégis igazságaival ismerkedünk meg, nem intimitásaival. Az életről, létünkről és arról, mit jelent kereszténynek lenni, erről tudunk meg valamit a vasadi versekből, és a hitről, ami rendíthetetlen örömöt jelent. Azt hiszem, ez a legeslegfontosabb tétel. Megtanulni az örömöt, örömben élni. Van ennél nagyobb feladatunk? És Vasadi Péter erre tanít művészetével, ezt mondja Eszterházy Péter. Időnk véget ér, el kell köszönnöm. Vasadi Péter születésének centenáriuma alkalmából olvasunk majd verseket is itt, a Miért Szeretem Keddesti adásában. Életről, létünkről, arról, mit jelent kereszténynek lenni. És persze az örömről. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Henriettát hallották.

0: Tommaso Albinoni opusz 9 numeró 2-es D-moll obol versenyének első tételét hallották. Előadta Lencsés Lajos és a Budapesti Vonósok. Vezényelt Bánfalvi Béla.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művész barátomat is nagy szeretettel köszöntöm, Lobó Szalóki Lázárt, a kiváló zenekarvezetőt, gitáros, zeneszerzőt, énekest, menedzsert, producert. Szerbusz Lézerem, ahogy én becézlek, tám nem.
1: Szia, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mert hogy éles vagy, és jól vágsz.
1: Köszönöm, ez egy jó hasonlat.
0: Penge, mint a penge. Ezért is olyan sikeres a Dirty Slippers. Ugyanis elmondom az új hallgatóknak, hogy egy olyan zenekarról van szó, akit a világ szintű producerek, menedzserek kezelnek a kezdetektől fogva. Tehát itt most nem akarunk villogni, de hát ugye Oasis, Bon Jovi, U2, Green Day, David Bowie menedzserei, producereivel dolgoztak már az első lemezen is Amerikában. Nemrégiben a Beatles hűlt helyén Londonban az Abbey Roadon rögzítették a remek albumukat, de különben teljesen mindegy, mert Csajága Röcsögén is rögzíthetik, mert ha nem lenne jó a zene és stílusos, akkor nem nyúlna alátok az a világbajnok menedzser gárda, vagy producer, vagy ugye az a remek cellós művész, aki producer is,
1: igen, George Schilling.
0: Még be is száll zenélni, és az Abbey Road se fogadna olyan tisztelettel, ahogy meséltél róla. Mert hogy az nem protekció kérdése volt, hanem hogy stílusos és jó a zene, ami még Londonban is beütött, ez bizony a Dirty Slippers. Na nem is szólok, vagyis nem is beszélek sokat, könycseppek és nyitva, hallottuk a két slágert, jön még négy remek dal, de hogy jöhessen, elhallgatok, hiszen Lobó Szalóki Lázáré a szó, és hogy a Dirty Slippers házatáján, mivel mindig történik valami, mik a fejlemények, hírek, témák.
1: Így van, ahogy mondod, az idei turné annyiban lett más, mint a korábbi éve. A koncertkörútjai. Ugye mi 2009 óta folyamatosan Magyarországon turnézunk, illetve a Kárpát-medencében, és hála Istennek a jobb években Európában is, illetve a Covid óta, 2021 óta egyébként rendszeresen turnézunk Angliában is. Ahhoz, hogy egy ilyen kicsi országban, mint Magyarország, a zenekar releváns tudjon maradni, és ne az legyen, hogy na megint itt vannak, és játsszák a régi dalokat, ahhoz szerintem két nagyon-nagyon fontos dolog kell. Az egyik, hogy a zenekar mindig megújuljon, éppen ezért váltjuk a magyar, illetve az angol nyelvű megjelenéseket, ahogy például a könycseppekben a Fedor Király és Szirmai Móni volt a vendég, úgy most az idei turnén egyébként a Republiknak a legendás gitárosa, a Tóth Zoli az egyik vendégünk, a másik pedig egyébként a majdnem minden magyar komoly A-kategóriás előadóval dolgozó Kollányi Zsuzsi is, akivel már egyébként a Békés-megyei Eleken megvolt az első koncertünk, és nagyon-nagyon-nagyon jól érezzük magunkat azáltal, hogy egyébként mi is ezek miatt, a dolgok miatt, hogy jön egy új energia a színpadra, akár egy női energia, akár egy férfi energia az Oli személyében, mi is megújulunk koncertről koncertre, és az a legkevesebb, hogy természetesen egy percig sem unjuk azt, amit csinálunk, de talán sokkal hálásabb feladat az, hogy oda menjünk egy olyan településre, ahol már játszottunk 4-szer, 5-szer, és nem ugyanaz van, hogy na akkor jöjjön a rendetlen gyerek, na akkor jöjjön a nyitva, hanem egy teljesen új koncertműsor van összerakva, teljesen új energiák adódnak össze, és szerencsére miután mi egyébként teljesen élőben játszó zenekar vagyunk, ezt hallja is a közönség, hogy 200%-on teljesít a zenekar élőben, és én ezt el is várom egyébként.
0: És ilyenkor, amikor ilyen klassz vendégzenészekkel tupírozott fel az egyébként is teljes Dirty Slippers-t egy-egy turné során, az milyen apropóból jön? És mit csinálnak ott ők? Saját számaikat megtanulja a Dirty, vagy azt mondod, hogy ehhez a számhoz te passzolsz, ebbe Tóth Zoli, te játszál egy jó gitárszólót, ez rokkos, ebbe a kis lány, te énekelsz, mert ide nagyon passzol, és akkor ez a jövőben is egy rendszeresebb együttműködést eredményez, vagy mennyire adhok, és hogy jutott eszedbe?
1: Igazából mindig az alapján választok előadót, és ebben egyébként szerintem most előttünk ugye volt egy VZ interjú, és az Oli is elmondta, hogy nyilván ez egy tök fontos dolog, hogy az embernek van egy szimpátiája és egy szeretete egy előadó fele, aminek nyilván egyébként a közös inspiráció szerintem az ágya, hogy így mondjam. És mi már Kollányi Zsuzsival 2015-ben dolgoztunk együtt, egyébként a ma hamarosan felcsendülő Hableány című dalban ő volt, aki énekelt velem, illetve vokálozott is. És egyébként a Dirty Slippers koncerteken játsszuk a Kollányi Zsuzsinak is a nagyslágereit, játszunk együtt feldolgozásokat, például a Come Together-t a Beatles-től. És azért gondolj bele, hogy az eleve egy állati dögös dal, és ha összeadódik egy ilyen hatalmas női energia a színpadon, mint Zsuzsi, az én egyébként szintén azt gondolom, hogy azért ennél eléggé punkrockos, indirockos világommal, és még mögöttünk játszik a zenekar full erővel, az szerintem azért mindenhol megmutatja magát, hogy ez a zene, ez mit tud képviselni, vagy mit tud átadni a közönségnek. A Tóth Zoli esetében pedig sokkal jobb a helyzet, hiszen akkora életmű van, hogy sokkal könnyebb kiválasztani a dalokat, hiszen ott van a Republicnak több száz dala, ott van a Dirty Slippersnek 70-80 dala, és például Zoli volt az, aki azt mondta, hogy például szeretne velünk játszani a Magány és Én című dalunkban, vagy ő nagyon szeretné a Rendetlen gyereket, és úgy, hogy felváltva a gitár szólózunk, ami egy érdekesség, mert nekem egyébként Zoli az egyik kedvenc gitárosom, nálam százszor jobb gitáros.
0: Na de téged is felhúz.
1: És abszolút én is azt látom, hogy na akkor ki kell jöjjön minden figura természetesen, mert ott nem lehet megsülni a színpadon. Úgyhogy ezek egy nagyon izgalmas zenei kalandozások, és a Zoli egyébként már volt velünk tavaly egy suli turnén is. Na most gondolj bele abba, hogy a fiatalok ismerik a Dirty Slippers dalait a TikTokról, innen, onnan, amonnan, az idősebbek ismerik a Zolinak az összes slágerét, amit a Republikkal ért, ez egy ilyen dream team számomra.
0: És mivel visszavárlak a saját szólópályát kapcsán is, mert hogy elárulom, aki még nem hallgatta eddig a Hangáriumot, illetve benne Dirty Slippers-t, illetve Lázárt, hogy saját külön pályát is visz a zenekar mellett. Erre majd kitérünk, amikor visszajössz, hogy arra, hogy van időd, és a suli turnét áttesszük akkor abba a beszélgetésbe, hiszen hogy szeretnénk, ha végigmennének itt a remek dalok. És hát igazából egy utolsó kérdés, csak fél percben, hogy akkor legközelebb merre, hol kaphatjuk el a zenekart, ha tudunk-e valami konkrétumot, vagy nézzünk rá, hogy Dirty Slipper.
1: Igen, természetesen a Facebook oldalon, az Instagramon és a TikTokon, illetve a suliturné.eu, a suliturnénak most lett egy új oldala, ott kint van az összes koncertdátum, ugye márciusban elindult a suliturné, május 1-én eleken elindult a nyári turné, de leszünk láthatóak egyébként az egész országban mindenhol, tehát Sárvártól Békés Csabáig, Gyulától egészen a Balatonig játszunk Észak-Magyarországon is majd koncerteket, leszünk természetesen a fővárosban is, úgyhogy igazából érdemes megnézni az események fület a Facebooknak a megfelelő fülét, mert ott tényleg ott van, hogy Gyenesdiás, Sárvár, de játszunk olyan egészen kicsi településeken is, mint Várbalok például.
0: Hát hálás lehet a banda, hogy ilyen főnöke van, ha van valami...
1: Szerintem nem mindig azok.
0: Mikrobusz... turnésofőrnek elmegyek, mert úgy látom, gyere, hogy itt ez várunk. Egy nagyon stabil, klassz hivatás és szakma, abszolút, és nem abszolút. Csak erkölcsileg, hanem siker szempontjából is megéri, tehát van miért csinálni. Nagyon örülök neki, köszönöm. Hogy ilyen jól mentek, nem vagyok meglepve, évek óta hozod ezt a formát és szintet, meg persze a jó zenét, mert ugye bár a jóbornak is kell a cégér, de azért csak könnyebb eladni a jót és az egyéni stílust, mint amikor valami átlagot kell rátukmálni valakire, de erről nincs szó. Köszönöm szépen, Máris Muzsikán, Dirty Slippers, köszi!

0: 2020 nem csak Szent II. János Pál pápa születésének évfordulója, hanem a kommunizmus bukásának is egy fontos éve volt Közép-Európában. 1990-ben tartották ugyanis az első szabad választásokat. Ezt a kettős jeles évfordulót összekapcsolva született a Ne féljetek, a katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé című kiállítás alapötlete. A tárlat egy csehországi bemutató magyar verziója, amelyet még 2020-ban a Prágai Magyar Intézet és a Prágai Lengyel Intézet együttműködésével hoztak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Berta Kata vagyok. A kiállítás az egyháznak a kommunista diktatúra évtizedei alatti történetét mutatja be, az 1940-es évek végétől a 80-as évek végéig. Rendkívül jól foglalja össze az egyház szerepét a kommunizmus túlélésében, a diktatúra lebontásában és a szabadság kivívásában. A vándorkiállítás magyar verziója Budapest és Szombathely után Székesfehérvárra érkezett az Egyházmegyei Múzeumba, amelynek falai között nem először jelenítik meg Szent II. János Pál pápa személyét. Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója örömmel fogadta be a tárlatot az egykori ferences rendházba.
1: Igazgató úr, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum nem először kapcsolódik össze II. János Pál pápa személyével.
2: Nagyon örültem, amikor január elején Otto Mészáros Sándor, a Szent Odalbert Alapítvány kuratóriumának elnöke megkeresett azzal a kérdéssel, hogy ezt a bizonyos kiállítást, amelyet megnyitunk, elhozhatnák ide Székesfehérvárra. Nagyon örültem, amikor Spányi Anton megyes püspök a kezdeményezés mellé állt, és meghatározhattuk a kiállítás nyitásának időpontját. Valójában azért tettük egy ilyen kora nyári időszakra, mert a múzeum folyosója, ami az egykori ferences rendháznak a kvadruma mellett található, ilyenkor már alkalmas arra, hogy kiállításokat rendezzünk. A kiállítás azért is fontos számunkra, mert tavaly novemberben nyitotta meg Erdő Péter bíboros úr a Veletek vagyok minden nap című kiállításunkat, ami az egyházról szól, a világegyház és az Székesfehérvári egyház mi a kapcsolatáról, és ebben a konstelláció, ebben a szellemi erőtérben, amelyet a múzeum emeletén helyeztünk el, nagyon jól illeszkedik ez a kiállítás, hiszen a katolikus egyháznak Közép-Európában kifejtett szerepéről szól, ami abban a nagy történelmi folyamatban játszott szerepét mutatja be a katolikus egyháznak, amely a kommunizmus bukásához vezetett.
0: Spányi Antal püspök a tárlat bemutatón a szocialista államhatalom idején zajló egyházüldözésekre tekintett vissza.
3: A 20. század kelet-európai nagy bíboros érsek személyiségei nem a politikába avatkoztak be. Az emberért emeltek szót, az emberért akartak tenni, és ezért kellett oly sok szenvedést vállalniuk, oly sok szenvedésben kiállniuk. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, Karol Wojtylát, a világ csodálkozott és megdöbbent. És elhangzottak azok a szavak, amelyeket azóta is innen is, onnan is felhasználnak. Akár kampány témaként is, ne féljetek. Nyilván nem kampány téma volt ez Karol Wojtyla, II. János Pál pápa ajkán, hanem egy Istenre figyelő, szentéletű pápának a meggyőződése, aki Krisztust képvisel, és aki Krisztust akarja adni az embereknek. Krisztus szavát hirdette, hogy az embernek soha többet nem kell félni.
0: Közép-Kelet-Európa sorsa sajátosan egy és egymásra utalt volt. A sztálini időkben a teljes térségben hasonló forgatókönyv szerint zajlott le az egyház megtörése. Ahogy a mélységekben, úgy a túlélésben is hasonló utat jártak be a közösségek. Ez a kiállítás is ezeket a párhuzamokat erősíti, hangzott el Mózesi Gergely egyháztörténész levéltárostól, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatójától.
1: Mózesi Gergely történésznek. Azt hiszem hazai pálya ez a kiállítás, hisz nagyon régóta kutatja a diktatúra és az egyház kapcsolatát. Ez a kiállítás miben más, miben különbözik más kutatásoktól, vagy hogyan foglalja össze, tematizálja azokat a kutatási témákat, amelyeket ön is ismer?
4: Nagyon fontos az, hogy felmutat párhuzamosságokat. Ugye ez egy Csehországban a cseh és lengyel egyház kapcsolatáról csinált kiállítás, amit magyarítottak és ezzel behoztak egy harmadik szállat a történetbe. Nem mondom azt, hogy teljes Közép-Kelet-Európát lefedi, hiszen nagyon sajátos nehézségei vannak ebben a térségben, a Baltikumnak, amelyiket bekebel az a Szovjetunió, a görög-katolikus egyháznak mindenhol, hiszen nagyon sok helyen a létezését is megkérdőjelezik, és ez vértanúságok tömegéhez vezet. De utalhatnék Jugoszlávia helyzetére, ahol a sokkal később a szétesésnél, a nemzetállamok születésénél a vallási kérdések is megkosolást hoznak az országban, természetesen más nemzetiségi és nyelvi problémák mellett. Tehát nem fed le ez mindent, de ez a három ország, ez nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen a térségben. Lengyelországnak még 20 évvel ezelőtt is 90% fölött volt a katolikusok lélekszáma az ország lakosságához képest. Mások János Pál szülőhelye, tehát megkerülhetetlen, hogyha ennek a korszaknak a katolicizmusáról beszélünk. Csehországot mindig úgy nézi a kutatás, hogy egy alapvetően iparosodott és ezért nagyon szekularizálódott terület, amely nem nagyon vallásos. Magyarországon meg érdekes módon általában kurucos hagyományokban gondolkodunk, és valahogy nem a katolicizmushoz, hanem más felekezetekhez szoktuk kötni az államhatalommal való szembenállás kérdéseit.
1: Egy hatalmas kutatói munka van most már a diktatúra idején történtekről, az egyház szerepéről.
4: Néhány éve volt a parlament felsőházi termében egy mindszenti konferencia, egy nemzetközi mindszenti konferencia, és az arról beszélt, hogy ami Magyarországon a Rákosi korszak, az ugyanúgy lezajlik Közép-Kelet-Európa minden államában, mindenhol. És az, hogy miként bánnak el az egyházzal, az majd, hogy nem mellékes attól, hogy milyen szintű és milyen artikulációjú az az ellenállás, amit a helyi egyház megfogalmaz a kommunizmus ellen. Mindszenti, akit bíborosként bebörtönöznek, az a szélsőség, de hát nagyon sok minden más és nagyon hasonló dolgok vannak. Ez a kiállítás arra mutat rá, hogy ahogy abban is párhuzamosságok vannak, hogy miként törik meg az egyházat, úgy a kiút, a túlélés, a szabadság keresése is nagyon hasonló módon történik. Van itt egy tabló, ami arról szól, hogy a lengyel egyház miként segíti könyvekkel, szamizdattal, egyházi irodalommal a cseh egyházat. Magam is tudom, hogy hogy zajlott ez magyar viszonylatban. Egyrészt csempészték be Bécsből az OMC kiadványait ide, másrészt meg Magyarországból hasonló módon átizsákok mélyén, bőröndök alján, Erdély felé indult ez a folyamat tovább. Nagyon ismerős ez. De természetesen nem minden egyezik meg. Ahogy a politikai változásokban nagyon komolyan kiveszik a részét Csehországban, Lengyelországban katolikus gondolkodók, úgy valahogy nálunk ez elsikkad. Az MDF-nek van egy kereszténydemokrata öröksége, erre utal is a tabló, de jellemző, hogy itt a politikai átmenet kapcsán nem kerül föl arc, katolikus arc a magyarított tablókra. És a politikai gondolkodás keretrendszerében beszélünk, akkor is a legelső, ami eszünkbe jut a kiállítás címéről, hogy ne féljetek, ezt nálunk Bibó István fogalmazza meg, aki evangélikus. Ő arról beszél, hogy nem kell félni, a demokratának lenni minden kellett annyit, hogy nem félünk. Ugye Második János Pál hirdeti ezt meg, megválasztása utáni első beszédében háromszor mondja ki ezt a szót, és pontosan tudja, hogy a változás, ami elindul, a félelem nélküliség, az át fogja alakítani Kelet-Európát, és ő nagyon sokat tesz ezért, személyesen, meghallgatással, arról a kiállítást nem beszél, hogy egyébként pénzzel is, tehát a szolidaritást azért Róma segíti, szó, a Második János Pál idején, fű alatt és csendesen, de valóban itt indul el egyfajta erjedés, és nagyon nagy ennek a szerepe a diktatúrák összeomlásában. Hogy pontosan mekkora, szerintem nem tudjuk, exaktan nem mérhető. A pápa jelenléte, szavai, támogatása épp úgy latba esik, mint a világpolitikai folyamatok és a gazdasági folyamatok, és hogy ezek milyen százalékban veszik ki magukat egy 1989-91 táján lezajló rendszerváltásból, erre nem lehet exakt választ adni. Azt hiszem, hogy mindenkinek magának kell megadni a választ erre a kérdésre, de hogy el kell gondolkodni rajta, az biztos és érdekes.
0: A Szent Adalbert Alapítvány által létrehozott bemutató magyar-cseh-lengyel együttműködésben valósult meg a közép-európai rendszerváltások 30. évfordulója alkalmából, mondta el a tárlat megnyitón Mészáros Andor, az alapítvány kuratóriumi elnöke. A Ne féljetek, az Egyház és Közép-Európa útja a szabadsághoz című összeállítás magyar fordítását a Szent Adalbert Alapítvány készítette.
1: Mi, akik megéltük II. János Pál pápa beiktatását, mi tudjuk, hogy ennek a két szónak mekkora jelentősége van. Ne féljetek! Hogyan jöhetett létre ez a tárlat, ahol a katolikus egyház szerepét mutatják be Közép-Európában, nyilván kiemelve II. János Pál pápa személyiségét?
5: Az eredeti kiállítás az nem magyar nyelvű, hogyha a látogatók ránéznek, akkor látják, hogy 2020-ban készül, de nem egy régi, 6 éves kiállítás, ez egy friss, magyar nyelvű, új kiállítás. 2020-ban emlékeztünk meg II. János Pál pápa születésének a 100. évfordulójáról, és arra az alkalomra készült ez a kiállítás cseh nyelven, Csehországban, Prágában, a Prágai Magyar Kulturális Intézet, illetve a Prágai Lengyel Intézet együttműködésében, és most készült el ennek a kiállításnak a magyar mutációja. A szöveget egy lengyel újságíró, egyház történész, Grzegorz Gurni készítette, és Grzegorz Gurni szövegét lefordítottuk magyarra, illetve hát az eredeti képekkel elkészítettük ennek a kiállításnak a magyar mutációját.
1: Hatalmas kutatói munka van most már a diktatúra idején történtekről, az egyház szerepéről, hogyan tudták ezt ebben a 13 tablóban, miket emeltek ki, hogy ezt bemutathassák.
5: Igen, a kiállítás szöveg az Grzegorz Gurnit dicséri, ő egy lengyel újságíró, egyháztörténész, és ő rendkívül jól, tömören összefoglalta azokat a történeti eseményeket, amik a kiállítás csomópontjait adják, az egyházüldözést, Közép-Európa meghatározó egyházi személyiségeit, Mindszentit, Visinszkit, Berán bíborost, Korec bíboros életét, az egyház vértanúit, a vértanúságukat, a föld alatti egyházat, az ellenzéki mozgalom és az egyház kapcsolatát, és ami még nagyon fontos szerintem, hogy rendkívül jó képanyagot is sikerült a kiállításhoz összegyűjteni. Lengyel, cseh, szlovák, magyar képarchívumokból, magángyűjteményekből gyűjtöttünk képeket, amik rendkívül jól illusztrálják a kiállítás mondani valóját.
1: Már a cím, az alcím is nagyon beszédes, a katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé, amely nyilván sugallja II. János Pál pápa szerepét, de ugyanakkor egy nagyon komoly munka áll mögötte, hogy ezeket a szabadság felé vezető utakat önök feldolgozták.
5: Igen, ugye 2020-ban volt a pápa születésének a 100. évfordulója, és amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy miről is szóljon a kiállítás, akkor adta magát, hogy tulajdonképpen ez egy olyan kerek évforduló, amikor Közép-Európában az első szabad választásokat is tartották, ugye 30 éves évfordulója volt a politikai átmenetnek a diktatúrából a demokráciában, és e köré szerveztük a kiállítást, bemutatni azt, hogy az egyház egyrészt milyen üldöztetést szenvedett el 1945 után, ennek milyen hősei voltak, az egy kicsit fájdalmas is, hogy ezekről a hősökről mintha megfeledkezni látszanánk. A másik pedig, hogy az egyház milyen fontos szerepet töltött be abban, hogy a szabadság egy kis szigeteként a diktatúra évtizedeiben tulajdonképpen a szabadságot, a szabadság központja lehetett Közép-Európában, hát az akkor ugye úgy hívták, hogy szovjet blokk országaiban, és e köré, a témakör köré épült a kiállítás.

0: A Prágai Lengyel Intézet által készített, a Magyarországi Szent Adalbert Alapítvány által honosított Ne féljetek című vándorkiállítás magyar verziója június 16-ig Székesfehérváron látogatható az Egyházmegyei Múzeumban. A kiállítás szövege Gregorz Kornit lengyel újságíró egyháztörténészt dicséri, aki rendkívül jól és tömören foglalta össze azokat a történeti eseményeket, amelyek a kiállítás csomópontjait adják. Az egyházüldözést, Közép-Európa meghatározó egyházi személyiségeit, az egyház vértanúit, a föld alatti egyházat, az ellenzéki mozgalom és az egyház kapcsolatát. A tárlathoz különösen jó képanyagot is sikerült összegyűjteni lengyel, cseh, szlovák, magyar képarchívumokból, magángyűjteményekből, amelyek jól illusztrálják a kiállítás mondani valóját. Tudtuk meg Mészáros Andortól, a Szent Adalbert Alapítvány elnökétől.
1: Az első tabló hirdeti címével is, hogy az akkori diktatúra hogyan gondolkodott a hitről, a vallásról, az egyházakról. Mi tudjuk, mit jelent ez a kifejezés, a nép ópiuma.
2: Igen, ugye ez az első tabló, ami azt meséli el, hogy az 50-es évek legelején, 1949 után tulajdonképpen hogyan próbálták nem hogy visszaszorítani az egyház szerepét a társadalomban, hanem egész egyszerűen fogalmazva, hogyan törekedtek arra, hogy az egyházak megszűnjenek, ugye feloszlatták nagyon sok országban a szerzetes rendeket, és úgy gondolta az akkori hatalom, hogy az egy elérhető távlati cél, hogy az egyházakat tulajdonképpen egy ilyen történelmi képződménynek nyilvánítva gyakorlatilag eltüntessék a társadalomból. És ezt az első tabló ennek az ilyen ideológiai alapját mutatja be, ugye Rákosi Mátyás idézettel, illetve bemutatja azt, hogy hogyan szedik le az egyházi iskola táblát az iskola épületről. Van egy kép, ami a 1950-es a csehszlovákiai szerzetes rendek feloszlatásának a napját, hogy az egy nap alatt ment végbe. Ez a szerzetes rendek feloszlatása, utána pedig a női rendek feloszlatása, és van egy ilyen nagyon beszédes kép, ahogy a teherautók állnak a kolostor bejáratánál, és gyakorlatilag egy nap alatt számolják fel a szerzetes rendeket Csehszlovákiában.
1: A harmadik tabló bemutatja, hogy valóban megvalósult pokolkapui se vesznek erőt majd az egyházon, de nyilván azok, akik ebben a korban éltek, megélték a poklot, és kénytelenek voltak a föld alatti egyházban folytatni a hitüket. Hogyan lehetett egyáltalán valami lehetőség arra, hogy megmaradjanak?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes közép-európai jelenség volt, hogy gyakorlatilag párhuzamos egyházi struktúrák alakultak ki, és hát ez a csehszlovák egyház történet egyik ilyen speciális kifejezése a föld alatti egyház, gyakorlatilag ez szinte minden szovjet blokkbeli országban megvalósult, Lengyelország volt a kivétel, ahol a hivatalos egyház mellett, alatt egy titkos egyházi hierarchia is működött. Csehszlovákiában volt talán ez tényleg a legerősebb, ahol hát egy ilyen teljes egyházi struktúra működött titokban. Itt az egyik képen látható Vlk Bíboros, aki a föld alatti egyház tagja volt, és hát egy civil foglalkozásában egy kirakat mosó munkás volt, és senki sem sejtette, aki Prágában sétált, hogy tulajdonképpen a föld alatti csehszlovák egyház egyik fontos személyisége mossa éppen a kirakatot az utcán.
1: Ha be akarjuk mutatni, hogy hogyan is működött, és mit tett a diktatúra a magyar papsággal, akkor azt hiszem méltó és igazságos, hogy ez Vincenti Bíboroson keresztül legyen bemutatva.
2: Igen, tulajdonképpen minden közép-európai egyházban van egy nagyon nagy jelentőségű, kitüntetett személyiség, aki életútjával, mártíromságával tovább éltette az egyházat, aki nagyon kitüntetett személyiség volt, és Magyarországon ugye a Vincenti Bíboros életét mutatja be, Vincenti Bíboros szerepét a magyar egyház megtartásában, de a további tablókon meg más közép-európai személyiségek szerepel, ugye Wyszyński bíbor, a lengyel egyházban töltött be hasonló szerepet, vagy Koret bíboros, aki pedig a szlovák egyházban, illetve József Berán, ő pedig a cseh egyház hasonló személyisége volt. Neki külön-külön tablókat szenteltünk a kiállításon.
1: És ha beszéltünk a föld alatti egyházról, akkor nyilván beszélnünk kell azokról a katolikus ellenzéki mozgalmakról is, amelyek azért megvalósultak ebben az időben. Kiket hoztak ide nekünk példaként?
2: Hát, tulajdonképpen arról mesélnek ezek a tablók, hogy a katolikusok az ellenzéki mozgalmakban, hogy rengeteg olyan katolikus értelmiségi volt, aki nem is az egyház berkein belül, vagy az egyház kötelékében, de katolikus értelmiségiként bekapcsolódott a diktatúrával szemben fellépő ellenzéki mozgalmakba. Ugye itt a Szolidaritás, a Lengyel Szolidaritás szakszervezetben működő lengyel katolikus értelmiségieknek van egy tablója, illetve a Csehszlovák Karta 77 ellenzéki mozgalom, ami ugye van egy kép, ahol egymás mellett állnak a Karta 77 vezetői, Václav Havel, aki ugye a Csehszlovákia első szabadon választott köztársasági elnöke volt, és Dominik Duka, aki tavaly hunyt el, ő ugye prágai érsek volt, és ő is együttműködött a csehszlovák ellenzéki mozgalommal. Rengeteg ilyen tulajdonképpen névtelen hős volt Közép-Európában, akik kiálltak a diktatúra ellen, katolikus értelmiségiként kockáztatták nem is csak a karrierjüket, hanem a szabadságukat, de sok helyen az életüket is azért, hogy fellépjenek az elnyomással szemben.
1: Nyilván a rendszeren kívül nagyon nehéz volt bármit is tenni abban a korszakban, de hogyan találtak terepet a hívők arra, hogy megélhessék a hitüket?
2: Hát nagyon fontos szerepe volt Lengyelországnak. Azért több tabló is van, ugye van egy ilyen Segítség Lengyelországból című tablónk is, ami azért nagyon fontos elmondani, hogy ugye Lengyelország egy egyedülálló helyzetben volt Közép-Európában, nagyon sok vonatkozásban a 56-os magyar forradalmat is megelőlegező 56-os poznányi munkás felkelés eredményeinek köszönhetően. Ott ugye nem csak a kollektivizálás nem ment végbe, de az egyház is megőrizhette az autonómiáját, tehát a szerzetes rendeket nem oszlatták föl, az egyházi iskolarendszer fennmaradhatott. Lengyelország volt az egyetlen olyan kommunista ország, ahol katolikus egyetem működhetett, és ezért a közép-európai katolikusok bízhattak abban, hogy Lengyelországból segítséget kaphatnak. És nagyon sok ilyen példa volt,

0: Például az jut eszembe, amikor fölépült a Káposztásmegyeri lakótelep, és templom nélkül fölépítettek egy hatalmas lakótelepet, és ott a lakótelepen élő egyszerű katolikus hívek érték el egy ilyen alulról jövő kezdeményezésként, hogy azt mondta a hatalom, hogy jó, ha ennyire akarják, akkor csináljanak maguknak templomot, és csináltak. Ugye ennek az egyik legszebb példája az II. János Pál pápának a még krakkói érsekként tett kezdeményezése. A dél-lengyelországi ipari körzetben egy templom építése volt.
1: Nyilván összeköt minket a múlt, de mi az, ami igazából ezt a három nemzetet, a cseh, a szlovák és a magyar nemzetet, mint közép-európai államokat összeköti?
0: Hát sokszor felmerült az a kérdés, hogy lehet-e Közép-Európának valamilyen közös szentje. És nagyon érdekes, hogy Prága II. Püspöke Szent Adalbert, aki egész Közép-Európában nagyon fontos térítő munkát végzett, tanítványai nagyon fontos szerepet kaptak a közép-európai egyházakban. Egy nagyon érdekes személyiség, aki összekapcsol minket. Ráadásul, amikor hát a modern közép-európai nemzetté válás megindult a 18.-19. században, és a szent tisztelet is kapott egy ilyen nemzeti hátteret, és megszülettek a modern nemzeti mozgalmak nemzeti szentjei, akkor szinte minden országban Szent Adalbert nemzeti szent lett, még a szlovák nemzeti mozgalom is Szent Adalbert egyesület nevű egyesületet hozott létre a Magyar Szent István Társulat példájára, vagy társaként, és ezért adja magát azt, hogy Szent Adalbert egy olyan személyiség, egy olyan egyház történeti alak, aki összetudja kötni a mai közép-európai nemzeteket, egy olyan közös közép-európai szentünk, aki egy olyan példát ad, ami alapján a közép-európai országok együttműködése szerveződhet, egy közép-európai, hát ilyen összekötő kapocs manapság is.
1: Mi hiszük azt, hogy a lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa mély hittével, imádságával és bátor kiállásával valóban a kommunizmus bukását idézhette elő, de hogyan lehet ezt tényekkel bizonyítani?
0: Hát igen, amikor ugye a II. János Pál pápát megválasztották, és a lengyelek meglátták őt az erkélyen, és elhangzott a híres ne féljetek, akkor hát rengeteg lengyel történész, lengyel értelmiségiek azt mondták, hogy akkor tulajdonképpen a lengyel társadalom számára világossá vált, hogy mindjárt vége a diktatúrának. Ez most már tulajdonképpen nem kérdés, csak az a kérdés, hogy mikor lesz vége. És a II. János Pál pápa, azt a lengyelországi látogatásai, azok a tömegek, akik a többi országból is, pedig le voltak zárva a határok, nagyon ügyeltek rá, hogy minél kevesebben jussanak Lengyelországba. Részt tudtak venni ezeken a látogatásokon. II. János Pál pápának a személyisége az egy fontos katalizátora volt tulajdonképpen a közép-európai politikai változásoknak, és aztán annak az ünnepnek is egy fontos szereplője volt, amikor Közép-Európa visszanyerte a szabadságát, újra szabad választások voltak Közép-Európában, akkor a közép-európai országokban tett pápalátogatások azok mind tulajdonképpen a szabadság ünnepei voltak.
1: A pápa hogyan tudott mindazoknak a hangja lenni, akik nem beszélhettek, vagy egyenesen el is tűntek?
0: Hát II. János Pál pápa tulajdonképpen önmagában a megválasztása egy nagyon fontos szimbólum volt. Ugye egy nagyon váratlan esemény volt, hogy Krakkó, hát fiatalnak számító érsekét pápává választották, és II. János Pál pápa tulajdonképpen a diktatúra blokkján kívül tudta képviselni az elnyomott közép-európai, nem csak katolikusokat, de tulajdonképpen az elnyomott közép-európai társadalmakat is. Ebben is nagyon-nagyon fontos szerepe volt. Ő nagyon tudatosan figyelt ezekre. Van egy olyan képünk, ez egy nagyon híres kép, amikor lengyelországi látogatására átszökött, ugye a lezárt határon átszökött csehek fölemeltek egy táblát, hogy emlékezz cseh gyerekeidre, és akkor a pápa abba hagyta a prédikációját, és elkezdett csehül a csehekhez szólni, ami egy nagyon fontos pillanat volt, gyakorlatilag azonnal híre ment Csehországban, vagy Csehszlovákiában, hogy a pápa nem felejtkezett el a cseh és a szlovák katolikusokról. Hasonló esemény volt Magyarországon is,

0: Az 1986-os esztergomi mise, ugye a krakói érsek képviselőnek a részvételével, ugye ez egy fontos 300 éves évfordulója volt a Párkányi csatának, Buda felszabadulásának, és az tulajdonképpen egy hasonló esemény volt, mindenki tudta, hogy II. János Pál pápa esztergomra figyel, és nem véletlen a lengyel celebrálás ezen az évfordulós szentmisén. József Berán bíboros Szent Adalbert koponyájával, ugye ez egy nagyon fontos erekje, Prágában őrzik, Esztergomban is van egy koponya erekje, darabja Szent Adalbertnek, és a Szent Adalbert jubileumok azok mindig egy nagyon fontos eseményei a közép-európai egyházaknak. Jövőre, ugye 997-ben szenvedett mártír halált Szent Adalbert, jövőre 1030. évfordulója lesz Adalbert mártír halálának, úgyhogy Szent Adalbert közép- és kelet-európa kutatásokért alapítvánnyal készülünk is egy esztergomi tudományos konferenciára. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna egy visegrádi koncelebrált szentmise, azokból az országokból érkező atyák koncelebrálása, amik Szent Adalbert tiszteleti köréhez tartoznak.
1: Elnök úr, akkor már csak annyit, hogy június 16-áig látogatható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban ez a tárlat, de mi lesz a további sorsa?
0: Igen, visszük tovább, ugye ez már a harmadik helyszín, először a Budapesten a Párbeszédházában mutattuk be, aztán Szombathelyen, a Martineumban volt kiállítás megnyitónk, most vagyunk Székesfehérváron, nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük a múzeumnak a befogadást, és aztán innen majd Veszprémben fogunk tovább menni, illetve természetesen Esztergomban is lesz kiállítás megnyitó.
1: Mai adásunkban a június 16-ig Székesfehérváron az Egyházmegyei Múzeumban látogatható Ne féljetek! A katolikus egyház és Közép-Európa útja a szabadság felé című kiállítás megnyitóján jártunk. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: Most hallgassák meg Ludwig van Beethoven opusz 24-es F-dur tavaszi szonátáját, Kovács Dénes és Becher Mihály tolmácsolásában.